0: Japán hivatalosan is beadta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, tette hozzá. Az Európai Ügyészséghez való csatlakozás az egyik garancia arra, hogy az uniós adófizetők pénzét, a hazánknak szánt támogatásokat többé senki ne lophassa el, mutatott rá a politikus. A megállapodás igazi nyertesei a magyar emberek, közölte Tar Zoltán. A nyugállományúak számíthatnak a honvédségre, ezért felülvizsgálják az őket megillető támogatások és egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét, közölte a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy előadást tartott a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége Balaton akaratjai gyűlésén a honvédelemben várható változásokról és a nyugállományúakat segítő intézkedésekről. Szerinte nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a nyugállományúak véleménye is számít, ezért az előadást követően meghallgatta a meglátásaikat és a kéréseiket, egyben a szövetség tagjait biztosította arról, hogy felülvizsgálják az őket megillető támogatások és az egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét. Szükségesnek tartja az elmúlt 16 év színházi döntéseinek szakmai átvilágítását és országos előadó művészeti etikai kódex létrehozását szorgalmazza a Magyar Színházi Társaság, amely júniusban folytatja a szakmai egyeztetéseket. A közleményben Bodor Johannát, a szervezet elnökét idézik, aki szerint vizsgálni kell a kinevezési gyakorlatokat, a finanszírozási döntéseket, az intézményi átalakításokat, a tulajdonosi és fenntartói változásokat, valamint azokat a folyamatokat is, amelyek során kulturális intézmények, állami vagyon vagy szakmai jogosítványok kerültek át egyik szereplőtől a másikhoz. Továbbá kiemelte, egy új kulturális rendszer elindításához a múlt feltárása elengedhetetlen. A magyar színházi élet jövője csak szakmai alapon, átlátható működéssel, kölcsönös tisztelettel és valódi párbeszéddel építhető. Nincs két magyar színházi szakma, fogalmazott. Országos előadó művészeti etikai kódex létrehozását szorgalmazza, amely korszerű európai szintű etikai és működési környezet kialakításához vezethet. Bodor Johanna hangsúlyozta, a közpénzből működő kulturális intézmények esetében az etikus működés minőségi feltétel. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu. A szállásfoglaló portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók, a nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben az utazók. A tavaszi időszakban Budapestet, Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. Az utazások többsége rövid, egy-két éjszakás tartózkodásra szólt, ezek a foglalások a teljes forgalom mintegy 80%-át tették ki. Az előfoglalások alapján a nyári időszakban Siófok után Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen, de a 10-es mezőnyben van még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs. A nyári előfoglalásoknál a Balaton régió a belföldi foglalások 33%-át adta, Észak-Magyarország részesedése 14%, a délalföldi 11% volt. A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat, az új termékek népszerűsége a fiatalok körében pedig különösen aggasztó. Hívta fel a figyelmet közleményében a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara a május 31-i dohányzásmentes világnap kapcsán. A WHO közel 40 éve nyilvánította ezt a napot dohányzásmentes világnapnak, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire, a megelőzés és a leszokás fontosságára. Bár az elmúlt évtizedekben világszerte csökkent a dohányzók száma, a dohányzás továbbra is az egyik vezető, megelőzhető halálok. Napjainkban évente több mint 7 millió ember hal meg a dohányzás következtében. A káros szenvedély visszaszorítását az új termékek és technológiák sem segítik, hiszen ezek, amellett, hogy agresszív marketing tevékenységgel célozzák meg az embereket, különösen a fiatalabb korosztályt, nem tekinthetők ártalmatlanoknak, számos vizsgálat számol be egészségkárosító hatásaikról.
1: Az időjárásról.
0: A sok napsütés mellett fátyol felhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb, komoly felhő képződésre lehet számítani, elsősorban ott alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, hajnalban 11-20 fok valószínű.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: közelben sírást hallani.
1: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Kedves hallgatóink, református istentisztelettel kezdődött el május 15-én a Magyar Református Szeretetszolgálat Szeretet Híd elnevezésű önkéntes programja Ózdon. Idén 13 ezer önkéntes csatlakozott Kárpát-medence szerte a Szeretet Hídhoz, többek között iskolák, óvodák, gyülekezetek és szociális intézmények. A Tiszán inneni református egyházkerületből több mint 1000 vesznek részt az idén 18. alkalommal meghirdetett programban. Az Ózd-Csajóvárkonyi Református Egyházközség ökumenikus imahéttel csatlakozott a kezdeményezéshez. Ennek nyitó alkalmán járt Sütő Dávid Pelé kollégánk, akinek helyszíni összeállításában elsőként Veres Barta Beátát, az egyházközség lelkipásztorát hallják.
3: Ez a mai alkalom lehet azt mondani, hogy a városi történelmi egyházaknak egyik részről a testvéri összekapcsolódása. Hosszú évtizedes hagyománya van, és szerintem Ózdon kiemelkedő az a kapcsolat, ahogy a felekezetek egymáshoz viszonyulnak, tényleg testvéri kapcsolat van, mint az egyházak vezetői, mint pedig a gyülekezeti tagok között, és nagy szeretettel megyünk mindig, és örömmel egymás templomába, és vagyunk együtt imádságban is, és dicsőítésben a mindenható Isten felé. Januárban ugye nagyon viszontagságos volt az idő, keménytelünk volt, és akkor volt egy beteg hullám, egy betegség hullám itt Ózdon, és az egyházi vezetőkkel közösen arra a döntésre jutottunk, hogy erre a pünkösdi időszakra, az ünnepre való készülődésre tegyük a hangsúlyt, és hogy az ökumenikus ima hét lehet azt mondani, hogy kivételesen ezen a héten legyen megtartása, és utána kaptuk a megkeresést a Magyarországi Református Szeretetszolgálat Alapítványának helyi kirendeltség vezetőjétől, akkor Zsuzsától, hogy ők is szívesen csatlakoznának, hiszen ebben az időszakban szokták megtartani a Szeretet Hidat, és lehet azt mondani, hogy egyébként is a szeretett szolgálatok, a többi felekezethez tartozó szeretett szolgálatok is azért sokszor együttműködnek. Tehát a Karitasszal és a Katolikus Egyháznak a szeretett szolgálatával például mi is nagyon-nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és nagyon-nagyon sok segítséget szoktunk tőlük is kapni, és így ez a testvéri kapcsolat mutatkozik meg ebben.
4: Itt a gyülekezet hogyan készült erre a mai alkalomra? Már most, amikor megérkeztünk, mi is megtapasztaltuk a vendégszeretetet, a vendégséget, gyülekezet, illetve tiszteletes asszony, hogyan éli meg ezt a mai alkalmat, hogyan készültek erre?
3: Mivel egy nagyon pici gyülekezetről beszélünk, ugye Ózdon két református gyülekezet van, mi vagyunk a kisebb gyülekezet, számunkra ez egy hatalmas nagy megtiszteltetés, és egy nagyon nagy ünnep, hogy mi indíthatjuk el ezt a rendezvényt ebben az ünnepélyes formában ezen a héten.
4: Egy gondolat erejéig kikanyarodnék, ugye itt lassan a pünkösd is itt van, és említette, hogy pont így ide pünkösd elé szervezték ezt a programot. Pünkösdre hogyan készülnek szívben, lélekben, itt ez a kis gyülekezet, miként hangolódik a pünkösdre?
3: Hát a pünkösd számunkra mindig

0: mind természetbeni, mind pedig munkaerővel lehet ezt mondani, és szolgálattal, illetve akár az adományoknak a célba juttatásában is szoktak segíteni, vagy közös szolgálatokban.
1: Szeretett Híd program az itt Ózdon, bármelyik gyülekezetet nézzük az önökét. Milyen múltra tekint vissza önök, milyen kapcsolatban vannak a Szeretett Híddal, mint alkalommal, programmal?
0: Ha jól emlékszem, szinte a kezdetektől együtt dolgozunk. Tehát ahogy a Szeretett Szolgálat megkeresett ezzel a programmal bennünket, akkor mi nagy örömmel fogadtuk. Volt olyan időszak, amikor a Ózdvárosának különböző területein voltak ilyen Szeretett Híd pontok, akkor mi itt a táblási területen vállaltuk ifjúsággal, gyülekezeti tagokkal, sőt a lakóinkkal együtt, ki miben tudott segíteni, hogyan tudta kivenni ebből a szolgálatból a részét. A COVID időszakában az Imalánchoz csatlakoztunk, akkor gyülekezeti tagjaink, dolgozóink közül, illetve még lakóink is vállalták, hogy csatlakoznak az Imalánchoz.
1: Barna Sándorral, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület püspökével beszélgetek. Hogyan, miért is érkezett püspök úr erre a mai alkalomra, milyen szolgálatot fog itt végezni Ózdon?
2: A meghívó alapján egy ökumenikus imahét indul, és egyszerre a Szeretett Híd nyitó alkalma is itt helyi szinten, amelyre egy igehirdetésre kaptam meghívást. A János evangéliumából a 17. rész első 5 versé lesz a textusom, amely Jézus főpapi imája. Egyszerre van benne a szolgálatra a hívás és az imádság, és úgy gondoltam, hogy ez nagyon jó üzenet, szól az imádságról, elég beadja azt az életritmust, ami Jézusnak volt, hogy az embertől az atyához, az atyától az emberhez, és nekünk is ez kell, hogy legyen az életritmusunk, hogyha nem akarunk eltévedni ebben a világban, akkor föl kell tekintenünk, ahogyan a beduinok sivatagban, vagy a hajósok a tengeren megvárták a esthajnal csillagot, föltekintettek, hogy tájékozódni tudjunk, ezért nekünk is nagyon fontos, hogy fölnézzünk az atyára, vele kapcsolatunk legyen, és utána el tudjunk indulni azokkal az ikletésekkel, azokkal az erőkkel, azokkal a gondolatokkal, el tudjunk indulni az emberek felé.
1: A mai alkalom hogyan érzi, mitől különleges, ha jól tudjuk, egy ökumenikus alkalom lesz, illetve ugye pünkösd is. Itt van nem sokára, már közeledik a pünkösd is. Ezeket összevetve, hogyan látja püspök úr, úgymond mennyire különleges alkalmon vagyunk?
2: Mindenképpen a kapcsolatban van a Szentlélekkel, a Szentlélek kitöltetésével, mert ebben az új életben, amelyre minket Jézus Krisztus hív, abban magunk erejéből nem tudunk járni. Visszakanyarodva az előbbi imádságos gondolathoz, hogyha elmarad az egyensúly, tehát a föltekintés és az emberekhez való elindulás, akkor abból mindig gond van. Tehát, hogyha csak az egyik van meg, például, hogy nem tekintek föl, de elindulok az emberek felé, akár szeretettel, készséggel, segíteni akarással, akkor hamar kiderül, hogy a magam erejehez kevés. Akkor hamar elveszítem az idealizmusomat, az emberbe vetett hitemet, mert aki szeretetet fektet az emberekbe, az megtapasztalhatja azt, hogy nem veszik észre, nem hálálják meg, visszautasítják. Egy szóval nem elég csak a magam szeretete és ereje ehhez fel kell tekinteni, hogyan Jézus is mindig elindult az atyától az emberek felé, és aztán amikor úgy érezte, hogy kimerült, amikor töltekezésre van szükség, akkor ismét elindult az atya felé. Ha pedig csak az egyik, a másik van meg, tehát hogy csak az atyára tekintek föl, de azokat a gondolatokat, azokat a indítatásokat azt nem viszem tovább az emberek felé, akkor az olyan, mint az a tó, amely nincs átfolyása és nem frissül. Előbb-utóbb elveszítem azt az Isten kapcsolatot is. Tehát lehetséges, hogy valami félelemből, önzésből, azt gondolom, hogy magam hite csak rám tartozik, és nem élem meg, akkor elég hamar kiderül, hogy akkor az Isten kapcsolatomat is elveszítem, mert az Isten kapcsolat egyben az emberekhez is oda kapcsol.
1: Balog Róberttel, a Magyar Református Szeretett Szolgálat ügyvezető helyettesével beszélgetek. Hogyan kapcsolódtak össze erre a mai alkalomra a Szeretett Szolgálat, az itteni gyülekezet, milyen is lesz ez a mai alkalom, tisztelt ügyvezető helyettes úr?
3: Áldás békességet, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Leginkább és elsősorban a Szeretett Híd alkalom miatt, ugye a Legyetek felkiáltó jellé Szeretett Hídnak az alkalma miatt, ami a Magyar Református Szeretett Szolgálatnak egy kiemelt programja. Ezen a napon valóban a szolgálatban, a diakóniából építünk egy nagy hidat, hiszem, hogy egy lelki hidat, a ország a Kárpát-medence teljesen

0: Egyes területén önkéntes programokat szervezünk, és különböző önkéntes programok állnak össze, és egy ilyen szeretett híd alkalom van most itt Ózdon is, és ennek egy csodálatosan szép istentiszteleti alkalma lesz, és ezért érkeztünk mi is ide a szeretett szolgálatnak a képviseletében, és a helyi szeretett szolgálati szolgálattévőkkel.
1: A szeretett híd történetéről kérdezik, hogy milyen múltra tekint vissza, milyen céllal, hogyan indult el?
0: A szeretett híd, mondhatom, hogy gyakorlatilag egyidős a szeretett szolgálattal, 20 éves a szeretett szolgálatunk, és egyértelműen olyan célzattal, lelki vágyjal, töltettel képzelték el, amikor elindították ezt a szolgálatot, és mind a mai napig így történik, hogy a gyülekezeteink, az intézményeink, egyáltalában aki szeretne bekapcsolódni ebbe, azon a napon, azokban a napokban, azokon a megadott idősávokon valóban együtt szolgáljuk Istent, és legyünk jelen a diakóniai szolgálatban. Azt gondolom, hogy ez a só és világosság Krisztusi vágyának a megnyilvánulása a társadalomban, ahogyan jelen vagyunk és segítünk. Lehet programokat regisztrálni, illetve a regisztrált programokra jelentkezni is önkéntesként, és ebben a nagyon sokrétű szolgálatban azt gondolom nagyon meggazdagító, és meggazdagodnak azok is, akik részt vesznek ebben a szolgálatban, hiszen a református szeretett szolgálatnak a központi igéje jobb adni, mint kapni, és én ezt hiszem, mi ezt hiszük és valljuk valóban, és így is élünk, e köré építjük a szolgálatunkat, hogy nagyon jó önkénteskedni, és nagy áldások rejlenek abban, ahogyan megmozdul a szeretett szolgálat és a református egyház közössége a szeretett híd alkalmán, és a Kárpát-medence minden pontján jelen vagyunk az önkéntes szolgálatban.
1: A mai alkalomra még egy kérdés erejéig visszatérve, hogyan látja ön, hogyan látja, mitől is különleges ez a mai alkalom, vagy mitől lesz különleges, mert még előtte vagyunk, illetve hogy hozzáfűzném, hogy talán ugye egy kicsit abban is különleges, hogy Pünkösd is közelít, illetve egy ökumenikus alkalom is egyben.
0: Igen, a Pünkösd közelsége valóban, hiszen a Pünkösd ünnepnek a lényege az, ahogyan az egyház egy szívvel és egy lélekkel, egy akaraton van jelen, és azt hiszem, hogy a szeretett híd kézzelfogható módon, látható módon megjeleníti azt, ami a pünkösdi léleknek az eszenciája. Az ahogyan egy szívvel, egy akaraton vagyunk jelen, nagyon várjuk püspök úr prédikációját, szolgálatát, és külön örülök, hogy a ózdi gyerekeink, őket meglátogattam előtte, készülnek énekkel, nagyon készülnek, nagyon sok szeretettel a gyerekeink, a szeretett szolgálatnak a verkein belül működő intézmény rendszer, mondhatom, hiszen egy egész komplex intézmény rendszerünk van Ózdon a Magyar Református Szeretett Szolgálat Alapítványnak és a Református Szeretett Szolgálatnak. Nagyon jó érzés volt hallgatni, onnan jövök, az ő éneküket, azt, hogy milyen vágyakozással készülnek ők a templomban, hogy ők fognak énekelni, és hogy ott püspök úrról prédikálni. Azt gondolom, hogy a szeretett hídnak ez is nagyon erős üzenete, hogy egy püspöki prédikáció és a gyerekeknek a szolgálata ugyanazon az istentiszteleten megszólal és megjelenik. Azt gondolom, hogy erről szól az egy akaraton lét, a pünkösdi léleknek az üzenete, aminek valóban a felkiáltó jele, amivé nekünk is kell válni a sóvá és világossággá, az egy nagyon komoly üzenete.
1: Miért erre a helyszínre érkezett? Van-e bármilyen oka, személyes érintettség? Miért is ide Ózdra érkezett?
0: Nagyon erősen kötődöm Kelet-Magyarországhoz, Észak-Kelet-Magyarországhoz. Szabolcsi, szatmári születésű, származású vagyok. Néhai nagyanyám ózdi születésű volt. Én magam nem ismerem az ózdi rokonságot, bár biztosan vannak, de mégis azt éreztem, hogy kötődöm ide, és nyilván a helyi szeretett szolgálati és cigánymissziós szolgálataink ide kötnek, úgyhogy nagy örömmel jöttem erre az alkalomra.
1: Bakos Zsuzsannával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat szakmai vezetőjével folytatom az összeállítást. Hogyan alakult ki ez a mai alkalom, egy kicsit a hallgatóknak meséljük el?
2: Ugye a szeretett híd az benne van, hogy összeköt embereket, és mi arra gondoltunk, hogy most ugye a református egyházban az imádság éve van, hogy kössük össze az itt Ózdon élő gyülekezeteket, egyházközségeket, és csináljunk egy imaláncot ezekkel a gyülekezetekkel együtt. És akkor így hála Istennek, vagyis a Jóisten ezt tudta már, mert januárban elmaradt az ökumenikus ime hét, és erre a hétre tették át. Úgyhogy nagyon szépen bele tudtunk kapcsolódni az imalánccal ebbe az ökumenikus ima hétbe. És akkor így szépen be van osztva, hogy minden nap melyik gyülekezetnél van találkozó, istentisztelet, és aznap az a gyülekezet imádkozik 0-24 órában. Ózdért, az egyházközségekért, az egységért, a békéért.
1: A mai alkalom esetleg önök még mivel készültek, ha jól tudom, a gyermekek is itt lesznek, mik lesznek a mai alkalmon?
2: Így van, ennek az ökumenikus imahétnek ez az első alkalma, ez a megnyitó alkalma, ami egybeesik ugye a Szeretett Híd alkalmával is, és van nekünk egy válaszú tanodánk, onnan elhoztunk hátrányos helyzetű fiatalokat, hogy egy kis műsorral készüljenek, színesítsék a gyülekezetnek, az eljövőknek, a résztvevőknek ezt az alkalmat.
1: Mitől különleges? Ez a mai alkalom, ez pici különlegesség abban is rejlik, hogy ugye Pünkösd is itt van közel, illetve hogy egy ökumenikus alkalom, illetve a Szeretett Híd is, itt nagyon sok minden kapcsolódik most össze talán.
2: Így van, én is azt gondolom, hogy ettől lesz igazán különlegessé, hogy ennyi minden ember itt van, ennyi különböző tanításokkal, és mégis egy valami, a szeretet, ami összeköti őket. Most itt, ezen a héten, ezen a napon.
1: A tanodában a szeretett szolgálat mit tud végezni, miket tudnak segíteni itt a gyülekezetben, hogyan tudják az ózdi gyülekezeteket segíteni?
2: Területileg ugye mi máshol vagyunk, nem ehhez a gyülekezethez tartozunk, de azt kell tudni, hogy Ózdon 9 általános iskola van, ebből 6 általános iskolában szinte 99%-ban hátrányos helyzetű fiatalok vannak, és ugye a tanodában 30 fiatallal van lehetőségünk, hogy foglalkozzunk, és ővelük 2024 áprilisától tanulunk, és mindenféle dologban próbáljuk őket fejleszteni, hogy fel tudjanak zárkózni azokhoz a fiatalokhoz, akik nem szegregátumban élnek, hanem hétköznapi családjuk van, olyan ingatlanban tudnak élni, ahol vannak közművek, akiknek van külön szobájuk például, és nagyon szépen, nagyon lelkesek ezek a fiatalok, öröm velük együtt dolgozni, mert mindennek örülnek, és legfőképpen annak örülnek, hogy szeretjük őket, és velük vagyunk.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról szóltunk, hogy református istentisztelettel kezdődött el május 15-én a Magyar Református Szeretett Szolgálat Szeretett Híd elnevezésű önkéntes programja Ózdon. A tiszáninneni református egyházkerületből több mint 1000-en csatlakoztak az idei Szeretett Hídhoz. Az Ózd Sajóvárkonyi Református Egyházközség ökumenikus imahéttel csatlakozott. Ennek nyitó alkalmán járt Sütő Dávid Pelé kollégánk, az ő helyszínű összeállítását hallhatták az elmúlt percekben.

0: Repetor. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Kedves hallgatóink, Kókai Sándor és Viga Gyula szerkesztésében jelent meg a Frisnyák Sándor emlékkönyv. Frisnyák Sándor 1934-ben Szikszón született, 1955 és 1957 között Máiban általános iskolai pedagógus volt. 1957 és 1963 között a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Borsod megyei titkár helyettese és folyóirat szerkesztője, valamint a Borsodi Földrajzi Évkönyv szerkesztője volt. Később a Borsodi Szemle szerkesztőjeként is dolgozott. Emellett Szegeden főiskolai adjunktus is volt 3 éven keresztül, majd pedig Miskolcon gimnáziumi oktatóként dolgozott. 1995 és 98 között a Beregszászi Magyar Főiskola és a Miskolci Bölcsész Egyesület professzora és tudományos tanácsadója volt. Kedves hallgatóink, a könyvbemutatót a Miskolci Herman Ottó Múzeumban tartották. Itt készült Béli Katalin összeállítása, melyben elsőként Viga Gyula szerkesztőt hallják.
2: Frisnyák Sándor emlékkönyvét tartom a kezemben, amely most jelent meg, és amely a földrajz tudós munkásságának állít emléket. A kötet egyik szerkesztője, dr. Viga Gyula, a Herman Ottó Múzeum etnográfusa. Az első kérdésem az lenne, hogy hogyan jön össze a történeti földrajz a néprajzzal?
3: Ez egy nagyon érdekes, és röviden megpróbálom elmondani. Tehát tulajdonképpen a tudomány hagyományos rendjében, felosztásában ugye vannak a úgynevezett kronológiai tudományok, tehát a történeti tudományok, amelyek az idővel, a dolgok egymás utániságával foglalkoznak. Vannak úgynevezett korológiai tudományok, amelyek a térrel, a földrajzi környezettel, a kiterjedéssel, az adottságokkal foglalkoznak. Na most a történeti földrajz, amit egyébként nem a Frisnyák Sándor talált föl, igazából már a franciák valamikor a 21. század elején kezdtek ilyen dolgokkal foglalkozni, de aztán nálunk a két háború között, amikor még inkább emberföldrajznak nevezték ezt a dolgot, hogy tulajdonképpen nem csak a földrajzi környezettel ugye foglalkoztak, hanem azzal, hogy az emberi társadalom abban a földrajzi környezetben hogyan éli meg azt a területet, hogyan befolyásolja az ő mindennapjait, az életét, és nem utolsó sorban, és azért ez az utóbbi gondolat már előteljesebben a Frisnyák Sándor tevékenységében bomlott ki, hogy az embernek a tájformáló tevékenysége hogyan érvényesül, gondolja itt elsősorban mondjuk a 19. század második felében lezajlott folyószabályozásokra és a mocsárlecsapolásokra, egyebekre, de korábbi századokban az, hogy ugye Európán az európai parasztoknak a tevékenysége tulajdonképpen mindenütt az erdő rovására született meg. Tehát ahol most agrárgazdálkodás zajlott vagy zajlik ma is, azoknak a területeknek a jó része az erdők rovására, egy része pedig ugye a folyóknak az egykori ártere, azok kiszárítása, stb. Született. Hát ilyen módon a történeti földrajznak és amit Frisnyák Sándor is művelt, az a nagy újdonsága, hogy itt a terek, tehát a tér, a földrajzi adottságok, és az abban zajló emberi tevékenységnek az időrendje, idősorozata együtt van jelen. És ez egy nagyon komoly dolog, hiszen azért aki geográfus, ugye hát az nyilván földrajzilag képzett a tájakkal, azok születésével, a vulkánossággal, stb. Főleg a mai világunkban, amikor már minden mesterség szakosodott, ugye szélsőségesen, ugye hát orvoslásban ugye lassan nincsen olyan, aki az egész korpuszt együtt látná, mert vagy csak fogász valaki, vagy csak a fülorgégész, vagy csak belgyógyás, stb. Tehát valójában együtt az emberi korpusznak a létezése az lassan ilyen, hogy mondjam, különleges hozzáállásá válik. Szóval azt gondolom, hogy Frisnyák Sándornak ebben komoly szerepe van, de hozzáteszem azt, hogy abban is, és én hangsúlyoztam ebben az ő jelentőséget, hogy ő kezdetektől fogva egy tanárember volt. Tehát egy született tanár volt, akinek az mindig fontos volt, hogy amit ő tud, azt úgy tovább tudja adni. Ez vonatkozott az ő általános iskolás időszakára, a mai általános iskolában, a Kilián gimnáziumban töltött időszakára, éveire, ahol például a Borsod iparvidék születéséről, meg a diósgyőri kohászat születéséről olyan kis módszertani füzetet csinált, amit a fő oktatási minisztérium, vagy nem tudom, hogy hívták akkor a fő pedagógiai intézetet, ugye sokszorosított, és az iskolák abból tanították ezt a fajta emberi tevékenységet. A legendásosak voltak az órái előadásai, ahol ő mindig térképeket, modelleket szerkesztett. Ugye ő a korai térképeket a 17.-18. századtól használta és szólaltatta meg, de hasonlóan a levéltári forrásokat is. Hát ugye neki ez a tanári tevékenység, és nem csak az iskolás nebullók számára, hanem a tudomány számára, tehát az ő doktorandusai számára például, vagy azoknak a kollégáknak is, akik belecsöppentek egy ilyen munkába, azoknak számára fontos volt, hogy ne csak tippet adjon, hogy hol keressen hozzá az adott témához valamit, hanem azt is, hogy hogyan viszonyuljon, milyen módon közelítse ezt az egészet. Igazából, amikor ő eltávozott közülünk tavaly előtt, december végén, nem sok idő telt el, szerintem néhány hét, amikor a Pókai professzora megbeszéltük azt, hogy igen, kellene egy Frissnyák emlékkönyvet csinálni. Nem feltétlenül az ő írásaiból, hiszen ha aki ismeri az ő tevékenységét, életútját, az pontosan tudja, hogy azért 60. születésnapjától kezdve 5 évenként azért a szakmának az ilyetén megbecsülését megkapta, tehát egy sor festék készült az ő különböző kerek évfordulóira, hanem elsősorban olyan könyvre gondoltunk, ahol a különböző szakmák, elsősorban persze a geográfiának a szakterületei megfogalmazzák azt egyfajta mérlegre téve, hogy mit jelentett Frissnyák Sándor tevékenysége számukra, és mit jelent az utódok számára is valójában, hiszen hát egy sor dolog mennyi is létezik, és neki köszönhetően jelen van a mai tudományos gondolkodásban.
2: Nézzük, hogy milyen szerkezet szerint épül fel ez a kötet. Nagyon sok tanulmány szerepel benne Frissnyák Sándorról.
3: Tehát ugye tulajdonképpen három egysége van, mondhatjuk, a kötetnek. Az egyik az 5 olyan tanulmány, amit mi a Kókai professzorról az ő tevékenységében a legfontosabbnak gondoltunk. Egyrészt, mert hogy általános érvénye van ugye, hogy hol van a történeti földrajz helye a tudományoknak a rendszerében. A másik az, ami a térségünkhöz kötődik, hiszen az ő tudományos tevékenysége, hiába ön elment innen a 70-es években a nyíregyházi főiskolára tanítani, de az ő tudományos publikációinak a fele az a mai Borsod-Abaúj-Zemplén megyéhez kapcsolódik. Tehát neki ez végig ugye Szikszóról származott, Miskolcon gyerekeskedett, itt járt iskolába, tehát neki ez a szülőföld, ez végig egy komoly meghajtóerő volt. Tehát ezek az írásai például Tokaj-hegyaljáról, vagy az az érdekes dolog, hogy Zemplénnek a térségében, ugye az a különböző évszázadokban az emberi tevékenység hogyan vette birtokba a tájat, hogyan jöttek létre azok az irtványfalvak, ahova szlovákok, ruszinok, németek települnek a 18. században, a létrejövő ipart, kőbányászat, kőfaragás, aztán az üveggyártás, a többi, ugye az milyen helyet követel magának ebben a rendszerben. Tehát, és ugyanezt ok a hegyai esetében is, hogy hogyan változott a hegyaljai borvidéknek a tevékenysége, ugye amire általában sokan úgy gondolkodnak, hogy az egy szőlőbor monokultúra a hegyaljának a települései, valójában nem, és ez kimutatja szépen, hogy egy komplex gazdálkodás zajlik, ugye, ahol a földműveléstől állattartásig, az erdőgazdálkodás, legeltetésig, ugye minden együtt van jelen, az más kérdés, hogy a relatíve kis területen nagy munkaráfordítással legnagyobb gazdasági hasznot ígérő szőlőbor, ugye azért nyilván az a kulcsa valójában területnek. Na most ehhez kapcsolódik az Zsuzsa lányának egy kiváló tanulmány arról, hogy a vasút, a Zsuzsa közlekedés történész volt, és szegény nagyon fiatalon meghalt, ami hát ugye a Frissnyák Sándor életében rettentő komoly törés volt. Nem szívesen mesélnék erről semmilyen intimitást. Tehát neki egy tanulmány arról, hogy a vasút születése hogyan alakítja a magyarországi városhálózatnak a fejlődését. A következő blokkban azok a tanulmányok szerepelnek, amelyek Frissnyák Sándornak a helyét, szerepét igyekeznek kijelölni a egy-egy tudományszaknak a területén, tehát a hadtörténettől kezdve a gazdaság földrajzig, vagy akár a történettudományig, vagy akár az, hogy a néprajz hogyan kapcsolódik az ő tevékenységéhez, az, amit én követtem el. És végül, és nagyon fontos szerep van az ő oktatói tevékenységének, hiszen ő a Nyíregyházi Főiskolán például négy ciklusban főigazgató helyettes is volt, azon kívül, hogy tanszéket vezetett, hát neki itt az Északkeleti térség tanárképzésében rendkívül komoly jelentősége volt egy emberöltön keresztül. És végül a kötetnek az utolsó írásai azok inkább mondjuk így szubjektív visszaemlékezések, amit az ő családtagjai, tehát a Sándor fia, a Zsuzsának a férje, tehát a Péter írtak az ő élettársa, hiszen Zsuzsák Sándor nagyon fiatalon, 40-es éveiben elveszített a feleségét is, és utána az utolsó két évtizedben egy Katalin nevű kedves teremtés volt az élettársa, és az ő lánya, aki ugyancsak ugye nevelt lányaként gyakorlatilag hozzátartozott az életéhez. Hát tulajdonképpen ez a bokor jelenik meg ilyen módon, de vannak szakembereknek is visszaemlékezései, például Németh Péter nevű kiváló régész történész, aki ugye sokáig a József András Múzeum, meg Szabolcs megyei múzeum igazgatója volt. Ő úgy, mint főiskolai oktató kolléga, és úgy is, mint egy hozzá közel álló emlékezik ugye személyesebb hangon a Frissnyák Sándorra. Tehát tulajdonképpen ez a három tartó pillérre a könyvnek. Be kell vallanom, hogy eredetileg benne lett volna az ő teljes bibliográfiája, ami azonban még egy 50-60 oldalt igényelt volna ebből a kötetből, és hát be kell vallanom, hogy nem jutott rá, de az ment bennünket, hogy két önálló kötetben is, két alkalommal, 2010-es években önálló kötetben megjelent az ő életművének a bibliográfiája. Hát ilyen módon talán nélkülözhető ebben a dologban, mert kétségtelen itt lenne a helye, de hát az volt a nyitott kérdés, hogy vagy egy elegánsabb, kemény táblában kötött könyvet csinálunk, vagy pedig egy olyan puha borítójú ragasztott könyvet, ami hát nyilván szétpereg a polcon magától is egy 10 év alatt, és hát mi inkább úgy gondoltuk, hogy ez illik az alkalomhoz.
2: Frissnyák Sándor emlékkönyvéről beszélgetünk a továbbiakban is. Viga Gyula szerzőtársa, szerkesztőtársa, Kókai Sándor professzor úr, aki a Nyíregyházi Egyetemen a pontos titulusát, hagyd kérdezzem meg, földrajztudós.
4: Köszönöm szépen, nagy tisztelettel köszöntöm én is a hallgatóságot. A Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudomány Intézetének intézetigazgatója voltam 15 évig, így a nyugdíj előtt egy-két hónappal már átadtuk a stafétabotot gyakorlatilag másnak. Történeti földrajzi kutatásokkal foglalkozni fogok, amíg lehetséges gyakorlatilag, és az egyik mesterem, Frissnyák professzor úr, aki 38 éven keresztül volt szerencsém ismerni, ő vett fel valamikor a Nyíregyházi Bessenyei György tanárképző főiskola volt a tisztességes nevünk. 1988. október 1-e óta dolgozom a jelenlegi munkahelyemen, és az a légkör, amely fogadott, ez azt gondolom, hogy meghatározó élményt jelentett az elmúlt 40 évben az életemhez kapcsolódóan.
2: Itt a könyvemutatón tulajdonképpen azt próbálta ecsetelni, hogy milyen szerepet játszott Frissnyák Sándor a földrajztudomány, a történeti földrajztudomány fejlesztésében, illetve hol lehet őt elhelyezni ezen a tudományágon belül?
4: Köszönöm szépen. Igen, azt látjuk, hogy arra a Bessenyei György tanárképző főiskolára érkezett ő 1968-ban, ami Szegedről, amely akkor még a megye tudományos életében gyakorlatilag bontogatta a szárnyait. A Nyíregyházi tanárképző főiskola ekkor alakul jóformán. Az egyes tanszékek ekkor jönnek létre, és ekkor alakulnak. És Frissnyák professzor úr a korábbi szegedi tanárképző főiskolai 3 évétnek a pozitív hagyományait és a miskolci hely szellemét és az itt végzett tevékenységét, akár a borsodi földrajzi évkönyvtől kezdődően a Magyar Földrajzi Társaság borsodi osztályának titkáraként az itt kifejtett szervező tevékenységét próbálta meghonosítani Nyíregyházán is. Egy teljesen olyan terület, egy olyan régiója, egy olyan város gyakorlatilag az országon belül, ahol ez korábban nem volt kifejezetten jelentős. A történeti földrajzi kutatások újdonságot jelentettek. De miután a történeti földrajzi kutatások a 3T tekintetében, ugye a támogatjuk, tiltjuk, tűrjük, 3T szocializmusáról beszélek, talán a tűrjük kategóriába tartozott, ezért mindjárt az 1960-as, 70-es években még nem jelentkezett a történeti földrajzi kutatásokkal, csak bizonyos nagyobb áttekintő tanulmányok bevezető oldalait, gondolatait helyezték el a történetiségében. Az áttörést a Frischnák professzor úr és a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola életében is 1980 hozta, amikor Frischnák professzor elment Szarvasra egy Mendel Tibor születésnapi ünnepségre, és ott tartotta az első olyan történeti földrajzi előadását, amely a Felső-Tisza-vidék tájhasználatával, tájgazdálkodásával foglalkozott. És ezt a ott jelenlévő magyar geográfus professzorok nagy-nagy pozitív sikerélménynek tartották, és ösztönözték arra, hogy folytassa ezeket a kutatásokat.
2: Mert hogy tulajdonképpen a történeti földrajz, mint hogyha a többféle tudományák szintézise lenne.
4: Pontosan erről van szó, igen. A történeti földrajz valóban egy olyan szintetizáló tudomány, amely a más tudományterületek, legyen ez a szűkebben értelmezett földrajztudomány, vagy éppen a történettudomány, de a néprajztudománytól kezdődően jó néhány más tudományterületnek az eredményeit próbálja egy sajátos szemüvegen keresztül gyakorlatilag szintetizálni. Úgy szintetizálni, hogy egy folyamat elemzést ad, és az egy nagyon fontos egyébként, mert azt mondjuk, hogy állapotot, keresztmetszeteket, időkeresztmetszetekben tárunk fel, tájhasználatot, tájgazdálkodást, a kultúrtájnak az állapotát, amire a forrásaink lehetőséget adnak, és ezeknek az idők keresztmetszeteknek az összessége fogja nekünk az egész folyamatot bemutatni. Persze nem tudjuk az egészet bemutatni, csak főbb gondolatokat, vádlatpontokat, fejlődési elemeket tudunk megragadni, amelyekre aztán azt mondjuk, hogy igen, ezeket általánosítjuk, és azt mondjuk, hogy igen, a magyar társadalom fejlődése, a magyar gazdaság fejlődése, a magyar táj fejlődése, vagy a település, tehát az ember formálta táj, az antropogén táj fejlődésének a legfontosabb letéteményesei és kutatói vagyunk. Egyik legfontosabb.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról szóltunk, hogy Kókai Sándor és Viga Gyula szerkesztésében jelent meg a Frischnyák Sándor emlékkönyv. A könyv bemutatón készült összeállításunkat hallották. A riporter Béli Katalin volt.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A politikai megállapodás az EU-s forrásokról olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, a környezetvédelmi beruházások és az energia átmenet most új lendületet kapnak. Célunk, hogy a fejlesztések eredményét a magyar családok közvetlenül is érezzék a pénztárcájukon, miközben az ország ökológiai lábnyomát is csökkentjük, fogalmazott a politikus. A versenyképes gazdaság és az élhető környezet egymást erősíti, Magyarország jövője pedig a fenntartható fejlesztésekre épül, mi egy ilyen modern és zöld országot építünk. Magyar Péter kormányfő pénteken sajtótájékoztatón közölte, hogy az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg, ami a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő összeg. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználásával kapcsolatban vár információkat Tar Zoltán, aki erről a Facebook oldalán közzétett videójában beszélt. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint az információk segíthetik a már folyamatban lévő vizsgálatot. Kérem azokat, akik rendelkeznek információval, a tekintetben, hogy milyen formában, milyen módszerekkel jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, osszák meg velünk ezeket az információkat, nagyban segítik vele a már megindult hivatalos vizsgálatot. Tar Zoltán hangsúlyozta, a magyar embereknek joguk van megtudni azt, hogy hová és milyen módon került el az ő adóforintjuk. Az ügy felgöngyölítése a hatóságokon túl az új kulturális minisztérium feladata lesz. Időközben három feljelentés is érkezett a nyomozó hatósághoz. Május 27-én a NAV munkatársai kiszálltak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium, valamint a Nemzeti Kulturális Alap adminisztrációját ellátó hivatal épületébe, ahol a büntető eljáráshoz kapcsolódva lefoglaltak különböző iratokat, dossziékat, elektronikus eszközöket, számítógépeket, meghajtókat és mobiltelefonokat, hogy megnézzék, felkutassák, milyen iratok, milyen információk lelhetők fel a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos csalásgyanús ügyleteivel kapcsolatosan, mondta a miniszter. Felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését és szakmai felügyeletét. Közölte Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Kiemelte, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával folytatott egyeztetésen azt a tájékoztatást kapták, hogy vannak régiók, ahol kimondottan kérik a rendszer leállítását, és vannak, ahol annak működtetését szorgalmazzák. A miniszter szerint figyelembe kell venni a helyi termelők igényeit, és egységes szakmai keretet kell kialakítani ahhoz, hogy megfelelően működhessen a rendszer. Az országos jégkármérséklő rendszert 2018 májusában indították el, a rendszer a zivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst-jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagyméretű jég által okozott károk kialakulásának esélye. Az Agrárkamara a múlt héten arról tájékoztatott, hogy a jéger működését megelőző három évben évente átlagosan több mint 57 ezer hektárra jelentettek be jégkárt a gazdálkodók. 2018 és 2025 között az éves átlag 31.514 hektárra mérséklődött, miközben gyakoribbá váltak a szupercellás zivatarok, amelyek fokozzák a jégveszélyt. Európai szintű akció keretében országosan ellenőrzi a rendőrség a motorkerékpárral közlekedőket, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését június első hetében, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, a többi között a kipufogók átalakítását, mert a motorkerékpároknak az utólagos, nem gyári módosítások esetén is meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata június 1-e és 7-e között hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Felhívták a figyelmet a biztonságos és szabályszerű közlekedés érdekében a motorosoknak különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a gumiabroncs mintázati mélysége a teljes felületen sehol sem lehet kevesebb, 1,6 milliméternél. Arra kérik a motorosokat, hogy az utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett fátyolfelhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb, komoly felhő képződése lehet számítani, elsősorban ott alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet, megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, hajnalban 11-20 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Lénárt András, a Szegedi Egyetem hispanisztikai tanszékének docense, akivel az USA-ban élő latinók helyzetéről beszélgetünk.
2: Az is jelen van természetesen, hogy valaki bűnözőként érkezik, tehát otthon már elkövetett valamit. Ez lehet drogkartellekkel való együttműködés, gyilkosság, bármi. Ez is jelen van, tehát van bűnözői háttere otthon. Amennyiben ez benne van a rendszerben, ezzel próbálnak együttműködni a latin-amerikai országok az Egyesült Államokkal, tehát ha ez otthon bekerült a rendszerbe, akkor az előbb-utóbb az Egyesült Államokban is látszani fog. Tehát van ez is természetesen, de a többség az, aki vagy egy jobb élet reményében, vagy egyszerűen csak az élet reményében, a túlélés érdekében érkezik.
1: Mai vendégünk tehát Lénárt András, az STE docense. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Már a latin-amerikaiak a legnagyobb kisebbség az Amerikai Egyesült Államokban. Vannak olyan államok, ahol spanyol nyelvtudás nélkül gyakorlatilag nem lehet érvényesülni a hétköznapokban. A következő percekben beszélgetünk a jelenség történelmi hátteréről, és arról is, hogy az USA déli határán, alagutakon vagy a sivatagon keresztül manapság is rengetegen próbálnak átjutni például Mexikóból az USA-ba egy jobb élet reményében, úgy, hogy szó szerint mindenüket hátrahagyják. Mai vendégünk Lénárt András, a Szegedi Egyetem hispanisztikai tanszékének docense. A beszélgetést az egyik tanítványom, Lajos Léna, szegedi kommunikációszakos egyetemista készítette.
3: Az Amerikai Egyesült Államokban a legnagyobb kisebbség azok a latin-amerikaiak. Honnan ered ez, ennek a története, hogy kezdődött, hogy ők lettek ez a legnagyobb kisebbség?
2: Honnan indul? Onnan indul, hogy ők szokták mondani, hogy ők már elég régóta ott vannak, régebb óta ott vannak, mint az angol szászok. Ez egész onnan ered, hogy a jelenlegi Egyesült Államok területének teljes déli része egykoron a spanyol gyarmatbirodalom része volt, utána pedig Mexikó része volt. Tehát az, ami ma az Egyesült Államokban Kalifornia, Texas, Arizona, Új-Mexikó államok, még Wyoming déli része is, az egykoron mind Mexikóhoz tartozott, azt megelőzően, hogy a spanyol gyarmatbirodalomhoz, de függetlenség után Mexikóhoz. Történelmi részletekben azért mélyen nem megyek bele, a lényeg, hogy Texas egyszer függetlenné vált, volt egy nagyjából 10 évig független, utána az Egyesült Államokhoz csatlakozott, viszont minden olyan terület, amit az előbb említettem, azt az Egyesült Államok egy háborúban, 1848-ban zárult le, amikor a mi forradalmaink is zajlottak éppen, akkor egy háború után egyszerűen elvette Mexikótól, ezzel Mexikó fele, nagyjából fele, elkerült Mexikótól az Egyesült Államokhoz. Ugye a lakossággal együtt. Azt szokták mondani, hogy akik mindkét régió történelmét ismerik, hogy ez volt Mexikó Trianonja, hogy elkerült tőlük. Mexikóiak azt is mondják, angolul szokták ezt leggyakrabban használni, hogy we didn't cross the border crossed us. Tehát ők nem mentek sehova, ők a helyükön maradtak, a határ változott meg. Ezáltal rögtön egy hatalmas mennyiségű, számban mérve spanyol anyanyelvű személy került az Egyesült Államokhoz. És idővel ehhez járult az, hogy a szomszéd országból, amely mindig gazdaságilag fejletlenebb volt, elmaradottabb volt, tömegesen érkeztek az Egyesült Államokba a bevándorlók. Volt, hogy legálisan, bizonyos programok keretében volt, hogy illegálisan, Mexikóból, ugye Közép-Amerika, ugyanez a helyzet alapvetően, hogy ugye jobb életreményében, Kubából, általában a Castro rendszer elől menekülve, Puerto Ricóból azért, mert a Puerto Rico az Egyesült Államokhoz tartozik tulajdonképpen ilyen társult tagállamként. Tehát a latin-amerikaiak számára, ha valahova mozdulni akartak, akkor mindig az Egyesült Államok volt az elsődleges célhely. És azért nőtt meg ennyire a számuk, ugye általában egy eltökélten buzgón katolikus vallású közösség, akik a család fenntartást, a család fennmaradását nagyon fontosnak gondolják. Tehát közöttük a természetes szaporulat jóval magasabb, mint más közösségek között. Tehát mostanra valóban a legnagyobb kisebbség, elég érdekes fantáziálgatások vannak arról, hogy 2060-70 környékére már akár az angol szászok számát is, tehát az angol anyanyelvűek számát is megközelíthetik. Nyilván, ha a legális és az illegálisan ott tartózkodókat számítjuk, akkor valóban egy brutálisan nagy számról van szó. Ez nyilván sokaknak nem tetszik, mások viszont elfogadják, mert természetes népmozgásoknak ez is része, illetve mondtam, hogy azért bizonyos területeken mondhatjuk, hogy nekik van nagyobb joguk ott lenni.
3: Az a rasszizmus, ami ellenük irányul, akkor nyilvánvalóan ehhez hozzájárul az is, hogy nagyon sokan ott vannak. Meg az, hogy nagyon multikulturális az egész ország. Ez miben nyilvánul meg leginkább kifejezetten a latinok iránt?
2: Nem is feltétlenül a rasszizmus szót használnám itt, ahogy másoknál sem, mondjuk a feketékkel kapcsolatban sem jelenleg. Persze van az a közösség nyilván, tehát van az a csoport, aki teljes mértékben rasszista. Inkább egy olyan érzések összességéről beszélnék, bizonyos angol száz származásúak között, hogy féltik azt, hogy ők kisebbségbe kerülnek. Tehát, hogy megfordul ez a helyzet, amiről eddig beszéltünk, és ők nem akarnak kisebbségé válni, hiszen azt mondják, hogy ez az ő földjük. Mondjuk ez az őslakosoknak, az indiánoknak is lenne pár szavuk, hogy ki volt itt először, és mi, kinek a hazája. Tehát inkább egy olyan multikulturalizmusról beszélnék, ami nem mindenkinek tetszik, és próbálnak tenni ez ellen. De nem nagyon lehet. Tehát ezek olyan természetes folyamatok, amelyek a világban és különböző korszakokban is bekövetkeztek, minden régióban, tehát népmozgásokat mindenhol láttunk. Hogy miben nyilvánul meg a, inkább úgy fogalmaznék, hogy negatív attitűd, ami aztán tud túlzássá válni. Például a nyelvhasználat. Ezek a hispán közösségek őrzik a hagyományaikat, a tradícióikat, a közösségeik történelmét, a nyelvüket, tehát ők ragaszkodnak a spanyol nyelvhez. Nem zárkoznak el attól, hogy angolul is megtanuljanak, sőt, meg is tanulnak, de azért ahhoz ragaszkodnak, hogy megőrizhessék bizonyos közösségi szinten a spanyolt. Ennek vannak különböző módozatai, például megszületett a Spanglish nyelv, amit jobb nem lefordítani, egy film miatt lett, egy filmcím miatt a spangol kicsit elterjed, de inkább ne terjedjen szerintem, ez legyen a Spanglish, ugye a Spanish meg az Englishnek a keveréke. Ami egy ilyen érdekes jelenség, ez megint valaki azt mondja, hogy ez a tiszta angol nyelv beszennyezése. Mondjuk a hispánok között is van azt mondja, hogy szép spanyol nyelv beszennyezése. Érdekes nyelvészet és kulturális jelenség a például a Spanglish. De a spanyol használatának el nem tűrése, nem azt mondom teljes elítélése, de csökkentése, ez azért egy tendencia. Van ilyen English only movement, hogy csak az angolt használjuk, de ennek van politikai vetülete is. Ugyanakkor azt kell látni, hogy ezekben az államokban, amit említettem, amik egykoron Mexikóhoz tartoztak, plusz Florida, ahol a kubai bevándorló közösség elképzelhetetlen méretű és egyre csak növekszik. Jelenleg aztán, ha Kubában változások következnek be, ami éppen talán küszöbön áll, akkor lehet, hogy elindulnak vissza majd. Tehát egyszerűen lehetetlen meglenni anélkül, hogy a spanyol nyelvet abban a régióban valaki valamilyen szinten ismerje, bizonyos boltokban, közösségekben nem lehet kommunikálni angolul, ha mindenki csak spanyolul tud. Nemrég elindult Trump kezdeményezésére egy olyan, nem mozgalomnak mondanám, csak olyan törekvés inkább, hogy az angol valóban az államnyelve legyen, ugyanis nemrég jöttek rá, hogy az amerikai alkotmányban nincs definiálva az államnyelve. Tehát az angol az nem hivatalos nyelve az Egyesült Államoknak, csak megszokták, hogy az, mindenki angolul beszél. Viszont ezt még a republikánusok sem igazán támogatják többségben. Miért? Azért, mert annyi hispán van, akinek a spanyol nyelv nagyon fontos számára. Republikánus szavazók között is sokan vannak, sok mindenben egyetértenek, de azzal nem, hogy a spanyol háttérbe szoruljon ennyire. Most csak a nyelvet emeltem ki, de ugyanezt meg lehetne említeni a kultúrával, a szokásokkal, rádiócsatornák, tévécsatornák, újságok, zene, egyre népszerűbb a latin zene. Nemrég ugye Bad Bunny-nak volt egy produkciója, ami felhívta erre a figyelmet, hogy mennyire népszerűek a latin zenészek, a latin-amerikai zenészek az Egyesült Államokban. Munkát is ide vehetjük, nyilván ott is jelen van az, hogy elveszik a munkánkat a bevándorlók, ez sok más országban, Európában is jelen van ez a gondolat. Valóban sok munkahelyet foglalnak el, de jellemzően azokat a munkahelyeket, amelyeket más nem akar elfoglalni. Tehát nem arról van szó, hogy a hispán bevándorlók elveszik az amerikaiak, az angol száz amerikaiak elől a munkát.

0: Magyarországon egyébként önök voltak az elsők, akik ezzel elkezdtek foglalkozni?
1: Nem. Magyarországon több erdőfürdő és erdőterápiás szakember is dolgozik. Maga az erdőfürdő néven elnevezett módszer, az nagyjából ugyanezekben az években robbant be Magyarországra, de ők a nagy nemzetközi erdőfürdő szövetségeknek a képzésein tanultak, akikre most gondolok sokan, mi pedig inkább egy saját adaptáción dolgoztunk. De párhuzamosan többen is elkezdtek ugyanezzel foglalkozni. Mi annyiban vagyunk egy picit mások, hogy mi a nemzeti parkokkal együttműködve egy ilyen nagyon helyi adottságokra szabott programot kezdtünk el kidolgozni.
0: Mi ez a program? Mert ugye azt olvastam, hogy világszerte nagy keletje van az erdőmerülésnek. Tehát mivel másabb az itthoni erdőmerülés, mint mondjuk világviszonylatban a külföldi minták?
1: Én azt gondolom, hogy a világviszonylatban használt erdőfürdőzés és a mi erdőmerülésünk között igazán nincsen nagyon sok lényegi különbség, tehát talán nem is a különbségeket érdemes nézni, mert nagyon-nagyon sok hasonló elemmel dolgozunk, ennek a programnak az adaptációját dolgoztuk ki. Mi arra törekedtünk, amiben én úgy gondolom, hogy talán egy picit más, de minden erdő más, minden vezető más, minden módszer egy picit más, tehát hogy igazából mindenki egy kicsit különbözik egymástól, de szóval amire mi törekedtünk, hogy olyan módszert alkossunk meg, ami az abszolút kezdők számára is érthető, tehát hogy nagyon letisztult, nagyon egyszerű, nincsenek ráaggatva olyan rétegek, ami esetleg valaki számára nem érthető, vagy amitől valaki esetleg idegenkedik, hanem egy ilyen nagyon kezdő, nagyon jól érthető és használható alapot dolgoztunk ki, amit minden olyan ember ért és magáévá tud elvileg tenni, aki mondjuk még egyáltalán nem járkált az erdőben, vagy mondjuk egyáltalán nincsenek ilyen tudatos, spirituális gondolatai, vagy akár gyerekek számára is elérhető. Tehát mi egy ilyen nagyon letisztult, nagyon egyszerű alapot szeretünk volna kidolgozni, amin belül viszont mindenki a saját tetszőleges mélységeit és spiritualitását is akár meg tudja élni. Tulajdonképpen több ezer éve használják az emberek a természetet, a kerteket, az erdőket, gyógyítása, gyógyulása. Tehát ugyanez a hatás rengetegféle gyógyító formában már megjelent, de maga az erdőfürdő módszer, és ez a kifejezés, ez Japánból származik.
0: Mondhatná a laikus, hogy ugyan már miről van itt szó, hiszen kimegyek az erdőbe, és akkor kész, ott vagyok, körbevesz a természet, és ennyi. De hát itt egy egészen más dologról van szó, és a szakemberek egyébként nagyon sokszor felhívják a figyelmet arra a hétköznapokban is, hogy állj meg egy kicsit, lélegezz mélyeket, lassíts le. Ez az erdőmerülés is ilyen, tehát nem arról szól, hogy én kimegyek a természetbe, és ott állok, hanem egy folyamatban vesz részt az ember.
1: Igen.
0: Mi ez a folyamat? Tehát mi az, amit ez alatt, az idő alatt, amikor kimennek az erdőbe, és megmerítkeznek ott, mi az, amit elsajátítanak, amit magukévá tehetnek az emberek?
1: Alapvetően mi abban segítjük a résztvevőket, hogy az ott és akkor aktuálisan jelenlevő ingereket észre tudják venni, és azokat be tudják fogadni. Mert hogy ehhez kell egyfajta tudatosság. Amikor valaki azt mondja, hogy nekem nem kell vezető, én így is tudok az erdőbe menni, miért azt mondjuk, hogy persze, nagyon jó, és menjen mindenki úgy és olyan erdőbe, ahogyan neki tetszik. És nem gondoljuk, hogy egyik vagy másik jobb vagy rosszabb. De azt nagyon sokszor megtapasztaltuk, hogy ha valaki egy vezetővel megy, akkor az ő válláról már lejön egy csomó felelősség, hogy merre menjek, hoztam-e magammal vizet, meddig maradjak, hogyan fogjak neki, mennyi ideig üljek, hogyan sétáljak, tehát hogy egy csomó olyan döntési helyzettől megszabadítja a vezető, amit egy egyedül töltött séta során esetleg ő neki kellene meghozni, és az kizökkenteni abból az elmerülésből. Ez csak egy példa, nagyon sok szempontból nagyon jó vezetővel menni egyébként. De hogy ez a vezető olyan gyakorlatokat, olyan akár játékokat, olyan mozgás és légzés gyakorlatokat hoz, amik jól esően vezetik az ember figyelmét, ahogyan az előbb mondtam, az itt és most, ott és akkor ingerei felé. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a dinamikusabb, játékosabb dolgok felől haladunk, egyre inkább az elcsendesedősebb és elmélyülősebb gyakorlatok irányába, és ennek megvan egy megadott íve, egy fokozatosság, amivel eljuthatunk egy olyan tudatállapotba, ami tényleg egészen újszerű és egészen különleges dolgok megélésére ad lehetőséget. Nagyok az egyéni különbségek abban, hogy ez hogyan és mikor jön létre, de

0: Nagyon sok olyan emberrel dolgoztunk már, akik gyakorlottak az erdőjárásban, hiszen a képzéseinkre szinte csupa olyan ember jön, aki már maga is gyakorol valamiféle természetkapcsolódást, és minden alkalomhoz valamilyen újszerű érzést, újszerű élményt, valami jól eső dolgot, valami különlegességet. Tehát minden erdő, minden évszak más és más, és ezért aki már mondjuk úgy, hogy profi erdőjár, annak is minden alkalom tartogathat valami újdonságot, meglepetést, jó érzést.
1: És ugye itt nem csak stresszoldásról van szó, hanem leginkább arról, hogy a test és az elme egyszerre úgy lecsendesüljön, és egy kicsit befelé forduljunk, önmagunkat is figyeljük.
0: Ez kéz a kézben jár a stresszoldással egyébként, de alapvetően, amit mondjuk mindfulnessnek is neveznek, vagy zennek is neveznek, az a fajta tudatos jelenlét, az a fajta odafigyelés az aktuális minket körülvevő dolgokra, az nagyon jótékony hatású. És ebben az erdei környezet iszonyú jó segítőtárs, mert az erdőben mindig van körülöttünk valami, amit észre lehet venni, amit meg lehet figyelni. Nagyon finom illatok, nagyon gyönyörű színek, nagyon érdekes hangok vesznek minket körül. Tehát nem olyan nehéz ez az elcsendesedés, mint mondjuk egy városban, bezárva egy szobába, ahol vagy mindent becsukok, és nem hallok semmit, legfeljebb a hűtőzúgását, vagy kinyitom az ablakot, és akkor viszont lehet, hogy olyan hangokat is hallok, ami nem annyira tetszik. Egyébként Magyarországon persze nehéz olyan erdőt találni, ahol ne hallatszódna egy repülő, vagy valahonnan a távolból a civilizáció zaja, de ezek sem szoktak igazán zavarni minket.
1: Hány program van?
0: Van az alapprogramunk, a bevezetés az erdőmerülésbe. Ez egy olyan program, ahol többféle módszertannal dolgozunk. Igazából mindegyikből van egy kicsi kóstoló, de ez az alapprogramunk, ami végigvezeti a résztvevőket az erdőmerülés lényegén. És ezen kívül vannak olyan specifikus moduljaink, amik egy-egy területnek az eszközeit használják hangsúlyosabban. Ez lehet, hogy éppen a pszichológiai modul lesz, ahol nagyobb hangsúlyt kap az önismeret, vagy a tudatosabb stresszoldás, vagy a saját élettörténet, de van a jógás modulunk, ott pedig a jógából és a mozgásból vegyítünk többet a programunkba. Ezen kívül vannak olyan napjaink, amikor egy-egy vendég módszertant hívunk meg. Volt olyan napunk, ahol festéssel foglalkoztunk, volt olyan fél napunk, ahol az erdőben éneklés volt a program, volt, ahol a zen japán művészetei kaptak szerepet, úgyhogy igazából nagyon sokféle dologgal lehet jól vegyíteni az erdőmerülést. Iskolás csoportok, osztályok szoktak minket megkeresni, és akkor a gyerekeknek tartjuk meg a programunkat, ezt mindig egy kicsit a gyerek tempóra formáljuk, és egyébként képzéseket szoktunk még ezen kívül tartani. Leggyakrabban programvezetőképzést, ahol a résztvevőknek tulajdonképpen megmutatjuk, hogy mi mit csinálunk, és hogyan használjuk ezeket a módszereket, és így ők a saját munkájukba tovább tudják vinni a tanultakat, vagy pedig tudnak ők is erdőmerülés programokon elkezdeni dolgozni.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Vásárhelyi Krisztával, előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok. Köszöntöm hallgatóinkat. A helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásainak esetében vannak a legsürgősebb teendők. A programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni, és miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 utolsó negyedévében megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is, közölte Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentett be megállapodást 16,4 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. Kármán András szerint a megállapodás az uniós források három különböző területét érinti. A COVID-járvány és az azt követő energiaválság következtében felállított RRF esetében 10 milliárd euróról van szó, amiből 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatás és 3,5 milliárd euró kedvezményes kamatozású hitel. A jogállamisági eljáráshoz kötött kohéziós források esetében 4,2 milliárd euró, az akadémiai szabadsághoz kapcsolódó források esetében pedig 2,2 milliárd euró visszanemtérítendő forrás felszabadításáról született politikai megállapodás. A nagyságrendileg 6000 milliárd forint a jelenlegi magyar költségvetés közel 13%-a. A megállapodás több ezer milliárd forinttal növelheti Magyarország költségvetési mozgásterét, és új lehetőségek nyílhatnak beruházások és fejlesztések finanszírozására is. A kormány szeretne változást elérni abban, hogyan kommunikáljanak a sajtó képviselői és a tartalomgyártók az érzékeny gyermekeket érintő témákról, közölte a szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán, ahol 5 lépésben foglalta össze a traumaérzékeny tartalomgyártás főpontjait. Kátai Németh Vilmos szerint az érintett témák tálalása során tisztázniuk kell magukban, hogy miért foglalkoznak az üggyel, ugyanis a trauma szenzitivitás alapja, hogy nem használják ki és fel a másikat, és a cél nem lehet önös érdek. Kitért arra is, hogy a szavaknak erejük van, így a nyelvhasználat során kerülni kell azokat a szavakat, amelyek az érintettet stigmatizálják, vagy úgy tüntetik fel a bántalmazást, mintha ő is közrejátszott volna benne. A negyedik alapelv szerint az érintett, az áldozat vagy a túlélő jólléte alapvető fontosságú, azaz a sajtó munkatársa vagy a tartalomgyártó nem okozhat neki kárt. Az ötödik pontban arról írt Kátai Németh Vilmos, hogy az áldozat magánéletének védelme fontos alapelv, amelynek jóval szélesebb a tartalma annál, mint hogy ne legyen felismerhető. Kiemelkedő eredményt ért el a Debreceni Egyetem Klinikai Központ kardiológiai és szívsebészeti klinikájának szívprogramja. A szakemberek elvégezték az ezredik katéteres aortabillentyű beültetést. Az úgynevezett TAVI beavatkozás egyre több beteg számára jelent biztonságos alternatívát a nyitott szívműtéttel szemben, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja. A Debreceni Klinika első vidéki intézményként indította el a programot, és ma is az ország egyik legnagyobb esetszámú strukturális szívgyógyászati centrumaként működik. Az ezredik páciens egy 80 éves beteg volt, akinél katéteres aortabillentyű beültetés történt a napokban. Az eljárást abban az esetben alkalmazzák, amikor a meszes szívbillentyű már nem nyílik ki teljesen, így akadályozza a megfelelő véráramlást. A beavatkozást 2013 óta alkalmazzák az intézményben, amely mára az ország egyik vezető TAVI központjává vált. Idén a tervek szerint 250 katéteres aortabillentyű beültetést végeznek. Új rendőrfőkapitány irányítja június 1-től a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányságot Kis Attila Tamás rendőr vezérőrnagy személyében. Magyarország belügyminisztere 2026. június 1-jei hatállyal saját kérésére nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezte Cinege László rendőr-dandártábornokot, a Vármegye eddigi rendőrfőkapitányát. A közel 40 éves hivatásos szolgálat során végzett munkáját tárgyjutalommal ismerték el. Cinege László ünnepség keretében adta át, saját fogalmazása szerint visszaadta a csapatzászlót utódjának, Kis Attila Tamás rendőr-vezérőrnagynak. Budapesten idén 5 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Suli a strandon akcióhoz, amelyben június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. Az akcióban az osztályok részére 50% kedvezményt biztosítanak a diák belépő árából, közölte a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT. A Magyar Fürdőszövetség azzal a céllal indította pár évvel ezelőtt a Suli a strandon országos akcióját, hogy a diákoknak szórakoztató és mégis oktató jellegű tanítási napot biztosítson az iskolai év utolsó heteiben. A programban részt vesz a Csillaghegyi Árpád forrásfürdő és Székely Éva úszoda, a Palatinusz gyógy hullám és strandfürdő, a Paskál gyógy és strandfürdő, a Pesterzsébeti jódos sós gyógy és strandfürdő, valamint a római strandfürdő.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett fátyol felhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb, komoly felhő képződésre lehet számítani. Elsősorban ott alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, hajnalban 11-20 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Vásárhelyi Krisztával, az erdőmerülés programvezetőjével.
2: Hány órás egy ilyen program, egy erdőmerülés, és amikor megérkeznek a résztvevők, akkor mivel szembesülnek? Mit vihetnek magukkal? Hogyan vehetnek részt? Tehát mondjuk fönt van a cipő, levethetem a cipőt.
3: Hát az alapprogramunk az 3 órás, tehát 2,5-3 óra alatti programot nem is szervezünk, mert ez a minimum idő, ami szükséges ez a fajta ellazuláshoz. És mi azt szoktuk nagyon-nagyon javasolni résztvevőknek, hogy semmit se hozzanak magukkal, se vizet, se táskát, se telefont, semmit. Ehhez nagyon-nagyon nehezen szokták elengedni az emberek, de utána nagyon hálásak érte. Az, hogy valaki cipőben vagy mezítlábon, az teljesen egyedi döntés. Mi a mezítlábazást szoktuk ajánlani, mert nagyon szeretjük, nagyon jó érzés a talpon keresztül is megérezni az erdőt, de ez nyilván például abszolút nem egy kötelező elem, hanem inkább csak egy lehetőség. Amikor megjönnek, egy kicsit belerázódunk abba, hogy kik vagyunk, hol vagyunk, mit fogunk csinálni, ezek mindig csoportos programok, de maga az elmerülés az már egyénileg zajlik, csak csoportosan, közösen megyünk, ez biztonságot ad, meg egyfajta közösségérzést.
2: És mik a visszajelzések, a tapasztalatok, amiket elmondanak a séta végén az emberek?
3: Én azt nagyon szeretem, amikor egy csoportban mindenki elmondja, hogy mit élt át, mert egyrészt nagyon-nagyon jó hallani, nagyon sok pozitív visszajelzést adnak a programnak, másrészt nagyon változatos, hogy ki mit élt át. Tehát a legapróbb dolgoktól kezdve az egészen komplex élményekig nagyon sokféle visszajelzést szoktak adni. A legapróbb dolog alatt azt értem, hogy van, aki azt mondja, hogy végre jó volt csak úgy ülni, semmit sem csinálni, vagy hogy végre, nem tudom, észrevettem, hogy milyen színűek az erdő leveleim. Szóval egy-egy dolgot észrevesz, vagy azt mondja, hogy nem történt velem semmi, és ez így volt tökéletes. És vannak olyanok is, akik pedig egészen különleges összetartozás élményről számolnak be, ahogyan az erdővel szinte egyé válnak, és ez nagyon-nagyon sokat jelent számukra. Ez egy ilyen nagyon nagy támaszt, egy nagyon nagy közösség, vagy nem is tudom, hogy mondjam, együttérzés élményt szokott adni. Szóval minden résztvevő mást és mást mond, és nagyon változatos, és nagyon jó hallgatni.
2: Gyerekekkel nehezebb egyébként egy erdőmerülést végigcsinálni? Tehát ott azért több mindenre van szükség, hogy kikapcsolják a gyerekeket? Mert ugye, főleg, ha egy erdőbe kiviszünk egy gyereket, hát ott minden van. Tehát a bogaraktól kezdve az élőlényekig, és milyen a gyerek, tehát meglát valamit, és megy. Tehát őket azért nehezebb egy kicsit kikapcsolni,
3: igen,
2: ugye?
3: Igen. Hát abszolút, azt nem mondanám, hogy nehezebb, de egészen másfajta tempóval zajlik a program, és oda mindenképpen olyan vezető kell, aki konkrétan ért a gyerekekhez, hogy van arra tapasztalata, hogy mikor kell gyorsan váltani. Mert a kisebb gyerekeknek ugye sokkal nagyobb és intenzívebb a mozgásigénye, ezért velük sokkal-sokkal több mozgás van a programban, tehát ők ahhoz, hogy el tudjanak csendesedni, biztos, hogy előtte valamilyen intenzívebb mozgást, vagy olyan játékot kell végezni, és maga az elcsendesedés részt is meg szoktuk velük csinálni, tehát van olyan része is a gyerekprogramnak, hogy mindenki mondjuk csendesen üldögél valahol egy általa kiválasztott helyen, és nem mozdul el, nem beszélget mással, és ezt nagyon-nagyon szokták szeretni, de ide valahogyan a gyerekeket el kell juttatni, és az általában egy sokkal több, sokkal kisebb gyakorlatból álló ráhangolás, mint a felnőtteknél, akik ugye általában már rögtön hajlandóak nagyon csöndben lenni, és nagyon lelassulni, mert jobban vágynak erre talán, mint a gyerekek.
2: Magát a módszert, azt a japán módszert, amire alapozták a magyar adaptációt, ezt mondjuk elmentek és tanulmányozták? Tehát volt erre lehetőség, vagy nincs rá szükség? Tehát, hogy láttak különböző erdőmerülő módszereket?
3: Sajnos nem. Nagyon szívesen elmennék Japánba egy kicsit tanulmányozni a módszert. Mi nagyon sok könyvet olvastunk hozzá, és azokról a területekről raktuk össze, ahol korábban dolgoztunk hasonló témában. Tehát az egyik alapítótársunk például a Királyréti Hiúzháznak a szakmai vezetője, Sefcsik András. Ő például egyetemista kora óta ezzel foglalkozik, hogy gyerekekkel, felnőttekkel megy az erdőbe, és ismeri az erdőt, mint a tenyerét. Én, amióta az erdőmerülést visszük, nagyon sok másik erdőfürdő vezetővel találkoztam, és sokuk nagyon nyitott az együttműködésre, és velünk együtt úgy gondolja, hogy ez egy mozgalom kell, hogy legyen, ami minél több emberhez eljut, vagy akár az egészségügy is elismeri, mint megelőzés, vagy mint egészségmegőrző módszer. Úgyhogy én úgy érzem, hogy sokunkban van arra nyitottság, hogy minél több emberhez eljuttassuk, de nyilván nehéz beindítani egy ilyesmit egy olyan országban, ahol még nem igazán tudja mindenki, vagy sokan megkérdőjelezik.
2: A fotós erdőmerülés az milyen?
3: A fotós erdőmerülésen, mint az alapprogramunk, hasonló relaxációban vannak a résztvevők, tehát hasonlóképpen segítünk nekik abban, hogy ebbe a megnyugodott állapotba el tudjanak jutni, de itt néhány fényképet is szoktak készíteni, ami nem ez a kattintgatós, mindent lefotózók típusú fényképészet, hanem inkább a lassú fényképezés, ahol mondjuk egy dolgot nagyon-nagyon hosszan szemlél az ember, és nagyon hosszas szemlélődés után választja ki, hogy hogyan fotózza le, vagy mit fotózzon le belőle. Ezt általában cégek szokták szeretni, de időnként mi is meg szoktunk hirdetni ilyen fotós erdőmerülés programot.
2: Önnek egyébként melyik a kedvenc gyakorlata az erdőmerülés során?
3: Hú, ez nagyon nehéz kérdés.
2: Mert ugye gondolom, vannak az, amikor a hangokra koncentrálnak, van, amikor ugye a látást veszik igénybe, tehát hogy mi az, amit látnak, vagy mi az, amit éreznek. És ugye azért nehéz kizárni a látást, tehát amikor csak a hangokra koncentrálunk, és egyébként sokszor az ember belegondol, hogy mennyire nehéz egy gyengén látó embernek, vagy egy vak embernek, mert ő egészen másképp idézőjelbe látja a világot.
3: Igen, tehát mi ezekre az érzékszervi játékokra mindig nagyon megengedően, és mindig nagyon lazán szoktunk gyakorlatokat hozni, vagy ilyen megkínálásokat alkalmazni, hogy mindenki a saját tempója szerint próbálhatja ki, hogy milyen csukott szemmel lenni, és csak a hangokra figyelni, vagy egy dolognak egy másik vetületét, másik nézetét felfedezni, hogy a látásával fedezzen fel dolgokat. Nekem szerintem a kedvenc gyakorlatom az úgynevezett csendes elvonulás, ami egy hosszas csendesség, ami ugye nagyon-nagyon alaposan elő van készítve, mert tényleg ez az a helyzet, amiben nagyon ritkán engedjük bele magunkat egyedül, hogy csak úgy leüljek valahova és szemlélődjek, relaxáljak, átadjam magamat az engem körülvevő dolgoknak és ezek felfedezésének, és ez jelenti a legnagyobb lehetőséget arra, hogy megnyissuk magunkat az erdő felé. Tényleg észrevegyük, befogadjuk, átérezzük, ami körülvesz minket.
2: Csendben tudnak maradni az emberek? Tehát kibírják azt, hogy mondjuk ne beszélgessenek egymással, ne szóljanak a másikhoz?
3: Ez nagyon érdekes, mert például programvezetőként is azt szoktam érezni, hogy amikor az első csendes gyakorlatot megcsináljuk, mondjuk egy lassú sétát, ahol azt kérjük tőlük, hogy ne beszéljenek, nekem is már utána is egy picit nehéz megszólalni. Tehát a csend így magával ragadja az embert, hogy onnantól csendben vagyok, mert nem merül fel, hogy beszélnem kéne, hiszen maga a csend is valamivé válik, és nem valaminek a hiányává.
2: Azon gondolkoztam, hogy milyen jó lenne, ha az erdőmerülést azt föl lehetne írni receptre, nem? Milyen jó lenne, mert sok esetben az embereknek nem gyógyszerre lenne szüksége, és ma ez van, tehát mindenféle bajjal, létező vagy nem létező bajjal elmegyünk orvoshoz, és azonnal gyógyszer van fölírva. Holott annyi terápiás módszer van, ami gyógyszer nélkül segíthetne az embernek. És az erdőmerülés az pont ilyen valahol.
3: Igen, igen, ezzel abszolút egyetértek. Ami azért is lenne jó, mert hogyha valaki néhány alkalommal elsajátítja az erdőmerülés módszerét, nagyon sok részét tudja egyedül is gyakorolni, tehát van olyan, amit vezető nélkül is lehet. Tehát lehet, hogy nem olyan hatékonyságú, mint egy vezetővel, de el lehet kezdeni, lehet gyakorolni heti vagy napi szinten a természetkapcsolódást. Ilyen szempontból a munkáltatóknak lehet szerepe, hogy ők a saját munkavállalóik mentális egészségének megőrzése érdekében, például csapatépítésnek választanak-e egy ilyen típusú programot, ami egészen máshol hat. Tehát nem a hangossággal és nem tudom, stresszel és kalanddal és veszéllyel, mint mondjuk egy ilyen klasszikus, akciódus csapatépítő program, hanem egy olyan program, ami egészen máshogyan jelent kihívást és máshogyan okoz pozitív érzést.
2: És pontosan egyébként a gyerekeknél jutott eszembe. Egy szakember mondta, hogy ma a gyerekek 80%-ára ráfogják, hogy diszlexiás, diszgráfiás, ilyen baja van, olyan baja van. És ugye azt látjuk, hogy különböző például állatokkal, természettel való terápiás módszereket leginkább ugye azoknak a gyerekeknek javasolnak, akik valamilyen módon sérültek, tehát autisták, vagy szellemi fogyatékkal élők, pedig ez egy egészséges gyereknek is fontos lenne, ha csak azért, mert ugye egyrészt, amit beszéltünk, hogy rohanó világ van, fölveszik azokat az ingereket, amiket mi is, azt a stresszt, amit mi is közvetítünk feléjük, és sokszor lehet, hogy egy gyereknek csak az kellene, hogy tényleg egy kicsit lecsöndesedjen, vagy megértse az őt körülvevő dolgokat. Persze van az a gyerek, aki mondjuk ténylegesen hiperaktív, de egyre többet lehet hallani, hogy a gyerekekre már, ha egy kicsit mozgékonyabb, mint az átlag, akkor már azt mondják, hogy problémás, és még sorolhatnám.
3: Igen, szóval egy nagyon nagy átalakulásban van az, hogy a gyerekek hogyan nőnek fel, és mit várunk tőlük, akár az oktatásban, akár otthon. Tehát ez így van, hogy nagyon sokszor nagyon nehéz összeilleszteni azt, hogy mire képes egy gyerek, és mit várunk tőlük. De ez egy más is nagyon nagy téma. Én úgy gondolom, hogy nyilván egy erdőmerülés az nem fog mindenre megoldást kínálni. Tehát egyáltalán nem az a fajta módszer, ez nem egy terápia, ami kigyógyít embereket különböző betegségekből, vagy különböző tünetekből. Ez inkább megelőzés, ez inkább egy ilyen alacsonyabb küszöbű beavatkozás. Ez egy relaxációs és egy stresszoldás, ami viszont minden egyes embernek jól jöhet. Tehát nem igazán tudom elképzelni, hogy valakinek káros lenne, vagy rosszat tenne, kívülve persze, hogyha mondjuk retteg az erdőben, de akkor azzal meg máshogyan lehet foglalkozni. Arra, hogy valaki tényleg megtanuljon relaxálni, megnyugodni, egy kicsit csöndbe lenni, arra nagyon jó tud lenni, akár valaki egészséges, akár valamilyen betegséggel, vagy egyéb diagnózissal él együtt. Viszont ahhoz tényleg el kell szenni azt a 2-3, vagy akár 4 órát, hogy valaki ennek tényleg megérezze az igazán erős hatását.
2: Hol vezetnek egyébként Magyarországon sétákat?
3: Mi legtöbbször a Börzsönyben, Királyréten szoktunk, de voltunk már több helyszínen, nagyon gyönyörű helyeken vezettünk programot. Volt Gödöllőn, Visegrádon, Szentendre fölött a Sikárosi erdőben programunk. Voltunk az Alcsúti Arborétumban is, tehát ezek még többnyire Budapest környéki erdők.
2: És ha jól olvastam, akkor együtt dolgoznak arborétumokkal is.
3: Igen, igen. Van olyan arborétum, ahol vendégként fogadnak minket, van, ahol pedig együttműködésben dolgozunk. Alapvetően a Dunai-Pony Nemzeti Parkkal és a Pilisi Parkerdővel állunk szerződésben, tehát ők adják a szakmai hátterünket, hogy a programunk az a lehető legtermészetbarátabb legyen, és egyébként pedig mi nagyon nyitottak lennénk az ország egész területén programokat vezetni. Ezen dolgozunk az elmúlt években szép lassan, hogy minél több emberhez, minél több helyre eljuthasson ez a módszer.
2: Ugye azt mondta a beszélgetés során, hogy szeretnék ezt az egészet kibővíteni. Ez mikor lehetséges? Tehát, hogy mondjuk egy erdőmerülést akár az Észak-Alföldön, a Dél-Alföldön, vagy az ország bármely pontján igénybe tudják venni az emberek?
3: A képzésünkre az ország különböző pontjairól szoktak jönni résztvevők, és aki nyitott arra, hogy együttműködjön velünk, és tud egy jó helyszínt, mert bizonyos szempontból is speciális helyszínre van szükségünk, mert nem csak egy jó erdőre van szükség, hanem arra például, hogy legyen egy helység az elején, vagy egy ház, egy épület, ahol mondjuk a magunkkal hozott dolgokat ott tudjuk hagyni, vagy hogy legyen ebben az erdőben esetleg egy patak, vagy egy kis tó, hogy a víz közelében is lehessünk. Szóval a lényeg, hogy az ország különböző pontjairól jönnek hozzánk résztvevők a képzéseinkre, és igazából csak az együttműködésünkön és az ő lelkesedésükön és az ő helyismeretükön múlik, hogy mikor tudunk több helyszínen is programot elindítani.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában az erdőmerülést ismerhették meg.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! A forrásokat mostantól nem túlárazott, felesleges presztízs beruházásokra fordítjuk, hanem végre oda irányítjuk, ahol azokra a legnagyobb szükség van. Hangsúlyozta Facebook bejegyzésében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke történelmi jelentőségű megállapodást kötött pénteken, amellyel elhárult minden akadály azelől, hogy a Magyarországnak jogosan járó, korábban befagyasztott uniós források végre megérkezzenek. Ezzel párhuzamosan bejelentettük, hogy hazánk hivatalosan is beadta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, tette hozzá. Az Európai Ügyészséghez való csatlakozás az egyik garancia arra, hogy az uniós adófizetők pénzét, a hazánknak szánt támogatásokat többé senki ne lophassa el, mutatott rá a politikus. A megállapodás igazi nyertesei a magyar emberek, közölte Tar Zoltán. Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a Facebookon arról írt, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszon. A szociális és családügyi miniszter szerint változtatni kell azon, hogyan kezelik a sajtóban és a tartalomgyártók részéről a gyermekeket érintő érzékeny ügyeket. Kátai Németh Vilmos Facebook bejegyzésében 5 pontban foglalta össze a traumaérzékeny kommunikáció alapelveit. Hangsúlyozta, a cél nem lehet önös érdek, és kerülni kell a stigmatizáló vagy sértő megfogalmazásokat. Kazahsztán északkeleti részén a Pavlodari régióban található Ekibasztusz városában kutattak az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar katonák sírjai után. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisír gondozó szakemberei, közölte a szervezet a Facebook oldalán. Ekibasztusz városa mellett található a világ jelenleg legnagyobb külszíni fejtésű szénbányája, és a bánya területének bővítésekor fedezett fel Iván Truhin helytörténész régész egy az első világháborúhoz köthető temetkezési helyet. A területen a világháború idején szénbánya működött, ahová a keleti fronton fogságba esett, osztrák-magyar katonákat vezényeltek kényszermunkára, a háború miatt kiesett helyi munkaerő pótlására. A sokszor embertelen körülmények miatt a hadifoglyok közül többen életüket vesztették. Róna Ottó Iván, Magyarország asztanai nagykövete személyes közbenjárására felfüggeszti. A hadisírgondozó szakemberek a temető eredeti állapotát a nagymértékű bolygatás és rongálás miatt már nem tudták rekonstruálni, így az oda eltemetettek pontos száma és nemzetiségi hovatartozása sem derülhetett ki, de néhány az eredeti helyéről elmozdított sírkő jó állapotban fennmaradt. Ilyen a magyar Szilas József és Balázs Péter, valamint az osztrák-magyar haderőben szolgálatot teljesítő olasz nemzetiségű Angelo Pellegrini bajtársaik által állított sírjele. A sírjelek feliratai új információkkal segítik a nagy háború veszteség kutatását. Miskolcra látogatott Magyarország kínai nagykövete. A Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban rendhagyó programon vett részt a delegáció. A rendezvény során Holzinger Ferenc igazgató bemutatta az iskolát, és a bejárás végén műsorral fogadták a diákok a nagykövetet és feleségét. Az intézményben 15 éve van kínai nyelvoktatás, az ELTE Konfuciusz intézettel kötött megállapodás alapján kínai anyanyelvű tanárok közreműködésével. Ennek során körülbelül 70 diák tanulja a kínai nyelvet és ismerkedik a távol-keleti kultúrával is. A tervek szerint idén 7 diák látogathat Kínába tanulmányi útra. A részletekről Holzinger Ferenc igazgatót hallják.
2: Abban nagy megtiszteltetésben van részünk, hogy a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövete látogatott el hozzánk. Ez azért nagyon megtisztelő, mert hogy jelzi, mennyire értékelik és fontosnak tartják azt a közös együttműködés munkát, amit a kínai nyelv tanítás és kultúra megismertetésében a gimnázium végez. Elsősorban az iskoláról próbáltunk adni egy képet számára, de nem az épületek azok, amelyek úgy fontosak, úgy gondoljuk, hanem a gyerekek azoknak a tudása, képességei, ragyogása, úgyhogy azt próbáltuk számára egy kicsit érthetővé tenni, közelhozni, kis kulturális programokkal, és hát az volt nagyon érdekes, hogy diákjaink kínaiul megszólaltak, kis beszédeket tartottak, és számomra is nagyon izgalmas volt ezt hallani, hiszen nagyon közelről láttam egy ilyen esemény során annak a munkának a gyümölcsét, amely az elmúlt években az iskolákban folyamatosan végzünk. Persze az is nagyon fontos, hogy az idén ismételten 7 diákunk fog részt venni kínai utazáson nyáron, ami különösen kitüntetés, hiszen az is jelzi, hogy mennyire számítanak ránk, mennyire eredményes az a munka, amit mi végzünk.
1: A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat, az új termékek népszerűsége a fiatalok körében pedig különösen aggasztó. Hívta fel a figyelmet közleményében a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara a május 31-i dohányzásmentes világnap kapcsán. A WHO közel 40 éve nyilvánította ezt a napot dohányzásmentes világnapnak, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire, a megelőzés és a leszokás fontosságára. Bár az elmúlt évtizedekben világszerte csökkent a dohányzók száma, a dohányzás továbbra is az egyik vezető, megelőzhető halálok. Napjainkban évente több mint 7 millió ember hal meg a dohányzás következtében. A káros szenvedély visszaszorítását az új termékek és technológiák sem segítik, hiszen ezek, amellett, hogy agresszív marketing tevékenységgel célozzák meg az embereket, különösen a fiatalabb korosztályt, nem tekinthetők ártalmatlanoknak, számos vizsgálat számol be egészségkárosító hatásaikról. A WHO becslése szerint ma már több mint 100 millió ember használ e-cigarettát világszerte, köztük pedig legalább 15 millió 13 és 15 év közötti gyermek, illetve serdülő. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu. A szállásfoglaló portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók, a nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben az utazók. A tavaszi időszakban Budapestet, Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. Az utazások többsége rövid, egy-két éjszakás tartózkodásra szólt, ezek a foglalások a teljes forgalom mintegy 80%-át tették ki. Az előfoglalások alapján a nyári időszakban Siófok után Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen, de a 10-es mezőnyben van még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs. A nyári előfoglalásoknál a Balaton régió a belföldi foglalások 33%-át adta, Észak-Magyarország részesedése 14%, a délalföldi 11% volt. A Debreceni Egyetem Növényvédelmi Intézete a napokban tartotta a debreceni alkalmazott rovartani konferenciát, aminek idén az állatkert adott otthont. A szakmai fórum kiemelten foglalkozott a méhekkel és más beporzásban résztvevő rovarokkal, azaz a pollinátorokkal, ezzel kapcsolatban érkeztek előadók az ország számos pontjáról. Az ökológiai egyensúly a biodiverzitás szempontjából is rendkívül fontos a beporzók védelme. Szanyi Szabolcsot, a Növényvédelmi Intézet adjunktusát, a rendezvény egyik szervezőjét hallják.
3: Ez már a 6. debreceni alkalmazott rovartani konferencia volt. Az idei évben úgy döntöttünk, hogy a pollinátoroké legyen a főszerep. Ki kell emelnünk a méhek fontosságát, hiszen több szempontból is igen jelentős ökoszisztéma szolgáltatást szolgáltatnak gazdasági és emberi jóléti szempontból is. Szakirodalmi adatok alapján a virágos növények több mint 80%-a valamilyen megporzónak a közvetítő szerepét igényli. És ezek a legtöbb növénycsoportnál valóban a méhek, de mellettük mindenképp ki kell emelni a különböző vadméheket, poszméheket, a nappali és éjjeli aktivitású lepkéket. Továbbá különböző olyan rovarrendek képviselőit is, amelyekről nem gondolnánk, hogy közvetíthetnek beporzást. Ilyenek például az egyenes szárnyúak, tehát a szöcskék, sáskák. Emellett akár gerincesek is lehetnek egyes trópusi növények beporzói, denevérek és különböző madarak. Közülük nagyon kevesen kapnak hangsúlyos szerepet, ezért nyilván kevésbé érvényesül rájuk az a fajta védelem, ami például a méhekre irányul. Ezért fontos tudatosítani a lakosságban, hogy nem csak a virágon körbe röpködő kis méheket, hanem a zengőlegyeket, lepkéket és egyéb beporzó tevékenységet végző rovarokat is védeni kell.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok. Önök az Európa Rádió műsorát hallják, 2026. június 1-e, hétfő reggel van. A meteorológusok szerint erőteljes felhőképződésre számíthatunk, több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati-nyugati szél több helyen megerősödik. Napközben 22 és 29 fok között várható a legmagasabb hőmérséklet, a tartósabban felhős körzetekben lesz a hűvösebb. És akkor a tartalomból. A klímaváltozás miatt hazánkban is évről évre emelkedik a hőségnapok, valamint a trópusi éjszakák száma, ami azért kritikus, mert ezekben az időszakokban az állatok az éjszakai órákban sem tudják megfelelően visszahűteni a testüket, így nagyobb hőstressz kockázatnak vannak kitéve. Amíg számos tanulmány foglalkozik a tejelő szarvasmarha állományokat érintő hőstressz kezelésével, addig a legeltetett húsmarha tartásban ez a kérdés eddig jóval kevesebb figyelmet kapott. Dr. Márton Alisz kutató, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet állattenyésztési csoport vezetője elmondása szerint kevés információ áll rendelkezésre arról, hogy a nyári tartós meleg hogyan is befolyásolja a legelő állatok életét, jólétét és teljesítményét. Tartsanak velünk!

szolgálok, ahol immáron feleségemmel és két lányunkkal élünk. A mai napra szóló ige a rómaiakhoz írott levél 14. részében olvasható a 13-tól a 23-ig terjedő versekből. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm a Szentlélekben. Mert aki így szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Kedves hallgatók, kedves testvéreim, ismert pszichológiai kísérlet, hogy egymás társaságát nem kereső, egészen ellentétes világnézetű embereket igyekeznek összeválogatni, és elkezdenek olyan témákról beszélgetni, amelyek mégis összekötik őket. Az ellenszenf helyett olyan kapcsolódás és szimpátia alakulhat ki, amely szinte végleg felülírja a várható ellentétet és akár gyűlöletet is, ha azt az egy területet is megismerik a másik életéből, ami elválasztja őket. És a mai rohanó világban egyre nagyobb a veszélye annak, hogy akik gyülekezetben járnak, bár szájukkal közösen dicsérik az Istent, bár úgy tűnik, hogy szép egységet látunk, azonban a valós szeretet kapcsolat hiánya egy egész hetet úgy hoz utána, hogy sínylődnek, végig egyetlen hívő és támogató személy jelenléte nélkül. Ma minden ötödik magyarországi ember érzi magát gyakran magányosnak. Kimondani is nehéz, de Magyarországon egy kutatás szerint az embereknek körülbelül 70%-uknak nincs igazi barátja. Akinek három jó barátja is van, az már egy rendkívül különleges helyzetben van. Hatalmas értéke van az Isten előtt valóban élő gyülekezetnek. Ezért rendkívül fontos, hogy a gyülekezetben való létünk ne csak egy órányi aktív lelki élmény legyen, hanem lehessen valóság a hétköznapi életben is. Az Isten országa, igazság, békesség és öröm a Szentlélekben. Így éljük-e életünket? Van-e lehetőségünk ima támogatást kérni a nehéz helyzetben? Megkérhetünk-e valakit egy bizonyos helyzetben, hogy segítsen nekünk valamit elintézni? Ismerünk-e egyáltalán olyan közösséget, akik Krisztus élő teste, akik által igazság, békesség, öröm vesz körbe bennünket a hétköznapokban? Óriási lehetőség előtt állunk, amikor felfedezzük, hogy különbözőségeink ellenére legyen egy körültekintő, hitben gyöngébb és talán lazább, de lendületesebb ember, mégis Isten közösségbe hív bennünket. Van-e több bennünk gyanakvásnál, vagy sajnálkozásnál, közönynél, vagy félnénk megnyílni testvéreink irányában? Isten ma arra hív bennünket, hogy szívleljük meg Pál szavát. Engedjük, hogy szélsőségeinket a lélek kiegyenlítse, és szabályozhassa egymás életét megismerve. Vegyük a hit bátorságát arra, hogy megismerjük, kik a mi testvéreink, mert olyan rejtett erőforrásra találunk, ami egyszerűen pótolhatatlan a mai világban. Ezért adhatunk hálát minden olyan közösségért, amelyben ez az öröm, ez a békesség, ez a Szentlélektől való egység érhető tetten. Az igevers második fele és vége tovább visz bennünket, aki így szolgál, kedves Isten előtt és megbízható az emberek előtt. Ne csupán várjuk ezeknek a nagyon is lelkes, kedves testvéreknek a felbukkanását, váljunk mi megbízható,
és Istennek kedves testvéré.

0: legyünk mi néhányak embere, mert ezért van a gyülekezet. Mert meggyőződésem, hogy sokszor nem számban kell növekednünk, hanem a hitbeli érettségben. Legyen miénk Isten gazdag áldása a bátor hit által. Meg kell nyílnunk Isten útmutatására. Kinek lehetnék én magam az embere? Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, és hálát adunk a te határokat lebontó és megnyitó szavaidért. Köszönjük neked, hogy te vagy, aki a mi lelkünknek mindenféle érzéketlenségét gyógyítod, és nem ügyek, nem zavaró tényezők, hanem testvéreink meglátására indítasz bennünket. Így adunk neked hálát, hogy így vezetted a te egyházadat évszázadról évszázadra. Így köszönjük meg neked, hogy ma is hálával mondhatjuk ki, van néped ebben a világban, amely sokszor valóban sötétnek tűnik, de a te világosságod által a te országod hétköznapjait élhetjük bele. Így kérünk téged, hogy hadd lehessen ez a hét és egy újabb lehetőség arra, hogy jobban megismerjük testvéreinket, hogy tudjuk valóban élő templommá növekedni a te lelked által. Könyörgünk, maradj velünk, és hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a Facebookon arról írt, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszon. A szociális és családügyi miniszter szerint változtatni kell azon, hogyan kezelik a sajtóban és a tartalomgyártók részéről a gyermekeket érintő érzékeny ügyeket. Kátai Németh Vilmos Facebook bejegyzésében 5 pontban foglalta össze a traumaérzékeny kommunikáció alapelveit. Hangsúlyozta, a cél nem lehet önös érdek, és kerülni kell a stigmatizáló vagy sértő megfogalmazásokat. Az uniós forrásokról született politikai megállapodás olyan fejlesztések előtt nyitja meg az utat, amelyek egyszerre tehetik zöldebbé és olcsóbbá az energiaellátást Magyarországon. Erről beszélt az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a környezetvédelmi beruházások és az energia átmenet új lendületet kap. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu. A szállásfoglaló portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók, a nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben az utazók. A tavaszi időszakban Budapestet, Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. Az utazások többsége rövid, 1-2 éjszakás tartózkodásra szólt, ezek a foglalások a teljes forgalom mintegy 80%-át tették ki. Az előfoglalások alapján a nyári időszakban Siófok után Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen, de a 10-es mezőnyben van még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, a klímaváltozás miatt hazánkban is évről évre emelkedik a hőségnapok, valamint a trópusi éjszakák száma, ami azért kritikus, mert ezekben az időszakokban az állatok az éjszakai órákban sem tudják megfelelően visszahűteni a testüket, így nagyobb hőstressz kockázatnak vannak kitéve. Amíg számos tanulmány foglalkozik a tejerőszarvasmarha állományokat érintő hőstressz kezelésével, addig a legeltetett húsmarha tartásban ez a kérdés eddig jóval kevesebb figyelmet kapott. Dr. Márton Alisz kutató, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet állattenyésztési csoport vezetője elmondása szerint kevés információ áll rendelkezésre arról, hogy a nyári tartós meleg hogyan befolyásolja a legelő állatok életét, jólétét és teljesítményét. Ennek oka részben az, hogy a legelőkön a hőstressz negatív hatásai nehezebben mérhetők és hosszabb távon jelentkeznek, így kevésbé kézzelfogható a gazdasági veszteség. A riporter Balázs Alexandra.
2: Igazából belefutottunk már egy olyan évbe, amikor hiányzott a téli csapadék, és tavasszal is nagyon kevés csapadék volt, mert túl vagyunk egy meleg időszakon, most egy kicsit fölfrissult a természet is megjelent csapadékok okán, de azért azt gondolom, hogy nem dőlhetünk hátra, mert nagyon sok víz hiányzik a talajból, és ezt láttuk a tavaszi gyepfelmérések során is, hogy több helyen az országban gyepet nagyon kis hozamokat mutattak. Tavasszal a legintenzívebb a május időszakban a növényeknek a fejlődése, akkor lehet a legnagyobb hozamokat lehozni kaszálással. De azért ilyen jellemzőek egyébként Magyarországra is a klímaváltozás hatására azok a jelenségek, hogy egyre többször fordulnak elő ilyen forró periódusok, és az utóbbi 20 évben évről évre egyre több olyan nap van a nyári időszakban, amikor 30-35 Celsius fok fölé megy a hőmérséklet, és ez akár tartósan is jelentkezik, valamint az éjszakai hőmérséklet sem csökken 20 fok alá. Ezeket úgynevezett trópusi éjszakáknak nevezik a meteorológusok. És az a probléma, hogy ezek ilyenkor az állatok, főleg azok, amelyek olyan területeken legelnek, ahol nincs árnyék, már pedig Magyarországon ugye sok ilyen hely van, Portobágy, tehát ahol nincs természetes árnyék, akkor beindulnak náluk a természetes hűtőmechanizmusaik, viszont hogyha éjszaka se ül le a hőmérséklet, akkor a következő napban már egy nagyobb terheléssel, hőterheléssel mennek be. Úgyhogy ennek hosszabb távon nagyon sok negatív hatása van, ez kihat az állatok egészségi állapotára, mert csökken az immunrendszernek az aktivitása, csökken az állatok étvágya, és ez maga után vonz egyéb problémákat is. Nem beszélve ugye a szaporodás biológiai problémákról, és hát ez azért érdekes, és azért kell foglalkoznunk ma már Magyarországon is a húsmarhákat érintő hőstresszel egy kicsit komolyabban, mint eddig, vagy nagyobb odafigyeléssel, mert míg a tejelő állományokban nagyon gyorsan jelentkezik a negatív hatása, hogy a termelés visszaesésével, tehát a tejhozam rögtön visszaesik, amikor hőstresszes állapotba kerülnek. A húsmarháknál viszont egy hosszabb távon jelentkezik a negatív hatás, például ugye akár kihathat az őszi termékenyülések sikerességére is.
3: Meg fizikálisan terheli meg őket jobban, tehát a húsmarhákat?
2: Alapjában véve jobban tűrik, mint egy tejelő állomány, mert ugye egy intenzív tejelő állományban maga a tejtermelés is már egy kisebb stressz az állati szervezetnek. Ezt a THI, a tömérséklet páratartalom indexel szoktuk jelezni ennek a mértékét, hogy mekkora hőstressz éri az állatokat, és ez egy indexszám 1 és 100 között, és igazából irodalmi adatok alapján azt mondhatjuk, míg a tejelő állományokban már így a 68-70-es érték körül már jelentkeznek a hőstressznek a tünetei az állatoknál, addig a húsmarha akár egy 75-ös értékig is elmegy, és csak utána mutatja a hőstressz tüneteit, tehát toleránsabbak, mint egy tejelő szarvasmarha, viszont ugyanúgy megjelennek a hatásai. A kutatásaink során mi szenzorokkal figyeljük a legelőre kihelyezett húsmarha állományokat, és ez a szenzor, amit alkalmazunk, egy nyaki transponderhez képes a lihegés mérésére, tehát a lihegés az már a hőstressznek egy tünete, ilyen közepes hőstressznek a tünete, és azt tapasztaljuk, hogy azokon a legelőszakaszokon, ahol nincs árnyék, ez a lihegési arány, tehát azt mutatja ez meg, hogy egy csoporton belül hány százalék a liheg az állatoknak, ezt tudja mérni ez a szenzor, és akkor azt mondjuk, hogyha 10% fölötti értéket látunk, már állományszintű hőstresszről beszélünk, és azt látjuk sokszor, hogy akár 80-85%-a is lihegési tüneteket mutat. És alacsony TH-indexek mellett is, jóval alacsonyabb, mint ahogy a szakirodalomból olvashatunk róla, tehát akár egy 60-as értéknél, 60-as TH-index értéknél is az állománynak 50-60%-a már a hőstressz tüneteit mutatja. Úgyhogy úgy látjuk, hogy a legeltetett körülmények között nem megbízható ez a hőmérséklet páratartalomindex a hőstressz előrejelzésére, mert sokkal több környezeti paramétert kell figyelembe vegyünk ahhoz, hogy jól meg tudjuk jósolni a hőstressz mértékét és annak a hatását is. Itt figyelembe kell venni a napsugárzást, tehát hogy mennyire éri direkt napsugárzás az állatot, vagy éppen felhőse az idő, a szélviszonyokat, de befolyásolja a hőstressz tűrő képességét az állatnak, a szőrzet színe, a bőrszíne, a kondíciója az állatnak, a kora, a ivara, úgyhogy rengeteg mindentől függ, de meg kell jegyezni azt, hogy egyedénként is. Tehát lehet ugyanaz a fajta, de egyedénként is nagyon nagy eltérések lehetnek. És most ezek a szenzortechnológiák tulajdonképpen abban segíthetik a gazdálkodókat, hogy eleve meg tudják mutatni, hogy milyen mértékű a hőstressz, ami az állatokat éri, hány százaléka sújtja az állatainak, erre föl lehet készülni. Valamint én úgy gondolom, hogy most csoportos szinten látjuk ezeket az adatokat, viszont nem gondolom, hogy olyan nagy problémát jelentene a fejlesztő vagy a gyártó cégeknek, hogy egyet szinten is képes legyenek ezek a szenzorok jelezni a hőstresszt egy-egy állatnál, és az azt jelenti, hogy ha ezt megoldják, akkor egy egyet szintű szelekcióra is lehetőséget ad. Tehát ki tudjuk az állományunkból a hőstresszre érzékenyebb állatokat hosszabb távon szelektálni, és egy ilyen jóval stabilabb populációt létrehozni, ami segíti tulajdonképpen a termelés biztonságát, meg hát fenntarthatóságát.
3: Egyébként mi a húsmarháknak az optimális hőmérsékleti zónája?
2: Ők egyébként a hűvösebb időszakokat kedvelik, ez a mínusz 5 és egy plusz 20 Celsius fok között nagyon jól érzik magukat. 22-25 Celsius fok fölött már mutatnak hőstresszes tüneteket. Ennek vannak enyhébb tünetei, először csak a légzés szám emelkedik meg, és ahogy fokozódik a hőhatás, úgy a légzés szám mellett a verejtékezés, majd pedig később így a kiöltött nyelvvel történő lihegés is megfigyelhető. Hát szélsőséges esetben Spanyolországban volt erre példa, jó pár évvel ezelőtt voltak ilyen esetek, jóval 40 fok fölötti hőmérsékleteknél, hogy az állat el is pusztulhat, hogyha nem tudják megfelelően biztosítani a hűtést számára.
3: De vannak egyébként jó gyakorlatok, tehát olyan országok, ahol a klíma meleg, az év bizonyos időszakaiban pedig extrém hőséggel lehet számolni, és mondjuk onnan átvenni olyan gyakorlatokat, amit most már Magyarországon is tudunk alkalmazni, mert Magyarországon is most már lassan ez van.
2: Igen, hát alapjában véve hazai körülmények között is sokat tehetnek a gazdálkodók az állataik védelmébe, de úgy gondolom, hogy húsmarha tartó egy nagy részével már tisztában van, tehát azzal, hogy a legelőszakaszok kialakítása az úgy történjen meg, hogy legyen természetes árnyék, ha van rá mód. Hogyha nincs, akkor mesterséges árnyékot kellene biztosítani az állatok számára valamilyen féltető, sátorszerű építménnyel, de ahogy említette, vannak azok az országok, ahol már régebb óta fönnel ez a probléma, mondjuk Új-Zéland, Észak-Amerika déli államaiban, Ausztráliában, ott már többet foglalkoztak ezzel a problémával, és hát ott kereskedelmi forgalomba kaphatók olyan vontatható árnyékoló berendezések, amik egyik legelőszakaszról átvihető a másikra, de szintén észak-amerikai példa az, hogy a napelem parkoknál egy sokkal magasabb támrendszerre helyezték el a paneleket, és úgy, ahogy itthon sok helyen látunk birkákat legelni a napelem parkokba, ott ugye szarvasmarhákat legeltettek ezen a területen, csak annyival, hogy megemelték ugye a támrendszerét ennek a napelem paneleknek, és ez többes hasznosítást jelent, ugye az árnyékot biztosítunk az állat számára, tudjuk legeltetni azokat a területeket, több funkciós lesz azoknak a területeknek a hasznosítása. Mert alapjában véve ugye napelemeket is jobb esetben olyan helyekre telepítenek, ahol mezőgazdasági tevékenységet, növénytermesztés már kevésbé érdemes, vagy nem lehet folytatni, viszont az állattenyésztéssel ezek mondjuk jellemzően egy dombosabb terület, az még mindig jól hasznosítható lehet. Tehát össze lehetne kötni a kellemes a hasznossal, hogy a mezőgazdaság számára is hasznosíthatóak legyenek azok a területek, ahol megújuló energia források vannak.
3: Ugye az önök állattenyésztési kutatásai során együtt dolgoznak állattartókkal, de más állattartók pontosan ezen eredmények alapján keresik önöket, hogy ők is szeretnék a digitális technológiát használni, amiről már korábban beszéltünk, mert ugye ezekben nagy lehetőségek rejlenek, tehát nagyon jó adatokat, visszajelzéseket adnak az állományról, és hogy most már ugye a hőstressz vizsgálatokra is ki lehet terjeszteni.
2: Igen, hát próbáljuk terjeszteni ezeket az ismereteket ilyen szakmai napokon, ahova meghívnak minket. Több helyen is voltunk már az országban. Én úgy gondolom, hogy egy extenzív állattenyésztésnek számítható, alapjában véve a húsmarhatartás Magyarországon legelőre alapozott. Tehát egy kicsit ez az ágazat, vagy ez a terület le van maradva a digitalizációba, viszont nekünk pont az a célunk, hogy megismertessük a gazdálkodókkal, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre. És el kell mondani azt, hogy ma már nem lehet csupán a régi tapasztalatok alapján működni. Érdemes bevonni ezeket az új technológiákat annak érdekében, hogy a döntéseket segítség és ilyen adatalapúvá tegyék a döntést hozatalat. Nagyon sok mindenbe tudja segíteni ez a gazdákat, például abban is, hogy a meglévő előforrásaikat hatékonyabban ki tudják használni. Tehát igen, van erre példa, hogy megint előadásokat tartunk ilyen rendezvényeken, és úgy látom, hogy inkább a fiatal generáció az, aki egy kicsit nyitottabb erre. Keresnek minket, és van úgy, hogy kérik a segítségünket abba, hogy menjünk el, nézzük meg az állományt, a telepet, a gazdálkodás módját, és beszéljünk arról, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre. Nyilván az egyik legbefolyásolóbb tényező, hogy mennyire fektetnek be ilyen technológiákba a gazdálkodók, az, hogy van-e valamilyen pályázati lehetőség erre vagy sem. Viszont dolgozunk együtt több olyan gazdával is, akik nem pályázati pénzből, hanem önerőből vásárolták meg ezeket a rendszereket, meg vannak elégedve vele, és úgy gondolják, hogy ma már enélkül nehezebben tudnának működni. Ezt szeretnénk elérni, hogy Magyarországon kicsit fölébredjenek így a húsmarhások is, mert nyilván az intenzív termelő állományok, sertés, baromfi, meg a tejelő húsmarha is már jóval előrébb tartanak így a digitális technológiákba. De hogy nekem volt vitám ilyen idős marhatartóval, és mondta, hogy hát 200 marhat mellé egy jó gulyás kell, igen, mondom, örüljön, ha van. De ha nincs, akkor nem tud mit csinálni. Maga még nem tud szétszakadni, hogy öt felé ott legyen, hogy kaszáljon is, meg intézze, ugye rengeteg az adminisztrációs teher a gazdálkodókon, meg az állat is kézbe legyen, megetetve is legyen, tehát mondom, ezt így elég nehéz kivitelezni. Tehát egyszer egy nap körbe kéne járni az állat, mert meg kéne nézni minden állatot. Erre biztos, hogy nagyon sok helyen nincs lehetőség. Még akkor sem, hogy visznek nekik takarmányt, tehát lerakják a takarmányt, és rohannak tovább másfelé. Tehát nem tudják, hogy mi van az állatokkal a legelőn. Ezek a technológiák pont erre nagyon jók, hogy megfigyeljék, információt adjanak róla, hogy ivarzik, nem ivarzik, visszaesett a kérődzés, akkor azt most nézzük több napon keresztül. Pontosabban mi azt láttuk, hogy mindig egy kérődzés, visszaesés, legeltetett állományban simán előfordul, hogy mondjuk egy 24 órán belül spontán rendeződik. Úgyhogy mikor látunk egy ilyen esetet, akkor csak figyeljük fokozottabban, és hogyha ez elnyúlik, tovább tart, akkor viszont jelezzük a gazdálkodónak, hogy tessék kikeresni, mert ezzel lehet, hogy van probléma. És érdemes még akkor is ránézni, ha fals jelzés, de meg kell nézni, mert sok állat életét mentette már ez meg, hogy kimentek, megnézték, látták, hogy probléma van, kezelték, és nem lett belőle nagy baj.
1: Kedves hallgatóink, dr. Márton Alíz kutatóval beszélgettünk a hőstresszről, mely egyre nagyobb probléma a hazai legeltetett húsmarha tartásban. A riporter Balázs Alexandra volt.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. A forrásokat mostantól nem túlárazott, felesleges presztízs beruházásokra fordítjuk, hanem végre oda irányítjuk, ahol azokra a legnagyobb szükség van. Hangsúlyozta Facebook bejegyzésében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke történelmi jelentőségű megállapodást kötött pénteken, amellyel elhárult minden akadály azelől, hogy a Magyarországnak jogosan járó, korábban befagyasztott uniós források végre megérkezzenek. Ezzel párhuzamosan bejelentettük, hogy hazánk hivatalosan is beadta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, tette hozzá. Az Európai Ügyészséghez való csatlakozás az egyik garancia arra, hogy az uniós adófizetők pénzét, a hazánknak szánt támogatásokat többé senki ne lophassa el. Mutatott rá a politikus. A megállapodás igazi nyertesei a magyar emberek, közölte Tar Zoltán. A nyugállományúak számíthatnak a honvédségre, ezért felülvizsgálják az őket megillető támogatások és egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét, közölte a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy előadást tartott a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége Balaton akaratjai gyűlésén a honvédelemben várható változásokról és a nyugállományúakat segítő intézkedésekről. Szerinte nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a nyugállományúak véleménye is számít, ezért az előadást követően meghallgatta a meglátásaikat és a kéréseiket, egyben a szövetség tagjait biztosította arról, hogy felülvizsgálják az őket megillető támogatások és az egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét. Szükségesnek tartja az elmúlt 16 év színházi döntéseinek szakmai átvilágítását és országos előadó művészeti etikai kódex létrehozását szorgalmazza a Magyar Színházi Társaság, amely júniusban folytatja a szakmai egyeztetéseket. A közleményben Bodor Johannát, a szervezet elnökét idézik, aki szerint vizsgálni kell a kinevezési gyakorlatokat, a finanszírozási döntéseket, az intézményi átalakításokat, a tulajdonosi és fenntartói változásokat, valamint azokat a folyamatokat is, amelyek során kulturális intézmények, állami vagyon vagy szakmai jogosítványok kerültek át egyik szereplőtől a másikhoz. Továbbá kiemelte, egy új kulturális rendszer elindításához a múlt feltárása elengedhetetlen. A magyar színházi élet jövője csak szakmai alapon, átlátható működéssel, kölcsönös tisztelettel és valódi párbeszéddel építhető. Nincs két magyar színházi szakma, fogalmazott. Országos előadó művészeti etikai kódex létrehozását szorgalmazza, amely korszerű európai szintű etikai és működési környezet kialakításához vezethet. Bodor Johanna hangsúlyozta, a közpénzből működő kulturális intézmények esetében az etikus működés minőségi feltétel. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu. A szállásfoglaló portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók, a nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben az utazók. A tavaszi időszakban Budapestet Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. Az utazások többsége rövid, 1-2 éjszakás tartózkodásra szólt, ezek a foglalások a teljes forgalom mintegy 80%-át tették ki. Az előfoglalások alapján a nyári időszakban Siófok után Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen, de a 10-es mezőnyben van még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs. A nyári előfoglalásoknál a Balaton régió a belföldi foglalások 33%-át adta, Észak-Magyarország részesedése 14%, a délalföldi 11% volt. A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat, az új termékek népszerűsége a fiatalok körében pedig különösen aggasztó. Hívta fel a figyelmet közleményében a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara a május 31-i dohányzásmentes világnap kapcsán. A WHO közel 40 éve nyilvánította ezt a napot dohányzásmentes világnapnak, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire, a megelőzés és a leszokás fontosságára. Bár az elmúlt évtizedekben világszerte csökkent a dohányzók száma, a dohányzás továbbra is az egyik vezető, megelőzhető halálok. Napjainkban évente több mint 7 millió ember hal meg a dohányzás következtében. A káros szenvedély visszaszorítását az új termékek és technológiák sem segítik, hiszen ezek, amellett, hogy agresszív marketing tevékenységgel célozzák meg az embereket, különösen a fiatalabb korosztályt, nem tekinthetők ártalmatlanoknak, számos vizsgálat számol be egészségkárosító hatásaikról.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett fátyol felhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb, komoly felhő képződésre lehet számítani, elsősorban ott alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, hajnalban 11-20 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió kontinentális reggeliét hallják. 2026. június 1-e, hétfő reggel van. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. A meteorológusok szerint erőteljes felhőképződésre számíthatunk, több helyen valószínű zápor, zivatar, az északnyugati-nyugati szél több helyen megerősödik, a zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. Hajnalban 10-19 fok volt, a maximum 22 és 29 fok között várható ma, a tartósabban felhős körzetekben lesz a hűvösebb. De nézzük, mivel várjuk hallgatóinkat ebben az órában. Idén 100 éves a sátoraljaújhelyi dohánygyári fúvószenekar. Az együttes 1926-ban alakult a dohánygyári munkások önképzőköreként. Először vonós zenekarként működtek, de hamar beszerezték a fúvós hangszereket és indulókkal, átiratokkal, szórakoztató zenével tették színesebbé a város zenei életét. A II. Világháború után a zenekar átalakult, a 70-es évektől pedig a városban működő úttörő zenekar jelentette az utánpótlást. Jelenleg évente két térzenével és egy karácsonyi koncerttel jelentkeznek a városlakók nagy örömére. A zenekar történetéről Godzsák Attila történész beszél majd.
2: A 70-es években pedig szövődik egy ilyen szövetség, úgymond, hogy ez az úttörő zenekar az utánpótlását adja a dohánygyári zenekarnak. És már ekkor kezd elválni nagyjából az, hogy nem csak dohánygyári dolgozók zenélnek benne, már azért korábban is előfordultak ilyenek, de ettől van az, hogy inkább a dohánygyár fenntartásában működő, de városi fúvózenekarról beszélhetünk, és bizonyám tényleg az úttörő zenekar, a zeneiskola az folyamatos utánpótlást biztosított, akár néhány évig ott zenélő tagokat tekintve is, akár örökösen, akik évtizedekig ott maradtak a csapatba. És igen, sajnos a 90, hát illetve már 80-as években eléggé kezdett elsorvadni itt az egész úttörő mozgalom és az úttörő zenekar is, de ugye 90 után meg végképp hivatalosan is megszűnt, és utána a zeneiskola valahogy már nem tudott akkor utánpótlást nyújtani, holott ma is jól működő zeneiskola van a városba, de mégis talán a korszellem is egy kicsit más lett, és ezek a fúvós bandák már kicsit visszább szorultak, nagy szívfájdalmunkra.
1: Tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma június 1-e van, a Tündék és a Paulinák névnapja. A Tünde név Vörös Marti Mihály alkotása a tündér szóból, a Paulina latin eredetű, a Paula név továbbképzéséből származó női név, jelentése kicsi, kistermetű. Június első napja a tej világnapja. Magyarországon 1957 óta tartják, sokáig május utolsó kedje volt, az ENSZ mezőgazdasági és élelmezési szervezete június 1-jét jelölte ki a tej világnapjának 2001-től. Ezen a napon 1911-ben megalakult az első magyar filmvállalat, a Hunnia Biograf Társaságot és Filmgyárat a Víg Színház melléküzemágaként hozták létre Budapesten. A filmgyár 1911 és 1912 között működött, jó részt a Víg Színház szereplőgárdájával. 1926. június 1-én született Marilyn Monroe, eredeti nevén Norma Jane Baker, amerikai filmszínésznő Los Angelesben. 1882-ben ezen a napon nyílt meg a Nyugatalpok egyik átjárójában az Olaszországot Svájccal összekötő vasútvonal, amit 1155 méter magasságban építettek fel, 1234 híd és 80 alagút segítségével. 1913. június 1-én született Sőtér István, Kossuth-díjas író, irodalomtörténész, 1926-ban pedig Vámos Tibor Széchenyi díjas villamosmérnök kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Szintén ezen a napon született 1937-ben Morgan Freeman amerikai színész. 1914. június 1-én hunyt el Feszti Árpád festőművész, aki főleg vallási tárgyú és történeti képeket festett. Népszerűségét elsősorban a Magyarok bejövetele című körképének köszönhette. Feszti Árpád elsőként a családjának vetette fel gondolatát, hogy a honfoglalás ezredik évfordulójára panorámaképet festene. Apósa, Jókai Mór író, a nagy mesemondó azonnal bátorította őt. A kép témája is Jókaitól ered, aki rábeszélte vejét, hogy a bibliai özönvíz helyett inkább a magyarok bejövetelét fesse meg. A kép a II. Világháború alatt megsérült, jelenleg az Ópusztaszeri Történelmi Parkban látható.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

Sokkoló katasztrófák, határaink. A világ olyan sokféle dologgal van tele, hogy az ember csak csodálkozik a sokféle hír hallatán. 20 vagy 30 évvel ezelőtt még minden sokkal nyugodtabbnak tűnt, nem csak azért, mert az akkori érában még sok mindent elrejtettek előlünk, hanem azért is, mert akkor még eleve nem volt ilyen nagy az információ áradat. Gondoljunk arra, hogy mennyi minden érhető el akkor, ha mondjuk bekapcsoljuk a rádiónkat, közben pedig megy a televízió, és a számítógép előtt ülve internetezünk. Nem, hogy ezt így megcsinálni, de ezt még csak elgondolni is nehéz. Nem véletlenül. Az ember befogadó képessége véges. Az ember behatárolt, véges lény. Olyan teremtmény, amely minden lehetőségével együtt is magán viseli a lehetőségei határát is. Nem vagyunk határtalanok. Ha lehet ilyet mondani, az ember minden szempontból túl jól el van látva. Értéktelen dolgokból jobban is, mint az értékesekből, de azért ez utóbbiból is elég széles a választék. A széles túlkínálat pedig hajlamossá teszi az embert az érzéketlenségre. Egyfajta túladagolásban szenvedünk. Olyanban, amely arra kényszerít, hogy ne szenteljünk túl nagy figyelmet az egésznek, amikor a televízió képernyőjéről nap mint nap az erőszak köszön vissza, s ráadásul egyre erőszakosabb jeleneteket láthatunk. Az érzéketlenség és a tűrés határ ilyenfajta kitolása mellett ezzel egy időben ennek az ellenkezője is tapasztalható, hiszen bizonyos történéseket, mint például a természeti katasztrófákról szóló híradásokat, úgy nézzük, hogy teljesen odaszegez a karosszékünkhöz. Igazából érdekel, mert lesújt és mellbevág. Egyszerűen kérdéseket szegez nekünk, amelyekkel nem tudunk mit kezdeni. Mindazáltal hosszabb távon itt is igaz az előbbiekben említett kettősség. Ezt igazolja az a híradás, amelyet valamikor az elmúlt hetekben hallottam, amely szerint az ilyenkor megélénkülő adakozási kedv gyorsan hanyatlik, megtoldva azzal, hogy a felajánlott adományoknak sajnos csak egy töredéke érhet célba. Úgy összegezhetjük az imént elmondottakat, hogy a szörnyűségek, katasztrófák, amelyek mindennapjaink részeivé váltak, rámutatnak az ember határaira. Arra, hogy egyáltalán nincs minden felett hatalmunk. A másik oldalon viszont az is igaz, hogy hajlamosak vagyunk ezeket a figyelmeztetéseket csak rövid távon szem előtt tartani, és később nagyon könnyen elfeledkezni róla. Vajon az, ami ennyire rémisztő, miért csak pillanatokra gondolkodtatja el a világot? Vajon ami elgondolkodtat, egyben miért nem késztet arra is, hogy változtassunk az életünkön? Eszerint az élet sokkoló történései, világunk sokkoló katasztrófái még mindig nem elegendőek ahhoz, hogy rájöjjünk arra, határaink vannak, és megpróbáljunk önmagunkon túlra tekinteni.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a Facebookon arról írt, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszon. A szociális és családügyi miniszter szerint változtatni kell azon, hogyan kezelik a sajtóban és a tartalomgyártók részéről a gyermekeket érintő érzékeny ügyeket. Kátai Németh Vilmos Facebook bejegyzésében 5 pontban foglalta össze a traumaérzékeny kommunikáció alapelveit. Hangsúlyozta, a cél nem lehet önös érdek, és kerülni kell a stigmatizáló vagy sértő megfogalmazásokat. Az uniós forrásokról született politikai megállapodás olyan fejlesztések előtt nyitja meg az utat, amelyek egyszerre tehetik zöldebbé és olcsóbbá az energiaellátást Magyarországon. Erről beszélt az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a környezetvédelmi beruházások és az energia átmenet új lendületet kap. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu. A szállásfoglaló portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók, a nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben az utazók. A tavaszi időszakban Budapestet, Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. Az utazások többsége rövid, 1-2 éjszakás tartózkodásra szólt, ezek a foglalások a teljes forgalom mintegy 80%-át tették ki. Az előfoglalások alapján a nyári időszakban Siófok után Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen, de a 10-es mezőnyben van még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, idén 100 éves a sátoraljóújhelyi dohánygyári fúvószenekar. Az együttes 1926-ban alakult a dohánygyári munkások önképzőköreként. Először vonós zenekarként működtek, de hamarosan beszerezték a fúvós hangszereket, és indulókkal, átiratokkal, szórakoztató zenével tették színesebbé a város zenei életét. A II. Világháború után a zenekar átalakult, a 70-es évektől pedig a városban működő úttörő zenekar jelentette az utánpótlást. Jelenleg évente 2 térzenével és egy karácsonyi koncerten jelentkeznek. A zenekar történetéről Godzsák Attila történész beszél, a riporter Jászter Beáta.
2: Idén 100 éves a dohánygyári fúvós zenekar. Ennek a nagyon szép és nagyon színes történelmű történetű zenekarnak az ívét fogjuk megrajzolni, a keletkezését és a mai állapotát Godzsák Attila sátoraljaújhelyi történésszel, a Szerencsi Múzeum történészével. 1926, amikor megalakul a zenekar, de gondolom, hogy azért még a történelmi távlatokba nyúlnak a zenekar szálai. Egészen pontosan meddig kell visszamennünk, hogy ezt megismerjük?
3: Ha tényleg nagyon vissza akarunk menni, akkor 1867-et emelném ki, mint oly sok minden esetében. Ugye a kiegyezés az a dátum, amely nagyon sok mindent megváltoztatott Magyarországon. Többek között a modern gyáripari fejlődés is ekkor egy repülőrajtot vett, és így Zemplénbe is például Szerencsén a cukorgyár, vagy Sátoraljaújhelybe a dohánygyár megalakulhatott. És ezek a nagy gyárak, ezek gyakorlatilag ilyen város a városbanként funkcionáltak, nagyon sok saját egyesülettel, intézménnyel rendelkeztek, és így a Sátoraljaújhelyi dohánygyárban is egy önképző kör megalakult, és az önképző kör keretében 1926-ban alakult egy zenekar, ez ekkor még inkább vonós volt, de nem sokkal később fúvó hangszereket is vásároltak, és egészen vegyes repertoárral rendelkeztek, és ugye még egyszer fontos kiemelni, hogy a dohánygyári dolgozókból verbúválódott, hiszen olyan sok ember és olyan sok tehetséges ember dolgozott a dohánygyárba, hogy egy zenekart bőven ki tudtak adni.
2: Város a városban, így mondta Attila, és tényleg aki ismeri a Sátoraljaújhelyi dohánygyárat, az tudja, hogy milyen kis utak, sétányok és épületek vannak ott, ma is megtartotta ezt a gyönyörű jellegét. Sok tehetséges ember dolgozott a gyárban, ezt mondta, de ez azt is jelenti, hogy azért a városban is nagyon fejlett lehetett a zenei élet, pedig nem is volt államilag megszervezett zeneiskola. Tehát tulajdonképpen, ha azt vesszük, akkor ezek az emberek talán a szüleiktől, nagyszüleiktől tanulták el a zenét, a zene szeretetét?
3: Egészen biztos, hogy a családból hozták sokan. Az állami zeneoktatás valóban 58-ban indult be Sátoraljaújhelyben, egyébként még ez a dátum is úttörő, viszont itt már a 20-as években Asztalosné Lévai Adél egy magánzenetanodát működtetett. Ő egyébként elsősorban zongora tanárnő volt, de maga köré szervezett más hangszeres oktatókat is, gyakorlatilag egy magániskolaként működött ez, tehát Sátoraljaújhelyben volt bizonyám zeneoktatás már 100 esztendeje is, és az is adhatott utánpótlást a tagoknak, illetőleg igen, a zenei élet Sátoraljaújhelyben az egyszerűen ma fel nem fogjuk, volt Levente zenekar, az bábáskodott is egyébként a dohánygyári zenekar megalakulása fölött, onnan került ki a karmesterük, majd később a II. Világháború után egyesült is a két zenekar, ugyanúgy, ahogy a MÁV zenekarával is, ugyanis az is működött itt a két világháború között, a Magyar Állam Vasutak dolgozói, tisztviselői is kiadtak egy zenekart, illetőleg még volt egy fúvós banda Sátoraljaújhelyben, 4 zenekar szolgáltatta a város zenei igényeit, mindenféle rendezvényeken, eseményeken, világi, egyházi ünnepségeken, és ez azért is fontos kiemelnünk, hogy ekkor 4 zenekar is szolgálta itt a helyi lakosságot, mert ma itt 2026-ban gyakorlatilag az egész Egyesült Borsodabohu Zemplén vármegyébe 2 ilyen zenekart tudok én megnevezni, akkor meg csak városunkban 4 is volt.
2: Na de abban az időben 5 színházi lap is volt Sátoralja, úgyhogy én ezt is Attilától tudjuk egy régi beszélgetésből. Tehát megalakult a zenekar, láttam egy régi fényképet róluk, szenzációsan néznek ki, elegáns úriemberek, és vonós zenekarként alakult, de azt tudjuk a krónikákból, hogy már azért a rezeket és a fúvós hangszereket beszerezték már akkor, lehet, hogy sejtettek valamit.
3: Igen, ugye, mint említettem, már 20-as években fúvós hangszereket is beszereztek. Számomra érdekesség, hogy a Dohány Jövedéki Központtól kértek rá engedélyt, ugyanis ezt is engedélyeztetni kellett a felsőbb szervtől, és igen, egészen változatos zenei repertoár tudtak így már elérni. Ezen a fúvózenekar névvel, tehát a Dohánygyári Fúvózenekar, igazából a II. Világháborútól emlegetjük őket, de a legkorábbi ilyen megnevezést én 1930-ból láttam újságcikkbe. Egyébként változatosan Dohánygyári zenekar, Dohánygyári fúvózenekar, Dohánygyári vonózenekar, össze-vissza nevekkel illették igazából, nem? Akkor még nem feltétlenül voltak annyira kőbevésett elnevezések, mint ahogy később vagy akár napjainkban, de már ebből is láthatjuk, már a 30-ban egyértelműen volt olyan hely, ahol fúvózenekarként írták le őket. A műveik azok főleg indulók voltak a két világháború között, ez egyébként ennek a műfajnak a sajátossága volt egyértelműen. Ugye az efféle fúvózenekarok tamburmajorjából alakultak ki, a mazsaret csoportok is később, melynek szintén itt vannak gyökerei Sátoraljaújhelyben, és később, ahogy Jóság Emil lett a karmester, ő az, aki nagyon-nagyon sok mindent tett, egy nagyon fontos szakasza köthető az egész zenekarnak hozzá. Ő az, aki egyenruhát vezetett be, hogy a megjelenésük is egységes legyen, hogy azért sugározzon, az is egy kis pluszt. Illetőleg ő volt az, aki nagyon sok helyre elvitte a zenekart, és a II. Világháború alatt ugye sokakat besoroztak. Sokan életüket is vesztették. Hát, mint egyébként a legtöbb civil szervezet a II. Világháború alatt ilyen kicsit ilyen tetszhalotti állapotban volt a Dohánygyári Fúvózenekar, utána újjá szervezték magukat, csatlakozott hozzájuk ugye az említett létszám hiányok miatt a MÁV zenekar, a Levente zenekar pedig a Levente Egyesület betiltása miatt csatlakozott be hozzájuk, de egyébként a korábbi ipartesteti Dalártával is léptek fel közösen még a 40-es évek második felében, tehát igazából sikerült összefogniuk itt a helyi zenei életet, és utána bizony, hogy újabb vezetőváltás is lett, az egészen komoly zenei darabok fele is elmozdultak, térzenei alkalmakat is rendeztek, illetőleg zárt helyen is effektíve koncerteket. Mert mint említettem, még a 20-as, 30-as években főleg az ilyen felvonulások, ünnepségek során vezették a tömeget esetleg, vagy játszottak a sportpályán, de utána konkrét koncerteket is egyre gyakoribban adtak.
2: Jóság Emil nevét említette Attila, aki ugye a karmester volt, de ő nem csak vezényelt, hanem, ha jól tudom, ő írt is műveket a zenekar számára.
3: Igen, abszolút több művet írt a zenekarnak, melyeket előszeretettel és sikerrel játszottak, és ezek között olyan is van, amit ma is játszik egyébként a zenekar. Most én itt hirtelen címeket nem tudok mondani, de biztos vagyok benne, mert emlékszem, hogy a mai repertoárjukban is van olyan, amit még Jóság Emil írt a Dohánygyári Fúvózenekar számára.
2: Kik voltak még azok a karmesterek, akik úgy rajta hagyták az egyéniségüket, személyüket, a kézlenyomatukat az együttesen?
3: Itt talán, aki már csak a hosszú idejét is tekintjük, még Szatmári, aki még a 90. évfordulón is, még jócskán 10 évvel ezelőtt ugye karmesteri pozíciót töltött be, ő 72-től töltötte be ezt, tehát láthatjuk, hogy ő nagyjából egy fél évszázadon át volt karmestere a Dohánygyári Fúvózenekarnak. Hozzá köthetőek már a 80-as, 90-es években a külföldi utak is. Ugye itt, ahogy a testvérvárosi kapcsolatok kialakultak, ahogy a Rotary Klubbal egyre szorosabbá fűzték a kapcsolatot, úgy elkezdtek külföldre a testvérvárosokba is menni, fellépni, önmagukba is, illetőleg a már említett mazsoret csoporttal közösen is, hiszen történetileg összekapcsolódtak az ilyen fúvózenekarok és mazsoret csoportok, már csak a kialakulást tekintve is, mint említettem. És így a 90-es évektől az úgymond elismerések, díjak özöne is megindult. Itt a megyei értéktárba is bekerültek. Ez, ha jól emlékszem, tavaly a megyei Prima Primicia díjban kulturális zenei kategória győztesek lettek. azt egy a Pro Urbe díjat kaptak Sátoraljaújhely város önkormányzatától 2001-ben. Tehát különböző elismerésekkel is díjazták már azt a már az évszázadossá vált munkát, lelkesen végzett munkát, amit gyakorlatilag igyekeznek mind a mai napig folytatni.
2: Amikor Szatmári Gyuri bácsi átvette a karmesteri szerepet ugye a 70-es években, akkor ő az állami zeneiskolának is az igazgatója volt. Én is akkor voltam zeneiskolás, és tudom, hogy a Dohánygyári Fúvós zenekarnak nagyon nagy utánpótlást jelentett az úgynevezett úttörő zenekar. Tehát itt volt egy úttörő zenekar, meg volt egy Dohánygyári Fúvós zenekar nagy-nagy átjárással, és nem volt olyan ünnep, vagy bármilyen olyan rendezvény, ahol ők ne zenéltek volna.
3: Igen, ez abszolút így van, ugye, mint említettem, hogy 58-ban beindul az állami zeneoktatás Sátoraljaújhelybe, és a 70-es években pedig szövődik egy ilyen szövetség, úgymond, hogy ez az úttörő zenekar az utánpótlását adja a Dohánygyári zenekarnak. És már ekkor kezd elválni nagyjából az, hogy nem csak dohánygyári dolgozók zenélnek benne, már azért korábban is előfordultak ilyenek, de ettől van az, hogy inkább a dohánygyár fenntartásában működő, de városi fúvó zenekarról beszélhetünk, és bizonyám tényleg az úttörő zenekar, a zeneiskola az folyamatos utánpótlást biztosított, akár néhány évig ott zenélő tagokat tekintve is, akár örökösen, akik évtizedekig ott maradtak a csapatba. És igen, sajnos a 90, hát illetve már 80-as években eléggé kezdett elsorvadni itt az egész úttörő mozgalom és az úttörő zenekar is, de ugye 90 után meg végképp hivatalosan is megszűnt, és utána a zeneiskola valahogy már nem tudott akkor utánpótlást nyújtani, holott ma is jól működő zeneiskola van a városba, de mégis talán a korszellem is egy kicsit más lett, és ezek a fúvós bandák már kicsit visszább szorultak nagy szívfájdalmunkra.
2: A Sátoraljaújhelyi dohánygyár története is megérne egy misét, de legalábbis egy rádióinterjút, majd lehet, hogy erre is sort fogunk keríteni, de azért milyen szép dolog, hogy egy olyan cég, amely a dohány feldolgozással foglalkozik, cigarettákat készítenek, pipadohányt készítenek, de hogy odafigyelnek arra, hogy a kultúrába is oda tegyék azt, amit oda kell tenni. Tehát, hogy megtámogassák a helyi előadókat, helyi előadóművészeket, szervezeteket. Egy kicsit azért ma is megvan ez a nagy cégekben, de azért korán sem annyira, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt.
3: Igen, abszolút. Ez is egy olyan dolog, ami kiveszőben van. Szerencsén 2011-ben zárták be a cukorgyárat. De az egykori cukorgyári dalárda tagjai a mai napig néha-néha összejárnak énekelni, fellépni, tehát kipusztíthatatlan belőlük így másfél évtizeddel a bezárás után, és ez a közösségi szellem, amit régen nyújtottak ezek a gyárak, és talán itt vannak úgy elásva, hogy a közösségi szellem is, ahogy az egész világunkban egyre kisebb sajnos, úgy az ilyen nagy üzemekben is, és talán ezért van az, hogy ezek visszábszorulnak, de bizonyám, hát el nem tudjuk képzelni, hogy mennyiféle lehetőséget, akár Baba-Mama klubtól kezdve szinte bármit nyújtottak ezek a nagy gyárak az egész országban, de itt Zemplénben is, és abban a szerencsében részesültem egyébként 10 évvel ezelőtt, hogy én részt vettem itt, amikor a Dohánygyári Fúvószenekar a 90. születésnapjára egy kis kamarakiállítást szervezett, én részt vehettem a berendezésébe ezeknek a tárlóknak. És akkor is rengeteg fényképet tudtam megnézni, sok boldog arc, az elismerések már a szocialista korszakból is, az ilyen különböző zenekari találkozókról, meg egyebek, és hangszereket is, amit azóta Kazinczy Ferenc Múzeumnak ajándékoztak, hangszerek is ki voltak ott állítva a legkorábbi időkből. Nagy öröm volt számomra, hogy részt vettem ennek a kiállításnak az összeállításában, és nemrég fedeztem fel egyébként szerencsén a turisztikai központban azokat a tárlókat, melyekben ez a kiállítás volt, hiszen onnan kérték kölcsön még 10 évvel ezelőtt, úgyhogy pont így eszembe is jutott az ősz folyamán, mikor azokat a tárlókat megláttam, hogy ezek azok, hogy milyen is volt ez a kiállítás 10 évvel ezelőtt, úgyhogy egy kicsit úgy rá is hangolt engem ősszel erre az évfordulóra az, hogy láthattam.
1: Kedves hallgatóink, idén 100 éves a Sátoraljaújhelyi dohánygyári fúvószenekar. A történetéről Gocsák Attila történész beszélt, a riporter Jászter Beáta volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a kontinentális reggeli első órájába. Pár perc múlva híreket hallhatnak, majd pedig folytatjuk műsorunkat. Tartsanak velünk továbbra is.

0: le. Együtt én meg te.
1: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kormány nem támogatja a debreceni CETL akkumulátorgyár további bővítését, jelentette ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára a Debrecenernek adott interjújában. Tárkányi Zsolt az akkumulátorgyárral szembeni fellépésről, a vasútfejlesztésekről és a Debrecennel kapcsolatos elképzeléseiről szóló beszélgetésben megerősítette, a Tisza kormány nem lesz partner abban, hogy a CETL kínai akkumulátorgyártó a meglévő debreceni első gyára mellé egy másodikat és egy harmadikat is felépítsen, fogalmazott. Egyúttal kitért arra is, hogy az új kabinet az eddigieknél szigorúbban fogja szabályozni az akkuipar működését, melynek részeként a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak majd az érintett cégekre. Ebben kulcs szerep juthat az élő környezetért felelős minisztérium alá tartozó új felügyeleti hatóságnak, mely várhatóan szeptemberben lát munkához és az ipari létesítményeket fogja ellenőrizni, jegyezte meg. Az államtitkár rámutatott, céljuk a korábban bezárt 106-os vasútvonal mielőbbi újranyitása is, amihez átfogó rekonstrukció van szükség. Úgy vélte, mindez néhány hónapon belül megtörténhet, és távlati tervként utalt rá, hogy akár Nagyváradig is meghosszabbítanák a vonalat. Ezen kívül még ebben a ciklusban elkezdik a nagyállomás felújítását Debrecenben, melyet egy új, komplex közlekedési csomóponttá alakítanának át, tájékoztatott Tárkányi Zsolt. Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vett át a kormány a gyermekjogi civil koalíciótól, közölte a szervezet. Tájékoztatásuk szerint a hálózat vezetői gyermeknap alkalmából személyesen adták át Bódis Krisztina a társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak a dokumentumot, mely többek között gyermekjogi és gyermekvédelmi, valamint oktatási és egészségügyi területet érintő intézkedéseket sürget. A több mint 100 oldalas reformcsomag célja, hogy rendszerszintű válaszokat adjon a magyar gyermekvédelmi, oktatási, egészségügyi, szociális és a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerében tapasztalható súlyos hiányosságokra. Továbbá a gyermekjogokat valódi, ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelvé tegye. A szakmai anyag kiemelten foglalkozik a fokozottan sérülékeny helyzetben lévő, így például roma fogyatékossággal, illetve szegénységben élő vagy gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyerekekkel, olvasható a Gyermekjogi Civil Koalíció közleményében. Petíciót indítottak a Kazincbarcika és Miskolc közötti biztonságos kerékpárút megépítéséért, írta a minap.hu. A lakossági kezdeményezés célja a 26-os főút mentén már meglévő kerékpárút szakaszok összekapcsolása és a hiányzó szakaszok kiépítése annak érdekében, hogy létrejöhessen egy folyamatos, biztonságos kerékpáros útvonal Putnok, Vadna, Kazincbarcika, Sajó-Szentpéter és Miskolc között. A kezdeményezéshez online petíció is indult, mely folyamatosan gyűjti a támogatók aláírásait, hívja fel a figyelmet Kazincbarcika egyik kerékpáros csoportja. Úgy gondoljuk, írják, hogy a fejlesztés több tízezer ember számára jelentene biztonságosabb, egészségesebb és környezetbarát közlekedési lehetőséget a térségben, olvasható a közleményben.
1: Az időjárásról.
2: A meteorológiai nyár első napján csak néhány órás napsütés valószínű, több felé várható zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is lehet. Zivatarok környezetében megerősödik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Kedden, keleten még sok lesz a felhő, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. Később egyre több helyen napos idő valószínű. Kedden délután 23 és 29 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

edény vagy, nem a kincs. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van. A korintusiakhoz írt második levél, 4. fejezet, 7. vers. Vigyázz, hogy ne tévezd össze a cserépedényt a kincsel. Pál azt mondja, hogy van egy kincsünk, nem pedig azt, hogy mi vagyunk a kincs. Isten nem örül neki, te pedig csak kudarcra ítéled magad, ha kincsnek akarsz tűnni mások szemében. Amikor Isten kincset helyezel benned, az két dolgot jelent. Először is arra számít, hogy megtérül a befektetése. Másodszor nagyobb felelősség hárol rád, és a korábbiaknál több mindenért leszel elszámoltatva. Az emberek azt gondolják néha, hogy a vezetők immunisek az élet kihívásaival és megpróbáltatásaival szemben, pedig ez korántsem igaz. Attól, hogy tehetséges valaki, bizonyos területeken még küzdhet, nagyon is valóságos nehézségekkel. Fogadjuk el, hogy Isten olyan embereket is használ, akik felett mi lemondóan legyintenénk. Ilyen volt Ráhab is, aki prostituáltként dolgozott Jerikóban, de amikor Istenbe vetette a hitét, Izrael az ő segítségével nyerte meg a jerikói csatát, később pedig Krisztus felmenőinek egyike lett belőle. De említhetnénk Jeftét is, aki házasságon kívül született. A testvérei elűzték a törvénytelen származása miatt, míg nem Tób földjén vert tanyát és gyülevész nép szegődött hozzá. Isten mégis általa szerzett szabadulást Izraelnek, és az egyik legifjabb vezetőjük lett. Isten szakértője a törött cserépedények helyreállításának. Rosszul funkcionáló dolgokat, működésképtelen házasságokat, vagy problémás embereket vesz a kezébe, majd megmutatja nekik, hogy miként lehetnek gyümölcsözők és győztesek az ő szolgálatában. Meríts te is erőt és kitartást annak tudatából, hogyha kincset helyezel benned Isten, akkor azt megóvja, használja és megáldja majd. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Kontinentális reggeli című műsorát hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. 2026. június 1-e hétfő reggel van. A meteorológusok szerint erőteljes felhőképződésre számíthatunk, több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati-nyugati szél több helyen megélénkül, megerősödik, a zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. Napközben 22 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. És akkor a tartalomból. Változásra számítsanak a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon utazók, ugyanis jelentős pályakarbantartási munkálatok kezdődtek a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon, a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti szakaszon. A bő 3 hónapig tartó augusztus végéig tervezett munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát, és pontosabb, kiszámítható vonatközlekedést biztosítsanak. A részletekről Váci Viktor, a MÁV szóvivője számol be.
2: Amikor a normál időszakban a tokai Intercity menne, a vágányzár idején Spinva elnevezéssel közlekedik Intercity Budapestről Miskolcig, és ezekhez Miskolcon az ebben az időszakban közlekedő bodrog sebes vonatok csatlakoznak majd. Ezek közlekednek lényegében a Miskolc-Szerencs-Sátoraljaújhely vonalszakaszon.
1: És hallhatnak arról is, hogy Miskolcra látogatott Magyarország kínai nagykövete. A Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban egy rendhagyó programon vett részt a delegáció. A rendezvény során Holzinger Ferenc igazgató bemutatta az iskolát, és a bejárás végén egy kis műsorral fogadták a diákok a nagykövetet és feleségét. Az intézményben 15 éve van kínai nyelvoktatás, az ELTE, Konfucius intézettel kötött megállapodás alapján kínai anyanyelvű tanárok közreműködésével. Ennek során körülbelül 70 diák tanulja a kínai nyelvet és ismerkedik a kultúrával is. A tervek szerint idén 7 diák látogatott Kínába tanulmányi útra. Összeállításunkban először majd Holzinger Ferenc igazgatót hallják.
3: Látható volt az arcán, hogy értékeli, érzi, tudja, látja, hogy mi történik, tehát ez különösen kiemelkedő volt a visszajelzése, amit így kaptunk, és az, hogy az intenzív meghívás, hogy folytassuk ezt a munkát, az, hogy további lehetőséget keressünk az együttműködésre, ennek az elmélyítésére, és persze az is nagyon fontos, hogy az idén ismételten 7 diákunk fog részt venni kínai utazáson nyáron, ami különösen kitüntetés, hiszen az is jelzi, hogy mennyire számítanak ránk, mennyire eredményes az a munka, amit mi végzünk.
1: És az elmúlt időszakban már bemutattuk Wingendorf Lillát, annak apropóján, hogy több éves sikeres pálinkákat, párlatokat nevez a Quintessence ongai pálinka versenyre. Korábban a pálinka készítésről, hitvallásról és elvárásokról beszélgettünk az újcsonárosi dombtetőn. Az ongai Wingendorf Lilla meggyőződése, hogy isteni gondviselés és sugallat kellett ahhoz, hogy sikerüljenek elképzelései.
4: Itt vadon. Tehát elvadult fák alól magoncokat szedtünk ki. Ezen veszekedtünk is, amikor elültettünk körülbelül 50 darab seprűnyelet, és én mondtam, hogy ezzel dolgozni, és erre pénzt költeni, hogy ilyen karókat ültetünk, és azt mondta a férjem, hogy várjon ki, ez bírs lesz. És nem akartam hinni neki. A leggyönyörűbb bírsalmák lettek belőle.
1: Mindenről hallhatnak, ha velünk tartanak, egészen 9 óráig. Kellemes rádiózást kívánok!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, változásra számítsanak a Miskolcot-Nyíregyházával összekötő vasútvonalon utazók, ugyanis pályakarbantartási munkálatok kezdődtek a vasútvonalon a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti szakaszon. A bő 3 hónapig tartó augusztus végéig tervezett munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára ezen a fontos vasútvonalon is. A munkálatok egy részével párhuzamosan július 27-e és augusztus 29-e között a miskolci Tiszai pályaudvar aluljárójában is felújításokat végeznek. A részletekről Váci Viktor, a Magyar Államvasutak szóvivője számol be. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Üdvözlöm a telefonvonalban Váci Viktort, a MÁV szóvivőjét. Felújításokról fogunk beszélgetni, ami Miskolc térségét érinti, ezzel kapcsolatosan hol és mettől, meddig történik vasúti pályafelújítás.
3: Május 27-én kezdődött el ez egy jelentős pályakarbantartás, ami lényegében a Miskolcot Nyíregyházával összekötő 100 céljelű vasútvonalon történik a nyáron. Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon bő 3 hónapig, tehát augusztus végéig tervezett munkáinknak a célja, hogy megszüntessük a sebességkorlátozásokat, illetve javítsuk a pálya állapotát, és ezáltal pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsunk utasaink számára ezen a vasúti szakaszon.
2: És a vonatközlekedést innen Miskolcról hogyan érinti akár a személy, akár az Intercity vonatok tekintetében, miként érinti ez a közlekedést?
3: A változások érintik az Intercity-k és a személy vonatok utasait, illetve ezek közlekedését is egyaránt. A vonatok helyett Szerencs és Nyíregyháza között pótlóbuszokkal kell utazni, emiatt ezen a viszonylaton lényegesen hosszabb eljutási idővel és többlet átszállásokkal kell számolniuk az utasoknak. A főváros felől Nyíregyháza megközelítését elsősorban Debrecen felé a Nyírség Intercity-kkel ajánljuk, hiszen ebben az irányban átszállás nélkül közelíthető meg a megyeszékhely, és az is fontos, hogy a fővárosból Debrecenen át Nyíregyházáig közlekedő Intercity-k a nyári lezárás ideje alatt mindegyik vonat Nyírség Intercity néven közlekedik majd. A főváros felől Miskolcra utazók utazásában azhoz változást, hogy a vágányzár alatt a Tokaj Intercity-k helyett Színva Intercity néven, de ugyanazzal a megszokott indulási időkkel közlekednek a vonatok a keleti pályaudvar és Miskolc-Tiszai között. A fel- és leszállási lehetőségek ugyanazon az állomásokon a megszokott menetrendi időpontokban megvalósulnak, mint az alapmenetrend szerint. Miskolcon túl Szerencsik 2 óránként a megszokott Budapest felől közvetlen eljutást biztosító Zemplén Intercity maradnak meg. A másik órában, amikor a normál időszakban a Tokaj Intercity menne, a vágányzár idején Spinva elnevezéssel közlekedik Intercity Budapestről Miskolcig, és ezekhez Miskolcon az ebben az időszakban közlekedő Bodrog-Sebes vonatok csatlakoznak majd. Ezek közlekednek lényegében a Miskolc-Szerencs-Sátoraljaújhely vonalszakaszon.
2: Kerékpárszállítás kapcsán mit tud javasolni a kerékpáros turistáknak? Ilyenkor már egyre jobban beindul a kerékpáros turizmus is. Ők ezeken a vonalakon hogyan tudnak közlekedni?
3: A munkálatok ideje alatt ugye pótlóbuszok közlekednek, de külön készültünk a kerékpáros utasainknak, így előre meghirdetett időpontban közlekednek olyan kisbuszok, amelyek kifejezetten a kerékpárok szállítását is lehetővé teszik. Ezek lényegében 2 óránként közlekednek Szerencs és Nyíregyháza között. A pontos indulások is megtalálhatóak a MÁV honlapján.
2: Miskolchoz kapcsolódóan és a felújításhoz kapcsolódóan itt Miskolcon is megújul, ha jól tudom, talán ennek a projektnek a keretén belül az aluljáró is. Erről mit lehet tudni, itt mettől meddig mi fog történni?
3: A vágányzár utolsó hónapjában, tehát

0: utakat, így a jelenlegi ideiglenes 20, 40, 60, 80 vagy akár 100 km/órás sebességkorlátozás helyett ismét 120 km/órás sebességgel haladhatnak majd a vonatok, így jelentősen javul majd a vonalszakaszon a menetrendszerűség és csökkenti a késések esélyét. A munkálatok mintegy 3,2 milliárd forint értékben zajlanak, ezeket a MÁV saját forrásból biztosítja.
1: Ha valaki ebben az időszakban tervez, akkor hogyan, miként tud tervezni, tehát az információknak hol, miként tud utána járni, akár a MÁV buszoknak, a menetrend módosításoknak?
0: Mindenképpen azt kérjük utasainktól, hogy nem megszokásból induljanak útra, és az utazásuk megtervezéséhez használják akár a MÁV Plus alkalmazást, vagy akár a mavplus.hu weboldalt. Itt megtalálhatóak azok a menetrendek, amelyek a korlátozás ideje alatt érvényesek, illetve a csatlakozásokat is lehet követni, hogy mikor, melyik vonatról, melyik irányba, hogyan lehet tovább utazni a vágányzár idején. Illetve még egy fontos közvetlen eljutást kiemelnék, Miskolc és Debrecen között utazók számára indulnak közvetlen pótlóbuszok is 2 óránként. Ezek V100C jelzéssel közlekednek az M3-as autópályán, Miskolcon az autóbuszállomáson, illetve a tiszai pályaudvaron, Debrecenben pedig a vasútállomásnál állnak meg, tehát köztes megállás nélkül közlekednek ezek az autóbuszok.
2: Kedves hallgatóink, változásra számítsanak a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon utazók, ugyanis pályakarbantartási munkálatok kezdődtek a vasútvonalon a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti szakaszon. A bő 3 hónapig tartó augusztus végéig tervezett munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára ezen a fontos vasútvonalon. Is. A munkálatok egy részével párhuzamosan július 27-e és augusztus 29-e között a miskolci tiszai pályaudvar aluljárójában is felújításokat végeznek. A részletekről Váci Viktor, a Magyar Államvasutak szóvivője számolt be, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.
3: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, Miskolcra látogatott Magyarország kínai nagykövete. A Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban egy rendhagyó programon vett részt a delegáció. A rendezvény során Holzinger Ferenc igazgató bemutatta az iskolát, és a bejárás végén egy kis műsorral fogadták a diákok a nagykövetet és feleségét. Az intézményben 15 éve van kínai nyelvoktatás, az ELTE Konfúciusz intézetével kötött megállapodás alapján kínai anyanyelvű tanárok közreműködésével. Ennek során körülbelül 70 diák tanulja a kínai nyelvet, és ismerkedik a kínai kultúrával is. A tervek szerint idén 7 tanuló látogathat Kínába a tanulmányi útra. Összeállításunkban először Holzinger Ferenc igazgatót hallják. A riporter Sütő Dávid Pelé.
1: Ki is érkezett ma ide a gimnáziumba, az iskolába?
4: Ma abban nagy megtiszteltetésben van részünk, hogy a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövete látogatott el hozzánk. Ez azért nagyon megtisztelő, mert hogy jelzi, mennyire értékelik és fontos megtartják azt a közös együttműködés munkát, amit a kínai nyelv tanítás és kultúra megismertetésében a gimnázium végez.
1: Mi volt a mai program, mit mutattak be itt nagykövet úrnak, mivel készültek, milyen műsorok voltak?
4: Elsősorban az iskoláról próbáltunk adni egy képet számára, de nem az épületek azok, amelyek úgy fontosak, úgy gondoljuk, hanem a gyerekek azoknak a tudása, képességei, ragyogása, úgyhogy azt próbáltuk számára egy kicsit érthetővé tenni, közelhozni, kis kulturális programokkal, és hát az volt nagyon érdekes, hogy a diákjaink kínaiul megszólaltak, kis beszédeket tartottak, és számomra is nagyon izgalmas volt ezt hallani, hiszen nagyon közelről láttam egy ilyen esemény során, annak a munkának a gyümölcsét, amely az elmúlt években az iskolákban folyamatosan végzünk.
1: Nagykövet úr, hogyan fogadta ezt a programot, hogyan látja, milyen visszajelzést kapott, hiszen itt a diákok énekeltek, zene is volt, tradíció.

0: Tradicionális kínai táncot is bemutattak, úgymond mi volt esetleg a legmeghatóbb pillanata itt a mai programnak?
1: Látható volt az arcán, hogy értékeli, érzi, tudja, látja, hogy mi történik, tehát ez különösen kiemelkedő volt a visszajelzése, amit így kaptunk, és az, hogy az intenzív meghívás, hogy folytassuk ezt a munkát, az, hogy további lehetőséget keressünk az együttműködés ennek az elmélyítésére, és persze az is nagyon fontos, hogy az idén ismételten 7 diákunk fog részt venni kínai utazáson nyáron, ami különösen kitüntetés, hiszen az is jelzi, hogy mennyire számítanak ránk, mennyire eredményes az a munka, amit mi végzünk.
0: Kicsit kapcsolódva az itteni kínai oktatáshoz, általánosan véve mióta, hogyan tanulják a kínai nyelvet, a kínai kultúrát a diákok?
1: 15 éves a gimnáziumban a kínai nyelvoktatása, fokozatosan épült. Elsősorban az a célunk, hogy minőségi legyen ez az oktatás, nem fontos az, hogy nagyon sokan legyenek benne. Jelenleg körülbelül 70 diák vesz részt a programba. Ebből a 70 diákból úgy gondolom, hogy egy olyan 30-40 nagyon elkötelezetten tanulja a kínai nyelvet, és a jövőre nézve szeretnénk, hogy ez még szervesebben beépüljön az iskolának a helyi tantervébe, a pedagógiai programjába.
0: Milyen pluszt kapnak a diákok ezektől a tanulmányoktól?
1: Kultúrákat is megismernek, tehát nyilván a kínai kultúrát, de azt gondolom, hogy így a készségek fejlesztése terén azért sajátos a kínai nyelvoktatás, mert ebbe művészet is benne van. Tehát kínai nyelvet tanulni úgy látom én, művészeti gyakorlatok nélkül szinte nem lehet, hiszen itt az írást, magát, a hangokat, szinte egy éneklő hang, számomra egy nagyon éneklő hang a kínai nyelv. Ezeket gyakorolják a gyerekek, és mivel 5.-6. már bekapcsolódnak ebbe a programba, akkor, amikor úgy gondolom, hogy legjobban képesek a rajzon keresztül, az énekeken, a táncon keresztül, zenén keresztül fejleszteni magukat, kiváló, és nem csak a kínai nyelvre lesz ez jó hatással, tehát nem csak a kínai nyelvet tanulják így, hanem meggyőződésem, hogy a művészeti aspektus ennek a nyelvnek az nagyon komoly hatással van a gyerekek egyéb tantárgyak tanulására is, hiszen ezek az alapvető készségek, ezek gazdagítják a gondolkodásukat, világlátásukat, hát egyszerűen gazdagabb képességekkel fognak nekivágni bármilyen más tantárgynak, meg a matematikának is, így gondolom.
0: Milyen jövőbeli tervek vannak? Hasonlóan elhangzott, hogy kínai gimnáziummal kapcsolatot tartani, utazások a kínai népköztársaságban a diákok részéről. Milyen tervek vannak még?
1: Arra is építve, amit most hallottunk a nagykövet úrtól, úgy gondolom, hogy tovább szeretnénk ezt, kell, hogy tovább mélyítsük a programot is, hogy jobban beépítsük a tantervünkbe. Másfelől pedig azt a nyitottságot, azokat a nyitott kapukat szintén megkeresni, amelyeket megmutattak nekünk, hogy nem csak kulturális utazásokban lehet gondolkodni, hanem abban is, hogy a diákjainknak azt a perspektívát is megmutassuk, hogy ki mehetnek tanulni ezek Kínába is. Kína, hát minden tekintetben úgy gondolom egy olyan hely, ahol hát nagyon korszerű, és jövőre nézve fontos tudás, készségeket tudnak elsajátítani. De azt hozzá kell tennem, hogy nem csak vágy ez, hiszen vannak már diákjaink, akik Kínában tanulnak, kínai egyetemen tanulnak, van, aki rövidebb időre ment ki tanulni, de van, aki 4 éves programra kiment Kínába, kínai egyetemen tanulni. Ezek a gyerekek azért tehetik ezt meg, mert hogy ebben a programban kitartóan éveken keresztül fejlesztették magukat.
0: Az összeállítást Béres Eszterrel, Szegi Tímával és Tóth Flórával, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjaival, tanulóival folytatom. Eszter, fordulok első körben hozzád. Ti benne vagytok a kínai programban, tanulmányi programban. Hogyan élted meg ezt a mai programot, hogy a kínai magyar nagykövet úr eljött ide hozzátok az iskolába?
2: Én nagyon élveztem a mai programot. Kifejezetten örültem, hogy a nagykövet úr ellátogatott az iskolánkba. Számomra ez nagyon fontos volt, mivel nyáron utazom Kínába, és ez egy fontos lépés, hogy esetlegesen ezeket a lépéseket megismerjem, vagy találkozzak a nagykövet úrral. A mai program igazán sokszínű volt, sok beszédet hallgattunk meg, műsort adtunk elő, egészen sokszínűen telt. Viszont elég hamar vége lett, úgyhogy ezt egy kicsit sajnálom.
0: Ha jól láttam, te is részt vettél a programban, mivel örvendeztetted meg a vendégeket.
2: Én zongorán játszottam és énekeltem.
0: Mit adtál elő?
2: Zongorán egy tradicionális kínai szerelmes dalt, és énekelni pedig a hazaszeretetéről és a szeretetről szóló dalt.
0: Tímea, ti nem utaztok Kínában, de ugye ti is csatlakoztatok a programhoz. Nektek mit jelentett ez a mai nap, illetve miért érdemes a kínai nyelvet tanulni, a kínai kultúrával megismerkedni?
3: Szerintem nagyon jó volt ez a mai nap, ahogy Eszter is mondta, nagyon sok színű volt, és szerintem nagyon fontos volt, hogy most eljött a nagykövet úr, mert ez nagyon nagy megtiszteltetés számunkra. Mi ezében kezdtük el tanulni a kínait, és remélhetőleg majd később mi is eljuthatunk Kínába, és szerintem a nagykövet úr azzal, hogy eljött, nagyon megtisztelte az iskolánkat.
0: Miért szeretitek ezt a nyelvet tanulni, mi az érdekessége, gondolom a kultúrát is megismeritek vele, milyen pluszt ad az életetekhez, ha fogalmazhatok így?
3: Hát magának Kínának nagyon hosszú kultúrája van, nagyon régi a történelme, és szerintem minél több nyelvet tud egy ember, annál jobban hely tud állni a világban.
0: És Flóra, te hogyan élted meg ezt a mai napot? Te is részt veszel a programban, gondolom neked is sokat jelent.
4: Hát nekem nagyon sokat jelent, hogy az iskolánk megadja a lehetőséget, hogy be tudjunk tekinteni az ázsiai kultúrában, mert a kínai kultúrába, mert engem nagyon érdekel személyesen az ázsiai kultúra, mert nagyon más, mint az európai, és szeretnék is kimenni majd Kínába, majd ha eljutok arra a szintre. És nagyon megtisztelő volt, hogy megnézték az előadásunkat, sokat készültünk rá, és ezt a tanárunknak köszönhetjük, hogy sikerült, a Karinának.
0: Mi az, ami ennyire érdekel téged, miért csatlakoztál ehhez a tanulmányhoz, ehhez a programhoz? Említetted, hogy nagyon érdekel téged az ázsiai, a kínai kultúra.
4: Hát mindig is érdekelt így az egész világ igazából, majd később, majd ha nagyobb leszek, szeretnék majd a világban mindenfelé elmenni, elutazni, és leginkább Ázsia érdekel, mert tényleg nagyon más, mint Európa, és igazából amikor itt Európában utazok, így nagyon egyszínűnek érzem Európát, és érdekelnek más kultúrák is, és mivel megadta ezt a lehetőséget az iskola, hogy kínait tanulhatok, ezért éltem ezzel a lehetőséggel.
0: Eszter, még egy kérdés erejéig hozzád ide fordulok, hiszen ha jól tudom, utaztok ki, vagy te benne vagy a csapatban, aki kiutazik Kínában. Mit vársz ettől a tanulmányútól? Mi is lesz ez? Mit lehet róla tudni? Vagy tudtok-e már valamit?
2: Még sok mindent nem tudunk, viszont tisztában vagyunk az, hogy sokat fogunk tanulni. Ez így a hetünket körülöleli, viszont a hétvégénk szabadon fognak maradni. Ezáltal több lehetőségünk marad megismerni magát Kínát, akár hétvégére is elutazni. Ez nagy lehetőséget nyit számunkra megismerni egy más kultúrát, más nézőpontból nézni a világra, és egy jobb ember, egy sokkal tájékozottabbak lehessünk a világgal.
5: Kedves hallgatóink, Miskolcra látogatott Magyarország kínai nagykövete, a Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban egy rendhagyó programon vett részt a delegáció. A rendezvény során Holzinger Ferenc igazgató bemutatta az iskolát, és a bejárás végén egy kis műsorral fogadták a diákok a nagykövetet és feleségét. Az intézményben 15 éve van kínai nyelvoktatás, az ELTE Konfúciusz intézetével kötött megállapodás alapján kínai anyanyelvű tanárok közreműködésével. Ennek során körülbelül 70 diák tanulja a kínai nyelvet, és ismerkedik a kínai kultúrával is. A tervek szerint idén 7 tanuló látogathat Kínába a tanulmányi útra. Sütő Dávid Peri összeállítását hallották.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt időszakban már bemutattuk az ongai Wingendorf lillát annak apropóján, hogy több éve sikeres pálinkákat, párlatokat nevez a Quintessence ongai pálinka versenyre. Korábban a pálinka készítésről, hitvallásról és elvárásokról beszélgettünk az új csanálosi dombtetőn. Wingendorf Lilla meggyőződése, hogy isteni gondviselés és sugallat kellett ahhoz, hogy sikerüljenek elképzelései.
2: Igazából ez sem volt tervbevéve. Nekünk a Herná túlpartján, az Árvai tanyán volt egy kis horgásztanyánk, és mi nagyon jól el voltunk, hogy ott volt néhány gyümölcsfánk, volt egy kis konyhakert, saját ott ettünk, és mégis természet, hiszen hát ne ongán a város belsejébe éljük a falusi életet, de aztán egyszer egy véletlen folytán én keveredtem ide az új csanálosi partra, és pont naplemente időszak volt, ami itt festménybe illő a naplementénk. Utána ez igazából nem is volt róla szó, hogy mit bármit tennénk, és adódott egy lehetőség az egyik ingatlan megvásárlására. Megvettük, hogy majd jó lesz nyaralónak, hiszen azért legalább 10 kilométer van az otthonunktól, tehát itt már lehet majd nyaralni. Aztán valahogy úgy adódott, hogy abból az egy portából kialakult ez a birtok, amit sikerült megvásárolnunk, soha nem rábeszélés útján, hanem mindig adottak a lehetőségek, és ezt nagyon sokszor elmondtam már, hogy valaki segített ebben az egészben, hiszen volt, amikor éppen nem volt rá pénzünk, akkor lehetett részletekben megvásárolni, vagy éppen annyit mondtak, amennyit akkor ki tudtunk érte adni, és amennyi nem hiányzott máshonnan, tehát valahogy ennek így kellett történni, és ez szent meggyőződésem.
3: Tehát egy felsőbbrendű dolog.
2: Én azt gondolom, hogy végig a Jóistenke segített minket, mert ha én akkor ide nem jövök, és otthon nem ájulok el attól, hogy milyen naplementét láttam, és véletlenül nem beszélgetek egy ismerőssel, aki ismerte azt az illetőt, aki el szerette volna adni az ingatlan, de itt senki nem akart házat venni, mert minek menjenek egy olyan települést észre, ami kettő utcából áll, nincs szennyvíz, nincs gáz, nincs bolt, nincs semmi, és a következő, az anyatelepülés az 5 kilométer
3: buszmegállóhoz, az
2: új csanálos. Igen. A másik település Ócsanálos közel van ugyan, de a Hernát ketté választja, és már a komp sem működik. Tehát ez egy igazából egy kicsit ilyen periférikus terület volt. Most azt a vélekedést is hallottam, hogy ha mi nem kerülünk ide, akkor lehet, hogy Jukó sorsára jutott volna az egész. Mi nem ezt láttuk benne. És aztán utána ez így valahogy ebbe is, ugyanúgy, mint a pálinka készítésbe, ugyanúgy belesodródtunk, akkor elkezdtük a gyümölcsfákat ültetni, elkezdtük rendbe rakni a területeket, és utána rájöttünk, hogy bárki meglátogatott itt minket, vagy bárki idejött, és ez szintén nem a mi érdemünk, de a kilátás, a táj, a nyugalom, az mindenki azt mondta, hogy itt kezdeni kell valamit, de jó lenne itt lakni, itt élni.
3: Ez mikor indult el? Tehát mikor volt az, amikor itt az első területet
2: 2005-ben
3: megvettétek?
2: 2005-ben tettük ide a lábunkat.
3: 2005? Több mint 20 éve.
2: Igen, több mint 20 éve, és ez igazából elmondhatjuk, hogy ez 20 év munkája alatt alakult ki. Maga ez az ingatlan, az épület, ahol most vagyunk, ezt igazából most már lassan tényleg teljesen befejezzük a melléképületet is, de ez is 6 évig épült folyamatosan. Egy régi épületet újítottunk és bővítettünk ki jócskán, közben a kerítések, tehát nagyon-nagyon sok minden van. Vendégházat alakítottunk ki, most már a másodikat, különálló apartmant alakítunk ki, parkosítottunk, füvesítettünk, gyümölcsöt ültettünk, most már 600 tő szőlőt is elültettünk ide. Ez is azért került ide, mert egy különlegesebb szőlőfajta a jázmin, ami még nem annyira ismert szőlőfajta Magyarországon. Nagyon-nagyon magas minőségű csemegeszőlő, ami pálinka készítésre tökéletesen alkalmas lesz, és nem mertük szikszóna szőlőbe elültetni, illetve erdőbényése.
3: Erdőbényése, tehát...
2: Nem, azért, mert a terület és az adottságok tökéletesek lettek volna, csak a két lábon járó és nem repülő károkozóktól. Tehát hát féltettük, hogy ellopják magyarán. Sajnos ez a mai magyar valóság. Szikszón és a csemege szőlőt azt vagy zölden megkóstolom, vagy nem fogok enni belőle. Erdőbényén szintén ugyanez a helyzet.
3: És itt úgy csinálosan, itt, ahol már majdnem azt lehet mondani, hogy csak ti vagytok.
2: A madár igen, itt körbe van kerítve, tehát itt a portán
3: máshol legjobban. Is körbe van.
2: Igen, de itt be is van kamerázva, és itt vagyunk állandóan, tehát azért itt nyomon követhető. Mm-hmm. Itt nem feltételezem, hogy itt valaki ellopná.
3: De amikor legelőször 2005-ben kijöttetek, azért ilyen elvárásaitok nem voltak, gondolom. Tehát itt bárki bárhová bement, és
2: itt, még 2005-ben még...
3: Amit tudtak, vittek, nem?
2: Nem, itt még 2005-ben még nagyon sokan laktak.
3: Igen?
2: Ahol itt ülünk, itt is egy nagyon kedves házas pár lakott, akiktől mi a szomszédos telket megvettük, amit ők kertnek használtak, és eszünkbe se jutott az, hogy mi megvásároljuk az ő házukat, csak sajnos az elmúlt 21 év során elmentek. Itt idősek laktak javarészt, olyanok, akik szépen egymás után szó szerint mondhatjuk azt, hogy egy-két éven belül követték a szomszédokat.
3: És akkor ti, amikor megüresedett, vagy éppen nem üresedett meg valami, akkor mindig ajánlatot tettetek, és megvásároltátok?
2: Volt, hogy szóba került, de volt, amikor már eleve úgy hiszen látták, hogy ráadásul nem rombolunk, hanem hogy építünk folyamatosan, és volt is, aki azt mondta, hogy azért, mert látja, hogy akkor ez fent fog maradni. És esetlegesen azok a fák, azok a gyümölcsfák, amit az ő édesanyja vagy édesapja elültetett 60 évvel ezelőtt, vannak rengeteg régi diófánk, van a nagy eperfák meg vannak. Tehát, hogy mi ezeket, igen, nagyon sok olyan gyümölcsünk van itt is, és a Hernád túlpartján is, amit itt vadon, tehát elvadult fák alól magoncokat szedtünk ki. Ezen veszekedtünk is, amikor elültettünk körülbelül 50 darab seprűnyelet, és én mondtam, hogy ezzel dolgozni, és erre pénzt költeni, hogy ilyen karókat ültetünk, és azt mondta a férjem, hogy várjam ki, ez bírs lesz. És nem akartam hinni neki. A leggyönyörűbb bírsalmák lettek belőle, nem hatalmas nagy.
3: Na most várjál, tényleg seprű.
2: Tehát úgy nézett ki, mint a seprűnyél, tehát volt egy hatalmas nagy dzsungel, volt mondjuk egy 50 négyzetméteren egy átjárhatatlan dzsungel, és ő igenis meglátta benne, ő mindig meglátja, mindig előre lát sok 10 évvel, mint ahogy én, és ő látja a lehetőségeket, és meglátta, hogy igen, ezt ki kell próbálni. Azt már hozzáteszem, hogy Takács Laci valaki a pálinka versenyt, illetve a pálinka főzőmestere, mi már azért beszélgettek, ők nagyon sokat is beszélgettünk arról, hogy ezek az igazi régi gyümölcsök, nem a túl nemesített gyümölcsök adják az igazi szamatos pálinkát, és akkor folyamatosan éveken keresztül tavasszal, ősszel tisztítottuk ki ezeket a területeket, szedte ki ezeket az úgymond seprűnyeleket, ültett el, és most például a bírsalma, amikor érik, vagy virágzáskor egy csoda. Olyan, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy addig, amíg megveszünk egy nemesített fát, gyönyörű fél kilós termés van rajta, és mihelyt ketté vágod, szerintem ismerős a helyzet a bírsalma készítésnél, vagy kompótnál ketté vágod, és úgy van, amikor ki is dobod az egészet, mert a belseje az annyira férges és rohadt. Addig ezek lehet, hogy nem olyan nagyok, nem olyan szépek, de szinte minden része felhasználható. És ezt a mai napig nem értem, hogy történik a természetben, de ez így működik. És a medgyet és a szilvát is így ültettük rengeteget.
3: Ahhoz, hogy ti ezt meg tudjátok, vagy létre tudjátok hozni, azért kellett egy olyan hátország, ami biztos alapot, anyagi alapot adott. Most a hallgatók biztos azt gondolják egy része, hogy na hát felvásároltatok mindent, de azt tegyük hozzá, hogy van egy vállalkozásotok, ami ad egy hátteret. Erre szükség van a mai napig ahhoz, hogy ti fent tudjátok tartani ezt a területet, ezt a birtokot?
2: Hát ez egy összetett dolog, tehát, hogy itt az egyik a másikat erősíti és viszi. Nagyon régóta vállalkozók vagyunk. Igazából mondhatjuk azt, hogy ez a birtok, amit létrehoztunk, ez az életünk munkája. Ebben benne van az is, hogy 17 évig nem megy az ember nyaralni, mert folyamatosan van valami munka, mert meg kell tenni, és igazából mi mindent erre amikor már elhatároztuk, hogy ezt igenis felépítjük, és megpróbáljuk, akkor már mindent ennek rendeltünk alá, tehát hogy igazából igen, a másik munkánkból, illetve van még más vállalkozás rész is, tehát nagyon sokat dolgozunk ahhoz, hogy megteremtsük azt az anyagi lehetőséget, hogy ezt tudjuk mindig fejleszteni.
3: Ez, ahol most ülünk, meg amiről beszélgetünk, meg még szerintem a pálinka főzés is, ez még mindig hobbi?
2: már nem hobbi, uh-huh. tehát most lassan már eljutunk odáig, hogy igazából a befektetett energia, a munka és a befektetett pénz nem megtérül, hanem most már elkezd egy kicsit talán visszahozni uh-huh. belőle. Azt gondolom, hogy a mi életünkben ez már nem fog nullára megtérülni. Uh-huh. Nem is ez volt a cél, de most már eljutottunk odáig, hogy most már a pálinkára is vannak, úgymond mosolyogva mondom, de törzsvásárlóink. Igenis, itt a birtokon már tartottunk egyre több olyan rendezvényt, ahova szívesen jönnek, legalábbis a visszajelzések alapján és a fényképek alapján. Most már tudjuk az egész infrastruktúrát úgy működtetni, hogy ki tudjuk a birtokot adni, akár esküvők, születésnapok, csapatépítő tréningek megtartására alkalmas. Tehát most eljutunk abba a fázisba, nagyon sok munkával fog járni, és még folyamatosan fejlesztenünk kell, és folyamatosan visszaforgatnunk a bevételeket, vagy a bevételek egy részét, de talán most már majd elkezdi hozni is.
3: De ezt akartátok, amikor elindult az, hogy vegyünk itt egy portát, vagy teljesen mást, és ez hozta magát?
2: Nem, én azt szerettem volna, hogy legyen itt egy olyan ház, ahova szomszéd Pista bácsival, Isten nyugosztalja, aki azóta meghalt, akivel Pista bácsival kiülünk az árokpartra egy pohár borral, és nézzük a naplementét. Innen indultunk.
3: Ez volt 20 évvel ezelőtt.
2: Igen.
3: Na, akkor emeljük már fel a hátsónkat, és nézzünk már meg itt azt a... Igaz, hogy most nem naplementét fogunk nézni, de hát Miskolc felé ellátni, Szikszó felé ellátni, nagyon szép a kirátás. Bükk, és még talán a Tátrát is látni.
2: Igen, jó időben van, hogyha tiszta és nem párás az idő, akkor tökéletesen látni. Tegnap előtt gyönyörűek voltak a havas csúcsok.
3: Itt csináltatok egy ilyen terasz részt, ahol kikönyökölve, aztán itt, itt a fáktól balra, nem, de még mondtad, hogy emődöt is látni.
2: Igen, igen. Tehát itt igazából, hogyha megnézed, ha kilométerben számolnánk, jó, a Tátrát vegyük ki, de akkor is, tehát, hogy egészen Szikszón túl, ott a Szikszóval
3: szemben.
2: Aszalói rész, igen. Tehát nagyon sokat látni, ugye Miskolcot teljes egészébe be lehet látni, és igen, a diófák ugyan bekavarnak, de Alsó-Zolca tökéletesen látszik Sajulát felé, és uh-huh. a Bükknek egy hatalmas nagy karéja.
3: Na és itt előttünk meg itt a birtok. Hát azt mondtad nekem, hogy itt a betonkerítésig tart, de jobbra például a végét nem lehet látni, balra lehet.
2: Azért nem, mert kanyarba van.
3: Köszönöm szépen. Ezt hogy tudjátok fenntartani? Ketten vagytok a pároddal. Ha egész nap benne vagytok, akkor sem lehetetlen ezt rendben tartani. Ráadásul olyan szinten, mint ahogy kinéz.
2: Hát van a vállalkozásunkban alkalmazottak, és velük dolgozunk uh-huh. együtt.
3: Mi itt most a cél? Mert annak idején ugye mondtad, hogy hát legyen hol megpihenni, kiülni Pista bácsival, de hát Pista bácsi már nincs itt, sőt, már nagyrészt csak ti vagytok itt. Mi most a cél?
2: Igazából egy olyan rendezvényhelyszínt, vagy közösségi teret létrehozni, egy ez a gyümölcsösöket tovább művelni, és mit a tervek azokat napestig sorolhatnám. Szeretnénk gyermektáborokat, szabadtéri gyermektáborokat, esetlegesen zenés rendezvényeket, szabadtéri rendezvényeket tartani, előadásokat, konferenciákat. Sok mindennel kerestek már meg minket ötlettel, például akár egy gyermekeknek egy olyan, mint a nagymamánál tábor ötlete. Tehát amikor nem a műanyag, nem a telefon nyomkodás, hanem itt a természetben lehet szaladgálni, megismerni. Itt, mivel a Hernád itt folyik a birtok alatt nem messze, mint akár horgászni lehet. Most a turizmus, a vízi turizmusról is van szó a Hernád esetében, hogy fejlesztések lennének. Akár ezzel összekapcsolódva egy vízi túra központ. Mivel nekem nagy szerelmem a lovaglás, ezért akár abban is tudnánk gondolkodni későbbiek során, hogy akár a lovas infrastruktúra fejlesztés, akár szálláshely lovasoknak, most már ugye Magyarországon is van egy olyan túraútvonal, ami lóháton bejárható, akár oda bekapcsolódni. Nem tudom, ez ugyanolyan, mint hogy amikor elkezdtük, és csak a naplementés borozgatásból eljutottunk idáig, nem tudom pontosan, hogy jövő ilyenkor, hogyha beszélgetünk, akkor mi lesz az, ami igazán a profilja lett a helynek. Most már az udvart és a teraszt többen megnézték esküvő szempontjából. Gyerekrendezvények voltak, húsvéti, halloweeni, Mikulás rendezvény, születésnapra kibérlik tőlünk a termet, tehát itt tartják. Nem tudom, hogy mi lesz egy év múlva pontosan.
4: Most soroltad a terveket. Nekem az jutott eszembe szemtelenül, hogy ugye már nem leszünk fiatalabbak. 50 felettiek vagyunk, ráadásul a párod már a 60-hoz közelebb van. Hát nagyon gyorsan kell ezeket aztán csinálni, mert ugye már az életünk nagy részét leéltük. Hogy lesz ennek a sok tervnek a megvalósítása? Mi lesz belőle?
2: Hát ahogy eddig. Lehet, hogy egy picit lassabban, lehet, hogy már ha legugolok, akkor nem azonnal állok fel, hanem egyet számolok és rugózok, de...
4: Vagy egymást felsegítitek.
2: Vagy egymást felsegítjük, igen, de igazából én amúgy is úgy tervezem, hogy 82 éves koromig fogok élni, addig még pontosan 29 év van. A 29-ből legalább 28-at aktívan szeretnék eltölteni, ugyanúgy, ahogy eddig. Eddig sem gondoltuk, hogy idáig jutunk. Én meg vagyok győződve róla, hogy a Jóisten segítségével történt, és bízom benne, hogy látja az akaratot, a terveket, a szándékot, és ugyanúgy csak az erőt megadja hozzá, meg az egészséget, többit majd intézzük.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt időszakban már bemutattuk az ongai Wingendorf lillát annak apropóján, hogy több éve sikeres pálinkákat, párlatokat nevez a Quintessence ongai pálinka versenyre. Korábban a pálinka készítésről, hitvallásról és elvárásokról beszélgettünk az új csanálosi dombtetőn. Wingendorf Lilla meggyőződése, hogy isteni gondviselés és sugallat kellett ahhoz, hogy sikerüljenek elképzelései.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai kontinentális reggelibe. Hamarosan kezdődik Kitekintő című magazin műsorunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Ha tehetik, tartsanak velünk az Európa Rádióval. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Hornyák Zoltán. Még egyszer köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
5: Isten igéjét a Zsoltárok könyve 76. fejezetének 3. és 4. verseiből hallgassuk meg. Sálénbe került a sátra, lakóhelye a Sionra. Ott törte össze a tüzes nyilakat, a pajzsot, a kardot, a harci eszközöket. Amikor elolvasok a 76. Zsoltárt, a teljes egészét, elsőre egy véres, ókori csatatéren érezzük magunkat. Törött fegyverek, lebénult harci kocsik, isteni harag. De ha jobban megnézzük, ez a Zsoltár valójában rólunk szól. Ami mindennapjaink is gyakran kegyetlen csataterek. Harcolunk a munkahelyen a pozíciónkért, otthon a saját igazunkért, vagy épp önmagunkkal a folyamatos teljesítménykényszer miatt. Egyszerűen kimerülünk az állandó önvédelemben és bizonyítási vágyban. Hol van a békesség? És hogyan kaphatjuk meg egy ilyen stresszes, harcokkal teli világban? Gondolj a modern, aktív, zajszűrős fejhallgatókra. Ezek nem egy vastag fizikai falat húznak köréd. A beépített apró mikrofonok folyamatosan figyelik a külső káoszt, például egy repülőgép zúgását vagy az utca zaját, és azonnal egy azzal teljesen ellentétes hanghullámot bocsátanak ki. Az eredmény? Lenyűgöző csend a legnagyobb vihar közepén is. Isten is pontosan ezt teszi velünk. Nem mindig vesz ki azonnal a harcokból vagy a nehéz körülményekből, hanem az ő jelenlétével kioltja a belső zajt, és a csendjével használhatatlanná teszi a téged támadó stressz fegyvereit. Ma tudatosan tedd le a fegyvereidet. Ne akard minden áron megvédeni magad, és engedd el azt a kényszert, hogy megnyerd az összes mai vitát. Engedd, hogy Isten békessége legyen az a zajszűrő, ami lecsendesíti a benned dúló harcokat. A mai igemagyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Megszületett az együtt citerázás világrekordja. A magyar citerások köztük térségünkből is több mint 500-an gyűltek össze május 30-án a Budai Vároroszlános udvarában, és közösen felállították a legnagyobb citera együttes Guinness világrekordját. A rekordkísérlet egyszerre tisztelgés a hangszer és a magyar népzenei hagyomány előtt, emellett pedig a közös zenélés erejét kívánja megmutatni, írták korábban közleményükben a szervezők. A kezdeményezés előzménye egy 2024-ben született magyar rekord volt, amikor 201 citerás muzsikált együtt. Az idei esemény ezt jóval túlszárnyalta. A rekordkísérlet során szatmári népzene csendült fel. A zenei anyagot a szervezők már januárban nyilvánosságra hozták, hogy a résztvevők hónapokon át készülhessenek a közös fellépésre határon innen és túl. Az együttes koncertmestere ezúttal is Nauner Agárdi Éva volt, akinek vezetésével szólalt meg a műsor. A citerások Magyarország szinte valamennyi régiójából, valamint a határon túli magyar közösségek Erdélyből, Felvidékről, a Muravidékről és Kárpátaljáról érkeztek Budapestre. A résztvevők több mint 80 települést képviseltek, többek mellett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből, de Miskolcról is, bizonyítva, hogy a népzene ma is élő közösségi nyelv, mely generációkat és országhatárokat köt össze. A legidősebb résztvevő 87 éves volt. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, még a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Miskolc, Nyíregyháza és Hajdúszoboszló is. A szállásfoglaló portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. A nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben az utazók. Tavasszal a foglalások harmada hotelbe szólt, az apartmanok részesedése 27, a vendégházaké 22, a panzióké pedig 13% volt. Az előfoglalások alapján a nyári időszakban Siófok után Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen, de a tízes mezőnyben ott van még Nyíregyháza is, hívta fel a figyelmet Kelemen Lili, a szállás.hu sajtó szóvivője a közlemény szerint. Gyorsan terjed az e-cigaretta és más új nikotin termékek használata a fiatalok körében, az iskolák pedig gyakran nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel a jelenség kezelésére. Az Országos Korányi Pulmonológia Intézet által koordinált program felmérése szerint. Az intézet a Dohányzásmentes Világnap alkalmából küldött tájékoztatás szerint a projekt 14 ország 35 intézményét fogja össze annak érdekében, hogy javítsa a krónikus légúti betegségek megelőzését, korai felismerését és ellátását. Kifejtették, hogy a projekt első évében végzett felmérésekben több mint 1000 egészségügyi szakember és csaknem 750 tanár vett részt. A tanárok országonként eltérő mértékben 43-61% közötti arányban tapasztalták, hogy az elmúlt 2 évben nőtt az új nikotintermékek használata a diákok körében. Litvániában az iskolai dolgozók 84%-a az e-cigarettát jelölte meg a tanulók által leggyakrabban használt nikotintermékként. A szakemberek, különösen a 12-15 éves korosztályt tartják veszélyeztetetnek a nikotinfogyasztás első kipróbálása szempontjából. A projekt megállapításai alapján több országban hiányoznak a strukturált iskolai megelőzési programok, és a pedagógusok további képzést igényelnek az új termékek egészségügyi kockázatairól és az ezekkel kapcsolatos kommunikációról. A közlemény idézi Horváth Ildikót, az Országos Korányi Pulmonológia Intézet tudományos és oktatási igazgatóját, aki szerint az új nikotintermékek dizájnja, ízesítése és marketingje kifejezetten vonzóvá teheti ezeket a fiatalok számára, ami növeli a függőség kialakulásának kockázatát.
0: az időjárásról.
1: A meteorológiai nyár első napján csak néhány órás napsütés valószínű, több felé várható zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is lehet. Zivatarok környezetében megerősödik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Kedden, keleten még sok lesz a felhő, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. Később egyre több helyen napos idő valószínű. Kedden délután 23 és 29 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Serfőző Dániel Battonyai református lelkipásztor lesz, aki mesél majd arról, hogy kamaszként először még taszította a kereszténység.
2: Volt bennem egy kis ellenszenv is, főleg a keresztény hittel szemben. Ugye a különböző egyházi botrányok, a különböző prekoncepciók a hitről, az általános ismeretlensége, mit is tanít a kereszténység.
1: Aztán elmeséli, hogy hogyan jutott el a filozófiától indulva a keleti vallásokon át, mégis Jézusig és a kereszténységig.
2: Melyik irányba kell mennem? Maradjak a keresés útján, maradjak emellett a pogány, filozófikus keresésnek a nyomvonalán, vagy pedig valóban ő, Jézus Krisztus, a személyesen az Isten, akiben tovább kell kutatnom. Így imádkoztam az ima közben, után szinte rögtön elaludtam, reggel felkeltem, és ez megmagyarázhatatlan, de volt bennem egy bizonyosság, hogy nekem mindentől az elsődleges az a kereszténység is Jézus Krisztus.
1: És arról is beszélgetünk majd Serfőző Dániellel, hogy milyen lelkipásztor szeretne lenni.
2: Vannak azok a lelkipásztorok, akik ugye kialakítanak magukról egyfajta képet, és akkor jön az a klasszikus probléma, hogy bort iszik és vizet prédikál. Én az a lelkipásztor szeretnék lenni, aki nem tagadja, hogy néha iszik bort is, és a prédikációjában ott van a víz is, meg ott van a bor is. Én szeretnék őszinte lenni, szeretnék autentikus lenni, és én azt is megvallom, hogyha megvan a magam gyengesége, megvan a magam gyengébb időszaka. És hála Istennek református pap vagyok, pontosabban lelkész, tehát egy vagyok a hívő testvérek között. Ugye a reformáció fontos gondolata, amit ugye hitünk szerint a Szentírás új szövetségi részében is megtalálunk, hogy Krisztus után már nincsen szükség arra, hogy papok legyenek a híd Isten felé. Hiszen nekünk már megvan az egyetlen egy főpapunk, Jézus Krisztus. És mi mindannyian testvérek vagyunk a Krisztus hídben, fogadott fiak, fogadott leányok, testvérek.
1: Mai vendégünk tehát Battonya református lelkésze, Serfőző Dániel. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Miért lesz lelkipásztor olyan emberből, aki nem kapott vallásos nevelést, sőt, gyerekként még el se tudta volna magát képzelni lelkészként? Milyen úton érkezett meg a filozófia és a keleti vallások után egyetlen éjszaka alatt mégis a kereszténységhez? Serfőző Dániel, batonyai református lelkipásztorral az egyik tanítványom, Császár Honor, szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató beszélgetett.
2: Ki vagy, és hogyan tudnád bemutatni magad, mivel foglalkozol?
3: Először is nagyon szépen köszönöm az interjú lehetőségét. Serfőző Dániel vagyok, református lelkipásztor Batonyán, a Batonyai Református Misszió Egyházközségben. Hétköznapi nevén református papként tudnám definiálni magamat.
2: A családi környezetedben hogyan kezelték a vallást? Mi volt a hozzáállás?
3: Ez érdekes, mert a legtöbb lelkész általában úgy kerül a teológiára, úgy kerül ebbe a hivatásba, hogy visszamenőlegesen valami fajta lelkész dinasztia sarja, szóval már vagy a szülei is lelkipásztorok, vagy a szülei nagyon mélyen hívő emberek, esetleg presbiterek. Ez az én esetemben abszolút nem volt igaz. Az én családomnak úgymond nem túl sok köze van a hithez, csak annyira van köze, mint egy átlag mai magyar 21. századi embernek. Nem kifejezetten kaptam egyáltalán vallásos nevelést, nem is zártak el tőle, de nem voltak meg az alkalmai annak, hogy én ezzel megismerkedjek mélyebben. Nagymamámmal egy-két ünnepen voltunk templomban, egy-két Jézusos film, ami esetleg ment a tévében. Gyerekkoromban gyakorlatilag ennyire emlékszek így a hittel, a vallással való találkozásra.
2: Hogyan tekintettél fiatalként a hivatásod előtt a vallásos emberekre, és ez hogyan változott meg később?
3: Igen. Itt is azt tudom mondani, hogy szerintem úgy, mint a mai átlag 21. századi magyar ember. Közömbös voltam a hittel szemben, ugyanakkor volt bennem egy kis ellenszenv is, főleg a keresztény hittel szemben. Ennek szerintem megvannak az okai, hogy az miért alakul így a társadalomban, ugye a különböző egyházi botrányok, a különböző prekoncepciók a hitről, az általános ismeretlensége annak, hogy mi is egyáltalán a kereszténység, vagy mit is tanít a kereszténység. Szóval azt mondanám, hogy egy közömbösség, ugyanakkor kifejezetten a keresztény hit felé viszont egyfajta ellenszenv, egyfajta megvetés, egyfajta lenézése a keresztény hívő embereknek, főleg minél idősebb lettem, annál inkább az ellenszenv felé fordult sajnos a közömbösség.
2: Hogyan kezdtél el a vallásokkal, vagy a kereszténységgel foglalkozni? Sőt, mi volt az első vallás, amivel elkezdtél foglalkozni?
3: Igen, ahogyan mondtam, ugye, ahogyan növekedtem, úgy egyre nagyobb lett úgymond az ellenszenv a vallásos emberek felé, viszont érdekes módon volt egy fordulópont. Ennek a fordulópontnak mondhatjuk, hogy a kezdete kb. 13-14 éves koromban jött el. Tudni kell rólam, hogy én szerintem egy kicsit korán érő típusú ember vagyok, aki elég hamar elkezdett érdeklődni a mélyebb, komolyabb témák iránt. 14 évesen kezdtem el igazából gondolkodni, hogy körülöttem van ez a világ, benne az én életem, benne az én családi állapotom, lassan el kéne gondolkodni azon, hogy merre tovább középfokú szinten, és egyáltalán az felmerült bennem, hogy mi az értelme annak, hogy mi itt létezünk. Miért vagyunk itt? Van egyáltalán célja annak, hogy mi megszülettünk, vagy csak a véletlennek a szüleményei vagyunk. És úgy kezdtem el vizsgálódni, ugye először a filozófia, a tudomány irányaiban, olvastam a leghíresebbeket, nem mondom, hogy a legesleg átfogóbban, nyilván nem akadémiai szinten, de bele-bele kóstoltam Nietzsche, Kant, Kierkegaard később. Szóval a filozófiában Arisztotelész, Platón, a klasszikusok, bele-bele kóstoltam a filozófiába, és hogyha valaki a filozófiával foglalkozik, illetve az életnek az értelmével, akkor fel fog merülni az Isten kérdés. Ugye először filozófiai istenképen volt, filozófiai módon kutattam, kerestem az Isten létezésének valószínűségét, az Isten létezésének a szükségszerűségét vagy sem, és hát ha már az Istenről van szó, akkor nyilván ki, melyek azok a területek, amelyek beszélnek az Istenről, a filozófián kívül a vallások. Főleg a keleti vallások érdekeltek, hinduizmus, buddhizmus, nagy a gazdagság azokban a vallásokban, sokkal több irányzat, sokkal több hozzáállás az abszolútum felé. Aztán a tradicionalista perennalizmus az, ami kifejezetten érdekelt. És hát azért nem lehetett megkerülni nyilvánvalóan a kereszténységet sem, főleg itt Európában magyarként. De attól mindig visszakoztam egy kicsit Nietzsével egyetértve, olyan rabszolga vallásnak tartottam, a gyengék vallásának, túl egyszerű válasznak egy nagyon bonyolult kérdésre, olyan válasznak, amiben talán azok bíznak, akik megtörtek, akik valamilyen tragédiát szenvedtek el az életben, akik túl gyengék ahhoz úgymond, hogy felülemelkedjenek a saját élettragédiájukon, életsorsukon. Ez is később radikálisan megváltozott.
2: Ez érdekes, ezt közbeszúrom, mármint ugye, hogy Nietzsche is főleg a Bálványok alkonyába írja ezt, hogy a keresztény vallás az egy életellenes vallás, az embernek az önmegvalósításának áll az útjában tulajdonképpen az, hogy elfogadjuk az alázatosságot. És itt mi változott meg benned, hogyha fiatalon úgymond hittél ezekben az ideákban, és aztán végül azt mondtad, hogy ez mégsem így van.
3: Igen. Igaza van egyébként Nietzsének. Nietzsche egy jó pogány ilyen szempontból. Valóban a kereszténységnek bizonyos tanításai, a legfontosabb tanításai, mondhatjuk azt, hogy Krisztus hegyi beszéde, az bizony már életellenes. Nem úgy életellenes, hogy alulmúlja az életet, vagy hogy az élet ellen tör, hanem olyan elveket fogalmaz meg, amely bizonyos kisarkított helyzetekben döntés elé állít téged, vagy áldozatot hozol mások javára,

0: egy egészen új rátekintés az egész világnak a működésére. És ebben van, nem csak öröm van, mint hogy a manapság sokat házalnak vele, mondjuk új keresztény mozgalmak, a fogalmazhatok így, hanem ebben van bizony szomorúság is. Amikor rátekint az ember a világra, és látja a sok igazságtalanságot, látja, hogy nem úgy mennek a dolgok, mint azt Isten szeretné, nagyon nem úgy mennek a dolgok. Látja azt, hogy az emberek sajnos milyen bálványok, milyen hamis képek alapján élik az életüket. Ebben van egyfajta szomorúság, és van egyfajta aggodalom is, hogy innentől kezdve én egy kicsit ki fogok lógni a sorból. Innentől kezdve, mivel én most már ragaszkodom az én uramhoz, én már nem érzem jól magamat ebbe a környezetbe. De az azt jelenti, hogy egy picit az életstílusommal, a szavaimmal, a gondolataimmal, a hozzáállásommal, a döntéseimmel mindig egy kicsit ki fogom vívni, úgymond a világnak a haragját, értsük jól ezt. Mindig lesz másoknak felém egyfajta kritikájuk, és szerintem ezt minden keresztény ember, aki ezt komolyan gondolja és Krisztus nyomában akar járni, ezt érzi. Maga Krisztus is, tudjuk jól, amikor közénk jött, hiába ő volt az Isten, és hiába ma már úgy visszagondolva, ilyen steril környezetben, amikor olvasgatjuk a hegyi beszédet, akkor azt mondjuk, hogy hát ez csodálatos, milyen eszméletlen jó tanító, mennyire rendes ember, milyen nagy gondolkodó. Azért mégiscsak, amikor közöttünk járt, a vége a kereszt lett. Mégiscsak elutasítottuk sajnos mindannyian az ő tanítását, hiszen abban a történetben, ez a történet egy élő történet, abban mi magunk is benne vagyunk. Minden egyes nap, amikor Isten Krisztus ellen döntünk, akkor mi magunk is ott vagyunk bizony azok között, akik keresztre adták őt.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak az Európa Rádióval, a hírek után folytatjuk majd a beszélgetést Battonya református lelkészével, Serfőző Dániellel. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kormány nem támogatja a debreceni CETL akkumulátorgyár további bővítését, jelentette ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára a Debrecenernek adott interjújában. Tárkányi Zsolt az akkumulátorgyárral szembeni fellépésről, a vasútfejlesztésekről és a Debrecennel kapcsolatos elképzeléseiről szóló beszélgetésben megerősítette, a Tisza kormány nem lesz partner abban, hogy a CETL kínai akkumulátorgyártó a meglévő debreceni első gyára mellé egy másodikat és egy harmadikat is felépítsen, fogalmazott. Egyúttal kitért arra is, hogy az új kabinet az eddigieknél szigorúbban fogja szabályozni az akkuipar működését, melynek részeként a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak majd az érintett cégekre. Ebben kulcs szerep juthat az élő környezetért felelős minisztérium alá tartozó új felügyeleti hatóságnak, mely várhatóan szeptemberben lát munkához és az ipari létesítményeket fogja ellenőrizni, jegyezte meg. Az államtitkár rámutatott, céljuk a korábban bezárt 106-os vasútvonal mielőbbi újranyitása is, amihez átfogó rekonstrukció van szükség. Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vett át a kormány a Gyermekjogi Civil Koalíciótól, közölte a szervezet. Tájékoztatásuk szerint a hálózat vezetői gyermeknap alkalmából személyesen adták át Bódis Krisztina, a társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak a dokumentumot, mely többek között gyermekjogi és gyermekvédelmi, valamint oktatási és egészségügyi területet érintő intézkedéseket sürget. A több mint 100 oldalas reformcsomag célja, hogy rendszerszintű válaszokat adjon a magyar gyermekvédelmi, oktatási, egészségügyi, szociális és a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerében tapasztalható súlyos hiányosságokra. Továbbá a gyermekjogokat valódi, ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelvé tegye. A szakmai anyag kiemelten foglalkozik a fokozottan sérülékeny helyzetben lévő, így például roma fogyatékossággal, illetve szegénységben élő vagy gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyerekekkel, olvasható a Gyermekjogi Civil Koalíció közleményében. Petíciót indítottak a Kazincbarcika és Miskolc közötti biztonságos kerékpárút megépítéséért, írta a minap.hu. A lakossági kezdeményezés célja a 26-os főút mentén már meglévő kerékpárút szakaszok összekapcsolása és a hiányzó szakaszok kiépítése annak érdekében, hogy létrejöhessen egy folyamatos biztonságos kerékpáros útvonal Putnok, Vadna, Kazincbarcika, Sajó-Szentpéter és Miskolc között. A kezdeményezéshez online petíció is indult, mely folyamatosan gyűjti a támogatók aláírásait, hívja fel a figyelmet Kazincbarcika egyik kerékpáros csoportja. Úgy gondoljuk, írják, hogy a fejlesztés több tízezer ember számára jelentene biztonságosabb, egészségesebb és környezetbarát közlekedési lehetőséget a térségben, olvasható a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: A meteorológiai nyár első napján csak néhány órás napsütés valószínű, több felé várható zápor, zivatar, keleten felhő szakadás is lehet. Zivatarok környezetében megerősödik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: joigne et corogue. Salive, bac au somme, bac au pog. Doudol, doudou, joigne et corogue. Salive, bac au somme, bac au pog.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Battonya református lelkipásztorával, Serfőző Dániellel, aki személyes életútját meséli el, hogy hogyan jutott el onnan, hogy egyenesen taszítónak találta a kereszténységet oda, hogy ma Jézust szolgálja református lelkipásztorként. És arról is beszélgetünk majd vele, hogy milyen az ő lelkipásztor képe, milyen lelkész szeretne ő maga lenni. Mai vendégünk tehát Serfőző Dániel, battonyai református lelkész. Az interjút pedig az egyik tanítványom, Császár Hunor, szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató készítette.
3: Volt olyan személy, aki döntően hatott rád végül abban, hogy a szolgálatot válasz magadnak?
4: Hogy konkrétan a lelkészi szolgálatra gondolsz. Meg kell említenem azért itt, mint segítséget Horváth Martint is, ő egy jó barátom. Ő is végül a teológusi útra lépett, csak ő nem lelkipásztor lett, hanem szociális szférában helyezkedett el, de ő például nagyon nagy mentorom volt, de nem is mondanám, hogy mentorom, mert az feltételez egyfajta hierarchiát. Inkább nagyon jó testvérek, barátok voltunk, akivel együtt haladtunk az úton, a megismerés útján, a Krisztus megismerésének útján. Kiemelném később Pejdl Balást is, ő is keresztény jó barátunk. Hármunk ma is tartja a kapcsolatot, amint csak tudja, és próbálunk ilyen szempontból segíteni egymáson. Ha pedig kifejezetten szakmaian nézzük, akkor Molnár Virág lelkipásztorasszony Mezőkovács házáról. Ő az, aki a 6. éven, illetve az exmisszusi évemen nagy segítségemre volt, és bevezetett a gyakorlati részébe a lelkészi létnek, de persze úgy, hogy azt áthatotta az a fajta szeretet, az a fajta kedvesség, az a fajta bölcsesség, és az a fajta szenvedély, ami benne is lobog az emberek szolgálata felé. Ilyen szempontból nekem, ha szakmai, akkor őt mondanám mindenképp, ha kicsit általánosabban a kereszténység, akkor pedig Martin és Balázs.
3: Lelkipásztorként hogyan különbözteted meg a személyesíted a hivatásodétól?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, főleg azért, mert ugye egy lelkipásztor, megvan az a koncepciónk, hogy ő sose lehet hitében gyenge, vagy hogy ő sose botlik meg ugye a Krisztus követésben, vagy hogy neki sosincsenek mélypontjai, sosincsenek szomorúbb pillanatai. Hát nyilvánvalóan ez nem így van, viszont nyilván, mivel ránk nagyobb bizatott, ezért nekünk úgymond mindig készen kell lennünk, és mindig ott kell lennünk az emberek számára. Viszont én annak a híve vagyok, hogy valóban amennyire csak lehet őszinték legyünk a hívő testvérek felé. Vannak azok a lelkipásztorok, akik ugye kialakítanak magukról egyfajta képet, és akkor jön az a klasszikus probléma, hogy bort iszik és vizet prédikál. Én az a lelkipásztor szeretnék lenni, aki nem tagadja, hogy néha iszik bort is, és a prédikációjában ott van a víz is, meg ott van a bor is. Én szeretnék őszinte lenni, szeretnék autentikus lenni, és én azt is megvallom, hogyha megvan a magam gyengesége, megvan a magam gyengébb időszaka, és hála Istennek református pap vagyok, pontosabban lelkész, tehát egy vagyok a hívő testvérek között. Ugye a reformáció fontos gondolata, amit ugye hitünk szerint a Szentírás új szövetségi részében is megtalálunk, hogy Krisztus után már nincsen szükség arra, hogy papok legyenek a híd Isten felé. Hiszen nekünk már megvan az egyetlen egy főpapunk, Jézus Krisztus. És mi mindannyian testvérek vagyunk a Krisztus hídben, fogadott fiak, fogadott leányok, testvérek. A lelkipásztor is ugyanolyan ember, mint az, aki eljön a templomba, leül a maga bűnével, bánatával, vagy örömével és háladásával, boldogságával. Nem különbözünk, egyedül egy valamiben különbözünk, hogy mi arra tettük fel az életünket, hogy másokat segítsünk az úton járásban. Ez azonban nem jelenti azt, mint a katolikusoknál, hogy úgymond a felszentelés után mi valami félisteni szintre kerülnénk, bocsánat a katolikus testvérektől, de ugye a papá szentelés szentségében azért mégiscsak van egyfajta ilyen, úgymond a laikusok fölé való emelése a papnak. Ez reformátusoknál nincs meg, bár sajnos szeretünk visszaélni vele, és szeretjük kiépíteni. Én azonban törekszek arra, hogy ez ne így legyen.
3: Utólag visszatekintve, hogyan tekintesz úgymond a régi kereső vagy ateista önmagadra?
4: Nem vetem meg, bár úgymond kicsit nyilván szégyennel is tekintek vissza, bár szerintem ez gyakran van így olyanoknál, akiknek úgymond az életében egy nagy váltás következik be, akiknek az életében egy jól kitapogatható váltás következik be. Márpedig ugye a keresztény hit szerint az ember újjászületik. Új életünk van, amikor megtérünk. Van az óember, és van az új ember. Persze ezen a földön még keveredik bennünk ez a kettő, de folyamatosan teret nyer az új ember, és hogyha jó úton járunk, akkor az új ember folyamatosan csökken annak a tere, úgymond a mi életünkben. És nyilván, hogyha az ember az óemberi ényére visszatekint, akkor azért érez egyfajta szégyent, érez egyfajta szomorúságot is, de itt jön az, hogy hiszünk Istennek a gondviselésében is. És ha hiszünk Istennek a gondviselésében, akkor igenis kellett az a időszak is. Minden, még a rossz is, ami az életünkben előfordult, még a próba is, még a betegség is, még a gyász is, mind szükséges ahhoz, hogy végül oda jussunk, ahol vagyunk, hiszen az út maga is fontos, amin eljutunk a cél felé. Úgyhogy ilyen szempontból Isten gondviseléséből nézve természetesen azt mondom, hogy meg kellett ennek lennie, viszont már van szégyen is bennem egy másik szempontból, hogyha a mostani önvalomból tekintek vissza annak az embernek a gondolataira, érzéseire, cselekedeteire, aki régen voltam.
3: Segít a szolgálatodban az, hogy ismered belülről a hitetlenséget?
4: Szerintem mindenképpen. Ilyen szempontból több olyan szolgálóra lenne szerintem szükség, akik nem keresztény családból származnak, vagy nem lelkész családból származnak. Nem alacsonyítom le, vagy nem vetem meg természetesen az ő hitüket sem, vagy nem kérdőjelezem meg, de egészen más, amikor az ember egy picit ilyen burokba felnőve, ugye kiskorától fogva csak az igazat, csak a jót kapja, és azt szívja magába, és ez egyfajta falat is képez nyilván, hiszen a szülők is óvják, vigyázzák a világ rosszától, és így lehet, hogy sose ismer meg olyan élethelyzeteket, olyan embereket, olyan társadalmi osztályokat akár, vagy osztályokban élő embereket, akik bemutatnák az ő számukra, hogy azért a világ mégse olyan habos-babos vagy szivárványos, mint a sokszor elgondolnánk, úgymond, hogyha csak egy bizonyos nézőpontból nézzük. Így örülök neki, hogy én olyan ember lehetek, aki látott szerintem sokat ebben az életben. Én egy olyan családból származom, ami inkább hát alsó középnek mondanám, nem mondanám, hogy nagyon nyomorogtunk volna az életünkbe, de azért voltak pillanatok, amikor hóvégén már akár nem volt egyáltalán pénz, vagy ki volt számolva a pénz, meg azért meg kellett húzni a nadrág szíjat sok esetben. És hát a család is úgymond ez rányomta nyilván a bélyegét a családra kulturálisan, neveltetés szempontjából is. És hát ismerjük ezt, voltak veszekedések, voltak viszályok, voltak nehézségek. És én így ilyen környezetben felnőve nyilván a barátokat is így válogattam annak idején, szóval én megismertem nagyon-nagyon sokféle embert, akár tényleg a legalsóbb régióiból az életnek, most csak mondani, ha mondani kell valamit, ismerek embereket, akik ugye valamilyen kábítószer függőséggel küzdenek mondjuk. Ismerek olyan embereket, akik alig bírnak megélni, főleg a mai világban alig találnak maguknak munkát. Ismerek cigány embereket, roma embereket, ismerek olyan embereket, akik meg pont az ellenkezője, hogy olyan szélsőséges ideológiáknak a követői. Ismerek olyan embereket, akik a párkapcsolati válságaikat nem tudják kiheverni, vagy pont, hogy a párkapcsolat hiányától küzdenek. Szóval ismerem az embereknek szerintem a problémáját, és ez szerintem segít abban, hogy az ember megfelelő válaszokat tudjon Jézus Krisztus által adni. Ezekre a nagyon is valós krízisekre, problémákra, amelyek körbevesznek minket. És pont, hogy ezek az emberek szerintem, akik leginkább éhezik a válaszokat, akik leginkább nyitottak a válaszokra.
3: Mit üzennél azoknak a hallgatóknak, akik mondjuk az útkeresés cipőjében járnak, amiben te voltál?
4: Ha nagyon specifikusan abban a cipőben vannak, szóval, hogy ez a filozofikus, racionális istenkeresés, akkor azt üzenném nekik, hogy merjenek teret adni a szívnek, merjenek teret adni az intuíciónak. Ne csak úgymond a hideg ésszel kutassák az élet értelmét, hanem valóban úgymond van ez a vicces szólás, szerintem a fiatalok értik, hogy fogjanak füvet, nem tudom, ezt hogy fordítják, tudod, magyar, touch grass. Hogy egy kicsit valóban az élet, a minket körbevevő világ szempontjából is vizsgáljanak meg életsorsokat, egzisztenciákat, és úgy próbálják meglátni azt, hogy ebben hol lehet az Isten. És utána olvassák el az evangéliumot, olvassák el Jézus Krisztusnak a kijelentéseit, olvassák el Jézus Krisztusnak a sorsát, és azt fogják látni, hogy van egyfajta rezonancia a kettő között. Van egyfajta minta, ami megjelenik mind a kettőben. Mert én hiszem, hogy ezek a történetek, ezek nem csak több ezer éve leírt humbugok, hanem ezek élővé válnak. Ezek élővé válnak újra és újra emberi sorsokban. Direkt úgy szerkesztette egybe a mi Istenünk a Szentírást, hogy annyi történet van benne, annyi példa, annyi életsors, és főleg Jézus Krisztusnak a sorsa az annyira ráilleszthető mindannyiunk életére, mind a nehézségek, mind pedig a pozitív dolgok. És ha így teszünk, akkor szerintem meg fogjuk látni, hogy az Isten is úgy adja, persze a mi hitünk szerint Isten az, aki a Szent Lelke által valakiben megszüli az élő hitet, de szerintem ez lehet a kapu ahhoz, hogy onnan mehessünk az Isten lába elé, és elkérjük tőle, elkérjük tőle ezt a hitet.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Serfőző Dániel battonyai református lelkipásztort hallották, akivel az egyik tanítványom Császár Hunor szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató beszélgetett.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk megújult honlapján is. Európa Rádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az Európa Rádió.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Megszületett az együtt citerázás világrekordja. A magyar citerások köztük térségünkből is több mint 500-an gyűltek össze május 30-án a Budai Vároroszlános udvarában, és közösen felállították a legnagyobb citera együttes Guinness világrekordját. A rekordkísérlet egyszerre tisztelgés a hangszer és a magyar népzenei hagyomány előtt, emellett pedig a közös zenélés erejét kívánja megmutatni, írták korábban közleményükben a szervezők. A kezdeményezés előzménye egy 2024-ben született magyar rekord volt, amikor 201 citerás muzsikált együtt. Az idei esemény ezt jóval túlszárnyalta. A rekordkísérlet során szatmári népzene csendült fel. A zenei anyagot a szervezők már januárban nyilvánosságra hozták, hogy a résztvevők hónapokon át készülhessenek a közös fellépésre határon innen és túl. Az együttes koncertmestere ezúttal is Nauner Agárdi Éva volt, akinek vezetésével szólalt meg a műsor. A citerások Magyarország szinte valamennyi régiójából, valamint a határon túli magyar közösségekből, Erdélyből, Felvidékről, a Muravidékről és Kárpátaljáról érkeztek Budapestre. A résztvevők több mint 80 települést képviseltek, többek mellett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből, de Miskolcról is, bizonyítva, hogy a népzene ma is élő közösségi nyelv, mely generációkat és országhatárokat köt össze. A legidősebb résztvevő 87 éves volt. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, még a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Miskolc, Nyíregyháza és Hajdúszoboszló is. A szállásfoglaló portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. A nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben az utazók. Tavasszal a foglalások harmada hotelbe szólt, az apartmanok részesedése 27, a vendégházaké 22, a panzióké pedig 13% volt. Az előfoglalások alapján a nyári időszakban Siófok után Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen, de a tízes mezőnyben ott van még Nyíregyháza is, hívta fel a figyelmet Kelemen Lili, a szállás.hu sajtó szóvivője a közlemény szerint. Gyorsan terjed az e-cigaretta és más új nikotin termékek használata a fiatalok körében, az iskolák pedig gyakran nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel a jelenség kezelésére. Az Országos Korányi Pulmonológia Intézet által koordinált program felmérése szerint. Az intézet a Dohányzásmentes Világnap alkalmából küldött tájékoztatás szerint a projekt 14 ország 35 intézményét fogja össze annak érdekében, hogy javítsa a krónikus légúti betegségek megelőzését, korai felismerését és ellátását. Kifejtették, hogy a projekt első évében végzett felmérésekben több mint 1000 egészségügyi szakember és csaknem 750 tanár vett részt. A tanárok országonként eltérő mértékben 43-61% közötti arányban tapasztalták, hogy az elmúlt 2 évben nőtt az új nikotintermékek használata a diákok körében. Litvániában az iskolai dolgozók 84%-a az e-cigarettát jelölte meg a tanulók által leggyakrabban használt nikotintermékként. A szakemberek, különösen a 12-15 éves korosztályt tartják veszélyeztetettnek a nikotinfogyasztás első kipróbálása szempontjából. A projekt megállapításai alapján több országban hiányoznak a strukturált iskolai megelőzési programok, és a pedagógusok további képzést igényelnek az új termékek egészségügyi kockázatairól és az ezekkel kapcsolatos kommunikációról. A közlemény idézi Horváth Ildikót, az Országos Korányi Pulmonológia Intézet tudományos és oktatási igazgatóját, aki szerint az új nikotintermékek dizájnja, ízesítése és marketingje kifejezetten vonzóvá teheti ezeket a fiatalok számára, ami növeli a függőség kialakulásának kockázatát.
0: Az időjárásról.
1: A meteorológiai nyár első napján csak néhány órás napsütés valószínű, több felé várható zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is lehet. Zivatarok környezetében megerősödik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Kedden, keleten még sok lesz a felhő, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. Később egyre több helyen napos idő valószínű. Kedden délután 23 és 29 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinműsora, én pedig Huszár Kata vagyok. Kedves hallgatóink, mai magazinműsorunkban elsőként a szezonális gyümölcsökről és zöldségekről lesz szó, egészen pontosan ezeknek a megtisztításáról, tárolásáról. Egyre többféle szezonális zöldséget és gyümölcsöt kaphatunk, azonban nem szabad megfeledkeznünk a felhasználás vagy elfogyasztás előtt ezek alapos tisztításáról. Ebben segít majd, ebben ad majd tanácsokat Hellig Ferenc, a Nébi élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Fontos azt tudni, hogy ezeknek a termékeknél, főleg amik földből kihúzva fogyasztunk, tehát újhagymát, retket, maga a föld az különböző baktériumokat, kórokozókat hordozhat, ezek elfogyasztása gastroenterális tüneteket okozhat, tehát lényeg az, hogy ezeket mindenképpen pucoljuk meg alaposan, illetve az esetlegesen árusítás közben rárakódott por, egyéb szennyeződések eltávolítása is fontos. Azt is szokták mondani, hogy esetleg növényvédőszer maradék van rajta, azért szerencsére a gazdák betartják a permetezési napló vezetésének a kötelezettségét, tehát elméletek nem kerülhetnek már a piacokra, kereskedelmi egységbe olyan termékek, amin egészségügyi várakozási időn belüli növényvédőszer maradhat rajta, de a mosás mindenképpen hasznos itt is.
1: Ezt követően az év élőhelyéről lesz szó. Idén először megválasztották az év élőhelyét hazánkban, ez pedig a fáslegelő lett. A fáslegelők hazánk számos részén megtalálhatóak, például Borsodabuj Zempén vármegyében is, épp úgy Miskolc környékén, mint Mezőkövesd vagy Kesznyéten térségében. A témával kapcsolatban Kovács Gergely Károllyal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület élőhelyvédelmi szakosztályának titkárával beszélgetünk.
3: Egy nagyon szép és idős fáslegelőn, ilyen 100-200-300 éves, hatalmas, terebélyes, gyönyörű fák vannak, de fáslegelő az is, amin mondjuk ilyen 25 éves fák vannak, mert valahogy el kell kezdeni a folyamatot természetesen, és a legelőerdő meg a fáskaszáló pedig bizonyos különbségek mutatkoznak. A legelőerdő nyilván egy jóval zártabb, de azért nem ilyen gyufaszál vagy marokkópálca egyenességű, és valahol csak ott fönt 30 méter magasságban egy kis lombkoronát növesztő fákat tartalmaz, hanem a legelő jószág és az erdő kiélés, így mondják ezt a folyamatot, ami évezredek óta tart. Az emberi tevékenység megváltoztatta a zárt erdőt, akár megváltoztatta a ligetes erdőt, és kialakult valami, ami ember nélkül nem létezne.
1: Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok!
0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, hogyan tisztítsuk meg helyesen a szezonális gyümölcsöket és zöldségeket? Ebben segít a Nébi. A miskolci piacokon és élelmiszerboltokban is egyre többféle szezonális zöldséget, gyümölcsöt kaphatunk, azonban nem szabad megfeledkeznünk a felhasználás vagy elfogyasztás előtt ezek alapos tisztításáról. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal oktatási programja ezzel kapcsolatban gyűjtött össze egyszerű és praktikus tanácsokat. Mindezekről Hellig Ferenccel, a Nébi élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesével beszélgetünk.
2: Már rengeteg friss, szezonális zöldséget és gyümölcsöt találunk a üzletek polcain, illetve a piacokon. Ezek nagyon magas tápértékűek és vitaminnal vannak tele. Viszont ahhoz, hogy az élelmiszerbiztonsági kockázatokat kiszűrjük, fontos azt tudni, hogy ezeket a termékeket hogy kell megtisztítani. Elsődlegesen a leveles zöldségeket, salátát, spenótot, azt mindenképpen szedjük szét levelekre, és áztassuk be hideg vízbe, hogy az esetleg benne lévő rovarszennyeződések fölússzanak a víz tetejére, és ezután fogyasszuk el őket. A kemény héjú zöldségeket, például uborkaretek, célszerű folyóvíz alatt egy arra szolgáló szivacssal jól megdörzsölni, leögríteni, és utána lehet fogyasztani, így akár a héjukat is meg tudjuk enni, amiben szintén sok hasznos tápanyag található. A puha, bogyós gyümölcseket, mint például az eper, málna, viszont nem célszerű se áztatni, se dörzsölni, Itt mindenképpen a hidegvizes mosást javasoljuk, azonban mosás előtt távolítsuk el az esetleges puha, perészes vagy rothadt szemeket, hogy ezek már ne kerüljenek a tányérra. Ha ezeket az alapvető szabályokat betartják a fogyasztók, akkor biztos, hogy jó ízűen és biztonságosan fogyaszthatják el a szezonális termékeket.
1: Mi történik egyébként, hogyha nem helyesen mossuk meg, vagy tisztítjuk meg a zöldségeket, gyümölcsöket? Mondjuk teszem azt, nem tudom, kimaradt pár szem, nem vagyunk elég alaposak, vagy ha például valaki mondjuk egyáltalán nem is mossa meg, bár ilyet már szerintem egyre kevésbé hallunk.
2: Hát reméljük, hogy nem, igen. Fontos azt tudni, hogy ezeknek a termékeknél, főleg amik földből kihúzva fogyasztunk, tehát új hagymát, retket, maga a föld az különböző baktériumokat, kórokozókat hordozhat, ezek elfogyasztása gastroenterális tüneteket okozhat, tehát lényeg az, hogy ezeket mindenképpen pucoljuk meg alaposan, illetve az esetlegesen árusítás közben rárakódott por, egyéb szennyeződések eltávolítása is fontos. Azt is szokták mondani, hogy esetleg növényvédőszer maradék van rajta, azért szerencsére a gazdák betartják a permetezési napló vezetésének a kötelezettségét, tehát elméletek nem kerülhetnek már a piacokra, kereskedelmi egységbe olyan termékek, amin egészségügyi várakozási időn belüli növényvédőszer maradhat rajta, de a mosás mindenképpen hasznos itt is.
1: Ilyenkor egyébként általában a növényvédőszerek eltávolítása a legfontosabb, mert bennem például felmerül olyan is, hogyha mondjuk valaki nem a piacon vásárol, hanem egy nagy áruházban, egy szupermarketben, akkor sokan össze is fogdoshatják azt a gyümölcsöt, vagy esetlegesen zöldséget, amit megveszünk, és azért, hogy sokszor én arra gondolok, hogy azokat a kórokozókat is szeretném eltávolítani a lemosáskor.
2: Így van, ez nagyon fontos, amit ön is mondott, hogy esetleg egy betegember beleköhög a kezébe, beletüsszent, és utána azzal a mozdulattal megfogja azokat a termékeket, amiket mi választunk. Ezért is fontos, hogy mindenképpen öblítsük le ezeket a zöldséggyümölcsöket.
1: Ha például csomagolása szerint mosott egy termék, általában szerintem salátákkal találkozunk ilyen állapotban, hogy be van csomagolva, és ha jól tudom, valami ilyesmi szerepel rajta, hogy mosott, fogyasztásra kész termék, azokban általában megbízhatunk?
2: Igen, ezeket mindenképpen engedélyezett üzemekben állítják elő megfelelő technológiával és hatósági felügyelet alatt, tehát azt mondom, hogy ezek biztonságosak és akár mosás nélkül is elfogyaszthatók.
1: Milyen szabályok érvényesek egyébként, hogy mondjam, a tisztaságukat tekintve a zöldségekre, gyümölcsökre? Mert ugye otthon például szerintem sokan, akik mondjuk termesztenek gyümölcsöt, zöldséget, ugye tisztában vannak azzal, hogy mondjuk ők nem permeteztek, tehát a fáról leszedve ehetik, nem tudom én, az almát, barackot. A répát sokan elvermelve, ha jól tudom, még mindig akár homok között tárolják. De hogyha egy boltban veszünk meg egy zöldséget vagy gyümölcsöt, mi az, amit alapvetően el kell, hogy várjunk a tisztaságát tekintve?
2: Itt mindenképpen nagyon fontos azt elmondani, hogy az élelmiszer vállalkozó felelőssége az, hogy a kereskedelmi egységekbe csak olyan termék kerülhessen, ami biztonságosan fogyasztható. Ezt az áruházak is egy saját minőségbiztosítási rendszer keretében ellenőrzik, illetve a NABI is szúrópróbaszerűen, illetve éves monitoring vizsgálatokat végez. Tehát azt lehet mondani, hogy ami már a boltok polcain vagy a piacokon megtalálható, az biztonságosan fogyasztható azzal, hogy amit a legelején beszéltünk, ezeket a termékeket megfelelő módon mosni, tisztítani kell.
1: Milyen gyakori egyébként a NABI részéről, illetve a hatóságok részéről ez az ellenőrzés? Mert ha jól tudom, például legutóbb arról adtak hírt, hogy egy soroksári parkolóban csaptak le olyan illegális árusra, akinél aztán nagyon nagy mennyiségű illegális gyümölcs volt.
2: Így van, a NABI, illetve fontos kihangsúlyozni, hogy a megyei és járási hivatalokban lévő kollégáink folyamatosan végzik az ellenőrzést. Éves szinten majdnem 100 000 monitoring vizsgálat is történik, természetesen nem csak zöldség, gyümölcsre, hanem tejtermékekre, húsokra és egyéb termékekre, és ezért is mondjuk azt büszkén, hogy most már több évtizede Magyarországon élelmiszerbiztonsági szempontból messze az uniós átlag fölött van, tehát a vásárlók biztonságban vannak, mert a hatóság is figyel, és a vásárlók is egyre tudatosabbak.
1: Nagyon fontos azt gondolom, hogy hogyan tároljuk a megvásárolt zöldségeket, gyümölcsöket, hiszen azért például vannak olyan kényesebb gyümölcsök, gondolok itt esetlegesen a málnára vagy az eperre, amit egyáltalán nem mindegy, hogy a konyhapulton tartunk, a hűtőbe tesszük. Itt ezeknél mire kell figyelni?
2: Nagyon fontos az, hogy amikor a kereskedelmi egységben megvásároljuk ezeket a termékeket, akkor látjuk, hogy a hűtőből vesztük el, vagy kint a eladó térben van, és ezt a tárolási módot is folytassuk otthon. Felhasználásig ne mossuk meg a termékeket, kizárólag akkor kezdjük el őket megpucolni, mosni, amikor közvetlen felhasználásra kerül, mert ez mindenképpen minőségromlást okozhat. Figyeljünk arra is, hogy amikor a hűtőszekrénybe tesszük a termékeket, akkor az erre szolgáló alsó rekeszbe helyezzük el a zöldséggyümölcsöt. Ez egyrészt hőmérséklet szempontjából is fontos, illetve azért, hogy az esetleges földes áru ne szennyezze be a hűtőben lévő egyéb termékeket, húskészítményeket, tejtermékeket, és így biztos, hogy biztonságos lesz a termék fogyasztása.
1: Miben jó egyébként tárolni zöldséget, gyümölcsöt? Mert én például már személy szerint észrevettem, hogy mondjuk a sárgarépának emlékeim szerint nem teszi út, hogyha én nylon zacskóba teszem be a hűtőbe.
2: Így van, hát a sárgarépa esetében például azt is szoktuk mondani, hogy nem muszáj hűtőbe rakni, ha van egy olyan hűvös, száraz helység, ugye régen spájzok vagy pincékbe tárolták, akkor sokkal hosszabb ideig eltartható. Ami eleve csomagolva vesszük, tehát például málnát, amit ön is említett az előbb, vagy celofánba csomagolt spenótleveleket, vagy salátaleveleket, azokat az eredeti csomagolásába helyezzük el a hűtőszekrénybe.
1: Egy pici tippet én azt kérem adjunk a hallgatóknak, hol tudnak mindezeknek az információknak, tanácsoknak utána nézni?
2: A Nébi honlapján folyamatosan frissítjük ezeket az információkat, illetve minden

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, idén először megválasztották az év élőhelyét hazánkban. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tavaly alakult legújabb szakosztálya, az élőhelyvédelmi szakosztály, három élőhelytípust nevezett meg, melyek közül lakossági szavazással döntötték el, hogy melyik legyen 2026-ban az év élőhelye. Az egy hónapig tartó szavazáson a Szikes-tó, a Láprét és a Fáslegelő vetélkedését utóbbi nyerte, így 2026-ban ez az érdekes, másodlagos élőhely viselheti az év élőhelye címet. A fáslegelők hazánk számos részén megtalálhatóak, Miskolc környékén épp úgy, mint például Mezőkövesd vagy Kesznyéten térségében. Az év élőhelye programmal szeretné az Egyesület szakosztálya évről évre egy-egy élőhelytípust közelebb vinni az emberekhez, bemutatni szépségüket, jelentőségüket, élővilágukat, megvizsgálni az adott helyek állapotjavításának lehetőségeit, és el is végezni ilyen beavatkozásokat. Ebben az évben számos programot szerveznek majd ennek érdekében, többek között itt Borsodabói Zemplén vármegyében. A témával kapcsolatban Kovács Gergely Károllyal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület élőhelyvédelmi szakosztályának titkárával beszélgetünk.
2: A Madártani és Természetvédelmi Egyesület élőhelyvédelmi szakosztálya az 2025 májusában alakult. Ahogy így látom, az első ilyen országos jelentőség vagy országos hírű akciónk ez az év élőhelye volt. Ugye nagyon sok ilyen évfaja, vagy most már nem csak fajokra, hanem ásvány, ősmaradvány, nyersanyag, nagyon sok mindenből választanak év valamiét, és eléggé adta magát, hogy év élőhelye is legyen, és ez végül is egy internetes szavazás volt, ezt is sokan csinálják, tehát az évhala, az évmadara, évvadvirágot is háromból lehet választani, és nálunk is három különböző élőhelyből lehetett szavazni, amin végül is a fáslegelő nyert.
1: Mit tudhatunk magáról a fáslegelőről, illetve hát a másik két élőhelyről is azért mondjunk néhány gondolatot, még hogyha itt a győztes végül is a fáslegelő lett.
2: Igen, annyit előjáróban, hogy három egymástól nagyon különböző élőhely volt a kalapban, és a közös az volt bennük, hogy egyrészt nagyon szép

0: képek, tehát egy laikus számára is olyan esztétikumot tudnak nyújtani, még ha nem is mindegyik közismert a átlagember számára, hogy tényleg egy gyönyörködtető látvány nyújtsanak, ne legyenek olyanok, amikkel nincs semmi probléma. Tehát valami teendő, valami figyelemfelkeltés legyen velük, és lehetőség szerint, hogyha az éve eltelik, akkor elmondhassuk, hogy na, egy kicsit előre mozdítottuk ezeknek a, vagy ennek az egy adott élőhelynek, aki akkor még nem tudtuk, melyik lesz. A szikestó, a láprét és a fárszegelő volt a három, ami versenyzett egymással, és ebben igazából egy ilyen huszáros rohammal a láprétet megelőzte a fárszegelő egy ponton, és utána már nem volt igazán nagy verseny, mert elég magabiztosan győzött.
1: Akkor elég egyértelmű volt itt a győzelem.
0: Persze, itt néhány nappal a szavazás lezárása előtt már így óvatosan a kollégáknak mondtam, hogy hát ha valami furcsa dolog nem történik, akkor lehet tudni, hogy ki lesz a győztes.
1: Mit tudhatunk erről a fáslegelőről? Van itt ez Borsod-Abújzemplén vármegyében is? Mert azért gondolom Miskolc környékén is, akár itt a Bükkben is meg lehet találni, nem?
0: Kifejezetten jellegzetes. Nem is kizárólag csak a Bükkben, hanem a megyének a alföldi részén. Tehát abszolút adja magát, hogy mit a miskolci rádióval beszélgetek, hiszen olyan terveink vannak, amik Kesznyéten környékén, a Tiszának a jobb parti ártéri erdeiben levő fáslegelőkön, Tiszadorogma Ároktő környékén, illetve fönt Erdőbénye környékén. Ezek konkrét elképzeléseink, hogy 2026 folyamán vagy vezetett túra, vagy a Kesznyéten Tiszalúc környéki fáslegelőknél szakmai napot fogunk tartani a fáslegelők kezeléséről, meg védelméről. Ez abszolút jellemző Borsod-Abújzemplén megyére, mint ahogyan általában véve az Észak-Alföldre. Magára a Nagy-Alföld nagyobbik részére annyira nem, foltszerűen néhol, de Szatmár-Berekben, meg itt a Bodrog köz környékén, meg a Bükk alján ez egy jellegzetes élőhelytípus.
1: Hogyan néz ez ki? Mert a nevéből adódik, hogy vannak itt fák, ugye? Igen. És vannak szabadabb területek is. Vegyesen hát így kis, felváltva?
0: Egy kis nyelvtannal kezdenénk, mert a fáslegelőt egybe kell írni. Furán néz ki, olyan, mintha nyelvtani hiba lenne, de van erre egy nyelvtani szabály, hogyha a jelzős szerkezetben a jelző egy olyan változtatást ér el az alanyra, hogy az már egy, például a fekete kávé, amit egybe kell írni, mert ez nem egy színt jelez, hanem ez egy konkrét anyagot. És nem egy fekete színű kávécserjére vagy kávébabra utal, hanem arra az egy adott anyagra. A fáslegelő nem olyan legelő, amin van egy-két fa, hanem olyan fafajok alkotják a fáslegelő fásszárú növényzetét, amelyek őshonosak, amelyek egymástól távol helyezkednek el, úgy mondjuk, hogy tágtérállásban. Lehetőség szerint a terület kialakulásában, fenntartásában legeltetésnek kell részt vennie. Itt néhol ugye volt a magyar legeltetés és állattartásnak egy mélypontja, 20 évvel, 25 évvel ezelőtt nagyon-nagyon visszaszorult a legelőjószág, most a helyzet valamivel jobb annál, de előfordulhatnak olyan fáslegelők ma Magyarországon, hogy ott kaszálnak. Ettől még látványra fáslegelő jellegű, miközben vannak fáskaszálók is, miközben a fáslegelőkről beszélünk, szóba fognak kerülni például egy vezetett túrán a fáskaszáló, a legelőerdő, amelyek ugyanannak a látványnak a különböző típusai. Tehát a fáslegelőn egy nagyon szép és idős fáslegelőn, ilyen 100-200-300 éves, hatalmas, terebélyes, gyönyörű fák vannak, de fáslegelő az is, amin mondjuk ilyen 25 éves fák vannak, mert valahogy el kell kezdeni a folyamatot természetesen. És a legelőerdő meg a fáskaszáló pedig bizonyos különbségek mutatkoznak. A legelőerdő nyilván egy jóval zártabb, de azért nem ilyen gyufaszál vagy marokkó pálca egyenességű, és valahol csak ott fönt 30 méter magasságban egy kis lombkoronát növesztő fákat tartalmaz, hanem a legelő jószág és az erdő kiélés, így mondják ezt a folyamatot, ami évezredek óta tart. Az emberi tevékenység megváltoztatta a zárt erdőt, akár megváltoztatta a ligetes erdőt, és kialakult valami, ami ember nélkül nem létezne. Tehát az a folyamatos legeltetési nyomás, amit a fás legelő kap, az megakadályozza azt, hogy a 200 éves gyönyörű tölgyfák és vadkörték alatt ott legyenek a 80 éves, meg a 70 éves, meg a 30 éves, meg a tavalyi kis magonc. Mert a jószág folyamatosan járja, legeli, lecsipegeti, nincsen cserjésedés, nincs beerdősülés, és ez kizárólag az ember tevékenységének az eredménye. Tehát egy olyan másodlagos élőhelyről beszélünk, ami egész egyszerűen nem létezne emberi gazdálkodás, állattartási tevékenység nélkül, miközben egy olyan csodálatos esztétikai élményt nyújt. Természetvédők vagyunk, nem különösebben vagyunk az emberekért odáig úgy általában. A munkánk jó része az az emberek profit szerzésének, haszonlesésének és más negatív tulajdonságainak az ezekkel való küzdelemmel telik. De, hála Istennek azért, van néhány olyan eset, amikor nincsen gazdálkodó ember nélkül egy olyan élőhely típus, amely eddig csak a szépségről beszéltünk, de amely rengeteg élőlénynek nyújt otthont. Nagyon soknak, és nagyon meglepőeknek. Tehát például a szarvasbogár, amit mindenki egy zárt erdőbe vár, ugye több évet tölt lárvaként korhadó holtfában, és az ilyen nagy terebélyes fáslegelői fák, azoknak nagyon gyakran letörik a ága viharban, vagy gombabetegség után eleve ugye meggyengül, és egy olyan meghitt kapcsolat alakult ki a pásztorok, vagy ha már nincsen pásztoroló legeltetés, akkor egyáltalán a gazdálkodó személy, a földtulajdonos és a legelőn álló öreg fák között, hogy nem bántják az öreg fákat, vigyáznak rá, leesik az ág, akkor békén hagyják, de gyakorlatilag egy csomó veszélyeztetett és megritkulóban levő élőlény számára egy fás legelő az egy ilyen oázisszerű menedékhelyet nyújt.
1: Gondolom akkor ebben is rejlik ennek a fontossága, a jelentősége a fás legelőnek.
0: Igen, de annyival több ennél, hogy most nem konkrétan Borsod-Abaúj-Zemplén megyei példák jutnak eszembe, hanem inkább dunántúliak, hogy a településnek az idősei, akik mondják, hogy én 80 éves vagyok, de ezek a fák, ezek pontosan ugyanekkorák voltak, amikor én kisgyerek voltam. Tehát egy olyan kötődés és egy ilyen lokálpatrióta hozzáállás alakult ki sok helyen a helybeliek és a fáslegelői között, mert az embernek van egy ilyen ösztönös vonzódás az öreg fák iránt, hál' Istennek, ez nagyon fontos, és ez megkönnyíti például egy ilyen programot is, hogy ez egy jelző csengő az embereknek, hogy hú, gyönyörű öreg fákat lehet látni, akkor gyönyörködjünk benne. Egyrészt. Másrészt viszont azért mindenhol érzékelhető, hogy távolodik az ember a természettől. És az is egy célunk, nem csak az, hogy azokban a falvakban vagy kisvárosokban, ahol pontosan tudják az emberek, hogy van egy gyönyörű védett fáslegelőjük, és na akkor menjünk ki mondjuk egy családi programként, és nézzük meg, hogy néz ki mondjuk tavasszal vagy ősszel, hanem sok esetben közölni kell az emberekkel, hogy tudtátok ti azt, hogy biciklivel 8 percnyire a falu szélétől egy olyan gyönyörű hely van, ahol esetleg még nem is jártatok, mert mondjuk televízióval, számítógéppel töltik az emberek a szabad idejüket, és nem kirándulással. Tehát ilyen irányból is szeretnénk megközelíteni ezt a kérdést, hogy ahol aktív tagjaink vannak, és ők megszervezik ezeket a kis kirándulásokat, akkor könnyen lehet, hogy részt vesznek majd rajta azok, akik akár érdekes történeteket el fognak mesélni arról, hogy ők mit hallottak mondjuk a nagyszüleikről erről a területről, meg valószínűleg lesznek olyanok, például nemrég költöztek abba a faluba fiatal családok, hogy majd csodálkoznak, hogy micsoda érdekes hely van itt a környékükön.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Kovács Gergely Károllyal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület élőhelyvédelmi szakosztályának titkárával. Néhány gondolatot mondjunk itt erről a egészen friss szakosztályról, az élőhelyvédelmi szakosztályról, amit hallhattuk ugye, hogy tulajdonképpen tavaly alakult. Mi itt a legfőbb cél? Ezeket a különböző élőhelyeket, a idézőjelben mondva különleges helyeket bemutatni itt a magyar lakosságnak, és megismertetni ezáltal a környezetünk, hát talán már egyre kevesebb részén felelhető csodahelyeket?
2: Nem sorolnám első helyre. Ez egy fontos feladat valahol ott a harmadik, negyedik helyen. Próbálom nagyon röviden összefoglalni. A természetvédelemnek lehet fajközpontú és lehet élőhelyközpontú megközelítése. És egy jó példa az rávilágít erre, van egy fokozottan védett, csodálatosan szép madarunk, úgy hívják, hogy szalakóta. Borsodaba új egy klasszikus élőhelye most már. Ennek a madárnak volt egy mélypontja. Ez valamikor a 90-es éveknek a közepe táján nem ért el az 1000 fészkelő párat Magyarországon, ilyen 600-800 körülre becsülték, és a természetvédő szakma, meg a madárvédő szakma kapcsolt, hogy itt baj van. Odú lakó faj, amelyik saját odút nem készít. És egy kampányszerű odú kihelyezés történt. Hát én nem tudom megmondani, hogy hány ezer, vagy lehet, hogy 10 000 odú került ki Magyarországon az alkalmas helyekre. Ez a madár nagyon szereti a legelőket, szereti a rövid füvű élőhelyeket, de nagyon fontos neki, hogy magas pontról ülve várta madárnak nevezik az ilyet, villanyvezetékre, száraz fára, stb. Ő oda kiül, és onnan figyeli, hogy a gyíkok, a különböző rovarok hol mozognak. Csodálatos sikertörténet, a szalakóta állomány az felment több 100%-os gyarapodással valahova oda, ilyen 3000 pár környékére, vagy már még több, de ez egy nem fenntartható helyzet. Ugyanis, hogyha történik velünk valami, és többet nem akarunk szalakóta odút kitenni, ellenőrizni, a rosszakat megjavítani, kitisztítani őket a költés után, stb., akkor gyakorlatilag felfuttattuk az állományt, és utána úgymond magukra hagytuk. És ez rögtön, amikor ez a program zajlott itt, uniós live program is zajlott a szalakóta érdekében, ezt már akkor felvetették, hogy ez mind nagyon jó, ez egy rövid távon egy szuper dolog. Na de, hogyha mi elkezdünk puha fákat ültetni a megfelelő helyekre, amik hamar megnőnek és hamar kiorvasodnak, nyarak például, vagy esetleg füzek, támogatjuk azokat a gazdálkodókat, akik hagyományos módon pásztorolva legeltetnek és fenntartják itt az egyre növekvő fák környékén azt a rövidfűvű, trágyázott, nagyon gazdag, rovarvilágú legelőket, amik a szalakótának nagyon fontosak. És telik az idő, és 30, 50, 60, 80 év múlva hatalmas természetes kiodvasodások, illetve a zöld küllő és a fekete harkály által készített harkályodvak állnak majd a szalakóták rendelkezésére, akkor gyakorlatilag egy fenntartható és emberi segítség nélkül történik majd a szalakótának az itthoni további gyarabodása akár. És én most valójában a fásteg előtt mondtam el. Ez egy klasszikusan olyan példa, hogy jövő hét kedre nem tudunk fásteg előtt csinálni. Egy sokkal hosszabb, sokkal nagyobb türelmet igénylő folyamat az, amíg egy gyebből fáslegelő lesz, és az alatt folyamatosan figyelni kell a kis fákra, és gondozni kell őket, de gyakorlatilag sokkal szebb előremutatóbb így védeni a szalakótát, pontosabban hát így is védeni, tehát hogy ne csak az odú kihelyezés legyen. És ez ugyanez igaz például a kiskertre, hogy ha szépen meghagyjuk a fáinkat növekedni, akkor előbb-utóbb megérkezik a harkály, és készít a cinegének. Odút előtte nyugodtan rakhatunk mi is ki. Egy kis madárodút, meg etethetjük őket télen, de a cél az, hogy a természetes folyamatokat érvényesülni hagyni, vagy akár lehetőséget adni, hogy újra a természetes folyamatok működhessenek, például egy erdőben. Egy kicsit elmentünk a fáság előttől, de az erdő egy klasszikus példa. Az erdő egy nagyon-nagyon bonyolult rendszer, és az ember néha elviszik egy nemes nyarasba, ahol körülnéz, látja a teljesen egyforma, 30 méter magas, világos törzsű fákat, és azt mondja, hogy egy de szép erdő. Köszönő viszonyban nincs az erdővel. Hát, itt már felmerülhet, amit ön mondott, hogy az embereknek a gondolkodás módjára hatni, és megmutatni nekik egy igazi erdőt. Egy igazi erdőt, ahol van 130 éves fa, magoncok is vannak, holtfák vannak, kidőlt fák vannak, az nem gondozatlanság, az egy élő, egységes rendszer, amiben mindenki megtalálja a helyét. Az, aki az élő fában lakik, az, aki a holtfában lakik, az, aki a kifordult ilyen tányérostól kidőlt fa gyökerében fészkel például. Tehát az egy sokkal-sokkal összetettebb és bonyolultabb annál, mint hogy egy hektárra gyorsan elültetünk 5000 facsemetét, és akkor most erdőt telepítettünk. Tehát az élőhelyvédelem az egy meglehetősen bonyolult rendszer, és mi úgy éreztük, mi, akik a szakosztályt alapítottuk, hogy az igaz, hogy a laikusok számára a fajvédelem sokkal egyszerűbben elmagyarázható. Tehát egy széncinegét akar valaki a kertbe, akkor két bővített mondattal el lehet mondani, hogy mindezt hogyan lehet elérni. Az élőhelyvédelem jóval bonyolultabb. Tehát tele van ilyen mellékszálakkal, hogy egyébként viszont. De a élőhelyvédelem nélkül a fajvédelem és általában a természetvédelem nem elképzelhető. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az egy patinás múltú és közép-európai szinten is jelentős szervezetről van szó, és úgy éreztük, hogy célzottan tennünk kell azért, hogy itt a egyesületen belül az élőhelyvédelemnek is legyen egy saját olyan kis szervezeti egysége, amely kizárólag ezekkel foglalkozik, a víz visszatartással, a vizes élőhelyek rehabilitációjával, az erdők kérdésével, a gyepekkel, mezőgazdasági területekkel, hogyan lehet változatosabbá tenni a jelenleg agrársivatag néven csúfolt hatalmas, fátlan, kopár szántóföldeket, a kertekkel, a parkokkal. Ezekkel mind-mind szeretnénk célzottan úgy foglalkozni, hogy pozitív változásokat indítsunk el szerte az országban, kis lépésekkel, amennyire erőnkből telik.
1: Az jutott eszembe, ahogy mindezt hallgattam, hogy ez egy elképesztő módon szertágazó tevékenység, ismeretkör, tudásanyag kell, hogy társuljon ugye emellé, illetve hát a tagok, itt a szakosztálynak a tagjai. Várnak-e tagokat hozzá, illetve mit lehet tudni arról, hogy ha valaki szeretne ehhez az egészhez becsatlakozni valamilyen formában, a két kezének akár a munkáját adni, akár az ismeretanyagát átadni, van erre mód, vagy hogyan tudjuk elképzelni tulajdonképpen ezt a szakosztályt, ezt a friss élőhelyvédelmi szakosztályt?
2: A szakosztályoknál kulcs kérdés az, hogy a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tagjaiból alakul. Tehát csak olyan személy lehet hivatalosan a tagja, aki az egyesületnek is tagja. Hát az egyesületnek van Magyarországon 10 000, nem tudom hány száz tagja, tehát viszonylag minden megyében, minden nagyobb városban, de a legtöbb településünkön van legalább egy tag. Tehát ez eddig rendben van. De egyáltalán nem feltétel a tagsági viszony ahhoz, hogy valaki egy meghirdetett élőhelykezelésen a két kezem munkájával részt vehessen. Budapest egy nagyon-nagyon pozitív példacsokrot kínál arra, hogy vannak olyan értékes élőhelyek, a homoktövis újpesti termőhelye, aminek amennyire tudom Magyarországon az egyetlen hely, ahol ez a egyébként termesztett növényként is felmerülő faj eredeti őshonos élőhelyén megtalálható, illetve a tétényi fensík, a másik az pedig ugye a budai oldalon ott ért fölött az a fensík, és itt nagyon értékes növényvilágot fenyeget a, és ismét egy kicsit a fáslegelőhöz visszakanyarodunk, a legeltetés felhagyásából eredő becserjésedés. Ez egy teljesen természetes folyamat. Ha magára hagyunk egy olyan területet, ahol az ember megjelenése előtt erdő volt, az ember kivágta a fákat és legeltetett, és mondjuk akár néhány fát meghagyott fáslegelő. De aztán történik valami, és felhagyja, akkor megdöbbentően rövid idő alatt olyan leromlás történhet, hogy 40-50 év alatt elpusztulhatnak az öreg fák attól, hogy a nagyon gyorsan növő újulat, nem feltétlenül az ő fajából tartozó fák, hanem még rosszabb, hogyha idegenhonos özön növények, úgy felnövik ezeket a nagyon-nagyon szétterpett, terebélyes fákat, hogy elzárják a fényt a oldalágaktól, és ezek az öreg fák, akik 300 évet kacagva elviseltek az utóbbi évszázadokat, villámcsapást, vihart, mindent, egyszerűen a természetes folyamat, amit nem az ember csinál, ő itt csak valamit nem csinál, ez egyszerűen tönkre tudja őket tenni. És a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület budapesti helyi csoportja az, én már nem is tudom, hogy hány éve vagy évtizede szervezi minden évben ezeket a cserjeírtásokat, amik először furának tűnhetnek, hogy micsoda természetvédelem az, hogy kimennek oda emberek ágvágóval, sima vagy motorfűrészsel, és akkor ott olyan, mintha pusztítanának. Pedig valójában nagyon értékes védett növényfajok számára biztosítják az éltető fényt, és megakadályozzák azt, hogy néhány éven belül egy mondjuk egy zárt galagonyás legyen. Az ilyen akciókra nagyon-nagyon várunk mindenkit, aki szívesen részt venne ilyenben, országszerte több ilyen van. Székesfehérvár határában is szoktunk ilyeneket szervezni. Most a havastél, hál' Istennek, ilyen problémánk is legyen már. Most kicsit visszaszorította a dolgot, de ha megtörténik az olvadás, akkor ott is folytatódik. Tehát ilyen akciók vannak, és ide bárki nyugodtan jöhet, és ezeket igyekszünk is minél szélesebb körben meghirdetni, hogy aki szeretné kipróbálni magát, mint élőhelykezelő, az megtehesse.
1: Hát én a munkájukhoz, tevékenységeikhez, illetve a programokhoz is sok sikert kívánok itt a szakosztálynak, Kovács Gergely Károlynak, pedig a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület élőhelyvédelmi szakosztályának a titkárának. Köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
2: Köszönöm én is.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, ennyi volt már a Zöld Ellő, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Én búcsúzom, de önök hallgassák továbbra is az Európa Rádiót. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Zöld Ellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsora hétfőn délelőtt 11 órától.
3: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Magyar Köztársaság nem Sulyog Tamásé, nem is Orbán Viktoré, nem egy párté és nem egy politikai rendszeré, hanem a magyar emberek közös alkotása, mondta a miniszterelnök hétfőn a Sándor Palota előtt tartott rendkívüli sajtótájékoztatón, miután Görög Márta igazságügyi miniszterrel felkereste az államfőt. Magyar Péter hangsúlyozta, azért jött ma el az államfőhöz, hogy beszéljenek a felelősségéről, mert a Magyar Köztársaság egyik legfontosabb intézményének tekintélyét szeretnénk helyreállítani. Magyar Péter közölte, a találkozón nem mondott le Sulyog Tamás köztársasági elnök. Guinness rekord kísérlettel 5100 liter bölényhúsból készült gulyással ünnepelték a városalapítás 420. évfordulóját Nagyszalontán. A rekordkísérlettel a párciumi város idegenforgalmát fejlesztenék, közölte Török László polgármester a Krónika.ro portálnak. A Bihar megyei kisvárosban a hétvégén háromnapos rendezvénysorozattal emlékeztek arra, hogy Bocskai István fejedelem 1606-ban 300 hajdút telepített Nagyszalontára, és ezáltal a település városi rangot kapott. A 18 000 lakosú városban a hétvégén kulturális és sporteseményekkel, koncertekkel ünnepeltek. A református templomban tartott vasárnapi hálaadó istentiszteleten díszpolgári címet adományoztak Mikló Ferenc nyugalmazott esperesnek, egykori nagyszalontai lelkipásztornak a helyi magyarságért végzett elkötelezett munkájáért, közösségépítő tevékenységéért. A rekordkísérletből befolyt összegből turisztikai kisvonatot szeretne vásárolni a város, ezáltal fejlesztve az idegenforgalmat. A Borsodabói Zemplénvár megyei pénzügyőrök rejtett kapcsolót találtak egy kamionban, ezzel pihenőidőre kapcsolhatta a digitális menetírót a sofőr. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szakemberei szerint a sofőr menet közben is kapcsolhatta a digitális menetírót, miközben a kamion haladt, a tahográf azt rögzítette, hogy a jármű egy helyben áll, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn. A közlemény szerint a járőrök az Arnóti mérlegállomásnál ellenőriztek egy lett rendszámú kamiont, amikor kiderült, hogy a jármű a megengedett legnagyobb ösztömegét meghaladva túlsúllyal közlekedett, ezért vizsgálták át alaposan, ekkor találták meg az eszközt. A teszt során a jármű sebesség visszajelzője végig a valós tempót mutatta ugyan, azonban a menetíró készülék pihenőidőt rögzített. Az ügyben a külföldi céggel szemben közigazgatási hatósági eljárást indítottak, és összesen 740 ezer forint bírságot szabtak ki, amit a fuvarozó az ellenőrzés napján meg is fizetett, áll a közleményben. Egy magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze vasárnap délután Dél-Csehországban, közölte a cseh rendőrség. Az autóbuszban mintegy 30 ember utazott, közülük 9-en könnyebb sérüléseket szenvedtek. Nekik a helyszínre kiérkező mentők nyújtottak segítséget, majd újabb vizsgálatokra kórházba szállították őket, de időközben már mindenkit kiengedtek. A szlovák rendszámú személygépkocsi utasai közül egy nő súlyos, egy férfi pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett. A rendőrség azt feltételezi, hogy a síkos, vízes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó személyautó megcsúszott, átkerült az út másik oldalára és összeütközött a busszal. Csehországon esővel kísért vihar vonult át, mely sok helyen fákat csavart ki, villany- és telefonvezetékeket rongált meg. A baleset is éppen ilyen esőben, viharban történt.
0: Az időjárásról.
1: A meteorológiai nyár első napján csak néhány órás napsütés valószínű, több felé várható zápor, zivatar, keleten felhő szakadás is lehet. Zivatarok környezetében megerősödik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Kedden, keleten még sok lesz a felhő, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. Később egyre több helyen napos idő valószínű. Kedden délután 23 és 29 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazin műsorát hallják. Kisnéveres Viktória vagyok. Mai adásunkban nagy tiszteletű Almási Ferenccel, a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség vezető lelkipásztorával beszélgetünk.
2: A vasárnapi imaközösség nagyon régóta vágyott cél volt a gyülekezetben, de éveken át nem találtuk meg a megfelelő időt meg helyet. És most, hogy néhány éve a gyülekezeti házat sikerült átépíteni egyházkerületi támogatással, segítséggel, azóta van most már egy fix helyünk, fix időpont, össze tudunk gyűlni, és kényelmesen, nyugodtan tud folyni minden egyes istentisztelet előtt az ima közösség, és hát nem is lehet elmondani talán, hogy ennek mennyi áldása van, mert valóban azt tapasztaljuk, hogy az Isten igéje hat.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: the prodigal.
1: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
2: Kedves hallgatóink, nagy tiszteletű Almási Ferencet, a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség vezető lelkipásztorát köszöntöm műsorunkban. Áldás békesség, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
3: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Ugye 2026 a Magyarországi Református Egyházban az imádság éve. Az előttünk álló órában ehhez kapcsolódóan beszélgetünk nagy tiszteletű úrral. Így meg is kérném, hogy idézze vissza nekünk itt az elmúlt hónapokból azokat az eseményeket, amelyek az imádság évéhez kapcsolódó alkalomként említhető meg.
3: Valóban az imádság éve megjelölést, felhívást komolyan vettük a gyülekezetben, és ezért egy olyan döntést hoztam, hogy a bőti időszakban minden egyes vasárnapi istentiszteleten az imádságról lesz szó. Körbejártuk az imádság témáját, amik pedig a következőképpen először is megpróbáltam megalapozni azzal a témával, hogy mi az imádság. És utána pedig arra törekedtem, hogy előhozzak az imádsággal kapcsolatban egyrészt olyan kérdéseket, amelyek talán túl triviálisnak is tűnhetnek, de éppen azért, mert nagyon könnyen természetesnek vesszük azokat, jónak láttam tisztázó alapokat lefektetni, és elővettem rázós témákat is, amelyek megint csak akár problémát, kísértést is jelenthetnek a hívő ember ima életében, vagy kétségeket ébreszthetnek. És akkor ilyen kérdések kerültek elő, hogy megválaszol-e Isten minden imádságot? Vagy hogy az imádság megváltoztatja-e Isten akaratát? Hogy elég-e sokszor könyörögni? Lehetséges-e, hogy addig imánkodunk Istennek, hogy végül úgy is úgy lesz, ahogyan azt mi akarjuk? Vagy talán a leghúzósabb kérdés volt, hogy lehet-e, szabad-e a halottakért imádkozni, halottakkal beszélni, halottakat idézni, és így tovább. Aztán előjött olyan kérdés is, hogy mit jelent a lélek által imádkozni, mit jelent Jézus nevében imádkozni, illetve mit jelent a közbenjárás. Nagyon hasznosak voltak ezek az alkalmak. A gyülekezeti tagok minden egyes istentisztelet után úgy jöttek ki, hogy nagyon sokat épültek, és sok mindenen elgondolkodtak, örültek, hogy rengeteg minden tisztázódott is a gondolataikban, amit pedig jól gondoltak, azokban megerősödhettek, szóval nagyon-nagyon hasznos volt. És ez nekem is egy segítség, meg megerősítés volt abban a tekintetben, hogy tényleg jó, sokszor rendkívül egyszerűnek, meg egyértelműnek tűnő dolgokat is elővenni és körbejárni, mégpedig úgy, hogy az a mai emberek mai helyzetére reflektáljon, amik most nekik kérdések.
2: Hogyha szabad kérnem, akkor az imént említett kérdéseket, amelyek közül úgy gondolom, hogy sok hallgatóinkat is foglalkoztatja, illetve ahogy ön is indította ezeket az alkalmakat, ezeknek az alkalmaknak a sorát, hogy mi az imádság, most megkérném, hogy velünk is osztam meg ezeket a gondolatokat, amelyet így az elmúlt hetekben, hónapokban a gyülekezet tagjai szívére helyezett.
3: Uh-huh. Ugye az imádságnak az legalapvetőbb definíciója az, hogy beszélgetés Istennel. Ez megint egy lényeges kérdés, hogy tényleg így gondoljuk-e, mert ahogyan mondani szoktuk itt lelkészi körökben, nagyon sokan azt gondolják, hogy az imádság az kívánságlista, amit oda tárunk Isten elé, és akkor ezt kérjük, ezt kérjük, ezt kérjük, és akkor amen. Az imádságnak sok része lehetséges, ugye nyilván elmondhatjuk a kéréseinket, de benne van a dicsőítés, a hálaadás, másokért való közbenjárás, és így tovább. Mégis a legjobban ez fejezi ki a lényeget, hogy beszélgetés Istennel, mert hogyha mi Krisztus által az Istennek a gyermekeivé lettünk, akkor az egy bizalmi kapcsolatot jelent. És éppen ezért természetesnek vesszük, de megint mennyivel másképpen gondolunk rá, hogy ide tartozik a bűnvallás is. Annyira jó, hogy Jézus erről beszélt, hogy mi olyanok vagyunk, mint az Istennek a gyermekei, Istenről úgy beszélt, mint a mi mennyei atyánkról, mert akkor elég visszagondolni arra, hogy milyen volt nekünk gyerekként. Betörtük otthon az ablakot, akkor mi a megoldás? Lehet titkolni, de akkor folyamatosan ideges vagyok, hazudni kell, és így tovább. Mennyivel egyszerűbb oda menni? Tudom, hogy lesz következménye, tudom. De ez a dolgok rendje, kell is, hogy legyen következménye. Viszont mégis egy hihetetlen felszabadító dolog, és azért tudok oda menni, elmondani, mert tudom, hogy az apám meg az anyám, akkor is az apám meg az anyám lesz, ha az összes ablakot betöröm. Nem fognak megdicsérni, de az, hogy a gyermekük vagyok, azon semmi nem változtathat, és ez jelent bizalmat, ami miatt el tudok menni, elmondani a bűneimet, el tudom mondani az örömömet, a hálaadásomat, és minden mást. Tehát tényleg nagy mélysége van ennek, hogy beszélgetés Istennel, és akkor beszélgetés Istennel, hogyha ő nekem tényleg a mennyei atyám. Ha nem, akkor valóban csak a kívánságlista marad, az óhajok, a panaszok, a sirámok, hogy engedheti meg Isten, meg ehhez hasonló. Szóval az egésznek az alapja, hogy az imádság az az legyen, ami az, hogy Jézus Krisztussal milyen viszonyban vagyok. Ha ő a megváltóm, és Istennek gyermeke vagyok, akkor egy ilyen beszélgetés. És akkor felvetődött az a kérdés is, hogy megválaszolja Isten az imádságokat. Úgy tűnik, hogy olykor nincsen válasz, de ha nincsen válasz, az is válasz. Mert elképzelhető, hogy valamire tanítani akar, mondjuk például türelemre, vagy még nem érkezett el annak az ideje, hogy én azt megkapjam, vagy nem is akarja. Vagy azt mondja, hogy figyelj, szállj már le erről az ügyről, mert valami másra akarlak megtanítani, és te csak erre vagy rácsavarodva, csak mondod nekem, de én meg valami más szeretnék, és megint csak újra és újra előjön az, hogy gyermekként próbáljuk meg magunkat az Istennel elképzelni, hogyha ő az én mennyei atyám, és valamire nem válaszol, akkor annak oka van. Sose azért van, mert nem szeret, mert nem érdeklem őt, és így tovább, hanem azért, mert valamit el szeretne azzal érni. És fontos téma volt az igehirdetésekben a közbenjárás is, amikor másokat odaviszünk Isten elé, és imádkozunk akár a gyógyulásukért, akár helyreállásukért valamilyen bűnből, és így tovább. És ez egy nagyon jó dolog, mert a közbenjárás az megnyitja számunkra a gyülekezet közösségét, és egyre több testvért jobban látunk. Egyrészt az ember saját magával kevesebbet foglalkozik, észreveszi a másiknak a problémáit, és a közbenjárás az mindig erősít is egy közösséget. Minél többet tudunk másokért imádkozni, annál erősebb a közössége egy gyülekezetnek. És hát mi próbálunk is a közösség tekintetében minél szélesebbre tárni a templomnak, a gyülekezetünknek a kapuit. Ugye a gyülekezet fenntartásában működik a Jókai iskola, de emellett vannak világi iskoláink is, ahová járunk hittanórákat tartani, a Rónai és a Petőfi iskola. Ezekbe az intézményekbe elmentünk a gyerekeknek húsvét előtti alkalmat tartani, a hittanórákon

Szilai Dante, Liszt és a többiek mik voltak? A professzor hangja remegett az ingerültségtől, mint mindig, ha elfogultság és butaság ellen kellett küzdenie a családon belül. A fiú meglepetten nézett az apjára, és nem tudta, hogy mit feleljen. Ezeket a neveket nem hallotta még soha. Először is Liszt német volt, jelentette ki Adéle, és félretette az üres tálat. Hiába mondják magukénak a magyarok. S másodszor nagyon jól teszik, ha egy kis nemzeti öntudatot nevelnek bele az ifjúságba. Győzni csak akkor tudunk, ha tisztában vagyunk azzal, hogy különbek vagyunk, mint a többi nép. És különbek is vagyunk. A professzor nem szólt többet. Bár tárgyilagossághoz szoktatott agya tiltakozott minden elfogultság ellen, de megszokta, hogy Adélével nem lehet vitatkozni, mert Adéle nem vitatkozik, hanem tényeket szögez le, mondásokat, amelyeket valamilyen propaganda iratból fölszedett, s mert nyomtatásban látta őket, tehát makacsul vallotta, hogy igazak. Nem, Adélével nem lehet vitatkozni. Adélét ugyanúgy, mint a gyermekeket, elfogta valamilyen tömegőrület, valamilyen ragályos hisztéria, mely ellen a logika nem használ, sem a higgadt, okos szó. Szótlanul evett, és arra gondolt, hogy vajon akik ezt a tömegőrületet életre hívták, és azóta is naponta növelik, nem tudják, hogy hazugságokra nem lehet huzamosabb ideig építeni? Nem érzik, hogy nem lehet egy birodalmat gyűlöletre alapozni? Ostobaság, gondolta, attól nem leszek több, hogy másokat lenézek, és attól sem leszek több, ha naponta százszor beleordítom a világba, hogy tökéletes vagyok, és nálam tökéletesebb nincsen. Mi németek nem szorultunk rá, hogy döngessük a mellünket, és olyasmivel hencegjünk, ami nincs. Elég, ha dolgozunk, s a munkánk elmondja helyettünk is a világnak, hogy mit érünk. De mindezt nem mondta el ott az ebédnél, mert felesleges lett volna, azt tudta jól. Evett, hallgatott, és amikor elkészült, fölkelt az asztaltól. Bocsáss meg, szólt oda az asszonyhoz, megyek a laboratóriumba. Bement a szobájába, és megkereste a lakáskulcsot. A másik kabát zsebében volt, persze abban, amit tegnap viselt. Már az előszöbb ajtót nyitotta, amikor Adéle kiszólt utána. Megint nem jössz haza vacsorára? Tegyek félre valamit? Nem tudom, kedves, onnan tudjam, felelte idegesen. Minden attól függ, hogy a kísérlettel mi lesz. Az asszony ingerülten sóhajtotta, ahogy szokott ilyenkor, és sértődötten visszahúzódott. Hallani lehetett, ahogy pattogó hangon rendelkezett a szobalánynak. De Habicht professzor akkor már behúzta maga mögött a lakásajtót. Kár, hogy Adéle ilyen, gondolta, tulajdonképpen nem lett volna szabad megházasodnom, vagy ha igen, akkor olyan valakit kellett volna elvegyek feleségül, mint Fräulein Böhmke. Fräulein Böhmke 2 éve dolgozott már mellette, mint asszisztensnő. Az egyetemi laborban. Csöndes, szorgalmas, komoly lány volt. Nem csinos, de Habicht professzor különben sem kedvelte a csinos nőket. Rendszerint léhák és üresek voltak belül, de ettől eltekintve, ha a kis Böhmke levette a szemüvegét, egészen kedves arcocskája volt. És ami fontos, ugyanaz a szenvedély izzott benne is a világegyetem titkaival szemben, ugyanaz a láz, ugyanaz a feszült akarat belepillantani a nagy titkok összefüggésébe. Igen, a nagy titkok. Ifjúsága óta vonzották és lelkesítették. És Habicht professzor, mi alatt lakásáról lassan átsétált az egyetem mögötti laboratóriumba, ezekre a nagy titkokra gondolt. Milyen keveset ismert meg belőlük. 12 év. Milyen rövid idő, 12 év. Milyen rövid egy ember élete. Lassan haladt a jó meleg májusi napsütésen át. Néha megállt és végignézett a fák üdezöld lombján, az egyetem komoly öreg épületén, a napfényben ragyogó templomtornyon, és arra gondolt, az én városom. És valami szép, meghatott melegséget érzett a szíve táján. Az álmos délutáni csöndbe trombita szó recsent a kaszárnyák felől. A hang fölrázta, és eszébe juttatta a 2 fekete egyenruhás látogatót. Arca elkomolyodott, és meggyorsította a lépteit. A kis Böhmke már ott várta a lombikok között. Minden készen van, professzor úr, jelentette hűségesen, szintelen hanghagján.
A reakciós vegyületeket előre

0: Összeállítottam a képletek szerint. A professzor lassan magára öltötte a munkaköpenyt, és közben kinézett az ablakon. Köszönöm, Bömke kisasszony, mondta lassan, és a hangja fáradtan csengett. Maga nagyon sokat dolgozik. Többet kellene pihenjen. A leány néhány pillanatig csodálkozva nézte a professzor hátát, aki még mindig az ablaknak fordulva állott, aztán halkan szerényen mondta, nekem öröm a professzor úrral dolgozni. Elpirult a szemüvege mögött, és gyorsan a munkaasztal fölé hajolt, hogy elrejtse az arcát. A professzor ott az ablaknál megfordult, és lassan előre jött. Egy pillanatig ott állt, mintha gondolkozott volna valamin, aztán végig simított széles, fehér homlokán. Akkor kezdjünk hozzá, kis Bömke, mondta, és a hangja szokatlanul fáradt volt. 6 órát dolgoztak a lombikok között. Az asztal megtelt képletekkel, teleírt papírosok halmazával. Hosszú, idegfeszítő munka volt, de a professzor már az első percek után elfelejtett mindent, ami a külvilágra vonatkozott, és lázas szemekkel, összeszorított szájjal, a kutatás szívdobogtató izgalmával végezte a munkát. Újra izzott benne az a lázas öröm, a 12 évi munka eredményeként megoldott nagy titok öröme. Folytott szavak röpködtek, fortak, sisterektek, szikráztak a lombikok mélyére zárt erők, s két kipirult arcú ember lihegő izgalommal érezte maga körül a teremtés szédületét. Aztán 6 óra múlva véget ért a kísérlet. Az eredmény pozitív volt. Bömke kisasszony levette a szemüvegét, és reszkető kezével megtörülte a homlokát, melyen kis izzadság csöppek gyöngyöztek. Professzor úr, lihegte folytottan, engedje meg, hogy elsőnek gratuláljak. Büszke vagyok és boldog, hogy jelen lehettem. Szemét könylepte el, és gyorsan lehajtotta a fejét. A professzor sápadtan állt az asztalnak támaszkodva, és gyönge szédülést érzett. Köszönöm, kis Bömke, mondta, és izgalom reszketett az ő hangjában is. Életem legnagyobb napja ez a mai, csak azt sajnálom, hogy szegény apám nem érhette meg. Ő éppen úgy hitt bennem, mint maga, amíg mások nevettek és gúnyolódtak. Most nem nevetnek többet, és nem gúnyolódnak. Lassan az ablakhoz ment. Kint már ráhajlott a városra a langyos májusi este. A park útjain szerelmes párok sétáltak, álmosan csilingelt egy villamos, az öreg patricius házak csipkés tetőit rőtre festette a lemenő nap. A professzor sokáig álltott és nézte ezt a békés, szelíd képet. A várost, a régi, kedves várost, az ő városát. Bömke kisasszony gondosan elrendezte a képletekkel teleírt papírlapokat, helyükre tette a lombikokat, üvegcsöveket, és hosszasan elmatatott a vegyszerek polcain. Csönd volt a teremben, egy jó negyed óra telhetett így el. Ekkor a professzor ott az ablakban megfordult, és arcát megvilágította a munkaasztal fölött égő lámpa erős fénye. – Bömke? – mondta, és a hangja feltűnően tompa volt. – Egy nagy kérésem van magához. A lány meglepetten emelte fel a fejét, szokatlan keményen csengett a professzor hangja, és ahogy ránézett, szinte megijedt az arcától. Sápat volt ez az arc, zárt és kemény. Parancsoljon, professzor úr! Habicht professzor odalépett az asztalhoz, két keskeny csontos öklét rátámasztotta, és egyenesen Bömke kisasszony arcába nézett. A szeme szintelen volt, és a hangja hallott, ahogy mondta, ha arra kérném, hogy mindazt, amit itt látott és hallott, mindazt, amit beszéltünk és amit dolgoztunk, feledje el, mi lenne akkor? Lassan mondta ezeket a szavakat, és a hangja üres volt, tompa, halott. Bömke kisasszony ilyettében majdnem lejtette a szemüvegét. Nem értem, hebegte ilyetten. Nem értem, professzor úr. A professzor lehajtotta a fejét, és néhány percig úgy állt mozdulatlanul. Az erős fényű lámpa felülről világította meg keskeny fehér arcát és széles homlokát. Ide figyeljen, kis Bömke! Én 12 évig dolgoztam ezen a felfedezésen. 12 évig, hogy úgy mondjam, az életemet tettem föl rá. Valami szépet és nagyot akartam vele. Arra gondoltam, hogy nem csak egy tudományos felfedezést teszek, de megajándékozom az emberiséget egy olyan energiaforrással, mely szebbé, könnyebbé és egyszerűbbé teszi az életet. Nem vagyok praktikus ember, azt tudom, és ezért nem is gondolkoztam még a részleteken. De tisztában voltam azzal, hogy ez az erőforrás, ha valóban létezik és megoldható, módot ad az emberiségnek arra, hogy gépeinek üzemköltségét a mainak 1%-ára lecsökkentse, érti? Az élet olcsóbbá vált volna, ahogy mondják. A gyári munkás nem kellene 8 órát dolgozzék naponta, csak 4-et. Érti, Bömke? Erre gondoltam. Értem, professzor úr, ebegte a leány, és lelkesült szemét ráemelte, de ez most mind itt van előttünk készen. De a professzor, mintha nem is hallotta volna a szavait, ugyanazon a hangon folytatta. De egyre nem gondoltam, Bömke, hogy minden találmányt nem csak jóra lehet fölhasználni, hanem rosszra is. Mégpedig többszörös hatással a rosszra, mint a jóra. Ha valaki ezt az energiaforrást emberek elpusztítására akarja fölhasználni, úgy könnyen lehetséges, hogy egyetlen gombnyomásra országok válnak lakatlanná, és földrészek süllyednek el a tengerbe. Az emberek őrültek ma, kis Bömke. A lány sápadtan nézett rá. És azt gondolja, professzor úr, ma délben 2 úr volt nálam, Bömke, a hadügytől. Érti, mit jelent ez? Habicht professzor mélyen felsóhajtott, és lassú léptekkel visszament a sötét ablakhoz, onnan mondta. Nem vállalhatom a felelősséget, Bömke, érti? Ha elnézem innen az ablakból a város békés esti életét, és arra gondolok, hogy egyszer esetleg egyetlen romhalmaz lehet belőle, embertelen kopár kősivatag, ahol baglyok élnek csak és denevérek, az utcákat belepi a fű, és a házak romjaiból fák nőnek elő, és mindez azért, mert én feltaláltam valamit, mert én hírnevet akartam és dicsőséget. Nem, Bömke, én nem akarok sem hírnevet, sem dicsőséget, nem. Én azt akarom, hogy az emberek éljenek, és a városok megmaradjanak. Nem csak ez a város, amelyik kedves nekem, hanem a többi város is, szerte ezen a földön, amelyek másoknak kedvesek. Én nem akarok fegyvert adni az emberi gyűlölködés kezébe, Bömke, mert azt nem szabad. Az árulás a tudománnyal szemben, és ezért, kedves Bömke, el kell feledjük mindazt, ami itt történt. Maga is, én is. És azt kell mondjuk, hogy a kísérlet nem sikerült. Be kell ismerjük, hogy azoknak volt igazuk, akik kigúnyoltak és kinevettek. Azt kell mondjuk, hogy a probléma megoldhatatlan. Érti, Bömke? A csúnya sovány szemüveges leány a falnak támaszkodva állt, és sápat volt, mint a viasz. A professzor lassan elfordult az ablaktól, odajött az asztalhoz, felvette a képletekkel teleírt papírlapokat, néhány pillanatig tartotta őket a kezében, aztán odatartotta a gáz égő fölé. A papírcsomó lángot fogott, fellobbant, és feketedni kezdett. A professzor ledobta az égő papírost a kőpadlóra, és nézte, hogyan hamvad el az utolsó lap is. Bömke kisasszony ott a fal mellett lehajtotta a fejét, és halkan nyöszörögve sírt. Oda ment hozzá, és óvatosan végig simított a haján. Erősnek kell lenni, kis Bömke, súgta halkan, de az ő hangját is folytogatta valami. Nem szabad sírni. Gondoljon azokra, akiknek az életét mentettük meg ezzel. Gondoljon arra sok-sok millió emberre, apákra, anyákra, gyermekekre, szerelmes fiatalokra. Gondoljon a városokra és falvakra, békés családi otthonokra. Erősekkel legyünk, kis Bömke, mi ketten, érti? Ugye megbízhatok magában? A lány fölemelte sírástól eltorzult arcát és bólintott. Soha senkinek, professzor úr, zokogta a leány. inkább meghalok, inkább... A sírás elfújtotta a szavait, aztán még hosszasan álltak ott némán, és nézték azt a halom fekete pernyét a kőpadlón, mely hosszú évek szívós és lelkes munkáját jelentette, mely hírnevet, dicsőséget jelentett, és amiről mégis le kellett mondani, mert egy belső parancs ezt követelte, az erkölcs és a tisztesség parancsa. Később együtt hagyták el az egyetem épületét. Fél órát sétáltak még a parkban szótlanul, mélyen belélegezve a májusi este tiszta harmadszagú levegőjét, aztán elbúcsúztak. Viszontlátásra holnap, kis Bőmke, mondta a professzor, és szeliden megszorította a leány kezét, és igyekezzék egyébre gondolni, jó? Maga még fiatal, és az élet nem csak laboratóriumból áll. Mikor hazaért, Adéle nem volt otthon. A nagyságos asszony koncertre ment, mondta a leány a konyhán. Persze, gondolta a professzor, persze. Egyedül megvacsorázott és bement a szobájába. Másnap letartóztatták. A kihallgatások során mind Habicht professzor, mind az asszisztensnője egyöntetűen azt vallották, hogy a kísérletek nem sikerültek. Mikor azonban felszólították a professzort, hogy folytassa felügyelet alatt a kísérleteit, kijelentette, hogy nem hajlandó tovább foglalkozni a kérdéssel. A hadügyminisztérium szakértője annak a gyanújának adott kifejezést, hogy Habicht professzor egy idegen hatalomnak akarja eladni találmányát. Terhelő tanúk is akadtak, akik eskü alatt vallották, hogy a professzor asszisztensnője két nappal a letartóztatása előtt azzal dicsekedett, hogy a kísérletek eredménnyel fejeződtek be, és a találmány korszakalkotó jelentőséggel bír. Mikor az asszisztensnőt szembesítették a tanúkkal, maga is be kellett ismerje, hogy tett ilyen értelmű kijelentéseket, azonban azzal igyekezett ezt megmagyarázni, hogy akkor még nem látott eléggé tisztán, és lelkesedésében előlegezte a sikert. Vallomása azonban annyira tele volt ellentmondással, hogy méltán fölkelthette a gyanút. Mindez persze zárt ajtók mögött folyt titokban, és a nyilvánosság nem is tudott még az egészről semmit. Annyi szivárgott csak szét a városkában, hogy Herbert Habicht professzort és az asszisztens nőjét szabotás cselekmény miatt a Gestapo letartóztatta. A professzor csak egyszer találkozott össze Bőmke kisasszonnyal 5 percre a kihallgatást végző tiszt irodájában. A sovány szemüveges leány még sápadtabb volt, mint máskor. Megtörten és kétségbeesve nézett Habicht professzorra, és vörösre sírt szeméből szünet nélkül peregtek a könnyek. Ön azt vallotta, szólt rá barátságtalan recsegő hangon a kihallgató tiszt, hogy a kísérlettel kapcsolatos iratokat saját kezűleg semmisítette meg. Kinek a megbízásából tette ezt? Még mielőtt Bőmke feleletet volna, megszólalt a professzor. Tévedés, mondta nyugodt komoly hangon. Az iratokat én semmisítettem meg. Úgy, és miért? Mert számomra értéktelenek voltak. Bőmke kisasszony azonban 2 nappal az iratok megsemmisítése előtt még több személy jelenlétében kijelentette, hogy a kísérletek sikerrel fejeződtek be, és a találmány korszakalkotó jelentőségű. Nem igaz, kiáltott föl a szemüveges leány, és kétségbe esett szemmel nézett a professzorra. Professzor úr, kérem, én ezt nem mondtam, én csak... Bőmke kisasszony nem tudhatott még akkor a kísérlet sikertelenségéről, szólt közbe a professzor, mert nem közöltem ezt vele. A leány könyörgő szemei hűséget és hálát sugároztak a professzor felé, és a professzor megnyugtató mosolyjal bólogatott vissza, de a mosolya csügget volt és szomorú. Bőmke, ön azt vallotta, hogy azért semmisítette meg az iratokat, mert tudta, hogy Habicht professzor azoknak tartalmát fejből ismeri, és szükség esetén az iratok nélkül is folytatni tudja a kísérleteit. Nem igaz, sikoltott a szemüveges leány. Egy szó sem igaz belőle ezt a vallomást. Erőszakkal préselték ki belőlem, professzor úr, kérem. Kínoztak, én nem, Kitört belőle újra az okogás. Sovány vállai szánalmasan rázkodtak. Kijelentem, hogy Böhmke kisasszony igazat vallott, szólalt meg ekkor a professzor emelt hangon, és hogy egyszer s mindenkorra véget vessek annak, hogy miattam ártatlanokat hurcoljanak meg, kijelentem azt is, hogy a kísérleti anyagot én semmisítettem meg egyedül, lelkiismeretem megnyugtatására. Vallom, hogy a tudomány nem állhat a pusztítás szolgálatába. Kitartok álláspontom mellett, és vállalom a következményeit. A kísérleteket egyedül én tudnám újra elkezdeni, más senki. Legkevésbé volt asszisztens nőm, aki teljesen alárendelt szerepet töltött be a laboratóriumban. Én pedig nem vagyok hajlandó újra elkezdeni. Köszönöm, mondta fagyosan a tiszt. Örökhöz fordult. A foglyot elvezethetik. A professzor még elfogta egy pillanatra a kis Böhmke könnyes kétségbe esett pillantását, mosolyogva biccentett feléje, aztán nem találkozott vele soha többet az életben.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Magyar Köztársaság nem Sulyog Tamásé, nem is Orbán Viktoré, nem egy párté és nem egy politikai rendszeré, hanem a magyar emberek közös alkotása, mondta a miniszterelnök hétfőn a Sándor Palota előtt tartott rendkívüli sajtótájékoztatón, miután Görög Márta igazságügyi miniszterrel felkereste az államfőt. Magyar Péter hangsúlyozta, azért jött ma el az államfőhöz, hogy beszéljenek a felelősségéről, mert a Magyar Köztársaság egyik legfontosabb intézményének tekintélyét szeretnénk helyreállítani. Magyar Péter közölte, a találkozón nem mondott le Sulyog Tamás köztársasági elnök. Guinness rekord kísérlettel 5100 liter bölényhúsból készült gulyással ünnepelték a városalapítás 420. évfordulóját Nagyszalontán. A rekordkísérlettel a párciumi város idegenforgalmát fejlesztenék, közölte Török László polgármester a Krónika.ro portálnak. A Bihar megyei kisvárosban a hétvégén háromnapos rendezvénysorozattal emlékeztek arra, hogy Bocskai István fejedelem 1606-ban 300 hajdút telepített Nagyszalontára, és ezáltal a település városi rangot kapott. A 18 000 lakosú városban a hétvégén kulturális és sporteseményekkel, koncertekkel ünnepeltek. A református templomban tartott vasárnapi hálaadó istentiszteleten díszpolgári címet adományoztak Mikló Ferenc nyugalmazott esperesnek, egykori nagyszalontai lelkipásztornak a helyi magyarságért végzett elkötelezett munkájáért, közösségépítő tevékenységéért. A rekordkísérletből befolyt összegből turisztikai kisvonatot szeretne vásárolni a város, ezáltal fejlesztve az idegenforgalmat. A Borsodabói Zemplén vármegyei pénzügyőrök rejtett kapcsolót találtak egy kamionban, ezzel pihenőidőre kapcsolhatta a digitális menetírót a sofőr. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szakemberei szerint a sofőr menet közben is kapcsolhatta a digitális menetírót, miközben a kamion haladt, a tahográf azt rögzítette, hogy a jármű egy helyben áll, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn. A közlemény szerint a járőrök az Arnóti mérlegállomásnál ellenőriztek egy lett rendszámú kamiont, amikor kiderült, hogy a jármű a megengedett legnagyobb ösztömegét meghaladva túlsúllyal közlekedett, ezért vizsgálták át alaposan, ekkor találták meg az eszközt. A teszt során a jármű sebesség visszajelzője végig a valós tempót mutatta ugyan, azonban a menetíró készülék pihenőidőt rögzített. Az ügyben a külföldi céggel szemben közigazgatási hatósági eljárást indítottak, és összesen 740 ezer forint bírságot szabtak ki, amit a fuvarozó az ellenőrzés napján meg is fizetett, áll a közleményben. Egy magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze vasárnap délután Dél-Csehországban, közölte a cseh rendőrség. Az autóbuszban mintegy 30 ember utazott, közülük 9-en könnyebb sérüléseket szenvedtek. Nekik a helyszínre kiérkező mentők nyújtottak segítséget, majd újabb vizsgálatokra kórházba szállították őket, de időközben már mindenkit kiengedtek. A szlovák rendszámú személygépkocsi utasai közül egy nő súlyos, egy férfi pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett. A rendőrség azt feltételezi, hogy a síkos, vízes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó személyautó megcsúszott, átkerült az út másik oldalára és összeütközött a busszal. Csehországon esővel kísért vihar vonult át, mely sok helyen fákat csavart ki, villany- és telefonvezetékeket rongált meg. A baleset is éppen ilyen esőben, viharban történt.
0: Az időjárásról.
1: A meteorológiai nyár első napján csak néhány órás napsütés valószínű, több felé várható zápor, zivatar, keleten felhő szakadás is lehet. Zivatarok környezetében megerősödik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Kedden, keleten még sok lesz a felhő, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. Később egyre több helyen napos idő valószínű. Kedden délután 23 és 29 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Száraz tónak csak a mondókában van nedves partja. A valóságban száraz a talaj, a folyókban és a tavakban egyre kevesebb a víz. Történelmi aszály tombol már évek óta. Nyugat-Európa több országában kánikula kínozza az embereket, és itthon sincs éppen hűvös. A meteorológusok egyre többször mondják az előrejelzéseikben, hogy a csapadék kizárt, és mostantól országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. A szárazságról és a vízmegtartásról beszélgetünk a mai arénában. Köszöntöm a hallgatókat, Herceg Zsolt vagyok, műsorunkat felvételről hallják. Köszöntöm vendégünket is a stúdióban, Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Jó napot kívánok, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Az új kormány ópusztaszerűen ülésezett először, és rögtön tartottak is egy terepszemlét Kiskuma és a közelében az alaposan kiszáradtnak tűnő Maris pusztán. Ön is ott volt. Sikerült megtudnia, hogy a vízügy mostantól hová tartozik az új kormányzati struktúrában, és konkrétan kivel kell együtt dolgoznia? Kelemen Ágnes vízügyi és klímapolitikai államtitkárra?
2: Igen, amikor a kihelyezett kormányülésre sor került, tehát előzetesen már tudtuk, hogy melyik szakpolitikai felelős tárcához fog tartozni az ágazat, tehát Gajdos miniszterum előzetesen már volt kapcsolatfelvétel, és a szakmai álláspontunkat, lehetőségeit, kialakult helyzetről már miniszter urat tájékoztattuk, tehát ebből a szempontból nem a szerdai nap volt ebből nekünk újdonság. Ami egy nagyon-nagyon pozitív üzenete volt a szerdának, és nem volt véletlen, hogy ott civil vízőrzőkkel találkoztunk a területen, mert azt azért el kell mondanunk, hogy a vízgazdálkodásunkban jelenlévő problémakört nem önállóan a vízügyi ágazat fogja tudni megoldani, tehát itt mindenkire szükség van, és ezek a vízőrző mozgalmak úgymond azt a űrt tudják betölteni ebbe a rendszerbe, ami ott kistérségi, tehát települési szinte mint igényként keletkezik, megfogalmazódik. Tehát fontos, hogy a mi átalakulásunkban ezek a helyi kezdeményezések aktívan jelen legyenek, és tudjuk, hogy milyen igényeket, milyen lehetőséget kell kiszolgálnunk.
1: Magyar Péter miniszterelnök egy cselekvési tervet készített Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszterrel az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt. Ezt végső soron önnek és a kollégáinak kell elkészítenie?
2: Igen, hát ez a cselekvési terv abban a formában, ahogy miniszterelnök úr, illetve közvetlenül miniszter úr kérte, az elkészült, de ez egy azonnal, illetve egy rövid távú programot hirdetett. Ebből a szempontból én úgy érzem, hogy azért az ágazat volt megszólítva, mert maga a vízgazdálkodásunkat közvetlenül befolyásoló eszközrendszer, gondolok itt a folyóink, tározóink, csatornarendszereinknek jelentős része az állami tulajdonban és a mi kezelésünkben van. Tehát, hogyha itt azonnali eredményeket szeretnénk elérni, akkor mindenképpen az ágazatnak kell erre mozdulnia. De egy középtávú jövőképben, ami már egy sokkal nagyobb stratégiai kérés, ott mindenkire úgymond szükség van, és az már nem csak az ágazatnak a sikeresség.
1: Létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Ennek kik a tagjai, és mire jó ez a központ?
2: Ahhoz, hogy az országos vízrendszerünket átlássuk, tehát tudni kell, hogy 12 vízügyi igazgatóság vízgyűjtő elven működik, tehát a működési területüket a vízgyűjtő határvonalai szabályozzák, és ennek a 12 igazgatóságnak az országos koordinációját látja el alaphelyzetben is az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint középirányító szervezet. Egy ilyen védekezési helyzetben, értelemszerűen ugye 12 helyszínen, 12 igazgatóság területén vannak ezek a beavatkozások, tehát fontos egy központi koordináció is. Ez a központi koordinációs központ, ez főigazgató úr vezetésével működik a vízügyi főigazgatóságon, és a különböző szakcsoportok, szakágazatoknak a vezetői képviselői vannak ebben jelen.
1: Mekkora a baj? Mennyi víz hiányzik, és honnan?
2: Tehát nem szeretnék károgó lenni, és én úgy érzem, hogy maga a helyzetünk javítható és vissza is fordítható. De hogy a bajnak a súlyát csak viszonyítási alapokra fektessük, mondjuk itt a Balatonban szoktuk ezeket a vízkészlet hiányt kifejezni a talajvízkészleteinkbe, tehát ez már meghaladta a Hét Balatonnak a rendes üzemvízszinten lévő térfogatát, maga ez a hiány. És ami számunkra szerintem aggasztó, hogy ezt a hiányt valamivel több mint 5 év alatt sikerült összeszorgoskodnunk. Tehát amikor az ágazat ilyen hangosan és kritikusan kiáll úgymond a közvélemény elé, hogy a jelenlegi vízgazdálkodási vagy vízháztartási egyensúly nem fenntartható, tehát erre alapozzuk, hogy itt mindenképpen változtatni kell, és a vízügyi ágazatnak is változtatni kell azon a struktúrán, amiben én is szocializálódtam, mert 26 éve a rendszerben dolgozom. Tehát fontos, hogy nekünk is ki kell lépni a kereteinkből. Ez nem azt jelenti, hogy mi tudjuk csak a megoldást, hanem mindent le kell tenni, mindent ki kell tenni az asztalra, és közösen kell itt az agráriummal, természetvédelemmel, civil szervezetekkel, szakpolitikai felelősökkel, illetve nem utolsó sorban talán meg az egyik legfontosabb szereplő, pedig az a tudásközpont, ami az a szellemi kapacitás, ami az egyetemeinkre rendelkezésre áll.
1: Nyilván ehhez nem csak politikai, anyagi, szakmai támogatás kell, hanem társadalmi támogatottság is. Ön szerint a városlakók, akik csak annyit látnak, hogy ha megnyitják a csapot, akkor jön a víz. Ha tudják is, de valóban érzékelik, hogy itt mekkora a baj?
2: Maga ez a probléma szerintem a városokban is lecsapódik. Tehát nem véletlenül ez a hőhatás, tehát a városokban kifejezetten erősen jelentkezik. Tehát itt most a szivacsvárosok, vagy vízmegtartás, tehát a települési szinten is egy-egyik fő szempont, ahol változtatni kell, vagy hatékonyabban kell a vízkészleteinkkel gazdálkodni. De fontos, hogy minél több helyszínre, fórumra is, most ez a mai interjú is erre tökéletesen alkalmas, hogy be tudjuk mutatni a jelen állapotokat, be tudjuk mutatni a korlátainkat, és hogy milyen lehetőségeink vannak, és ebben mondom, nem győzöm hangsúlyozni, hogy várjuk a társszervezeteknek a hatékony közreműködését.
1: Nézzük, miért alakult ki ez a helyzet. Télen volt hó. Az mire volt elég?
2: Nagyon pozitív voltam én is, amikor elindultunk január-februárban, mert az ország területén több mint másfél köbkilométer vízben, vagy a hóban tárolt vízkészlet állt rendelkezésre, és mi is picit nem mondom, hogy hátradőltünk, de megkönnyebbültünk, hogy talán ez az évünk nem lesz annyira kritikus, mert ez a helyzet, ez pont akkor állt elő, amikor a téli fél évben vagyunk, tehát ez azt jelenti, hogy ez a talajvízkészleteinkből, vagy a vízkészleteinknek ez a visszatöltődési időszaka, és bizakodva vártuk, hogy ennek kézzelfogható, kimutatható eredményei lettek. Hát sajnos azt tapasztaltuk, hogy ez a másfél köbkilométernyi víz, ami kevesebb, mint egy Balaton, hozzáteszem, csak hogy a nagyságrendet érzékeltessem, tehát ennek alig kevesebb, mint a fele volt az, ami a talajban beszivárgás útján realizálódott. És nem az volt, hogy a rendszereinket elvezettük a vízkészletet, mert mindenhol, ahol lehetőségünk volt, tehát vagy a lefolyást lassítottuk, és megállítottuk, hogy ez helyben tározódjon és ott hasznosuljon, hanem az volt, a vizsgálatok azt mutatták, hogy több mint 50%-a az párolgott, tehát szublimált, szilárd halmazállapotból légneművé ment át, amiatt, hogy egy száraz, hideg téli időszak következett utána, és ennek a jelentős része beszivárgás útja nem tudott hasznosulni.
1: Ha télen ennyi vizet veszít az ország a párolgás miatt, akkor gondolom ilyenkor, amikor tavasszal már nyár van, akkor pedig pláne sokat veszítünk, még ha esetleg esik is az eső.
2: Hát a nagy kiterjedésű tározóinkon, vagy álló víztesteinken, tehát közel 1 cm a napi párolgás a nyári csúcsidőszakokban. Tehát ez mondhatom azt, hogy veszteség, csak itt, mikor a szakértőkkel is beszélgetünk, tehát maga a vízmérlegben a párolgás az egy fontos szempont, és hogyha a klíma alkalmazkodás, vagy a klíma mérséklésében gondolkozunk, tehát fontos úgymond a párolgás, mint egy egyenleti szereplő, tehát azt nem veszteségként tekintsünk, csak az látszik is, hogy a vízgazdálkodásunk erre hatékony válaszokat kellene adni.
1: Hogyan lehet védekezni a párolgás ellen? Hogyan lehet megfékezni a természetnek az egyik alaptörvényét?
2: Nem védekezni kell ellene, hanem táplálni. Csak most arra kell átállni a rendszerünkbe, mert amit most végzünk itt a koordinációs központ irányítása mellett, tehát az egy havária helyzetkezelés. Tehát ez bár kívülről nem látszik hasonlóság, de ez majdnem olyan, mint egy árvízvédekezés. Tehát itt is vannak kritikus szintek, amiket szeretnénk a vízkészletek megtartásával elérni. Itt is vannak készültségi fokozatok az igazgatóságú területén, tehát ennek is megvan a jogi szabályozása, de tényleg ez egy havária helyzetkezelés. Most a mi rövidtávú célunk, hogy az üzemrendünket teljesen átalakítsuk. Ez azt jelenti, hogy maga a rendelkezésre álló eszközeink, csatornáink, vízkormányzó műveink, folyóinkon lévő vízkészleteket, tehát éves ciklusba kezdjük el hasznosítani, és ezeket próbáljuk elhelyezni. Tehát ez szorosan összefügg, és itt most egy picit átkötök a Vizet a tájba programra, hogy amit meghirdettünk 25 év elején, tehát pont erről szólt, hogy most nekünk ki kell lépni a saját határainkon kívülre, és úgymond ez lehet egy tájhasználatváltás, ami úgymond a tájban a víznek a helyén légy szerepét megtalálja, de akkor, amikor az a készlet rendelkezésre. Tehát amikor nyáron egy ilyen jellegű tevékenységet végzünk, itt azért van egy erős korlát, hogy abból tudunk gazdálkodni, ami pillanatnyilag a folyóinkon készlet rendelkezésre áll. De ez a készlet megvan télen is, csak akkor, mivel nincsen ilyen vagy területünk, ahol el tudjuk helyezni, mert a tározóink csúcsra vannak járat, illetve a téli jegesedés miatt vannak biztonsági vízszint csökkentések ezeken a rendszereken, de nincsenek egyéb igények, gondolok akár mondjuk az agrárium részéről, és akkor ezek teljesen visszaesnek, tehát nem tudjuk a rendszerbe ezeket a készleteket hatásosan és kimutathatóan elhelyezni.
1: 2022-ben emlékszem rá jól, rekordmértékű asszály volt az idei, nyári, az rosszabb lesz, nagyobb lesz?
2: A kiindulási helyzetünk rosszabb, és ezt most arra alapozom, hogy nagyobb a talajvízkészletben a hiányunk, egy 30 éves átlaghoz viszonyítunk, tehát mindig kell egy referencia állapot. Ezzel lehet vitatkozni, hogy ez jó, vagy ettől lehet több. Egyelőre mi a 1991-2020-as időszaknak az átlagos talajvízszintjét határoztuk meg, és ezek külön víztestenként, tehát ehhez mérjük most a hiánynak a mennyiségét, tehát ez rosszabb, mint 2022-ben, és azt látjuk, hogy a rendelkezésre álló folyóinkon lévő felszíni vízkészlet is kevesebb, mint a 2022-es időszakban. Ebben az időtávban átfolyt vízkészlet a rendszerünkön. Tehát kevesebb a vízkészlet, de még mindig lehet ezzel hatékonyan gazdálkodni és hatékonyan felhasználni.
1: Mennyivel kevesebb a talajvíz, a folyókban lévő víz?
2: Most pontos számot hadd ne mondjak, de én azt gondolom, mivel 2021. januárjától számoljuk itt az éveken át nyúló asszály. Tehát mondhatom ezt, hogy ez a hiány onnan kezdődött realizálódni, és ebben az 5 év alatt értük el ezt a 15 köbkilométernyi mértéket, tehát ennek többszöröse már, mint mondjuk 2022-ben problémaként jelentkezett. A vízkészletünknek meg, hogyha ezt most térfogatban akarnám kifejezni, tehát szűk felével tudunk gazdálkodni, mint ami 2022-ben ebben az időszakban jelentkezett.
1: Öntözési korlátozásokra idén-nyáron akár ipari, mezőgazdasági, akár lakossági szinten szükség lesz?
2: Most azon dolgozunk, hogy ne legyen erre szükség. Értelemszerűen, hogy ez egy összehangolt, megfeszített erőfeszítéseket igényel a vízügyi kollégáktól, területi igazgatóságoktól. Ezeknek a szabályozási rendszere bevezetés alatt át, illetve ennek a tavaly évben már volt gyakorlata. Tehát pont most jövő hét kedden lesz egy kihelyezett ülésünk, ahol ezt a területi kollégákkal fogjuk átbeszélni. Ennek a lényege, hogy egy olyan menetrendezést fogunk bevezetni, amely magának a jelentkező igényeknek a kiszolgálását támogatja, de behatárolja, hogy mikor lehet ahhoz a vízkészlethez az adott vízigénylőnek hozzájutnia. Tehát ez fontos, hogy az adott igénylők is betartsák ezeket a szabályozásokat, mely tudjuk garantálni, hogy mindenki hozzájusson a lekötött vízmennyiségéhez.
1: A lakosságnak, ugye ezt is említettem, kell számítani a vízhiányra, az asszály miatt nyáron, akár ivóvízhiányra, akár öntözési célra használt víz hiányára.
2: Tehát az ivóvíz az értelemszerűen prioritást élvez, tehát a lakossági ivóvízellátás mindenek felett áll. Tehát ebből a szempontból fel vagyunk készülve, de maga a felszíni vízkészleteinkben való változások azért jelentősen ezt nem befolyásolják, mert a nagyobb része az rétegvízből van táplálva, ahol pedig felszíni vagy parti szírésű vízkészleteket hasznosítanak lakossági vízellátás szempontjából, ott pedig megvannak azok a szabályozások, ami alapján ezeket a biztonsági intézkedések meg tudjuk tenni. Csak hogy egy konkrét példát mondjuk Szolnok esetében, ott akkor idéglenes művekkel tudunk a Tiszára felállni, ahol a esetleges veszélybe kerül vízkészleteket tudjuk biztosítani, de a kiskörei vízlépcső tudja szabályozni a Tiszán úgymond azokat a vízmennyiségeket, vízszinteket, vízszazamokat, ami ezt nem vesz fogja veszélyeztetni.
1: Sokszor elmondták már ebben a műsorban is, hogy a víznek a legjobb tároló helyisége az a talaj. Ott érzi magát a legjobban. Egyre lejjebb van a talajvíz. Emiatt önök szerint enyhíteni, vagy éppen szigorítani kellene a furtkutak régóta vitatott és sokszor módosított szabályozását. Az emberek igénylik, hogy legyen furtkútjuk, az állam pedig feltételezem, hogy mégiscsak szeretné tudni, hogy hány ilyen furtkút van, azok milyen mélyek, és abból egy évben mennyi vizet vesznek ki az emberek.
2: Tehát maga a szabályozás az most is működik, legyen az akár szociális vízellátás biztosító, öntözési vízigényt kiszolgáló vízkútrendszerek is ebben. Vízügyi hatóság az nem a szakirányítási szervünknek a része, tehát az tőlünk független, de maga a vízkészletekért felelős szakirányító szerv mi vagyunk. Tehát mi adjuk ki ezeket a vagyonkezelési engedélyeket. Itt a probléma inkább az engedély nélkül megvalósított vízkészletek.

0: amikor víztöblet van, azt levezetjük, amikor nincs víz, akkor pedig öntözünk. Hogyan látja a vízgazdálkodás minden szintjén megtörtént mostanra ez az áthangulás?
1: Túlzás lesz azt mondanom, hogy igen. Tehát az biztos, hogy már a megoldáshoz közelebb állunk, mint az egy évvel ezelőtt interjú időpontjában, de van még hova fejlődnünk, és ez nem csak kifelé kommunikálom, hanem a szakterületeknek az együttműködésében, hanem ágazaton belül is. Azt látjuk, hogy az elindult a vizet a tájba programunk, én azt sikeresnek ítélem, tehát közel 30 ezer hektár nagyságú terület felajánlási érkezett, és itt az volt a szempont, egyedül műszaki megkötés, vagy nem is volt műszaki megkötés, hanem csak tulajdonosok jelentkezhettek, de ebből már egy 5 ezer hektár nagyságrendet sikerült ezek az árasztások bevonni. Értelemszerűen ezek nem fogják visszabillenteni a visszaszállítási egyensúlyunkat, de elindul egy olyan gondolkodás mind a társadalom irányából, illetve mind ágazaton belül, hogy a rendszereinket minek kellene megfeleltetni, vagy minek a kiszolgálására, és értelemszerűen ahhoz, hogy itt eredményeket tudjunk felmutatni, jóval nagyobb volumenű beavatkozásokra vagy együttműködésekre van szükség. Hatalmas terület van az agrárium kezével. Piciben gazdálkodom, tehát átérzem a gazdálkodóknak az elmúlt időszakban jelentkező problémáit, mert most ebbe születtem bele, 10 hektáron gazdálkodom, és az idejében az, hogy most a napraforgó nagyon rosszul kell, tehát most bizonytalanná vált, hogy itt lesz betakarítás. De ebből a szempontból ez a helyzet most azért egy erőteljes nyomás gyakorol arra, hogy mindenképpen változtassunk. Tehát, hogyha nekem is lenne lehetőségünk mondjuk a vizeket a terület környezetében megtartani, vagy akár a területnek egy bizonyos részét beáldozni arra, hogy ott a víznek a helyét tudjam biztosítani, biztos, hogy nem lennék konkrétan a saját például ilyen helyzetben, és azt hiszem az, hogy a gazdálkodók irányába is ez még sok esetben, sok helyen nyitja a szemeket, hogy ezen mindenképpen változtassunk. Tehát az a probléma, ami 2010-ben még mondjuk belvíz problémát jelentett, és mikor viccesen mondtam homokhátsági gazdálkodókkal való egyeztetésen, hogy én 2010-ben jövök ide önökhöz, és akkor a vizet a tájba programot akarom népszerűsíteni, akkor nem biztos, hogy szívesen fogadnak és meghallgatnak, de most ők is látják, hogy hova jutottunk el, és visszasírjuk úgymond azokat az időszakokat, amikor a víztöbletre még problémaként tekintettük.
0: Említette a védműveket, az úgynevezett műtárgyakat, ez nagyon tetszik nekem, de tudom, hogy így hívják, és ezúttal nem szobrokat vagy kerámiákat jelent, hanem például zsilipeket és ilyesmiket, szóval ezek többségét gondolom én, hogy a víznek a levezetésére és nem a megtartására tervezték, hiszen évszázadokig a víz levezetése volt a nagy probléma. Ezek elavultak, ezeket át kell építeni, újakra kell lecserélni, van-e ezzel teendő?
1: Azt azért finomítanám, hogy ezek csak vízlevezetésre tervezték, mert országos szinten nagyon jelentős vízkormányzó, hogy vízmegtartó rendszereink vannak. Hogy most egyet kellene kiemelni, akkor ez a Tisza-Körösvölgy együttműködési rendszer, amiben benne van a Tiszalöki vízlépcső, benne van a Kiskörei vízlépcső, ami a Tiszatónak a vízfelületét tudja biztosítani. Ehhez kapcsolódó főműrendszerek, és ez olyan tökéletesen működik, hogy a Körösökön lévő vízmegtartó beavatkozásokkal, Békés-Szentandrási, Duzzasztó, csak a legnagyobbat kiemeljem belőle, akkor a nyári időszakban a körösi vízrendszernek a 85%-át, vízkészletének a 85%-át a Tisza biztosítja. Tehát, hogy abban az időszakban is voltak már olyan rendszerek, amik tudnak nekünk nagyban segíteni, hogy mérsékeljük itt most a vízhiány okozta problémát, de az látszik, hogy a korábbi üzemeltetési gyakorlatunkban igazából az igénykiszolgálás volt előtérbe helyezve. Tehát gondolok itt most ennek a rendszernek is az öntöző vízigényeknek a kiszolgálása, de ebbe sokkal több van ebben a rendszerben, hogyha ezeket éves szinten működtetjük. Nem ürítünk annyira elő mondjuk a téli üzemvízszintnél, hanem meghagyjuk azt a potenciált, hogy gravitációsan minden irányba tudjuk a vízkészletet a csatornai rendszereken tovább jutatni, és ezeknek lesz területe, lesz tájhasználatváltással egybekötött víznek helye az adott térségben, tájban, akkor itt már sikerült megint egy áttörést elérni. Erre voltak nagyon jó kezdeményezéseink, tehát ott helyi gazdálkodókkal, Tiszarov térségében sikerült egy olyan mintaprojektet megvalósítanunk, ahol támogatás nélkül elértük azt, hogy a téli időszakban nem műveljék be azokat a területeket, ami korábban a víznek a helyét biztosította. Kiskörei vízlépcső rendszer biztosította ennek a vízkészlet történő ellátását, Mellette monitoring rendszert építettünk, tehát figyeltük a víznek, a talajvíznek a mennyiségi, minőségi változását, a talajnedvesség változását, és azt tapasztaltuk, hogy a kijutatott vízkészletnek a fele kimutathatóan realizálódott a talajvízkészletekbe. Tehát most azt várjuk ettől a kistérségű beavatkozásoktól is, hogy az ott

0: ők is látják, hogy mennyire pozitív, hogyha a téli fél évben úgymond a víz megtartásra fókuszálunk elsődlegesen, és nem a mezőgazdasági műveléseket részesítjük előnybe. De hogy a kérdésre válaszoljak. A vízmegtartó rendszerünk, tehát mondjuk van egy csatornán egy vízszintszabályozó zsilip, hogy nem őtárgynak
1: neve. Biztos nem így hívják, de zsilip, jó, legyen zsilip, igen.
0: Zsilip. És ezek azért úgy épültek az akkor előírásoknak megfelelően, hogy egy bizonyos szint fölé nem tudjuk, mert nem alkalmas annak a kialakítása. Tehát gondolok arra, mondjuk egy csatorna parti alatt 50 cm-rel megáll, tehát az volt akkor a fő irány, hogy a csatornából ne lépjenek ki az akkor károsnak ítélt vízszintek, vízmennyiségek, de ez már most nem elég. Tehát amikor a Vizet a tájba programból ezeknek a beavatkozásokkal akartuk a felajánlott területeket elárasztani, akkor vagy idéglenes tákolt megoldásokkal magasítani kellett, vagy a fejlesztési javaslatainkba be kell építeni, hogy oda egy sokkal több funkciót ellátó létesítménynek a megvalósítása a cél.
1: Örvénylik egy régi vita arról, hogy a folyókon, a folyókban kell-e építeni úgynevezett fenékküszöböket, hogy az mire jó a vízgazdálkodásban, és mit okoz ökológiai téren, hol tart most ez a vita, és mi ezzel a terv?
0: Hát az a vita, ez kint van az asztalon, tehát ez folyamatban van. Egy biztos, hogy nem szabad azt mondani, hogy így kell, vagy úgy kell, hanem itt most át kell beszélni ezeknek a lehetőségeit, korlátait, problémáit. De napirenden kell tartanunk. Tehát most a Tisza vonatkozásában, mivel említettem, hogy vízkészletben fel annyiból gazdálkodik mondjuk 2022-ben, ez azt jelenti, hogy tartósan alacsony víz, vagy kis vízhozamokkal küzdünk, és ez azt jelenti, hogy tartósan alacsony vízállások vannak a folyóinkon, és ott a szabályozás során létrejött medersüllyedéssel, megszakadtak a mellékágrendszerekkel a fizikai kapcsolatok, de ez az a tartósan alacsony vízszint azt jelenti, hogy a környező területeknek a talajvízszintjét is egy leszívó hatással érinti, tehát kedvezőtlenül befolyásolja. Tehát mindenképpen valamilyen emelésbe, emelt víztérben célszerű gondolkozni, és én most nem akarok konkrét megoldásokat erre mondani, erről beszélni kell. De ami a legfontosabb, hogy amikor mondjuk egy Tisza vonalán a mostani vízhozamnak a tízszeresé érkezik, tehát most ilyen nem ilyen 40 ködméter per másodperc a felső Tisza, jönne 400 ködméter per másodperc, abban azért jelentős olyan szabad vízkészlet van, amit lehetne, hasznosítás nem a legjobb szó, tehát a mentesített ártéren elhelyezni, mert amikor ártérről beszélünk, az van egy árvízvédelmi mű, és amit mentesít, de az mentesített átér, tehát korábban szabályozás előtt a víznek helye volt. És ezt a vízkészletet nem érjük el gravitációsan, tehát nem tudjuk kivezetni oldalirányba, mert még mindig alacsonyabban van, mint a mentesített átérnek a szintje. Tehát valamilyen beavatkozás, még ha idéglenesen is szükséges, hogy ezt a vízkészletet abba a helyzetbe hozza, hogy az oldalirányba kivezethető legyen. De én azt érzem, és szerintem az fogja az áttörést megadni, hogy beszélni kell vízszintemelésekről, folyókról, de van olyan infrastruktúra, ami már most biztosítja. Tehát ott van egy Tiszalök, ott van egy Kisköre, ott vannak a körösmenti öt vízszintemelő létesítményünk. Tehát fontos, hogy ezeknek a hatásaiban kezdjük el a vízkészletet a mentesített területen hasznosítani, elhelyezni. Mert hogyha azt látják, meg mi is érezzük, hogy ennek milyen pozitív hatásai van, akkor van létjogosultsága még vízszintemeléssel nem érintett folyószakaszon. És csak egy rövid gondolat, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy a Tiszának jelentős része az duzzasztott víztér. Tehát egyedül a Záhony országhatár, illetve az ukrán kárpátaljai vízgyűjtő terület nem duzzasztott víztér, illetve a Kisköre és Csongrád inkább már Marthű térsége. Tehát a többi rész az mind vízszintemelő műtárgyakkal befolyásolt. Tehát most erről a két szakaszról beszélünk, amikor a szabad áramlású. Meg halkan megjegyzem, hogy azért a Dunáról se feledkezzünk meg, mert amikor mondjuk Budapestet érintően van a Ráckevei Soroksári Dunaág, és tavalyi évben nem volt 60 nap, hogy olyan dunai vízszint legyen, hogy gravitációsan lehessen abban az ágrendszerbe a dunai vízkészletet bejutatni, most szivattyúsan biztosítjuk, de Bajánál ugyanez a szám, mondjuk a Ferenc-Tárt csatornán, meg 30 nap alatt van, tehát amikor gravitációsan lehet. Tehát már olyan alacsonyan van tartósan Dunának a vízszintje, hogy ezek a vízpótlási lehetőségek kiestek.
1: A Szegedi Tudományegyetem természet- és környezetföldrajz tanszékének kutatói az Országos Vízügyi Főigazgatóság által is támogatott kutatásukban egy úgynevezett geomorfológiai elemzést végeztek el, és 2000 négyzetkilométeren 7-8 ezer természetes mélyedést azonosítottak, amelyek alkalmasak lehetnek a vízmegtartásra. Egy másik tanulmányban a Hunren Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézetének kutatói azt állapították meg, hogy a csaknem 1 millió hektárnyi egykori vizes élőhely helyreállítása javíthatná az alföld vízháztartását és mérsékelhetni az aszálykárokat. Ezt mondják a tudósok. Mit mond a vízügyes, mitől jobban vagy mitől kevésbé alkalmas egy terület vízmegtartásra?
0: Maga az itt említett kutatások azok fontosak, hogy a középtávú alkalmazkodásunkat, vagy a rendszerének az áthangolását el tudjuk indítani. Itt most kiemelve mondjuk a Szegedi Tudományegyetemnek a munkásságát, amiben közreműködtünk. Talán az ágazatnak a legtöbb kritikája az, hogy mondjuk meg, hogy hova kell magát a vízkészleteket elhelyezni, mert amikor elindult a Vizet a tájba program, akkor mindig azzal támadtak be több irányból is, hogy nem adtunk műszaki korlátot, tehát nem lehatároltunk területeket, és akkor ide és ide lehet, vagy ezen belül várjuk, vagy célirányosan jelölünk ki, mert ez egy konfliktuspont. Tehát ez még nincs egyetértés, hogy akkor most milyen támogatási, ösztönző eszközökkel kell úgymond a gazdálkodókat is abban az irányba terelni, hogy itt a területeket tudják. És ezek az alkalmazott kutatások nekünk nagyon fontosak ahhoz, hogy ezeket minél pontosabban és műszaki szakmai alapon legyenek lehatárolva. Tehát az egyetem most egy olyan módszertant alkotott itt konkrétan a Maros Hordalék Kúp területére, mert az látni kell, hogy itt a felszíni és a felszín alatti vízkészletek is kapcsolatban vannak, és akkor egy fontos volt, hogy itt nem csak terep mélyedésekről beszélünk, hanem olyan kapcsolatokról, amiben, hogyha vízkészletet tartunk meg, mert jön mondjuk olyan belvízhelyzet helyi csapadékból, saját vízkészletből, ami célszerű, és akkor ez konkrétan, mint beszivárgási zónaként tud realizálódni a talaj vízkészleteinkbe, illetve olyan területek, ahol pedig a meglévő vízkészleteinket tudjuk vízpótlás útján ezekre a helyszínekre elhelyezni. Itt nem volt megkötés a tulajdonviszony, tehát értelemszerűen ez most kinyitottunk egy műszaki kaput, amivel lehetőség lesz majd ezt az ország különböző tájegységére is adoptálni magát ezt a módszertant. A másik oldal a vizes élőhelyeknek a kérdési, én úgy érzem, hogy a természetvédelemmel, természetvédelmi kezelőmmel stratégiai partnerek vagyunk. Tehát értelemszerűen, hogy ők szempontjukból mondjuk egy ökológiai vízmennyiség, egy ökológiai vízszint, ami egy vízes élőhelyeknek úgymond a túlélését tudja biztosítani, de a mi értelmezésünkben maga a vízgazdálkodási rendszerünknek az áthangolásával, illetve az adott időszakban rendelkezés álló vízkészletnek a hatékony felhasználásával tudjuk ezeket a törekvéseket szolgálni. És azért megint megjegyzem, hogy az uniós irányelvek, uniós jogszabályok, amelyek lehetne azt mondani, hogy korlátokat jelentenek, vízgyűjtőgazda VKI, vízgyűjtőgazdálkodási tervezés, árvízkockázat, értékelés, becslés, de van a természethelyreállítási rendelet, ahol most egy természethelyreállítási tervet kell nekünk elkészíteni első változatban szeptemberig, és ebben is olyan vállalásokat kell tennünk, ami ezeket a célokat szolgálják. De azok, hogy ezek megvalósíthatóak legyenek, kell az a tudásbázis, az a tudásközpont, ami pedig ezeknél az elérhető egyetemeknél meg rendelkezésre áll.
1: Zárójelben jegyzem meg, hogy így kívülről nézve az egy olyan érdekegyeztetési rémálom lehet, amikor tudós, területtulajdonos, mezőgazdász, vízügyes, természetvédő ül egy asztalhoz. Értem, oké, hogy mind ugyanazt akarják, de egy kicsit mint máshogy.
0: Én nem érzem rémálomnak, én inkább nagyon nagy lehetőségnek érzem át. Mondjuk lehet, hogy ez személyiségfüggő is, mert én munkám során mindig arra törekedtünk, hogy nem mi vagyunk a legokosabbak, meg a legjobbak, de azt azért látjuk, hogy ezt az eszközrendszerben rejtő lehetőséget, ami mondjuk a vízgazdálkodás meghatározza, azt mi ismerjük a leginkább. Tehát fontos, hogy ezek a többlet tudások, vagy más területek, akik behozzák a saját javaslataikat, mi azt ismerjük fel, hogy tudják a rendszer működésünkbe ezeket a tudásokat integrálni.
1: Említett, hogy bevonják a civileket, ott az a kihívás, hogy egy adott konkrét civil közösség egy adott konkrét területen tud valamit jól csinálni. Önnek viszont az lenne a dolga, hogy az az országban mindenhol szériában alkalmazható legyen. Jól értem a kihívás természetét és nagyságát?
0: Most rugaszkodjunk el attól, hogy most civil természetvédelmi egyesületekről vagy bármi beszélünk. Nekünk az a legfontosabb, hogy ameddig az állami szerepvállalás terjed, Tehát vannak csatornálatok, vannak bizonyos fokozatú kategóriákba beilleszthető funkciókkal, és onnantól kifele, tehát legyenek megfogalmazva a térségi helyi igények, ami úgymond ebbe a vízgazdálkodásba hatékonyan tud működni, és vannak nagyon jó példák. Tehát azon a kihelyezett kormányülésen a marisi vízőrzőkkel, mikor ott volt az egyeztetésünk, vagy a sáréti vízőrzők, hogy most csak így a sok közül kettőt kiragadjak, tehát akik már kézzelfogható eredményeket tudtak felmutatni, és azt látjuk, hogy az milyen szépen tudnak integrálódni. És a másik oldal, hogy nekünk azért szakmai feladatunk, megfelelősségünk, hogy ezeket szakmailag segítsük, ezeket a törekvéseket. Tehát mi látjuk úgymond a nagy rendszerképet, de azokat a helyi viszonyokat pedig ők ismerik a leginkább, és ezeknek a sikeresség azon múlik, hogy mennyire tudják megmozgatni a helyi érdekközösségeket. Tehát ezek általában helyi gazdálkodók, tehát saját területekkel rendelkeznek, és ebből a szempontból én behelyezném a vízgazdálkodási társulatoknak is a kérdéskörét. Tehát az is egy fontos szempont. Múlt héten a országos közgyűlésükön vettem részt, tehát és látszik, hogy nagyon nagy igény van a szakmai felkarolásukra, a szakmai iránymutatásukra, és én ott is megerősítettem a részükre, hogy alakuljanak át abba a struktúrába, hogy azokat a helyi térségi igényeket, javaslatokat tudják jól megfogalmazni, és töltsék be azt az űrt, ami most ezen a területen rendelkezés áll. És ez azért is mondom, mert volt olyan irány, hogy nekünk kell betölteni. Nem tudjuk betölteni. Tehát nekünk is korlátozottak az erőforrásaink, tehát mi ezt a rendszer szintű átlátását látjuk a vízgazdálkodásnak, de azok a helyi érdekeknek az érvényesítése mindenképpen a térségből kell, hogy fakadjon.
1: Beszélgettünk mi már arról, hogy a folyószabályozás annak idején érthető volt, de mára már látjuk a következményeit. Hatalmas anyagi és emberi erőfeszítéssel védekezünk árvizek ellen, és a drága víz kimegy az országból. Adódik a kérdés, valamilyen szinten vissza kell és vissza lehet csinálni a folyószabályozást? Van hely arra, hogy néhány kanyarulatot visszaadjunk a folyóinknak?
0: Maga említettem a természethelyítási rendelet alapján elvaló elvárásokat, illetve hogy mi a mi törekvésünk ezzel kapcsolatosan. Én inkább itt most a Duna és hogy a Tisza vonalán kellene ilyet meghatározni, nem mernék nyugodtan, hogy kockázatmentesen ilyen helyszínt mondani, de az egy fontos szempont, hogy a mellékág rendszereket vissza kell vagy hangolni a fővág rendszerébe, és itt most megint vissza lehetne kanyarodni az emelt víztérnek a kérdéskörére, tehát ez egy fontos irány. De vannak azért olyan vízfolyásaink, ahol igenis kell, tehát nem mint lehetőség, hanem be is kell avatkozni. Gondolok itt mondjuk egy Tarna völgyére, vagy felmerült itt az Agyvának a felső vízgyűjtő területén, ahol úgymond teret kell adni a vízfolyásnak, és olyan természetközeli beavatkozásokkal, ahol ezeket az árvízcsúcsokat, vagy ezeket a problémákat tudjuk mérsékelni, és ebből a szempontból ott igenis van nagy mozgástér. Az Agyva esetében voltak olyan beavatkozásunk az elmúlt nyáron is, amivel párhuzamos meder szakaszokat tudtunk kialakítani. Értelemszerűen ez vízkészlet függvénye, mert hogyha kevés víz a Tarnában, mint sajnos jelenleg is, tehát akkor ez egy korlátozott lehetőség, de ha van vízkészlet, akkor ezeket a természetes vízes élőhelyeket is vissza tudjuk, vagy élővé tudjuk varázsolni. Nagyon nagy siker volt a Sebeskörösön való beavatkozásaink, tehát ott a Komádi hídnál történő 80 cm, tehát 80 cm-ről beszélünk, ami azt eredményezte, hogy most ezek a oldalirányú kivizetések az év nagy részében rendelkezésre állnak, és ott a sáréti vízőrzőknek is köszönhetően, tehát hatalmas területi hatásokat tudunk felmutatni, de ez azért sikeres, mert a helyi érdekek a helyi gazdálkodóknak a kezdeményezésére indultak el, és a mi rendszerükbe ezeket be tudtuk tagozni.
1: Mindegyik terület valakié. Miért adná oda? Meg kell venni tőle? Az államnak ki kell sajátítani? Hogyha sokkal több területre van szükség, ahova ki kell vezetni a vizet, akár azért, mert árvíz van, akár azért, mert csak úgy meg kell tartani, mert aszály van, akkor azt hogy szerzik meg?
0: Nem minden kérdésre én fogok tudni válaszolni. Tehát mi inkább én azt látom, hogy a felelősség az, hogy a szakmai irányokat próbáljuk ezekbe a kérdéskörökbe meghatározni. Az látszik, hogy valamilyen ösztönző erő kell mögé. Elindult most a kapos támogatási rendszer, mint a vizes élőhelyek kialakításának a kérdésköre. Az látszik, hogy a gyakorlatban, amikor ezeket elkezdtük alkalmazni, azért még több olyan konfliktuspont van benne, amiket finomítani kell. Ez már lehet egy előrelépés a helyzetbe, de kérdője, hogy az agrárium irányában mondjuk esetleg az állami csereterületeknek a ebbe a konstrukcióval beillesztése létrejöhet. Mondom, ezt én úgy mondom, mint csak ötletek, tehát nem mi kezünkben van a döntés, és nem is tudom, hogy ennek van esetleg más technikai vagy jogi akadálya, de én úgy gondolom, hogy az állami szerepvállalásnak az utolsónak kellene lenni a sorban, hanem ott a gazdálkodókat kell olyan irányba motiválni, megtalálni, hogy mondjuk egy vizes közegben is megtalálják az adott területeknek a megfelelő használatát. Akikkel beszélek, mondjuk itt nem reklámhelye, de mondjuk egy Balogh Péterrel, mikor egyasztalon elünk, és akkor beszélgetünk. Nagyon sok mindent át tudok venni a javaslataiból. Ami konfliktus van, az leginkább az, hogy nekünk ezeket apró pénzre kellene váltani, és ezekből már rövid távon kellene előre lépni, amit utána nem visszalépünk, hanem folyamatosan megyünk előre és feszítjük a határokat. De ő azért a gyepgazdálkodásban lát, és ő saját oldalán is tapasztalja ennek a pozitív példáit, mert ott, amikor megjelenik a víz, az inkább egy bőséges termést fog jelenteni mondjuk a nyári vízhiányos időszakokban.
1: A homokhátsággal mit lehet kezdeni? Hivatalosan már felsivatag.
0: Tehát a homokhátságnak a helyzetében, tehát javítani lehet rajta, de visszafordítani már nem. Tehát amikor, most azon nem emlékszem, amikor legutóbb beszélgettünk, akkor a projektek azok mennyire voltak már napirenden, de az nekem egy nagyon nagy öröm, hogy sikerült azt elérni, hogy most a Kehop 20-ban több mint 90 milliárd forint értékben tudunk most 5 helyszínen műszaki beavatkozást végezni, mert az be kell látni, hogy itt a hátsági területek, és most nem csak a Duna-Tisza közi homokhátság, hanem a Nyírség, Hajdúhátság területe is hasonló problémával küzd. A vízmérlekből hiányzó bevételi oldalt, amit a csapadék nem tud pótolni, vagy ha pótol is szélsőségesen, és abból minimális, ami helyben hasznosul, tehát beszélnünk kell a mesterséges vízpótlásról. És amikor itt tudományos szakemberekkel beszélek, hogy csak mondjuk Váradi Józsefet említsem, a Tudományos Vízgazdálkodási Tanácsnak az elnökét, aki egy régi tapasztalt vízügyes kollega, és ő nagyon ellene van magának a szivattyús vízpótlásoknak, mert egyértelmű, hogy a gravitációnak, az árasztásoknak nincs ellenébe más. De vannak olyan helyzetek, és ez a hátság ilyen, amikor azokat az 50 métereket le kell küzdeni, és hogyha vízkészletet be akarjuk szivárogtatni, akkor magasponti részekre kell eljuttatni. Tehát a 23-ban elkészült műszaki javaslatunk erre adott választ, egy jóval nagyobb volumenű műszaki tartalommal, abból mi megkiválasztottuk azokat az első lépéseket, ahol már eredményt tudunk felmutatni. Csak hogy megint egy nagyságrendi példát mondjak, vállaltuk most ebbe a projektbe azt, hogy a Dunamenti síkság területéről, Dunavölgyi főcsatón, Hajós császártöltés térségéből el fogjuk érni a Dongért Kiskunhalas térségében. Tehát létrejön, úgymond ez a Duna-Tisza csatorna magyar verzióban, de az eredeti elképzelésekben lett 12 ködméter per másodperc, amit értelemszerűen több irányba tudtuk volna szétosztani, most ez 2 ködméter. Tehát, hogy kis visszavettünk a műszaki tartalomból, ez okozta azt, hogy így a projektesíteni tudtuk, és árba is beleférünk a finanszírozásba, de mellette már hatalmas eredményt tudunk felmutatni, mert az a vízkészlet, hogy megjelenik, utána annak további hasznosítási lehetősége nyílik.
1: A szivattyúzás elég drága, ugye?
0: De erre is van javaslatunk.
1: És pedig?
0: Hát az asszálynak a sok negatív hatás mellett van egy pozitív hatás is, sokat süt a nap. Tehát van olyan zöld energia, ami most hasznosíthatatlanul problémaként tekintünk, mondjuk a párolgást főhajtó erejeként. De nekem volt átélni személyesen egy projektnél, amikor elindultunk, és ott ugyanilyen vízkivételű mű a felső Tiszán, és ezt a hallgatóknak is ajánlom, hogy mert bennünket igazából a tevékenységünk alapján tudnak megmérni. Tehát lehet itt sok szép dologról beszélni, de mi az a kézzelfogható eredmény, és mik azok a pozitív változások. Tehát a felső Tisza, tehát ez a Tiszabecs, Tiszakóród, Sonkád települések térségében készült egy árapasztó tározó, amire azt mondanánk, hogy ez megint egy árvízvédelmi beavatkozás, de ennek volt egy olyan tájgazdálkodási infrastruktúra része, ahol a felső Tiszán egy szivattyútelepet építettünk, és arra pedig telepítettünk egy napelemparkot. És ez még nem lenne nagy csoda, mert máshol is van ilyen beavatkozás, csak itt én mikor elkerültem onnan, akkor a helyi kollégák nem hagyták annyiba a dolgot, és addig folytatták a kísérletezés, illetve a szakmai kutatásokat, hogy elérték azt, hogy most az a napelempark egy okos rendszerként üzemirányítja a vízkivételi művet. Tehát amennyit süt a nap, frekvenciaváltót szabályozva, annyi vizet termel be a rendszerbe, amikor meg besötétedik, vagy már az energiafelhasználás csökken, akkor szépen leállítja a rendszer. Tehát úgymond a rendelkezésre napenergia generálja, mennyi vizet juttatunk be a mögöttes vízrendszerbe, és csodálatosan működik úgy, hogy nincs úgymond energiaköltségünk, mert a rendszer saját magának a működéséhez szükséges mennyiséget megtermeli.
1: A homokhátságon, akár a többi területen ez a jövő? Tehát ahol máshogy nem lehet megoldani, vagy a természet nem oldja meg, ott a napenergiával működtetett szivattyú megoldás?
0: Lehet, hogy én vagyok szűklátókörű. Az biztos, hogy a mostani projektjeinkben ezzel a megoldással tervezünk, tehát azt mindenképpen úgy szeretnénk, hogy ezek a vízmegtartó intézkedések, ökológiai célú vízpótlásoknak az energiahatékony fenntarthatóság a projektben benne legyen. De van sokkal több terület, amire én most tökéletesen nem látok rá, gondolok itt az negatív energiaár, tehát vagy hogyha kedvezményesebb díjszabással kapja a rendszer a közszülhálózatra az energia szükségletét, tehát ezek mind nyitott kapuk, de most a projektekben egyelőre ezt látjuk megoldásként.
1: A tavaink, itt a nyárra szeretnénk menni fürödni, a Velencei tó, ki fog száradni?
0: Kiszáradni nem fog, de azt látjuk itt most a várható előrejelzésekből, hogy meg fogjuk dönteni a valamiért legkisebb vízszintet a Velencei tó esetében, tehát már így is bő 10 cm-re vagyunk felette. Vizsgáljuk, hogy milyen mozgásterünk van, lehetőségünk, és ez már olyan szinten megy, hogy már tabu témákról is levesszük a fátylat, tehát gondolok itt mondjuk egy dunai vízpótlásnak a lehetőségéről, de első körben most mindenképpen a vízgyűjtő területén kell rendet csinálni. Mert annak idején, amikor ez a rendszer műszakilag kialakult, az egy jól átgondolt rendszer volt, aminek most van egy nagyon szűk időszaka abban, hogy most a csapadékhiány miatt, tehát a saját vízkészlet ennek a rendszerre nagyon korlátozott, tehát mondhatnám azt is, hogy akár nulla, de maga a vízgyűjtő nehezett tározó rendszerek biztosították azt, hogy a többletet felfogták, és csak azt engedték tovább, ami a tó ellátásához szükséges volt, de amikor meg hiányzott, akkor a többlettel tudtak ebből gazdálkodni. A mostani rendszerek annyira elavultak, hogy beavatkozás nélkül ezek ilyen átfolyásos tározóként működnek. Ez azt jelenti, hogy most lenne egy csapadékos időszak, tónak jó lenne, mert most nagyon nagy a vízhiány, feltöltődne, de amikor elérnénk azt a kritikus magas vízállásokat, akkor szépen a rendszerből engednénk tovább, mert a tározási kapacitás nem áll rendelkezésre. De mellette vizsgáljuk a tisztított szennyvíz kérdéskörét, mert értelemszerűen most ez is egy kis fóbia, mikor valaki szennyvizet hall, hogy annak a minősége kapcsán, de azért már vannak olyan technológiák, amely olyan, mondhatom azt, hogy ivóvízminőségű vízkészletet tud biztosítani, tehát hogy ennek is az igénybevétele, mert most már számokról beszélgetünk így a kollégákkal házon belül is, hogy az hány körméter, centiméterben mit jelent ebben az időszakban, milyen megoldási lehetőségünk van, de most egyelőre a vízkészletben korlátozottak vagyunk, mert úgymond a csapadékra vagyunk bízva, hogy most eredményeket tudjunk felmutatni. Másik oldalra, ami lehetőség van, ott a vízminőség romlásra kell felkészülnünk. De ezt olyan mértékben, mivel az alacsony vízszintek azért nagyobb vízminőségi kockázatot hordoznak magukban, hogy már legyen egy olyan cselekvési tervünk, amiben tudjuk, hogy hol, milyen eszközökkel, ki és mikor fog beavatkozni.
1: A vízpótlással is ez volt a szakértők egy részének a nagy problémája, hogy a Dunában nem olyan víz van, mint ami a Velencei tóba kell. Tehát nem csereszabatos, nem lehet csak úgy átemelni, mert az ott mindenféle bajokat okozhat, nem?
0: Igen, csak ennek nincsen kiforrat vizsgálata. Tehát mindenki mond jobbnál jobb gondolatokat, de ennek még sem egy környezet vagy egy természetvédelmi, környezetvédelmi hatósági döntés nincs mögötte, vagy egy kutatás, ami ezt ki tudná mutatni. Tehát mi mindenképpen azt látjuk, hogy ebben tovább kellene lépni, és legalább egy olyan döntés előkészítési anyagig eljönni, amit utána már műszaki beavatkozások nyelvére le lehet fordítani.
1: Május vége van, idén nyáron lesz ebből az egészből valami, vagy a Velencei tó úgy fog kinézni idén nyáron, ahogy most látjuk, ha lemegyünk?
0: Mivel a vízkészlet mennyiségi változásában pozitív hatással nem tudunk lenni, tehát, és azt prognosztizáljuk, hogy itt a párolgás növekedésével, és hogyha a csapadékban nem lesz egy pozitív változás, akkor ez csökkenni fog, tehát erre kell felkészülni, de az biztos, hogy a Velencia az prioritást élvez, tehát hogy annak a hosszú távú megőrzése az, mondhatom, hogy nemzeti érdek, és a vízgazdálkodásunkra is, ennek is választ kell tudni adni. És csak, hogy a csapadékra most visszatérjek, mert arról nem beszéltünk, hogy májusban volt egy kis megkönnyebbülés, mert májusi eső aranyatér, és most volt vízkészleteink. Hát az én szempontomból, hogy most a felső tisztán élek, tehát ott a májusi havi átlagnak a fele hullott, de az országnak a többi területén is, hogyha az országos kiterjesztésben nézzük, akkor is csak a 80%-a. Tehát még májusban értük el azt a csapadék mennyiséget, ami mondjuk egy sok éves átlagnak megfelelő mennyiség lenne.
1: A mi szép Balatonunk, az hogy érzi magát?
0: Köszöni szépen, jó van. Most viccesen mondtam a kollégáknak, hogy sajnos a Velencei tó most a fókuszt elviszi a Balatonról, tehát a Balatonról kevesebbet beszélünk. Az látszik, hogy a Balatonnak a vízkészletében kedvezőtlen a kiindulási állapotunk, mint ami az elmúlt évben volt, és azért ott is voltak kritikus hangok. Itt nem érezzük azt, hogy a valamiért legkisebb vízszint veszélyben lenne, tehát az előrejelzéseink alapján te ezt még meg tudjuk tartani, de az mindenképpen nekünk is üzemrendileg egy nagyobb összhangot kell teremteni, meg gondolok tehát a Zala vízrendszer, a Kis-Balaton vízrendszer, tehát az egy nagyon fontos táplálója magának a Balatonnak, és akkor ott most az elkövetkező időszakban, tehát ennek a szoros kapcsolatát fogjuk szakmailag is összehangolni, és úgy, ahogy a Velencétónál, tehát itt a Balatonnál is napirenden van az a vízpótlásnak a kérdése, ami még néhány évvel előtt magas szakmai szinteken is kimondásra került, hogy itt nem szabad abba gondolkozni. És ez most azért került előtérbe, hogy mint lehetőség, mint eszköz legyen a Balaton megmentésének egy ilyen lába. Hozzátéve azt is, hogy maga a Balatonnak a vízszint változása az egy természetes folyamat, és annak így is kell lennie. Tehát, hogyha mondjuk itt sikerülne egy gomnyomásra most egy olyan vízpótló rendszert alakítani, ahol beütjük a vízhoz, amikor mennyivel akarjuk, és az működni. Tehát nem szabad a Balatont egy feszített víztükrű tónak elképzelni. Tehát fontos, hogy ez a természetes folyamatokat szimuláló vízjáték az továbbra is a Balatonnak mind a minőség, mint a mennyiségi mozgástere legyen.
1: Kétfajta minősítést hallottam, hogyha valaki Magyarországról és a vízről beszélt. Az egyik az, hogy víz nagy hatalom vagyunk, a másik pedig az, hogy vízhiányos ország vagyunk. Valamelyik biztos nem igaz. Vízhiányos ország vagyunk, vagy víz nagy hatalom?
0: Nincs egy C verzió? Tehát itt csak ebből a kettőből lehet választani?
1: Mondjon egy C-t, örülnék neki.
0: Nem, én úgy gondolom, hogy a kettő között van az igazság. Tehát maga az ország határaink alapján, tehát van egy nagyfokú kitettségünk. Tehát a felszíni vízkészletünknek több mint 95% országhatáron kívülről érkezik. Értelemszerűen egy felvízi országnak azért sokkal nagyobb a mozgástere, mint egy alvízi ország, tehát mint egy Kárpát-medencei országként, tehát úgymond ezeket a felvízi országokból érkező vízkészletekkel tudunk gazdálkodni. De hogyha azt nézzük meg, hogy mekkora az a vízkészlet, még hogyha most a klímaváltozás miatt a tendenciák alapján csökkenő is ez a mennyiség, és mennyit hasznosítunk ebből, mert azért én érzem azt a jogos kritikát, hogy amikor kapjuk, hogy több víz folyik ki az országból, mint az országból folyik. Megjegyzem, hogy már most ezen sikerült valamennyit javítani, de nem elég. Tehát ezzel a nálunk lévő vízkészleteket sokkal hatékonyabban tudnánk dolgozni, és ez nem azt jelenti, hogy most igényeket kell megfogalmazni, vagy nem biztos, hogy ez a jó szó, tehát most nem öntözési, ipari, lakossági igényekről beszélek, hanem a tájvíz megtartásról. Tehát ezeket a vízkészleteket sokkal hatékonyabban lehetne az ország területén megtartani, és abban meg biztos vagyok, hogy itt a klímaváltozásban is egy mérséklést tudni az eredményezni.
1: Utolsó kérdésem, azt tudom, hiszen beszélgettünk már erről, hogy nagy árvizet nem lehet megfogni, abból nem lehet vizet megspórolni. Egyszer azt mondta, hogy akkor, ha átlagnák a gátakat, akkor csak a templomtornyok látszanának ki a településekből, de van olyan pici árvíz, és egyáltalán lesz még árvíz Magyarországon, amiből azért majd valahogy meg tudnak fogni vizet?
0: Lesz szárvíz, és azt azért ne veszítsük el a célkeresztbe, hogy most bár a fókusz eltolódott most a vízhiány irányából. Azért mindenhol, ahol lehetőség van, elmondom, hogy az ágazatnak azért a szakmai felelőssége, hogy az árvízvédelmi biztonságot fent tudja tartani. Tehát maga mind a fejlesztésekben, mind a fenntartásban, illetve majd egy védekezés során pedig beavatkozásoknál. Senki nem gondolta volna 2024. szeptemberében, hogy egy ilyen kritikus árhullám fog mondjuk a Dunán végigvonulni. De az látszik, hogy ami árvízi kockázatot nem rejt magába, de többlet vízkészlet, nevezzük árhullámnak, kisebb vagy közepes mértékű árhullámnak, annak pedig helyet kell tudni találni. De ez a helytalálás, ez nem az ágazatnak a kezében vannak ennek a megoldás kulcsa. Tehát, hogy megint egy hazai példát mondjak, a Bereg Felső-Tiszának egy tájegysége, amikor volt lehetőségünk árhullámból vízkészletet kiengedni, nem volt hozzá területünk, és mondjuk ki tudtunk volna 10 millió köbmétert helyezni ebből az árhullámból, mert a feltételei adottak voltak, és kiengedtünk 600 ezer köbmétert, mert fontos elvárás volt, hogy a csatornából ne lépjenek ki, tehát idegen területekre ne tudjon kikerülni. Tehát van egy olyan korlát, A másik korlát a biztonság szempontjából azért azt látni kell, illetve mi is látjuk, hogy ezek a létesítmények, amik az árvízvédelmi töltésben vannak, azok nem arra készültek, hogy árhullámokat vezessenek ki, hanem árhullámokat zárjanak el a mentesített területről. Tehát itt is van egy olyan közszájon terjedő szakmai állásfoglalás, hogy mondjuk áradó ágban nem nyitunk zsilipet. Ez abból a szempontból igaz, hogy ennek van egy árvízi kockázata, de azt is látni kell, hogy egy olyan nyomáskülönbségnél lehet, hogy nem is tudjuk lezárni a zsilipeket. Tehát azt most ilyen szempontból is a kollégáknak át kell értékelni, és vizsgálják egyedileg azokat a kivezetési pontokat, hogy hol, milyen vízszintkülönbségnél tudnak nyitni, és mekkora az a tározási vízkészlet elhelyezési terület, ahol ezt tudják használni, és ezek a tervek épüljenek be. Tehát abban biztos vagyok, hogyha most a Tiszán jönne egy olyan jellegű árhullám, ahol ezeken a helyeken a gravitációs kivezetés lehetőségé válik, akkor ezeket a zsilipeket nyitni fogjuk, mint ahogy nyitottuk az elmúlt hónapokban is, ahol ez biztosítottá vált.
1: Vizet a tájba, szakértőt az arénába. Az arénát hallották, Acsály József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött.
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban. Határtalan. Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ha Súlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Magyar Péter kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, melyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai, vállalhatatlan döntései megtépáztak. A miniszterelnök elmondta, tájékoztatta az elnököt arról, hogy ha nem mond le önként, a döntéséről tájékoztatja a Tisza párt frakcióját, és haladéktalanul megkezdik a szükséges eljárásokat. Jelentette ki, Magyar Péter azt is elmondta, a köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. Magyar Péter rámutatott, a köztársasági elnök leváltása vagy lemondása esetén az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök megválasztásáig az országgyűlés elnöke látja el a hivatalát, abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat. A vasutasok szakszervezete hétvégi kongresszusán kiállt a MÁV személyszállítási ZRT-től elbocsátott tisztségviselője mellett, és felszólítja a cégvezetést, hogy azonnal vegye vissza Nika Istvánt, közölte az érdekképviselet hétfőn. A tájékoztatás szerint Meleg János, a vasutasok szakszervezete elnöke, a szakszervezet kongresszusán felidézte, hogy a munkáltató május 8-án azonnali hatállyal felmondott a békéscsabai szakszervezeti tisztségviselőnek, aki rendre felhívta a munkaadó figyelmét a számtalan, balesetveszélyes műszaki problémára és egy nagyértékű közbeszerzési csalásra is. Elindult az EduMod, az első magyar felsőoktatási pedagógiai módszertani tudástár, melyet a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem fejlesztett az intézmény oktatásfejlesztési irodájának szakmai koordinációjával, közölte a felsőoktatási intézmény hétfőn. A közlemény szerint az online platformon módszerleírások, segédanyagok, sablonok, feladatok és értékelési eszközök érhetők el, melyek támogatják a korszerű oktatási megoldások mindennapi alkalmazását. A rendszer bevezetési szakaszában több mint 70 módszert töltöttek fel az oktatásfejlesztési szakértők, azonban mostantól a tudástár bárki számára nyitott, hogy feltöltse a közösség számára az általa kipróbált módszertani megoldásokat, tették hozzá. Májusban túllépett a lakáspiaci kereslet és kínálat az idei mélyponton. Élénkült a lakáspiac mindkét oldala, a kínálat 2%-ot meghaladó bővülésével párhuzamosan a kereslet 1,2%-kal erősödött havi összevetésben, közölte az ingatlan.com hétfőn. Kiemelték, éves szinten kicsit árnyaltabb a kép, bár a kínálat majdnem 6%-kal nőtt, így jelenleg már 144 ezer lakás és ház hirdetéséből válogathatnak a vevők, ugyanakkor a kereslet még 9%-kal elmaradt a tavalyitól. Hozzátették, hogy az országon belül jelentős különbségek vannak, valamint az új és a használt lakások is teljesen eltérő pályán mozognak. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője hangsúlyozta, a növekedés motorját inkább a társasházi lakások jelentik a házakkal szemben. A szakértő szerint azonban az egyelőre kérdés, hogy mennyire lesz tartós a növekedés. Egyre több a kullancsok száma az országban az időjárás alakulásának függvényében márciustól júniusig, júliusig, majd újra szeptembertől októberig, illetve novemberig fordulnak elő nagy számban. A kullancs főként a kutyákat veszélyezteti, ma már számos korszerű gyógyszer és kezelési módszer is ismert. A legelterjedtebb a rácseppentő oldatok havi rendszerességgel történő alkalmazása, mondta dr. Kis Daniella, a Miskolci Állatkórház orvosa.
2: Az időjárásról.
3: A meteorológiai nyár első napján csak néhány órás napsütés valószínű, több felé várható zápor, zivatar, keleten felhő szakadás is lehet. Zivatarok környezetében megerősödik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Kedden, keleten még sok lesz a felhő, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. Később egyre több helyen napos idő valószínű. Kedden délután 23 és 29 fok közötti hőmérséklet várható.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Új altató és lélegeztetőgéppel bővült a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház a Kegyes Alapítvány jóvoltából.
2: Mondjuk úgy könnyű dolgunk van, amikor azt kell megtudni, hogy mire van valójában szükségük, egy nagyon jó bizalmi kapcsolat van közöttünk, és azt tudom mondani, hogy ennek köszönhetően, és annak köszönhetően is, hogy ugye a doktornő volt igazgatónő Bíró Erzsébet, ő Magyarországra ment, de a Jónak lenni jó kampányban ő korábban is részt vettek, és korábban is érkeztek a kampányból már a Munkácsi Kórházba eszközök. Úgy most is ez köztudott tény volt, hogy ez most is így lesz.
1: A Kisteleki Református Gyülekezet.
3: 2021 nyarán volt, amikor is 2021 május 1-én költöztünk, 5 évvel ezelőtt május 1-én költöztünk ide ki, és előtte bent jártunk a Calvin téri gyülekezetbe, és akkor ott már megérdeklődtük, hogy amikor ide kiköltözünk, akkor van-e kontakt, kit tudunk fölkeresni, és kaptunk egy nevet, illetve aztán kaptunk egy címet, és mivel sem gyülekezeti terem, sem templom, semmi nem volt akkor, Széchenyi utca 15 szám alatti kapuajba csöngettünk be, ahol az egyik kedves testvérünk, Fodor Katalin nyitott ajtót, és máig melengettető érzést ad, amilyen fogadtatásban részesültünk, és bejutottunk egy udvarba, ahol a nagy diófa alatt meg volt gyakorlatilag terítve egy Isten tiszteletnek.
1: Méra világzenei csűrfesztivál.
4: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Pasalán, aki az elmúlt években egyre többek lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Csomor András egy zenekara, de sokan mások is megmutatkoznak a csűrszínpadon, például a Mérai Cifra Néptánc Együttes első ízben fog egy nagy estés előadással a pénteki napon fellépni a fesztiválon, ami ugye egy olyan dedikált nap a fesztivál, ami a Kárpát-medencei autentikus népzenének szól.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Új altató és lélegeztető géppel bővült a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház eszközparkja. A több mint 2,6 millió hrivnya értékű berendezést a Kegyes Jótékonysági Alapítvány adományozta a Jónak lenni jó adománygyűjtő kampányban felajánlott támogatásnak köszönhetően. A kórház tájékoztatása szerint a készüléket már üzembe helyezték, és az első két napban már 4 műtét során is használták. A befolyt összegből a jótékonysági szervezet a Nagydobronyi Református Gyermekotthont, a Ráti Szent Mihály Gyermekotthont, illetve a Munkácsi Gyermekkórházat is segíteni tudja. Erről Sipos József református lelkipásztor, a kegyes elnöke számol be rádiónknak, aki kérdez Birta Zoltán és Gogola István.
2: Nagyon modern eszközt sikerült támogatásból eljutatni. Mit kell tudni ennek a hátteréről, és persze kicsit beszélgessünk ennek a kapcsolatnak a munkájáról, mert egy sok éves kapcsolat van a kegyes, illetve a Munkácsi Megyei Gyermekkórháznak az életében munkájában.
3: Valóban nagyon fontos, amikor valahova elérsz egy, mondjuk úgy, hogy csúcsra, elgondolkozol, hogy honnan indultál, és voltam már hegyet mászni egy néhányszor, viszont tényleg ott az elején, amikor így felnézel a hegyre, és hogy oda kell felmászni, el se hinnéd, hogy ez sikerülhet neked. Én sem gondoltam volna soha életemben, hogy valamikor a Munkácsi Megyei Gyermekkórházba rajtam keresztül egy ilyen nagyon komoly lélegeztetőgép, vagy egy évvel ezelőtt se gondoltam volna. Azt viszont már évek óta csináljuk, hogy ott vagyunk a gyermekkórházban, és hát egy cipős doboz akció keretében, amit a Pulzus Rádió hirdetett meg, úgy kerültünk oda valamikor, még veled mentünk és osztottuk ki ezt a cipős dobozt, és ugye így ismerkedtünk meg a dr. Biró Erzsébettel, aki akkor a kórháznak az igazgatónője volt, és aztán egy nagyon szép kapcsolat kiépült közöttünk egészen odáig, hogy már korábban egy ilyen külön gyermekszobát tudtunk kialakítani a kórház területén, nagyon jó kapcsolatban voltunk a pulmonológiának a főosztályvezetőjével, aki most a kórháznak a igazgató helyettese. Tehát nagyon-nagyon, mondjuk úgy, könnyű dolgunk van, amikor azt kell megtudni, hogy mire van valójában szükségük, egy nagyon jó bizalmi kapcsolat van közöttünk, és azt tudom mondani, hogy ennek köszönhetően, és annak köszönhetően is, hogy ugye a doktornő volt igazgatónő, Bíró Erzsébet, ő Magyarországra ment, de a Jónak lenni jó kampányban ők korábban is részt vettek, és korábban is érkeztek a kampányból már a Munkácsi Kórházba eszközök. Úgy most is ez köztudott tény volt, hogy ez most is így lesz, és valóban nagy értékű műszert fogunk tudni megvásárolni. És hát ugye már lezárult a kampány december 31-én, de hát ez ennek az egésznek a landolását előkészíteni, más országból érkezett az adomány Magyarországról, és eleve a kampányt is le kellett zárni, tehát ezért eltelt ennyi idő. Én magam áprilisra terveztem ezt az egészet, de az se baj, hogy ez mondjuk most májusban valósult meg, viszont már bevetették, és két nap alatt 4 gyereknek az életét mentette meg, mert ez pont a műtőben használják, és nagyon-nagyon egy fontos eszköz.
4: Sok apró részlet áll itt egybe, ilyen különös gondviselés ez odafentről.
3: Én folyamatosan tapasztalom ezt a saját életemben, a kegyes életében, és Isten vezetését ebben. A tegnap reggeli ige is egy olyan volt a YouVersion-ből, hogy hogyan kell adakozni, nem kényszerűségből, hanem ugye jó szívvel, és a jókedvű adakozót szereti az Isten, és hát tényleg életem eddigi legnagyobb, mondjuk úgy, nem a legnagyobb, már volt egy nagyobb ettől az elmúlt időben, de hogy egy ilyen nagy adakozás az Isten a reggel ad egy ilyen igét, akkor én azt mondom, hogy köszönöm, Uram, megerősítette azt, hogy ezt milyen szívvel kell csinálni, és hogy szeret bennünket, hogy ezt tehetjük, hogy ezt csinálhatjuk, és így megyünk minden nap. Tehát ez nekünk nagyon fontos, az isteni vezetés, az isteni gondviselés, hogy tényleg ő mutassa meg, vagy olyan beszélgetések legyenek, hogy mi is a legfontosabb. És azért egy lélegeztető gép olyan, ami nincs a Munkácsi Kórházban, tehát Kárpátalja területén, ami 500 grammos gyerektől kezdve fogja tudni megmenteni az életeket, és hát hadd ne képzeljük el, hogy mi volt eddig azokkal, akiknek ez a súlya volt. De most már ez megoldódott, és hogy Isten ebbe használ bennünket, minket, engem, ez nagyon megható.
2: Folyamatos a gyermekeknek a szolgálata, mert ugye amellett, hogy rengeteg projektről számolunk be a következő percekben is, de a kegyes azért a tevékenységét nem hagyta abba egy perce sem. Gyermekek mellett áll és segíti az ott lévő időszakban az ott töltött időt.
3: Ez így van, már januártól is legutóbb egy 5 testvér, most egy 7 fős gyerek sereg van ott, szintén testvérek, és nekünk 24 órán belül szólnak a nővérek, hiszen hirtelen olyan problémával találják szembe magukat, ruha, cipő, tisztálkodási szerva, pelenka, stb. Nincs, a kórház nincs készen erre egyik napról a másikra. Mi viszont igen, a kontakt megvan, és tényleg 24 órán belül ott tudunk menni tüzet oltani elsősorban, mindig az a legelső, hogy tüzet oltunk, aztán már számoljuk fel a romokat, úgymond. Attól függ, hogy mennyi ideig van bent egy család, a gyámügy, a rendőrség, a bíróság a háttérben, mennyi idő alatt végzik el a munkájukat, és aztán tovább kerülnek, de most is láttam azokat a szemeket, 14 éves a legidősebb lány, 12, 10, 8, 6 lefele, azt a kétségbeesést és azt, hogy most nyugtasd meg, hogy minden rendben lesz, most mit mondasz ilyenkor egy gyereknek, ugye ezt a krízist ott a kezeink között élik át, vagy amikor a legkisebbet a kezembe veszem és próbálom megnyugtatni, de a gyerekát sarkából valahogy összekaparni, tehát hogy ezeket átéljük és ezt végezzük. Ez ugye nekünk ez a legfontosabb, ezért alakultunk, ezért vagyunk. Azon kívül pedig, hogy már hova jutottunk, meg még mi minden lett, az más kérdés, de mindig ugyanide térünk vissza, hogy amíg ez a probléma van, addig mi mindig ott legyünk.
2: Gondoljunk abban bele, amikor egy saját gyermekünk kerül kórházba, ijegység, félelem, mindenféle...
3: És ott akarod hagyni egy napra.
2: És ugye nem is a szülő mindig ott van mellette, ha van anyuka, apuka, valaki váltja egymást, és ott van mellette a gyermek, de mi van, hogy ez a háttér nincs ott, és ebben talán a kegyesnek a szolgálattevő nagyon nagy segítség lehetnek, hogy apuka helyett, anyuka helyett tudnak ott lenni, legalább egy biztató gondolattal, egy ödeléssel, egy ruhával, amit a szülők kéne behozni.
3: Rögtön elmúlik minden bajuk, tehát hogy beviszed és elfelejti, hogy hol van, tehát ez nagyon-nagyon nagy öröm látni, átélni, hogy amikor hol van a jég, tehát hogy tud egy gyerek, nem tudom én, egy néhány óra alatt, egyetlen egy szutka alatt, hogy így mondjam, olyanná válni, megszerezni azt a bizalmat, ami fantasztikus, hogy ezt el tudjuk érni, és Isten ebben nagyon-nagyon használ bennünket ott azon a helyen.
4: Távlati tervekben mi az, ami szerepel most akár a közeljövőben, akár picikét távolabbi jövőben?
3: A legfontosabb az volt, hogy vége lett a kampánynak. Itt úgymond rendezni mindent, ami ezzel járt. Rögtön elkezdtük szakmailag tanulmányozni a következő évek, évtizedeknek a terveit. Ugye a nagy terv, hogy létesüljön egy saját olyan otthon, egy ilyen befogadó otthon, ilyen anyák részéről, akik krízisben vannak, gyerekkel, hát sok minden történhet, bármi történhet. Ebben a családban is volt korábban egy tűzeset, az egyik gyereknek az arca teljesen le van égve. Tehát már meg van gyógyulva, de innen is látszik, hogy itt a probléma nem most kezdődött.

0: Gyakorlunk, van, amikor Zsoltárt vagy újszövetségi történetet veszünk, és hogy nagyon szeretik ezt, bármennyire is pörögnek hétköznap, de hogy ezt nagyon szeretik, és mindenki hozzá tud kapcsolódni, amikor háromszor nagyon lassan a szakaszok között szünetet hagyva felolvassuk az igerészt, és aztán pedig arról beszélgetünk, hogy kit mi fogott meg, melyik szó, melyik kép, melyik jelenet a történetből, és hogy a végén pedig azt a feladatot kapják, hogy akkor ezzel az egy szóval, képpel imádkozzanak. Van, amikor át kell írják azt az általuk kiválasztott részt, hogy a saját maguk nyelvezetére. Szóval, hogy ez erre meg ilyen nagyon-nagyon vágynak. És minél több ilyen élményben részesítjük őket, annál többször fog az életükbe eszükbe jutni, hogy hiányzik ez az egész. Azt a hangot sehol máshol nem hallom, amit az igéből a lélek által hallok, és sok-sok ilyen helyzetbe engedni őket. Vagy én egy imádságos gyülekezetből jövök, nekünk ezt nem kellett nagyon kiépíteni, de hogy első hónap szerdáján ima közösség van nálunk, és hogy annyira megható, ahogy 70-80 évesen ifjúsági táborokért imádkoznak januárban, mert hogy ez fontos, meg a kórház, meg a börtönmisszió, és van egy listánk is, és sorolják az egyházmegye gyülekezeteit, és hogy nem vagyunk túl sokan, pedig az alapja annak, hogy akkor ott együtt könyörgünk. De hogy azért vannak módok, formák a gyülekezeten belül, ahol segítünk a gyülekezet tagoknak ebbe egy kicsit így belelépni.
1: A megélt imádságok kapcsán saját házasságát hozta példának Lőrinc Krisztina lelkészasszony.
2: A gyermekeink is ilyen kamaszkorúak, tínédzserkorúak, és akkor a szerelem párválasztás témaköre is ilyenkor gyakrabban előjön a beszélgetésekben. És akkor megkérdezik tőlünk, hogy hát hogy volt a párválasztás, az egymásra találás, és akkor olyan jó visszagondolni arra, hogy például a megélt imádság ilyen téren, hogy megy tovább az életben, hogy ilyen téren is, vagy ilyen témában is Attila is és én is már jó előre imádkoztunk Istenhez, hogy úgy legyen az életünk egyrészt, ahogy ő jónak látja, tehát oda helyezzen, ahová ő szeretne, úgy tartson meg a teológián, ha ő jónak látja, de hogy úgy adjon párt, úgy adjon egymásnak bennünket, ha ő úgy akarja, vagy hogy ha tényleg ő tart bennünket kegyelmében, ez az ő terve. És hogy nem volt egyszerű, mert hogy Attila is kikerült Kárpátaljára, és én ott maradtam, és tanulni kellett, és ritkán tudtunk találkozni, akkor még nem ilyen volt a mobiltelefon, hanem levélváltás volt, és a régebbi mobiltelefon. És hogy a kapcsolatban a távolság is egyfajta vízválasztó, de hogy azt, hogy mi imádkoztunk, ő is külön, én is külön, és hogy tényleg, hogy Isten használjon bennünket a maga tervében, de a házasságban is úgy vezessen egymáshoz, ha ő együtt akar bennünket megáldani, látni, és hogy ez rengeteg erőt ad. Tehát, hogy most már a házasságban, a családban, akármilyen próbák jönnek, akármilyen nehéz dolgok a kapcsolatban is, hogy tudjuk azt, és Attila is elmondja, hogy mi megimádkoztuk azt, hogy Isten áldása és Isten vezetése teljesüljön a párkapcsolatban is, és hogy a megélt imádságnál most ez jutott eszembe, hogy igen, hogy Isten az imádságban is megtart és vezet, és úgy nyitja az ajtókat, vagy zárja az ajtókat, vagy enged, vagy nem enged, de ez az élet minden kérdésében igaz szerintem. Mert hogyha mi imádkozunk abban, amit nem látunk tisztán, és Isten igéjét olvassuk, és azt mondjuk, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem amit Isten nem te ki tudsz hozni belőle, és jóvá tudod formálni, hogy Isten majd akkor úgy fogja alakítani a dolgokat, és úgy fogja hozni a helyzeteket, hogy meg fogjuk látni, hogy ez az egy út, amin mehetünk tovább.
1: Kedves hallgatóink, a megélt imádságok volt a témája a Lelkésznők és Lelkésznék újbóli találkozójának május utolsó vasárnapján Miskolcon. A Tiszánénené Református Nőszövetség által szervezett eseményen a kerekasztal beszélgetés 4

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, az élmezőnyben végzett a Miskolci Egyetem S-tímje egy robotikai versenyen. A miskolci fiatalok a hazai győzelem után jutottak ki az Amerikai Egyesült Államokba, ahol a világ 160 legjobb és legfelkészültebb csapatával mérhették össze tudásukat a nemzetközi First Lego League mezőnyben. Az S-team nem csak helytállt a hatalmas nemzetközi nyomás alatt, de kiemelkedő technikai megoldásaikért egy rangos innovációs díjat is átvehettek a tengeren túlon. Ez az eredmény ismét azt bizonyítja, hogy a magyar fiatalok kreatív innovációs képessége és kitartása világszinten is versenyképes. Az S-team tagjai a Földes Ferenc gyakorló gimnázium és a Fényi Gyula jezsuita gimnázium tanulói közül kerültek ki. A részletekről Lengyelné Szilágyi Szilviát, a csapat egyik edzőjét, a riporter Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Az elmúlt időszakban sok minden nagy esemény történt a csapattal, méghozzá Houstonban járt a csapat egy versenyen, de ezt megelőzendően kérdezném meg, hogy hogyan is lehetett ide kijutni, mi is előzte meg ezt az amerikai utazást.
3: A csapatunk az S-team, a Miskolci Egyetemnek a csapata. Mi a First Lego League versenysorozatban versenyzünk, minden szezon augusztusban kezdődik, és februárig van a felkészülési időszak, februárban vannak a regionális versenyek, a Miskolci regionális versenyt azt megnyerte a csapatunk, így juthattunk tovább a nemzeti döntőre. Idén a nemzeti döntőt azt Budapesten rendezték, és a nemzeti döntőben olyan jól sikerült a versenyünk, hogy ott is a legjobb csapatként végeztünk az első helyen, és így tovább jutottunk a World Festivalra Houstonba. Ez lényegében a First Lego League-nek a világbajnoksága.
2: És milyen feladatok voltak? Tudom, hogy versenyről versenyre úgymond ismétlődik a feladat, és a robotot lehet hozzáfejleszteni. Idén mik voltak a feladatok, mik voltak a témák, a robotot mire kellett kifejleszteni?
3: Idén az idei szezon témája a régészet volt, tehát maga a pálya az olyan feladatokat tartalmazott, amik egy kicsit kapcsolódnak témájukban a régészethez, az innovációs projektünk is ezzel volt kapcsolatos. Tehát a robotot azokhoz a küldetésekhez kellett igazítani, finomhangolni, amelyek a pályán vannak. Minden csapatnak ugyanez a feladat, tehát augusztusban, amikor a szezon indul, akkor mi megkapjuk ezt a pályát, és onnantól indul az ötletelés, hogy hogyan is tudnánk ezeket a feladatokat minél hatékonyabban a 2,5 perces futamon belül megoldani a robottal.
2: Idén miket kellett teljesíteni a robottal, milyen küldetések, vagy milyen kis belső feladatok voltak?
3: Tehát a pályán több küldetés is volt, van köztük olyan, amikor egy ecsetet kell kiemelni olyan helyről, amihez emelni is kell, tehát ehhez szükséges egy ilyen targoncás feltét, amivel felfelé is tudunk emelni, illetve ez egy kombinált feltét, például az első feltétünk, mert az nem csak felfelé emel, hanem oldalra is tud, és van egy külön része, ami leemelhet-e ő rajta, tehát ezt úgy szokták mondani a csapat tagjai, hogy a feltétnek is van feltéte, de van például egy Siló nevezetű misszió is, ahol 3 fogaskereket kell kiütni abból a szerkezetből, ami úgy néz ki, mint egy nagy szikla, de van nyílása, és akkor egy piros karra kell nyomást gyakorolni, nagy erőt kifejteni rá, és akkor a 3 fogaskereket kiütni. Ez egyébként nem olyan könnyű feladat, mert a robotba 4 motort lehet beépíteni, 2-vel hajtjuk a kerekeket, és a másik 2 működteti a feltéteket. De például van olyan feladat is, azt nehéz emelésnek hívják, ahol egy malomkövet kell átemelni egy másik pálya elemen, és ehhez például csigahajtóművet használunk, de kardáncsukló is van beépítve a gyerekek által kardánónak nevezett feltétbe, ezzel pedig egy másik fogaskereket hajtunk meg, ami egy pálya építményben van, és így csigán keresztül tudnak emelni. Tehát általában kiemelni kell valamilyen egységet, betenni valahova, tehát itt van egy amfiteátrum terület, ahol van egy szobor is, azt fel kell emelni, és utána szabaddá válik az út, és utána ott 5 darab elemet, amit a pályáról gyűjtünk össze, oda azokat be kell tenni. De van például olyan is a bányánál, ahol a kincset kell kiemelni, az egy nagyon nehéz feladat, mert akadályok vannak, akkor van a bányakocsi, ezt át kell juttatni a másik csapatnak a versenyasztalára, ugyanis a verseny során 2 versenyasztal egymás mellé van helyezve, és mindig van kooperációs feladat, idén ez a bányakocsi, tehát ha átjuttattuk, azért is pontot kapunk, illetve amit mi kapunk, azt pedig le kell emelni, és be kell vinni az amfiteátrumba.
2: A nemzeti döntőről hogyan jutottak tovább, milyen élmény volt, amikor kiderült, hogy a világbajnokságra kijutott a csapat, ez úgymond a csapatban, esetleg önben hogyan csapódott le?
3: Nagyon boldogok voltunk, hogy idén sikerült a legjobb csapatként végeznünk. Ez egy hosszú folyamat eredménye volt, 3 éve készítünk gyerekeket erre a versenysorozatra. A First Lego League-ben 9 és 16 év közötti gyerekek lehetnek. Az első idényben 5 csapattagunk volt. A következő szezonban már több, nagyobb létszámú csapattal dolgoztunk, akkor 8 fős volt a csapatunk, és idén is hasonló létszámmal dolgoztunk. Viszont ugye folyamatosan vannak kiöregedő csapattagjaink, de a kezdő csapatból még mindig van 2 tagunk, és ez látszik is, hiszen ők már nagyon tapasztaltak, és így a versenytapasztalat is, ami az éveken keresztül úgy a hazai, mint a nemzetközi versenyeken szerzett versenytapasztalat, ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy sikeresen tudtuk ezt az idényt véghez vinni. És a nemzeti döntőn tényleg meg tudta mutatni a csapat, hogy úgy az innovációs projektben, mind az alapértékekben, a robotjátékban, a robotdizájnban egyaránt valóban én úgy gondolom, hogy megérdemelten kaptuk meg azokat a helyezéseket, pontokat, amit kaptunk, és így a legjobb csapatként tudtuk zárni a nemzeti döntőt. Utána viszont ott volt a feladat, hogy akkor a World Fesztiválon kell bizonyítani, úgyhogy a robotot is egy kicsit még a feltéteket továbbfejlesztettük. Az alaprobot konstrukcióján nem változtattunk, viszont jó néhány feltétet megváltoztattunk, illetve áttértünk a kódolásban is változtattunk, mert a WordBlockos kódolásról áttértünk a PyBricks-es kódolásra, tehát most már Pythonban, Python kóddal mennek a robotok.
2: És milyen volt az utazás, gondolom a csapatnak is, önnek is izgalmasan telt, vagy önöknek, az edzőknek Houstonba elutazni, tehát az Amerikába az utazás, a felkészülés hogyan telt?
3: Az utazás az hosszú volt, tehát a tengeren túlra repülni az jó pár óra, viszont nagyon izgatottak voltunk mindannyian. Maga a megérkezés az nem volt problémamentes, mert 2 csomagunk az Amsterdamban maradt, és pont ez a 2 csomag, ami ahhoz kellett, hogy a zsűri szobába be tudjuk mutatni az innovációs projektet, illetve a robotdizájnt, meg a nemzetközi versenyen van egy stand terület, amit be kell rendezni, fel kell díszíteni, ott ajándékozzuk meg a többi csapatot, ott mutatjuk be az innovációs projektet és a robotot is, meg magát a csapatot is az érdeklődőknek. Na most az ehhez szükséges kellékek, azok Amsterdamba voltak, de szerencsére mi hétfőn érkeztünk meg Houstonba, és a versenyünk az csak csütörtökön kezdődött, és mellénk állt a szerencse is, mert másnap a következő géppel utánunk küldték a dolgokat, meg hát nyilván aki másnak is maradt le csomag, azt gondolom mind megkapta aznap, de az volt a lényeg, hogy a mi 2 csomagunk is megérkezett másnap, úgyhogy akkor azért egy kicsit megnyugodtunk, hogy úgy tudunk kiállni, ahogy azt elterveztük. Houston egy nagyon érdekes város, főleg európai szemmel, hiszen hatalmas méret rendelkezik, óriási felhőkarcolók vannak, meglátogattuk a Space Center-t is, ami a NASA egyik központja, tehát onnan irányítják, tehát a földi vezérlés az onnan történik az űrbeli küldetésekhez, Kaputibur is ott készült fel ebben a központba, tehát sok izgalmas élményünk. És közben persze mindvégig a versenyre is gondoltunk, még ott egy kicsit gyakoroltunk, átnéztük a lehetőségeket. És amikor elkezdődött a verseny, ez a Convention Centerben van Houstonban, az egy hatalmas épület. Most tudni kell a World Festivalról, hogy ott nem csak a First Lego League nagy versenye van, ami egyébként 160 csapattal megy, tehát egy 160 csapatos verseny, hanem a Firstnek ekkor három nagy versenye zajlik ott. Az alsó szinten egy olyan verseny volt, ahol 300 csapat volt, és a mi szintünkön mi a harmadik szinten voltunk, a mi 160 csapatos versenyünk mellett még volt egy másik verseny, körülbelül 200 csapattal, tehát el lehet képzelni, hogy itt óriási tömeget kellett átnézni, és biztonsági kapukon kellett áthaladni. Volt egy esős napunk, a főversenynapunkon esett az eső, hiszen Houston a mérsékelt övi monszun övezetében van, egész nap ömlött az eső, akkor a Hilton szállodán keresztül tudtunk bemenni az épületbe úgy, hogy ugye a felszerelésünkkel ne ázzunk meg, tehát nagyon sokáig kellett sorbálni ahhoz, hogy átjussunk a biztonsági ellenőrzésen, és ott tényleg kutyával, biztonsági kapun, kamerával, tehát nagyon átnézték azt, hogy ki jut meg hogy jut be az épületbe, de tényleg egy nagyon érdekes verseny, hiszen nagyon sok országból vannak résztvevők, rendkívül barátságos mindenki, érdeklődő, nyitottak az innovációs megoldásunk iránt, meg hát nyilván mi is a többi csapattal is ismerkedtünk, nagyon jó hangulatban, vidáman telnek a versenynapok, úgyhogy egy óriási élmény volt a teljes csapatnak.
2: A standolás, illetve maga a verseny hogyan sikerült, arra hogyan emlékszik vissza, volt-e bármi izgalom a verseny kapcsán? A feladatok gondolom ugyanazok voltak, azok nem változtak, de hogyan sikerült megoldani itt a világbajnokságon?
3: Versenyen a csütörtöki napon vannak a próbafutamok. A próbafutamjaink viszonylag jól sikerültek, akkor ott is nézik a pontszámot, tehát akkor ott az 5.-6. hely környékén végeztünk, akkor sikerült fúpontot menni a robotnak, viszont sajnos a főversenynapon a kooperációs feladattal a hozzánk sorsolt partnercsapatoknak gondjaik voltak, úgyhogy egyetlen egyszer sem küldtek nekünk bányakocsit. Emiatt igen, bánatosak voltak a csapattagok, mert így nem tudtunk teljes pontszámot szerezni. A brazilokkal is, amikor velük mentünk, akkor is csak 530 pontot tudtunk szerezni az 545-ből, és Houstonban nagyon erős csapatok vannak, ott vannak a világ legjobb csapatai, így a 24. helyen zártuk a robotjátékot, ami egyébként egy nagyon szép eredmény, hogyha azt vesszük, hogy tényleg itt 160 nagyon-nagyon jó csapat, viszont a reményeinktől ez egy kicsit elmaradt, hiszen a mi robotunk is képes volt a maximum pontot futni, de hát így jött ki a sors, most ezt hozta. Előző nap még csütörtökön volt a csapat a zsűri szobában. A zsűri szobában mutattuk be az innovációs projektet, és a robotdizájnt, meg az alapértékeket is ekkor pontozzák, és hát később megtudtuk, hogy a zsűri úgy gondolta, hogy aznap az estén volt a legjobb csapat, akikkel ők találkoztak, de több zsűri szoba is van, viszont az innovációs projektünk az kifejezetten tetszett nekik, így sikerült Houstonban is kupát kapni a csapatnak, méghozzá az innovációs díjak egyikét kaptuk meg, úgynevezett finalist kupát kapnunk, hiszen Houstonban hirdetnek egy győztest, és 5 finalistot, ez azt jelenti, hogy még 5 díjazott van, és ezeket nem rangsorolják, tehát mind az 5 egyenértékűnek számít, egy ilyen kupát sikerült Houstonból hoznunk.
2: Edzőként mennyire izgult a csapatér a pálya mellett? Ha jól tudom, ugye ezek a Lego robotika versenyek úgy zajlanak, hogy már az edzők talán csak kívülről szemlélhetik. Ilyenkor egy világbajnokságon mi zajlik le az edzőben, hogy kívülről nézheti a csapatot, hogy ügyködnek?
3: Igazság szerint persze az edző is nagyon izgul mindig, drukkolunk, hogy minden a lehető legjobban sikerüljön, viszont nyugodt is voltam, mert tényleg úgy gondoltam, hogy a felkészülés során mindent megtettünk, amit lehetett. Nagyon sokat készültek, jól felkészült csapatot vittünk magunkkal, magabiztosak voltak, minden indítónk nagyon ügyes, és tényleg azon múlt, hogy nem kaptak bányakocsit, és ezt ők is tudták, és éppen ezért nem volt nagy szomorúság a pénteki nap után, ugyanis akkor mi még nem tudtuk, hogy mit hoz a végeredmény, mert az csak vasárnap került kihirdetésre, de én úgy gondolom, hogy igen, benne volt az a gondolat is, hogy lehet, hogy idén nem sikerül kupát szerezni, és nem volt ezzel semmi problémája senkinek. Tehát este megbeszéltük a vacsora után, utána meg elmentünk kártyázni, mert 2 évvel ezelőtt, amikor a Masterpiece szezonba versenyeztünk, akkor annak a szezonnak a kultúra, a színház, mozi volt a témája, és abban az időben az innovációs projektünk egy kártyajáték volt, a Genius kártyajáték, és ez annyira tetszik a gyerekeknek, hogy még mindig játszanak vele, és hogyha így együtt vagyunk, akkor megismertettük az új csapattagokkal, és akkor mi ezzel a társas játékkal szoktunk játszani, úgyhogy akkor is játszottunk, és végül is tényleg elégedetten zártuk volna akkor is a versenyt, hogyha nem tudunk kupát hozni. Nyilván a kupának viszont mindenki örül.
2: Milyen pluszt nyernek akár önök edzők, vagy a diákok egy ilyen világbajnoksággal, hogy kijuthatnak esetleg más csapatokkal, megismerkedhetnek, ugye itt említette, hogy standolni is szoktak a csapatok. Milyen pluszt kapnak az életükben a tudás kapcsán ezzel a versennyel?
3: Én úgy gondolom, és ezzel a gondolatommal nem vagyok egyedül, hogy a First Lego League versennyel, illetve más oktatási robotikai versenyekkel is nagyon-nagyon sokat nyernek a résztvevők, és ez egyébként bizonyos cégeknél, a munkaerőkeresésnél is egy központi kérdés, hogy a kérdéses jelölt az részt vette valamilyen ilyen versenyen, azért, mert ők megtanulnak csapatban dolgozni, csapatban gondolkodni. Rengeteg olyan szituáció van, amikor együtt ötletelünk, együtt nézzük meg, hogy valaminél mi lehetne az optimális megoldás. Amikor már találtunk egy megoldást, akkor abból hogyan lehet tovább menni, lehet-e finomítani, milyen lehetőségek rejlenek benne. És nyilván így, hogy mi ezzel a 8 gyerekkel együtt dolgozunk, ez teljesen más, ez a kis csoportos munka, mint amikor 20 vagy 50 hallgatónak tartok például előadást vagy gyakorlatot. Egészen más közöttünk a kommunikáció is, mint egy nagy létszámú kurzusnál, és sajnos ezt kell mondani, hogy már a 20 is egy nagy létszámú kurzusnak számít, mert akkor már az egyéni ötletek, egyéni megoldások nem biztos, hogy előkerülnek. Viszont a mi csapatunknál egy nagyon barátságos vidám hangulat van, és senkinél nincs meg az a gát, hogy ő nem meri megmondani, mert lehet, hogy nem jó az ötlet. De akkor is megnézzük, és megnézzük, hogy miért nem jó, hogy lehetne kijavítani. Vagy hogyha nem jó, akkor mi az, ami megakadályozza azt, hogy például azt a küldetést egy olyan feltéttel meg lehessen oldani. Tehát erre rengeteg időt kell szánni, viszont valóban a STEM területhez kapcsolódó készségek, kompetenciák fejlesztésére ez a verseny, ez nagyon-nagyon jó verseny. És az, hogy más csapatokkal tudnak találkozni, beszélgetni, ötletelni, az nyilván az angol nyelvtudásukon is fejleszt, meg azon, hogy tényleg nem gond az, hogyha őneki oda kell menni valakihez, meg kell szólítani, mert az innovációs projektet nekünk promotálni kell ezen a versenyen. És mi ezt úgy oldottuk meg, hogy összeállítottunk egy kvízt, és a kvízt kitöltőket ajándékoztuk meg, akkor is, hogyha nem volt minden kérdésre jó a válasz, de azt akkor megbeszélték. És így egy kapcsolatteremtési eszközük volt ez a kvíz, hogy kitölted a kvízt, nézzük meg, ki tudod-e tölteni, vagy egyedül szeretnéd kitölteni, vagy esetleg segítsünk a kitöltésbe. Tehát itt azt is megtanulják, hogy milyen lehetőségek vannak megszólítani valakit, hogyan szólítok meg valakit. Vagy például az, hogy a zsűri szobában, amikor bemutatjuk, mi arra készülünk, hogy hogyan kell felnőtteknek bemutatni egy projektet úgy, hogy ő az alatt, az 5 perc alatt, ami adott témára rendelkezésre áll, egy teljes képet tudjon festeni arról, hogy ne merüljön el, ne kalandozzon el a részletekbe, hanem egy ív alapján be tudja mutatni ennek a projektnek a fejlesztését. Tehát nagyon-nagyon sokrétű ez a verseny, éppen ezért én azt ajánlom, hogy aki úgy látja, hogy a gyermek érdeklődik ez iránt, a verseny iránt, keresse meg a legközelebbi lehetőséget, ahol be lehet ebbe kapcsolódni.
1: Kedves hallgatóink, az élmezőnyben végzett a Miskolci Egyetem csapata egy robotikai versenyen. A miskolci fiatalok a hazai győzelem után jutottak ki az Amerikai Egyesült Államokba, ahol a világ 160 legjobb és legfelkészültebb csapatával mérhették össze tudásukat a nemzetközi First Lego League mezőnyben. Sütő Dávid Pelé volt a riporter.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 4 óra következnek a hírek, majd pedig tovább folytatódik a svédasztal. Nem?

0: Itt.
1: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Magyar Köztársaság nem Sulyog Tamásé, nem is Orbán Viktoré, nem egy párté és nem egy politikai rendszeré, hanem a magyar emberek közös alkotása, mondta a miniszterelnök hétfőn a Sándor Palota előtt tartott rendkívüli sajtótájékoztatón, miután Görög Márta igazságügyi miniszterrel felkereste az államfőt. Magyar Péter hangsúlyozta, azért jött ma el az államfőhöz, hogy beszéljenek a felelősségéről, mert a Magyar Köztársaság egyik legfontosabb intézményének tekintélyét szeretnénk helyreállítani. Magyar Péter közölte, a találkozón nem mondott le Sulyog Tamás köztársasági elnök. Guinness rekord kísérlettel 5100 liter bölényhúsból készült gulyással ünnepelték a városalapítás 420. évfordulóját Nagyszalontán. A rekordkísérlettel a párciumi város idegenforgalmát fejlesztenék, közölte Török László polgármester a Krónika.ro portálnak. A Bihar megyei kisvárosban a hétvégén háromnapos rendezvénysorozattal emlékeztek arra, hogy Bocskai István fejedelem 1606-ban 300 hajdút telepített Nagyszalontára, és ezáltal a település városi rangot kapott. A 18 000 lakosú városban a hétvégén kulturális és sporteseményekkel, koncertekkel ünnepeltek. A református templomban tartott vasárnapi hálaadó istentiszteleten díszpolgári címet adományoztak Mikló Ferenc nyugalmazott esperesnek, egykori nagyszalontai lelkipásztornak a helyi magyarságért végzett elkötelezett munkájáért, közösségépítő tevékenységéért. A rekordkísérletből befolyt összegből turisztikai kisvonatot szeretne vásárolni a város, ezáltal fejlesztve az idegenforgalmat. A Borsodabói-Zemplén vármegyei pénzügyőrök rejtett kapcsolót találtak egy kamionban, ezzel pihenőidőre kapcsolhatta a digitális menetírót a sofőr. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szakemberei szerint a sofőr menet közben is kapcsolhatta a digitális menetírót, miközben a kamion haladt, a tahográf azt rögzítette, hogy a jármű egy helyben áll, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn. A közlemény szerint a járőrök az Arnóti mérlegállomásnál ellenőriztek egy lett rendszámú kamiont, amikor kiderült, hogy a jármű a megengedett legnagyobb ösztömegét meghaladva túlsúllyal közlekedett, ezért vizsgálták át alaposan, ekkor találták meg az eszközt. A teszt során a jármű sebesség visszajelzője végig a valós tempót mutatta ugyan, azonban a menetíró készülék pihenőidőt rögzített. Az ügyben a külföldi céggel szemben közigazgatási hatósági eljárást indítottak, és összesen 740 ezer forint bírságot szabtak ki, amit a fuvarozó az ellenőrzés napján meg is fizetett, áll a közleményben. Egy magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze vasárnap délután Dél-Csehországban, közölte a cseh rendőrség. Az autóbuszban mintegy 30 ember utazott, közülük 9-en könnyebb sérüléseket szenvedtek. Nekik a helyszínre kiérkező mentők nyújtottak segítséget, majd újabb vizsgálatokra kórházba szállították őket, de időközben már mindenkit kiengedtek. A szlovák rendszámú személygépkocsi utasai közül egy nő súlyos, egy férfi pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett. A rendőrség azt feltételezi, hogy a síkos, vízes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó személyautó megcsúszott, átkerült az út másik oldalára és összeütközött a busszal. Csehországon esővel kísért vihar vonult át, mely sok helyen fákat csavart ki, villany és telefonvezetékeket rongált meg. A baleset is éppen ilyen esőben, viharban történt.
1: Az időjárásról.
2: A meteorológiai nyár első napján csak néhány órás napsütés valószínű, több felé várható zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is lehet. Zivatarok környezetében megerősödik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Kedden, keleten még sok lesz a felhő, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. Később egyre több helyen napos idő valószínű. Kedden délután 23 és 29 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez továbbra is a Svéd Asztal június 1-én hétfőn, a mikrofonnál pedig Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, magazin műsorunk második órájában először a kalendáriumba pillantunk bele, majd pedig az Útravaló című rovatunk következik. 16 óra 30 perckor regionális hírösszefoglalóval jelentkezünk. Ebben az órában pedig arról lesz szó, hogy ismét nyert mintegy 500 000 forintot az egyik üzletlánc zsetongyűjtési akciójában a Kék Erdő Alapítvány, amely a szenzoros zavarral, ADHD-val, autizmussal küzdő gyermekeknek és szüleiknek nyújt segítséget. Jelenleg Bánkon egy szenzoros kertet működtetnek, ide szerveznek majd nyári programokat. Sándor Molnár Helgával, az alapítvány ügyvezetőjével beszélget majd Buzás Bori kolléganőm. Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok ebben az órában is!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma június 1-e van, a Tündék és a Paulinák névnapja. A Tünde név Vörös Marti Mihály alkotása a tündér szóból, a Paulina latin eredetű, a Paula név továbbképzéséből származó női név, jelentése kicsi, kistermetű. Június első napja a tejvilágnapja. Magyarországon 1957 óta tartják, sokáig május utolsó keddje volt, az ENSZ mezőgazdasági és élelmezési szervezete június 1-jét jelölte ki a tejvilágnapjának 2001-től. Ezen a napon 1911-ben megalakult az első magyar filmvállalat, a Hunnia Biograf Társaságot és Filmgyárat a Víg Színház melléküzemágaként hozták létre Budapesten. A filmgyár 1911 és 1912 között működött, jó részt a Víg Színház szereplőgárdájával. 1926. június 1-én született Marilyn Monroe, eredeti nevén Norma Jane Baker, amerikai filmszínésznő Los Angelesben. 1882-ben ezen a napon nyílt meg a Nyugatalpok egyik átjárójában az Olaszországot Svájccal összekötő vasútvonal, amit 1155 méter magasságban építettek fel, 1234 híd és 80 alagút segítségével. 1913. június 1-én született Sőtér István, Kossuth-díjas író, irodalomtörténész, 1926-ban pedig Vámos Tibor, Széchenyi díjas villamosmérnök, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Szintén ezen a napon született 1937-ben Morgan Freeman, amerikai színész. 1914. június 1-én hunyt el Feszti Árpád festőművész, aki főleg vallási, tárgyú és történeti képeket festett. Népszerűségét elsősorban a Magyarok bejövetele című körképének köszönhette. Feszti Árpád elsőként a családjának vetette fel gondolatát, hogy a honfoglalás ezredik évfordulójára panorámaképet festene. Apósa, Jókai Mór író, a nagy mesemondó azonnal bátorította őt. A kép témája is Jókaitól ered, aki rábeszélte vejét, hogy a bibliai özönvíz helyett inkább a magyarok bejövetelét fesse meg. A kép a II. Világháború alatt megsérült, jelenleg az Ópusztaszeri Történelmi Parkban látható.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Sokkoló katasztrófák. Határaink. A világ olyan sokféle dologgal van tele, hogy az ember csak csodálkozik a sokféle hír hallatán. 20 vagy 30 évvel ezelőtt még minden sokkal nyugodtabbnak tűnt, nem csak azért, mert az akkori érában még sok mindent elrejtettek előlünk, hanem azért is, mert akkor még eleve nem volt ilyen nagy az információ áradat. Gondoljunk arra, hogy mennyi minden érhető el akkor, ha mondjuk bekapcsoljuk a rádiónkat, közben pedig megy a televízió, és a számítógép előtt ülve internetezünk. Nem, hogy ezt így megcsinálni, de ezt még csak elgondolni is nehéz. Nem véletlenül. Az ember befogadó képessége véges. Az ember behatárolt, véges lény. Olyan teremtmény, amely minden lehetőségével együtt is magán viseli a lehetőségei határát is. Nem vagyunk határtalanok. Ha lehet ilyet mondani, az ember minden szempontból túl jól el van látva. Értéktelen dolgokból jobban is, mint az értékesekből, de azért ez utóbbiból is elég széles a választék. A széles túlkínálat pedig hajlamossá teszi az embert az érzéketlenségre. Egyfajta túladagolásban szenvedünk. Olyanban, amely arra kényszerít, hogy ne szenteljünk túl nagy figyelmet az egésznek, amikor a televízió képernyőjéről nap mint nap az erőszak köszön vissza, s ráadásul egyre erőszakosabb jeleneteket láthatunk. Az érzéketlenség és a tűrés határ ilyenfajta kitolása mellett ezzel egy időben ennek az ellenkezője is tapasztalható, hiszen bizonyos történéseket, mint például a természeti katasztrófákról szóló híradásokat, úgy nézzük, hogy teljesen odaszegez a karosszékünkhöz. Igazából érdekel, mert lesújt és mellbevág. Egyszerűen kérdéseket szegez nekünk, amelyekkel nem tudunk mit kezdeni. Mindazáltal hosszabb távon itt is igaz az előbbiekben említett kettősség. Ezt igazolja az a híradás, amelyet valamikor az elmúlt hetekben hallottam, amely szerint az ilyenkor megélénkülő adakozási kedv gyorsan hanyatlik, megtoldva azzal, hogy a felajánlott adományoknak sajnos csak egy töredéke érhet célba. Úgy összegezhetjük az imént elmondottakat, hogy a szörnyűségek, katasztrófák, amelyek mindennapjaink részeivé váltak, rámutatnak az ember határaira. Arra, hogy egyáltalán nincs minden felett hatalmunk. A másik oldalon viszont az is igaz, hogy hajlamosak vagyunk ezeket a figyelmeztetéseket csak rövid távon szem előtt tartani, és később nagyon könnyen elfeledkezni róla. Vajon az, ami ennyire rémisztő, miért csak pillanatokra gondolkodtatja el a világot? Vajon ami elgondolkodtat, egyben miért nem késztet arra is, hogy változtassunk az életünkön? Eszerint az élet sokkoló történései, világunk sokkoló katasztrófái még mindig nem elegendőek ahhoz, hogy rájöjjünk arra, határaink vannak, és megpróbáljunk önmagunkon túlra tekinteni.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. június 1-én, hétfőn 16:30-kor.

0: Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vett át a kormány a Gyermekjogi Civil Koalíciótól, közölte a szervezet. Tájékoztatásuk szerint a hálózat vezetői gyermeknap alkalmából személyesen adták át Bódis Krisztina társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak a dokumentumot, mely többek között gyermekjogi és gyermekvédelmi, valamint oktatási és egészségügyi területet érintő intézkedéseket sürget. A több mint 100 oldalas reformcsomag célja, hogy rendszer szintű válaszokat adjon a magyar gyermekvédelmi, oktatási, egészségügyi, szociális és a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerében tapasztalható súlyos hiányosságokra, továbbá a gyermekjogokat valódi, ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelvé tegye, áll a dokumentumban. A szakmai anyag kiemelten foglalkozik a fokozottan sérülékeny helyzetben lévő, így például roma fogyatékossággal, illetve szegénységben élő vagy gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyerekekkel, olvasható a közleményben. Már 11. alkalommal tartottak szociokultúrát a Vasgyárban és Jukóvölgyben az elmúlt hetekben. A Miskolci Egyetem közösségi szolgálati irodájának szervezésében valósul meg a program, melynek célja, hogy a kampusz hallgatói ne csak könyvekből ismerjék a társadalmi valóságot, hanem testközelből lássák mindazt, ami a szegénységhez, a perifériára sodródáshoz és a társadalmi egyenlőtlenségekhez kapcsolódnak. A részletekről Juhász Orchideát, a Miskolci Egyetem közösségi szolgálati iroda vezetőit hallják.
1: Ez egy kis szójáték, és hogyha leírva látnák, akkor azt látnák, hogy szociokul túra, tehát itt a túra egy ilyen kis külön kiemelt szavunk benne, mégpedig azért, mert ez egy olyan közösségi ismeretterjesztés érzékenyítő program, ami egy tereplátogatással társul. Hát azt mondhatom, hogy élmény alapú ismeretterjesztő tevékenységen vagy foglalkozáson a hallgatók, ez egy kicsit ilyen furán hangzik, igen, tehát ellátogattunk Magyarország egyik legdurvább, legnehezebb sorsú szegregátumába, a Jukóvölgybe, ezen kívül ugye betekintettünk a Szimfónia program zenei fejlesztő foglalkozásaiba, és természetesen az általános iskola óráiba is beleértve akár a birkózó foglalkozást, tehát én azt gondolom, egy nagyon szép íven találkoztak a hallgatók a gyerekekkel és a gyerekeknek a szociokulturális környezetével. Ezután előtte is ezért egy szakmai beszélgetésen vettek részt, és ezután is egy reflexióval zárjuk ezt a napot, sőt minden egyes hallgató egy kérdőívet is kitölt, amiben visszajelez a tapasztalatairól.
0: Petíciót indítottak a Kazincbarszika és Miskolc közötti biztonságos kerékpárút megépítéséért, írta a Minap. A lakossági kezdeményezés célja a 26-os számú főút mentén már meglévő kerékpárút szakaszok összekapcsolása és a hiányzó szakaszok kiépítése annak érdekében, hogy létrejöhessen egy folyamatos, biztonságos kerékpáros útvonal Putnok, Vadna, Kazincbarszika, Sajó-Szentpéter és Miskolc között. A kezdeményezéshez online petíció is indult, mely folyamatosan gyűjti a támogatók aláírásait, hívta fel a figyelmet Kazincbarcika egyik kerékpáros csoportja. Úgy gondoljuk, tették hozzá, hogy a fejlesztés több tízezer ember számára jelentene biztonságosabb, egészségesebb és környezetbarát közlekedési lehetőséget a térségben. Éjszakai zajjal járó munkavégzésre hívja fel a figyelmet a Magyar Államvasutak. A munkálatok a Miskolc 60, a Miskolc Hídas Németi vasútvonalat, valamint a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti pályaszakaszt érinti júniusban. A Nyíregyháza és Mezőzombor közötti szakaszon karbantartást végeznek Tarcalon Tokajban, valamint Tokaj és Rakamasz között. A Hídas Németi Miskolc vasútvonal mentén Hídas Németi és Novaidrány között, illetve a Hídas Németi állomáson dolgoznak. A 60 Miskolc vasútvonal viszonylatában Mezőkövesd és Mezőkeresztes mezőnyárát közötti szakaszon, valamint Miskolc rendező pályaudvarán is előre tervezett éjszakai zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán, írt a közleményében a MÁV ZRT kommunikációs igazgatósága. Online platformként működik tovább a Miskolc Televízió, adta hírül a minap.hu internetes portál. Június 1-től a Miskolc Televízió tartalmai kizárólag online lesznek elérhetőek. A döntést a médiapiac folyamatos átalakulása, a fogyasztói szokások változása indokolja, írták a közleményben. A Miskolc TV egy modernebb szemlélettel és a kor követelményeinek megfelelve folytatja a nézők tájékoztatását. Azt is írták, a cél, hogy rugalmasabb, interaktívabb és könnyebben hozzáférhető módon szolgálják ki a miskolciakat. A Miskolc Televízió tartalmaival ezentúl a minap.hu-n, a Minap YouTube, Facebook, Instagram és TikTok csatornáin találkozhatnak a nézők. Egyre több a kullancsok száma az országban az időjárás alakulásának függvényében márciustól júniusig, júliusig, majd újra szeptembertől októberig, illetve novemberig fordulnak elő nagy számban. A kullancs főként a kutyákat veszélyezteti, ma már számos korszerű gyógyszer és kezelési módszer is ismert. A legelterjedtebb a rácseppentő oldatok havi rendszerességgel történő alkalmazása, mondta dr. Kis Daniella, a Miskolci Állatkórház orvosa.
2: Egész éves probléma az most aztán még inkább az egekben van, leginkább azért, mert nagyon sok gazdi ilyenkor indul el kirándulni, és amúgy városban is nagyon jellemző a kullancsok és a szúnyogok jelenléte, de az erdőben ez ugye hatványozódik. A citusok esetében szerencsére betegség terjesztés szempontjából kicsit korlátozottabbak a félelmeink, azért az ő esetükben is csípések és emiatt kiütések, viszketés az felmerül, tehát nekik is vannak készítmények, akár cseppes, akár tablettás formában, hogy ezeket megelőzzük. Magát ugye a csípést azt nem tudjuk megelőzni, csak hogyha ugye repellenszert használunk, de az ebből elfajuló betegségeket azokat mindenképpen, úgyhogy náluk kinti cicáknál is szintén, mint kutyusoknál havonta javasolt, de bentieknél is 3 havonta érdemes kombinált készítményeket alkalmazni. A kutyusok esetében viszont sokkal inkább fontos ennek, ezeknek a szereknek az egész éves havi szintű alkalmazása. Ugye itt is van egy pár kivétel, ami több hónapra is szól, viszont ugye a kullancsok által terjesztett már nem csak a babézia, hanem sajnos az erlichia, illetve az leishmaniai sejtű is már egyre gyakoribb. Ezek régebben sokkal mediterránabb betegségek voltak, de sajnos a klímaváltozással már Magyarország teljes területére és egy teljesen jellemző betegségekről van szó. Ezek viszont nagyon komoly egészségügyi vonatkozással bírnak, olyan mértékű levertséget, étvágytalanságot és teljes májvese eltolódásokat tudnak okozni, ami viszont már van, hogy életveszélyes állapotig is tud fajulni, és igazából egy havi szintű védekezéssel ezzel mind tudunk tenni. A szúnyogok esetében a kutyáknál mindenképpen a szívférgességet emelném ki első körben. Nagyon-nagyon nagy probléma az, hogy ugye nagyon sok ideig, akár több évig is tünetmentesen lappang, és szépen növekszik a tüdőartériában, a beinjektálás után, és utána pedig szinte egy pillanatról a másikra okoz keringési problémákat.
0: A Borsodabói-Zemplén vármegyei pénzügyőrök rejtett kapcsolót találtak egy kamionban, ezzel pihenőidőre kapcsolhatta a digitális menetírót a sofőr. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szakemberei szerint a sofőr menet közben is kapcsolhatta a digitális menetírót, miközben a kamion haladt, a tahográf azt rögzítette, hogy a jármű egy helyben áll, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn. A közlemény szerint a járőrök az Arnóti mérlegállomásnál ellenőriztek egy lett rendszámú kamiont, amikor kiderült, hogy a jármű a megengedett legnagyobb ösztömegét meghaladva túlsúllyal közlekedett, ezért vizsgálták át alaposan, ekkor találták meg az eszközt. A teszt során a jármű sebesség visszajelzője végig a valós tempót mutatta ugyan, azonban a menetíró készülék pihenőidőt rögzített. Az ügyben a külföldi céggel szemben közigazgatási hatósági eljárást indítottak, és összesen 740 000 forint bírságot szabtak ki, amit a fuvarozó az ellenőrzés napján meg is fizetett, áll a közleményben.
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ismét nyert mintegy 500 000 forintot az egyik üzletlánc zsetongyűjtési akciójában a Kékerdő Alapítvány, amely a szenzoros zavarral, ADHD-val, autizmussal küzdő gyermekeknek és szüleiknek nyújt segítséget. Jelenleg Bánkon egy szenzoros kertet működtetnek, ide szerveznek családi napokat a nyáron az elnyert összegből. Emellett szintén a nyáron nyitott kertprogramot és tábort is rendeznek. Buzás Bori interjúja következik.
2: A Kékerdővel foglalkozunk ismét, amelyről már elég sokat hallottak itt az Európa Rádióban, de az utóbbi időben kevesebbet beszéltünk az alapítványról, a szervezetről. Most apropója, ami miatt leülünk beszélni, az az, hogy volt egyik áruházláncnak egy zsetongyűjtő akciója, amelyben megint részt vett a Kékerdő, és nyert is. Úgyhogy talán ezzel indítsuk, ugyan a projekt már mint maga a zsetongyűjtés lezárult, de az a program, amire tudják fordítani ezt a befolyt összeget, az most fog indulni, úgyhogy egyáltalán mennyi pénzben mi valósulhat meg a közeljövőben.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit, Sándor Molnár Helga vagyok, a Kékerdő Alapítvány ügyvezetője. Már sokat gyára pályázunk évről évre újra a Tesco Start a Jövőért pályázatán, és idén 500 000 forintot sikerült megnyernünk a szavazatoknak köszönhetően, és ebből családi élménynapokat szervezünk a szenzoros kertünkbe, ami Debrecen mellett Bánkon található. Ezek a programok úgy épülnek fel, hogy nem csak a gyerekeknek készítünk programot, hanem az egész családot vendégül látjuk, és megkülönböztetünk alacsony ingerigényű és magas ingerigényű napokat, ami azt jelenti, hogy tekintettel vagyunk azokra a családokra, ahol a gyerekeknek aktívabb részvétel szükséges, hogy jól érezzék magukat, és olyan napokat is szervezünk, amikor inkább egy kicsit csendesebb tevékenységeket folytatunk. Ebből az összegből 10 családi napot tudunk finanszírozni, és egy nap úgy épül fel, hogy a kertbeérkezés után egy kicsit ráhangolódunk a környezetre és egymásra, megismerjük egymást, hogy kik fogunk együtt lenni ezen a napon, és szenzoriált foglalkozással indítjuk a tevékenységeket. Ez egy mozgás alapú, művészet alapú, és tulajdonképpen összekötjük a mozgást a művészetterápiával és azzal, hogy felfedezzük, hogy mi minden vesz minket körbe a környezetünkben. Ezután a gyerekeknek kutyaterápiás foglalkozást tartunk, és amíg a gyerekek a kutyákkal játszanak, addig a szülőknek mindfulness gyakorlatokat tanítunk, megmutatjuk nekik, hogy hogyan tud az idegrendszerük egy kicsit kikapcsolni, átkapcsolni pihenőüzemmódba. Így nem csak a gyerekek kapnak élményeket, hanem a szülők is, és természetesen figyelembe vesszük azt is, hogy ha kicsi gyermekkel jönnek, ha olyan gyermekkel jönnek, aki nem engedi el anyát, vagy apát, vagy akár a nagyszülőket, akkor ezeket a tevékenységeket mindet lehet közösen is végezni, és a nap zárásaként felszabadult közös játék áll rendelkezésre.
2: Ezek a családi napok mikor valósulhatnak meg, illetve hol tudnak jelentkezni azok, akiket érint, vagy akik érdeklődnek?
3: Az események megtalálhatóak a Kékerdőnek a Facebook oldalán is, és a weboldalon keresztül lehet jelentkezni. A családi élménynapok több időpontban lesznek megszervezve, június végén 2 nap, június elején 2 nap lesz, ezek hétköznapok, és augusztusban lesznek a többi napok. Egy napra is lehet jönni, lehet jelentkezni több napra is, tehát nincs megszabva, hogy egy család csak egyszer jöhet. Ahogyan betelnek a helyek, úgy tudjuk fogadni a családokat.
2: Ugye maga a szenzoros kert nem csak most, hanem amúgy is fogad családokat, és próbálja nem csak a gyerekeket fejleszteni, vagy lefoglalni olyan tevékenységekkel, amely az ő fejlődésüket szolgálja, hanem ugye a szülőket is próbálja érzékenyíteni, vagy egy kicsit megnyugtatni, lenyugtatni. Mennyire nyitnak a családok egyébként e felé? Mert nyilván felvesznek egy olyan életritmust, amiből aztán olyan nehezen lehet kiszakadni.
3: Fogunk tartani a nyár folyamán többször nyitott kertnapokat, amikor nem tartunk foglalkozást külön, de lehet jönni, mint egy biztonságos környezetbe eltölteni egy délelőttöt. És az a tapasztalatunk, hogy amikor valaki újonnan érkezik a kertbe, akkor még előfordul az, hogy nem találják a helyüket, sem a gyerekek, sem a szülők, nem tudják, hogy mit csinálhatnak, mit szabad. A kertünkben egy szabály van, sem önmagadat, sem más, sem a környezetet nem bánthatod. Ezen túl pedig mindent szabadon fel lehet fedezni. Ez a szülőknek eleinte nehézséget okoz, hogy ne irányítsák a gyermeküket, ne mondják meg neki, hogy hova mászhat fel, mit csinálhat, mit nem csinálhat. De a kert úgy van felépítve, hogy hogy biztonságos a gyermekek számára, nekik készült elsősorban. Úgyhogy ott teljesen szabadon lehet mászni, kúszni, mezitláb lenni. A gyerekek, hogyha úgymond békén vannak hagyva, nincsenek instruálva, akkor nagyon gyorsan megtalálják azokat a tevékenységeket, amik számukra a legoptimálisabb a hangulatukhoz éppen. Ez lehet az, hogy elbújnak a kis sövény alatt is, és hangyákat vizsgálnak, lehet az, hogy homokoznak, saraznak, de a nap végére általában a sárkonyhában kötnek ki, és csapatostul főznek. Rengeteget főznek gyógynövényekből, homokból, sárból, és tulajdonképpen mindig megtalálják egymást, és nagyon jól együtt tudnak működni akkor is, hogyha nem ismerték korábban egymást.
2: Gondolom erről is lehet tájékozódni majd a felületeiteken, hogy mikor lesznek ezek a nyitott kertnapok, de ha már programokról beszélünk, akkor ugye a tábor. Ezeknek a gyermekeknek, családoknak egy ilyenfajta segítséget is próbáltok nyújtani, hogy speciálisan nekik komfortos és tényleg rájuk szabott táborba várjátok a gyerkőcöket.
3: Így van, augusztusban fogjuk tartani a Magonc táborunkat, de 5-7 éves korú gyerekeket várunk elsősorban, ugye főleg az óvoda vége iskola kezdés előtti átmenetet szeretnénk ezzel segíteni, pont ezért tartjuk augusztusban, hogy akik iskolába lépnek, ők már egy olyan állapotban tudják elkezdeni az iskolát, ami kevesebb szorongással tölti el őket. Itt a tábor is az a szempontunk, hogy a gyerekek hangulatára építjük a programjainkat. Ezekben a táborokban az a különleges és az a úgymond a specialitásunk, hogy bárhogyan érezhetik magukat a gyerekek, mi ezen segítünk átmenni nekik. Így rengetegszer van olyan, hogy kiborulnak, meltdownoznak. Teljesen természetes, hogy az érzelmeiket kimutathatják, és hogyha konfliktus helyzetbe kerülnek, akkor csak akkor lépünk be, amikor úgy gondoljuk, hogy ez már veszélyezteti önmagát, vagy a társait, de ezen belül csak kísérjük őket tulajdonképpen, és nem az van, hogy ülj le és rajzolj, hanem az van, hogy különböző tevékenységekbe igyekszünk úgy bevonni őket, hogy tulajdonképpen észre se vegyék. Tavaly volt egy kislányunk, aki azt a visszajelzést adta a szüleinek, hogy ő semmit nem csinált egész héten, mert hogy nem mondta meg neki senki, hogy mi a kötelező program, és nem érzékelte azt, hogy ő ott teljesen szabadon játszik és fejlődik. Úgyhogy ez volt az egyik olyan visszajelzésünk, ami azt mutatta, hogy sikerült jól felépítenünk a tábornapokat. Van még néhány helyünk, tudunk fogadni gyerekeket, úgyhogy szeretettel várjuk őket.
2: Ez ugye augusztus, és itt is a részleteket megtalálják a oldalaitokon.
3: Így van.
2: Hány gyerkőccel tudtok egyébként egy ilyen táborban foglalkozni, melyik az ideális?
3: Úgy van felépítve a táborunk, hogy 10, maximum 12 gyermek az, akivel érdemben tudunk figyelmet fordítani akikre. Több szakemberrel dolgozunk, gyógypedasszisztens van velünk. A táborban nem csak érintett gyerekek jönnek, hanem teljesen inkluzív, nincs megszabva, hogy csak autisták, csak ADHD-sok, hanem teljesen szabadon engedjük őket egy közösségbe. Ezzel is az együttműködést tudjuk támogatni, hogyha olyan helyzetbe kerülnek, ahol érintett gyermekkel találkoznak, ahol olyan gyerekkel találkoznak, akinek a viselkedése intenzívebb, mint amihez hozzá vannak szokva, így lesz egy olyan képük róla, hogy hogyan lehet velük együtt dolgozni. Úgyhogy ez az alapvetésünk. Egyébként volt már olyan táborunk, ahol olyan gyermek volt, hogy a szülő is ott maradt vele, tehát erre is lehet számítani, hogy nem kell átdobni a gyereket a kerítésen, és akkor majd csak délután érte jönni, hanem annyi időt adunk a gyermeknek, hogy megérkezzen, amennyire szüksége van.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Sándor Molnár Helgát, a Kékerdő Alapítvány ügyvezetőjét hallották.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, véget is ért a mai svédasztal. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Műsort készítő kollégáim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Én már a búcsúzom. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét a Zsoltárok könyve 76. fejezetének 3. és 4. verseiből hallgassuk meg. Sálémbe került a sátra, lakóhelye a Sionra. Ott törte össze a tüzes nyilakat, a pajzsot, a kardot, a harci eszközöket. Amikor elolvasok a 76. Zsoltárt, a teljes egészét, elsőre egy véres, ókori csatatéren érezzük magunkat. Törött fegyverek, lebénult harci kocsik, isteni harag. De ha jobban megnézzük, ez a Zsoltár valójában rólunk szól. Ami mindennapjaink is gyakran kegyetlen csataterek. Harcolunk a munkahelyen a pozíciónkért, otthon a saját igazunkért, vagy épp önmagunkkal a folyamatos teljesítménykényszer miatt. Egyszerűen kimerülünk az állandó önvédelemben és bizonyítási vágyban. Hol van a békesség? És hogyan kaphatjuk meg egy ilyen stresszes, harcokkal teli világban? Gondolj a modern, aktív, zajszűrős fejhallgatókra. Ezek nem egy vastag fizikai falat húznak köréd. A beépített apró mikrofonok folyamatosan figyelik a külső káoszt, például egy repülőgép zúgását vagy az utca zaját, és azonnal egy azzal teljesen ellentétes hanghullámot bocsátanak ki. Az eredmény? Lenyűgöző csend a legnagyobb vihar közepén is. Isten is pontosan ezt teszi velünk. Nem mindig vesz ki azonnal a harcokból, vagy a nehéz körülményekből, hanem az ő jelenlétével kioltja a belső zajt, és a csendjével használhatatlanná teszi a téged támadó stressz fegyvereit. Ma tudatosan tedd le a fegyvereidet. Ne akard minden áron megvédeni magad, és engedd el azt a kényszert, hogy megnyerd az összes mai vitát. Engedd, hogy Isten békessége legyen az a zajszűrő, ami lecsendesíti a benned dúló harcokat. A mai ige magyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a svédasztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ha Súlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Magyar Péter kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, melyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. A miniszterelnök elmondta, tájékoztatta az elnököt arról, hogy ha nem mond le önként, a döntéséről tájékoztatja a Tisza párt frakcióját, és haladéktalanul megkezdik a szükséges eljárásokat, jelentette ki. Magyar Péter azt is elmondta, a köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. Magyar Péter rámutatott, a köztársasági elnök leváltása vagy lemondása esetén az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök megválasztásáig az országgyűlés elnöke látja el a hivatalát, abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat. A vasutasok szakszervezete hétvégi kongresszusán kiállt a MÁV személyszállítási ZRT-től elbocsátott tisztségviselője mellett, és felszólítja a cégvezetést, hogy azonnal vegye vissza Nika Istvánt, közölte az érdekképviselet hétfőn. A tájékoztatás szerint Meleg János a vasutasok szakszervezete elnöke, a szakszervezet kongresszusán felidézte, hogy a munkáltató május 8-án azonnali hatállyal felmondott a békéscsabai szakszervezeti tisztségviselőnek, aki rendre felhívta a munkaadó figyelmét a számtalan, balesetveszélyes műszaki problémára és egy nagyértékű közbeszerzési csalásra is. Elindult az EduMod, az első magyar felsőoktatási pedagógiai módszertani tudástár, melyet a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem fejlesztett az intézmény oktatásfejlesztési irodájának szakmai koordinációjával, közölte a felsőoktatási intézmény hétfőn. A közlemény szerint az online platformon módszerleírások, segédanyagok, sablonok, feladatok és értékelési eszközök érhetők el, melyek támogatják a korszerű oktatási megoldások mindennapi alkalmazását. A rendszer bevezetési szakaszában több mint 70 módszert töltöttek fel az oktatásfejlesztési szakértők, azonban mostantól a tudástár bárki számára nyitott, hogy feltöltse a közösség számára az általa kipróbált módszertani megoldásokat, tették hozzá. Májusban túllépett a lakáspiaci kereslet és kínálat az idei mélyponton. Élénkült a lakáspiac mindkét oldala, a kínálat 2%-ot meghaladó bővülésével párhuzamosan a kereslet 1,2%-kal erősödött havi összevetésben, közölte az ingatlan.com hétfőn. Kiemelték, éves szinten kicsit árnyaltabb a kép, bár a kínálat majdnem 6%-kal nőtt, így jelenleg már 144 ezer lakás és ház hirdetéséből válogathatnak a vevők, ugyanakkor a kereslet még 9%-kal elmaradt a tavalyitól. Hozzátették, hogy az országon belül jelentős különbségek vannak, valamint az új és a használt lakások is teljesen eltérő pályán mozognak. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője hangsúlyozta, a növekedés motorját inkább a társasházi lakások jelentik a házakkal szemben. A szakértő szerint azonban az egyelőre kérdés, hogy mennyire lesz tartós a növekedés. Egyre több a kullancsok száma az országban az időjárás alakulásának függvényében márciustól júniusig, júliusig, majd újra szeptembertől októberig, illetve novemberig fordulnak elő nagy számban. A kullancs főként a kutyákat veszélyezteti, ma már számos korszerű gyógyszer és kezelési módszer is ismert. A legelterjedtebb a rácseppentő oldatok havi rendszerességgel történő alkalmazása, mondta dr. Kis Daniella, a Miskolci Állatkórház orvosa.
0: Az időjárásról.
1: A meteorológiai nyár első napján csak néhány órás napsütés valószínű, többfelé várható zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is lehet. Zivatarok környezetében megerősödik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Kedden, keleten még sok lesz a felhő, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. Később egyre több helyen napos idő valószínű. Kedden délután 23 és 29 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Mai vendégem Torma Attila, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszékének egyetemi docense lesz, akivel többek között beszélgetek majd arról, hogy egy idegenhonos rovarfaj behurcolása és esetleges megtelepedése rendkívül nagy károkat okozhat a hazai növényvilágban.
2: És ez valószínűleg csak fokozódni fog, és valószínűleg egyre meglepőbb, vagy számunkra megmondhatni veszélyesebb élőlények. Lásd, újra tudnám emlegetni a szúnyogokat. Tehát amikor már a szúnyogok olyan betegségeket terjesztenek Európába, mint a nílusi láz például, akkor tényleg ezeket komolyan kell venni.
1: De kérdezem majd arról is, hogy az elmúlt 100 évben bizonyíthatóan legalább 100 új faj érkezett a Kárpát-medencébe.
2: Igazából nem is olyan soknak számít, mert ezeknek a jövevényfajoknak egy nagy részének nem lesz életképes populációja. Tehát mindig, amit behurcolunk, annak a 90%-a mondhatni, az elpusztul. Egy olyan 10%-a lesz az, amelyiknek lesz itt egy megtelepedett populációja, de még az sem mindegyik kezd majd ilyen inváziószerűen terjeszkedni, hanem csak úgymond így beilleszkedik, és lesz egy önfenntartó populációja egy-egy régióba. De ezeknek a 10%-a sajnos elkezd majd nagyon-nagyon terjeszkedni, és ezek okozzák a gondokat. Hát ezért invázió, mert nagyon nagy mértékben szaporodik és terjed.
1: Azután szó lesz arról is, hogy a legtöbb nem őshonos, illetve inváziósá váló faj az emberi tevékenység eredményeként jelent meg, majd terjedt el. Elég csak a szörmélye miatt tenyésztett nutriára gondolnunk, amely telepekről szabadult ki. A harlekin katicát levéltetvek elleni biológiai védekezés reményében hurcolták be Európába. A törpeharcsát gazdasági haszon reményében telepítették be. A sok magyar vízből az őshonos fajokat kiszorító amurgép pedig emberi felelőtlenség folytán indult szaporodásnak.
2: Annak, hogy egy idegenhonos faj bekerüljön, számtalan módja van. Igazából aktív meg passzív módon is bekerülhet. Tehát számtalan példa van arra, hogy igazából az ember segítségével csak egy nagy földrajzi akadályt ugrott át, mondjuk az Atlanti-óceánt, ugye az Észak-Amerikából behurcolt fajok, rovarok esetében, és teszem azt onnan Olaszország vagy Franciaország valamelyik kikötőjéből már saját maga terjedt. De olyan is van, amelyik igazából Európában mindig is jelen volt, csak most mondjuk a klímaváltozás miatt észak fele egyre fokozatosan terjed, és akár olyan helyeken, ahol addig nem jelent meg, akár inváziós fajként is megjelenhet.
1: És amely idegenhonos fajról leginkább szó lesz a mai adásban, az a japán cserebogár, amely a szomszédos országokban már megjelent, és amely Torma Attila szerint nagy valószínűséggel hamarosan nálunk is fellelhető lesz.
2: Szinte biztos a vett, hogy megjelenik, a kérdés az, hogy mikor. Tehát minél később, annál jobb nekünk. Illetve az sem mindegy, hogy milyen hamar észlelik a megjelenését. Nem véletlenül zárati kártevő, tehát abban a pillanatban, hogy észlelték, ott föllépnek ellene. Tehát ha kell, akkor azokat a fertőzött fákat elpusztítják, elégetik, azért, hogy a további terjedését megakadályozzák.
1: Tartsanak most is velem és az Európa Rádióval, számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Figyelmeztetést adott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a japán cserebogárral kapcsolatban, miután a szomszédos országok közül Ausztria és Szlovénia mellett már Horvátországban is megjelent. A rovar a kiemelt zárlati károsítók közé tartozik, behurcolásának és terjedésének megakadályozására tilos külföldről növényeket, növényi részeket vagy talajt behozni hazánk területére. Emellett észlelése esetén haladéktalanul értesíteni kell az illetékes vármegyei kormányhivatalt, valamint a Nébihet. A szakemberek munkája mellett a lakosság együttműködése is elengedhetetlen. Például külföldi utazásból vagy nyaralásból hazaindulva javasolt a csomagok, járművek és egyéb felszerelések alapos átvizsgálása. A japán cserebogár imágói ugyanis könnyen elrejtőzhetnek, és így észrevétlenül stopposként áthurcolhatóak az országhatárokon. A további részletekről Torma Attilával, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszékének egyetemi docensével beszélgettem.
2: A japán cserebogár azért olyan veszélyes, mert szélsőségesen polifág, azaz rettenetesen sok tápnövényen képes megélni. Egyébként nem maga a bogár, hanem a lárva az, pajor lárva, mint amit cserebogarunknak, és az a húsos, kicsit ilyen C-alakú lárva az, ami a gyökereken él, azokat rágja, és így a növényeket elpusztítja. Tehát ez miatt okozhat, amennyiben megtelepedik, nagyon nagy gazdasági károkat a növénytermesztésben, de nem csak ott díszfákon, tehát szélsőségesen polifák, tehát tényleg nagyon-nagyon sok helyen okozhat kárt.
1: Ausztriába, Szlovéniába és Horvátországba is megjelent. Akkor nagyon nagy az esélye annak, hogy nagy valószínűséggel Magyarországon is hamarosan megjelenhet? Mert ugye a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal adta ki a közleményt, hogy kérik a szakemberek munkája mellett a lakosság együttműködését is.
2: Igen. Ilyenkor szinte biztos a vető, hogy megjelenik. A kérdés az, hogy mikor. Tehát minél később, annál jobb nekünk. Illetve az sem mindegy, hogy milyen hamar észlelik a megjelenését. Nem véletlenül zárlati kártevő, tehát abban a pillanatban, hogy észlelték, ott föllépnek ellene. Tehát ha kell, akkor azokat a fertőzött fákat elpusztítják, elégetik, azért, hogy a további terjedését megakadályozzák.
1: Ugye azt olvastam, hogy Európában eddig elsősorban Olaszországban és Svájcban mutatták ki, mint megtelepedett populációt.
2: Igen.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy Ausztria, Szlovénia és Horvátország ott csak találtak, azt még nem mutatták ki, hogy ott megtelepedette.
2: Igen, tehát ott egyelőre még csak találtak, tehát nem telepedett meg egyelőre, tehát olyan önfenntartó populációja még nincs, reméljük, hogy minél később lesz. És ebből kifolyólag nem is okoz még egyelőre gazdasági károkat, de ahol megtelepedett, ott igen. És utána már nagyon nehéz lesz fellépni ellene, mint ugye bármelyik inváziós faj ellen.
1: Magyarországon most mit tudnak csinálni a növényegészségügyi szakemberek? Tehát csapdáznak, hogy esetleg találnak-e ilyen japán cserebogarat?
2: Igen, tehát ezt aktívan monitorozzák, hogy megjelenik-e, illetve hát pontosan az, hogy a lakosság segítségét is kérik. Viszonylag könnyen felismerhető bogáról van szó, fénykép alapján is, ezért a lakosság is tényleg tud segíteni, ha észleli. Egyébként a lakosságot mostanában tényleg egyre több ilyen citizen science-nek hívott ilyen monitorozásba vonják be, mert több szem többet lát, hát még hogyha tényleg ennyi ember esetlegesen figyeli és beküld. Például a szúnyogoknak a monitorozásában is használatos, és kérik, hogy küldjenek be fényképeket, mert tényleg sokkal több adat bekerül, és lehet, hogy egy olyan helyről, ahol nem monitoroznak a szakemberek. Rengeteg ilyen van most már, akár mesztelen csigáktól, vagy nem
1: De
2: csak...
1: De aktív a lakosság az ilyen citizen science programok kapcsán?
2: Kifejezetten ilyennel nem foglalkozom, azért nem tudom, mert ennek is vannak különböző válfalai, tehát amikor kérdőíveket küldenek ki, és abból hány érkezik vissza, az nyilván nagyon-nagyon kevés, de ha csak azt nézzük, hogy ilyen bejelentés egy-egy honlapon, ahova föl lehet tölteni az észleléseket, csak annyi. Azt szerintem elég sok érkezik. Tehát igazából, amikor az embernek tényleg csak őt is érdekli, és ez micsoda, és ezért föltölti, az sokkal gyakoribb, mintha tényleg neki ki kéne tölteni valamit, hogy na, mennyire ismeri, találkozott-e már ilyennel, vagy bármilyen hasonló kérdőíveket. Azt nyilván nem olyan szívesen töltik ki.
1: Egyébként laikusok által kerülhet be leginkább inváziós idegenhonos faj a hazánkba?
2: Nem feltétlenül. Annak, hogy egy idegenhonos faj bekerüljön, számtalan módja van. Igazából aktív, meg passzív módon is bekerülhet. Tehát számtalan példa van arra, hogy igazából az ember segítségével csak egy nagy földrajzi akadályt ugrott át, mondjuk az Atlanti-óceánt, ugye az Észak-Amerikából behurcolt fajok, rovarok esetében, és tesz azt onnan Olaszország vagy Franciaország valamelyik kikötőjéből már saját maga terjedt. De olyan is van, amelyik igazából Európában mindig is jelen volt, csak most mondjuk a klímaváltozás miatt észak fele egyre fokozatosan terjed, és akár olyan helyeken, ahol addig nem jelent meg, akár inváziós fajként is megjelenhet.
1: A lakosság figyelmének a felhívása azért fontos, mert hogy az utóbbi években azért megnövekedett az, hogy amikor elmennek az emberek nyaralni, vagy kirándulni valahova, és megtetszik nekik egy növény, akkor azt simán hazahozzák Magyarországra, nem számolva a következményekkel, hogy mondjuk mit hozhatnak azzal a növénnyel együtt be?
2: Lehetséges, bár elvileg nem engedélyezi a törvény, hogy csak úgy behozzanak, de természetesen azért szoktak az emberek magukkal szuvenyírt hozni. Én azt mondanám, hogy nem feltétlenül ez a legáltalánosabb módja, tehát maga az áruforgalom, ha belegondolunk, hány kamion járja az utakat, azokkal sokkal hamarabb szerintem bekerülhet. De az emberek is képesek, igen, ők is képesek akár a ruhájukon egy növénymagot behozni, vagy akár egy rovart. Tehát mindenképp ez a globális mozgás, legyen ez személy vagy árutranszport, ez a fő mozgató ereje annak, hogy ennyi idegenhonos faj kerül be bármelyik országba.
1: Igen, ha mondjuk csak az elmúlt napokat nézem, amikor egy Olaszországból érkezett zöldségszállítmány átvizsgálás, akkor élő gyíkot találtak az áruk között.
2: Igen.
1: A Nébih felhívja a figyelmet, hogy a japán cserebogár észlelése, valamint már a gyanú felmerülése is bejelentési kötelezettséggel jár. Hogy nézhet ki a kártétel ennek a cserebogárnak?
2: Nyilván végső soron a növénynek a pusztulásával jár, mivel a gyökeret támadja, ezért elkezd először elfonyadni a növény.
1: Tehát, hogyha magyarán ilyet észlelünk, akkor érdemes kiforgatni azt a növényt, megnézni, hogy mi az, ami rághatja a gyökerét. Mert például én tudom nagyon jól hobbikertészként, hogyha a muskátlim vagy bármilyen növényem a megszokottól eltérően kezd viselkedni, mondjuk kókadni, meg szárni, meg minden, azt tudom, hogy pajor van. És azt kiforgatom, az ott is van.
2: Ez is. Tehát ugyanaz az életmódot folytatja. Tehát ez is egy pajorlárva lényegében, és mondtam, az rágja a gyökeret. Nem maga a kifejlett bogár az, ami a kártételnek a zömét okozza, hanem maga a pajor. Tehát ezért, ahogy a gyökeret rágja, először csak satnyul a növény, aztán elpusztul. Ami jellemző ugye az ilyeneknél, hogy ezek általában egy helyen, tehát lokalizáltak, mivel azért ezzelnek a pajorlárvának nincs olyan nagy mozgási körzet, ezért nyilván a legközelebbi növénynek a gyökérzetére megy át rágni. Tehát ezek inkább ilyen picike foltokban jelenik meg. Az, hogy a növények elkezdenek elsorvadni, aztán elpusztulni.
1: De lehet tartani annyira mondjuk a japán cserebogártól, mint a poloskáktól? Mert ugye mostanában azért már a poloskák visszaszorulóban vannak, legalábbis az országnak egyes részein már nem találkozhatunk. Tehát például a Délalföldön 2025-ben szerintem már nem volt annyi poloska, mint az előző években. Tehát ugyanilyen elszaporodásra kell számítani, hogyha egyszer megtelepedik mondjuk a japán cserebogár? Vagy azért ezt nem fogjuk mi ennyire észrevenni?
2: Ezt nem mi, ezt nem a lakosság fogja annyira
1: a mezőgazdaságból
2: hanem
1: élünk.
2: A mezőgazdaság, igen. Ugyanúgy, ahogy azóta is van olyan poloska, amelyik iszonyatosan terjed, a tölgy csipkés poloska például, de nyilván ez a lakosságot nem érinti, hanem a tölgyerdőket, tehát az erdőgazdaságokat, illetve a természetvédelmet, ahol a tölgyesek vannak, azt érinti. Ott viszont nagyon komoly károkat okoznak Európa szerte ezek a tölgy csipkés poloskák, 2-3 milliméteres kis jószágról van szó.

0: védik őket. A tölgynél más a helyzet, tehát a tölgycsipkés poloska esetében még ilyen védekezés se lehetséges. Mert ugye a tölgyön rengeteg őshonos élőlényje, és akkor azokat is ugyanígy pusztítaná. A platánon nem annyira, tehát az egy dísznövény, amit úgy hoztak be, tehát ilyen kertészeti, városi helyeken tényleg nagyon jó el van, és mutatós is, de azon nem alakul ki, nincs olyan őshonos közösség, vagy bármilyen élőlény, amelyik igazából annyira kapcsolódna a platánhoz, hogy az zavarná, úgyhogy ott tényleg gyakorlatilag méreggel oltják be a fát, és ami rajta táplálkozik, az elpusztul.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Torma Attilával, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszékének egyetemi docensével. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vett át a kormány a Gyermekjogi Civil Koalíciótól, közölte a szervezet. Tájékoztatásuk szerint a hálózat vezetői gyermeknap alkalmából személyesen adták át Bódis Krisztina társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak a dokumentumot, mely többek között gyermekjogi és gyermekvédelmi, valamint oktatási és egészségügyi területet érintő intézkedéseket sürget. A több mint 100 oldalas reformcsomag célja, hogy rendszer szintű válaszokat adjon a magyar gyermekvédelmi, oktatási, egészségügyi, szociális és a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerében tapasztalható súlyos hiányosságokra, továbbá a gyermekjogokra.

0: adatokat valódi, ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelvé tegye, áll a dokumentumban. A szakmai anyag kiemelten foglalkozik a fokozottan sérülékeny helyzetben lévő, így például roma fogyatékossággal, illetve szegénységben élő vagy gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyerekekkel, olvasható a közleményben. Petíciót indítottak a Kazincbarcika és Miskolc közötti biztonságos kerékpárút megépítéséért, írta a Minap. A lakossági kezdeményezés célja a 26-os számú főút mentén már meglévő kerékpárút szakaszok összekapcsolása és a hiányzó szakaszok kiépítése annak érdekében, hogy létrejöhessen egy folyamatos, biztonságos kerékpáros útvonal Putnok, Vadna, Kazincbarcika, Sajó-Szentpéter és Miskolc között. A kezdeményezéshez online petíció is indult, mely folyamatosan gyűjti a támogatók aláírásait, hívta fel a figyelmet Kazincbarcika egyik kerékpáros csoportja. Úgy gondoljuk, tették hozzá, hogy a fejlesztés több tízezer ember számára jelentene biztonságosabb, egészségesebb és környezetbarát közlekedési lehetőséget a térségben. Online platformként működik tovább a Miskolc Televízió, adta hírül a minap.hu internetes portál. Június 1-től a Miskolc Televízió tartalmai kizárólag online lesznek elérhetőek. A döntést a médiapiac folyamatos átalakulása, a fogyasztói szokások változása indokolja, írták a közleményben. A Miskolc TV egy modernebb szemlélettel és a kor követelményeinek megfelelve folytatja a nézők tájékoztatását. Azt is írták, a cél, hogy rugalmasabb, interaktívabb és könnyebben hozzáférhető módon szolgálják ki a miskolciakat. A Miskolc Televízió tartalmaival ezentúl a minap.hu-n, a Minap YouTube, Facebook, Instagram és TikTok csatornáin találkozhatnak a nézők.
1: Az időjárásról.
0: A meteorológiai nyár első napján csak néhány órás napsütés valószínű, több felé várható zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is lehet. Zivatarok környezetében megerősödik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Kedden, keleten még sok lesz a felhő, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. Később egyre több helyen napos idő valószínű. Kedden délután 23 és 29 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Torma Attilával, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszékének egyetemi docensével, a japán cserebogárról, amely kapcsán figyelmeztetést adott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, miután a szomszédos országok közül Ausztria és Szlovénia mellett már Horvátországban is megjelent. Megdöbbentett az az adat, hogy az elmúlt 20 évben annyi idegenhonos rovart észleltek, mint az azt megelőző 110 évben összesen. És elsősorban egyébként ugyanazt hozzák, amit ön is mondott, a klímaváltozást és a világkereskedelem.
2: Igen. És ez valószínűleg csak fokozódni fog, és valószínűleg egyre meglepőbb, vagy számunkra megmondhatni veszélyesebb élőlények. Lásd, újra tudnám emlegetni a szúnyogokat. Tehát amikor már a szúnyogok olyan betegségeket terjesztenek Európába, mint a nílusi láz például, akkor tényleg ezeket komolyan kell venni.
1: Ha a fásszárú növényeket nézzük, és erre olvastam adatot, hogy az elmúlt 130 évben fásszárú növényeken összesen mintegy 120 fajt észleltek, sőt, hát ennél többet. Ez nagyon soknak számít, és a jövevények leginkább tetvek, poloskák és kabócák.
2: Igazából nem is olyan soknak számít, mert ezeknek a jövevényfajoknak egy nagy részének nem lesz életképes populációja. Tehát mindig, amit behurcolunk, annak a 90%-a mondhatni, az elpusztul. Egy olyan 10%-a lesz az, amelyiknek lesz itt egy megtelepedett populációja, de még az sem mindegyik kezd majd ilyen inváziószerűen terjeszkedni, hanem csak úgymond így beilleszkedik, és lesz egy önfenntartó populációja egy-egy régióba. De ezeknek a 10%-a sajnos elkezd majd nagyon-nagyon terjeszkedni, és ezek okozzák a gondokat. Hát ezért invázió, mert nagyon nagy mértékben szaporodik és terjed.
1: Miért tartják Magyarországot az egyik leginkább sérülékeny európai országnak, hogyha az idegenhonos fajokat nézzük, a klíma miatt? Tehát pontosan azért, ami mostanában a klímaváltozás miatt van Magyarországon, úgyhogy egyre nagyobb az aszály, és például a növények is, mint a fák, az ellenálló képesség egyre gyengül. Tehát így sokkal könnyebben meg tudnak fertőződni kórokozókkal?
2: Egyrészt ez is, tehát biztos, hogy a klímaváltozásnak is szerepe van benne. A másik pedig az, hogy hát Magyarország természetes és mesterséges tranzit ország. Akkora átmenő forgalom van, és ez nem csak az ember által érintett transportot mondom, tehát a kamionforgalom, áruforgalom, stb., hanem az evolúciós történet során is a Kárpát-medence az egy átmeneti zóna volt. Tehát itt a nyugati, a keleti fajok, azok gyakorlatilag itt találkoznak, meg a déliek is. A Kárpát-medencén keresztül terjedtek a múltban is, és ez azért megfigyelhető most is. Tehát a mediterrán fajoknak egy nagyon nagy része jön föl, akár a Kárpát-medencén, tehát Magyarországon keresztül is.
1: És addig nem kellett félni ezektől, hogy megtelepednek, amik kemény telek voltak? Vagy inkább azt lehet mondani, hogy alkalmazkodnak? Tehát, hogyha egy-két példány megmarad, akkor előbb-utóbb biztos lesz olyan közülük, amelyik alkalmazkodik?
2: Én azt mondanám inkább, hogy ez nyilván fajfüggő. Tehát, amelyik olyan klímáról jött, mint a magyarországi, teheszem azt olyan észak-amerikai faj, amelyik tényleg kemény teleket ért át, mint például a tölty csipkés poloska. Tehát azt ez a hideg, ami idén volt, nem fogja zavarni. Ők ilyen mínusz 10 fokig simán áttelelnek. Mm-hmm. Ha viszont nyilván egy mediterrán vagy egy enyhébb éghajlatról jött, akkor egy-egy tél az bizony visszaveti. Például megjelent Magyarországon is új imádkozó sáskák, például ne csak ilyen pici jószágokról beszélünk, ami óriási nagy ez az ázsiai óriási imádkozó sáska. Ennek például valószínűleg nem fog az OTK-jának, tehát a tojástokjának jót tenni ez a hideg.
1: Ugye nagyon nehéz védekezni ezek ellen a behurcolt, megtelepedett idegenhonos fajok ellen. Mondta a tölgyfákat, de ugye mondhatnánk a gesztenyefákat.
2: Az vagy a diófákat.
1: Igen, dióburok fúró légy, aztán ott van a gesztenyénél, a szelíd gesztenyénél a gubacsdarás. Ezeknél azért nagyon nehéz védekezni, amit ön is mondott, mert hogy óriási a méret, és hogy káros ökológiai mellékhatások miatt sem lehet vegyszerekkel védekezni. A természetes ellenség betelepítése jelentene megoldást, de ugye az is veszéllyel jár.
2: Igen. Hát igazából azt mondjuk, hogy az mellett, hogy egy-egy inváziós fajnak esetlegesen lehet valami adaptív előnye az itt élő fajokkal szemben, igazából a fő előnye az, hogy ő kiszabadul a természetes ellenségek nyomása alól. Megszabadul attól, hogy legyen neki bármi, ami fogyasztja, ami kordában tartja, mint a természetes élőhelyén. Ezért igen, elvileg az egyetlen megoldás legtöbbször az a biológiai védekezés lenne, viszont ennek is vannak természetesen kockázatai, tehát nagyon gondos, előzetes vizsgálatokat követel meg az, hogy valami ilyen fajt utána biológiai védekezésként, természetes ellenségként szintén behurcoljunk és betelepítsük. És a másik, hogy ez legtöbbször azért, ahol a biológiai védekezés működik, azok zártabb rendszerek, tehát ilyen fóliasátrak, üvegházak, ilyesmi, ahol tényleg effektívebben működik. Azért a természetben elég nehéz annyi propagulumot kijuttatni, megszaporítani is, hogy az tényleg egy ilyen esetben mindenhol hasznos legyen. Tehát az is csak inkább ilyen lokális szinten működik a biológiai védekezés, de van rá példa, hogy nem. Tehát azért előfordul. Például Ausztráliában, Új-Zélandon a kaktuszoknak a kiirtása, ugye visszaszorítása, az tökéletesen sikerült mondhatni a kaktuszmúj segítségével. Tehát vannak rá példák, de ez is gondos, sok-sok vizsgálatot igényel, mire ténylegesen kiderül, hogy alkalmas lesz egy-egy faj természetes ellenség arra, hogy használjuk őket.
1: Önök egyébként a kutatásai során, a munkái során sokszor találkoznak idegenhonos fajokkal? Akár mondjuk, hogyha a gyepi élőhelyeket nézzük.
2: Igen, elég sokszor. Igazából a munkánk egy része arról is szól, hogy ezeket az inváziós fajokat nyomon kövessük, hatásaikat megvizsgáljuk, legyen az akár rovar vagy növény. Nyilván az inváziós növényeknek első ránézésre nagyobb jelentősége van, mert hát az élőhelyeket is eleve ugye a növények alapján ismerjük föl. Nem látjuk azt, hogy milyen rovarok vagy állatok élnek ott, azok által mozognak, elbújnak. Általában növényekről mondjuk meg, hogy ez milyen élőhely. Úgyhogy elsősorban azért is tűnnek föl rögtön az inváziós növények. Meg hát a növény közösségekre épül utána a többi, a rovar közösségek, a ragadozó közösségek, tehát mindenféle utána tápláléklánc arra épül, tehát annak nagyon nagy jelentősége van, de ugyanígy szoktunk természetesen foglalkozni azért az inváziós ízeltlábú fajokkal mi elsősorban.
1: Hogyha a jelenlegi helyzetet nézzük, akkor van már olyan faj, ami veszélyezteti az őshonos faunát itthon?
2: Van. Ugye ilyen volt a selyemkóró, meg még az is, ami a kiskunsági homokgyepeket eléggé veszélyezteti, de ennél valószínűleg sokkal nagyobb szerepe lesz a homoki prérifűnek, ami egy néhány éve került be Magyarországra, és nagyon-nagyon nagy léptékben terjed.
1: De én most ízeltlábúra gondolok.
2: Ami úgy előzönli.
1: És ami gondot okozhat, mert ugye azt látjuk bizonyos élőlényeknél, tehát például, hogyha a halakat hozzuk, ott azért látjuk, hogy például az amurgép az mit művel. Tehát, hogy vannak bizonyos élőlények, amelyeknél látjuk a hatást, és hogy miért emelik fel a szavukat a természetvédők. De hogy az ízeltlábúak között van olyan, ami azon kívül, hogy mondjuk nagy kártételt okoz mezőgazdaság számára, vagy éppen az erdőkben, az őshonos faunára is veszélyt jelent. Mert ugye a növényeket hamarabb észrevesszük, mint ezeket a pici rovarokat.
2: Igen. Most azon gondolkodom, hogy igazából sok van, amelyik gondolkodik. Tehát ott van a Harlequin katica, köztudott, hogy a többi katicát kiszorítja, tehát teljesen megváltoztatja úgymond a katica közösséget. Gyakorlatilag tényleg kiszorítva, ahol ő megjelenik, a többi őshonos katica fajt. Azért is, mert egy viszonylag ellenállóbb, illetve azért is, mert egy katica betegséggel szemben rezisztens, míg a többi katica az nem.
1: Na de a Harlequin katica az nem véletlenül került be.
2: Nem véletlenül. Bár Magyarországra már igen, tehát a terjedt Németországból. Ugye a németországi populáció volt, amelyik igazából berobbant és elszabadult. De nyilván ez véletlenül behurcolt fajoknál is ugyanígy előfordulhat. Például szerintem a városokból már az esetleges őshonos ilyen fajokat, amíg a fákon, például poloskák, Rafigaster nebulóza vagy hasonló fajok, amik inkább egy kicsit a bokrosabb helyeket szeretik, azokat szerintem már rég kiszorította az ázsiai márványos poloska.
1: De annyira érdekes ez az egész, mert ugye a kereskedelem nem fog megállni. Tehát ha például a dísznövénykereskedőket nézzük, ők azért abban érdekeltek, hogy minél többet adjanak el, még akkor is, hogyha mondjuk időnként kártérítést kell fizetniük a szabályok megszegésért. Tehát akkor eljöhet az az idő, amikor teljesen átalakul mondjuk itt Magyarországon is a rovarvilág? Tehát, hogy sokkal inkább visszaszorulnak az őshonos fajok, és inkább behurcolt idegen fajok lesznek a jellemzőek?
2: Bizonyos szinten igen, más szinten viszont nem, mert ahogy behurcoljuk ezeket az élőlényeket, előbb-utóbb be fogjuk hurcolni, vagy akár önmagától meg fog jelenni az ottani természetes ellensége is. Lásd be, hogy a parlagfűnek nagyon sokáig nem volt, most már van ugye a parlagfű bogár, ami fogyasztja, de ott van a parlagfű bogárnak a természetes ellensége is, ami őt fogyasztja. És egyik se őshonos Magyarországon. Tehát ugyanígy valószínűleg előbb-utóbb meg fog jelenni akár a tölgy csipkés poloskának az, ami majd őt fogyasztja, vagy parazitálja. Az, hogy melyiknél mikor, hát az előre jelezhetetlen. Tehát ez miatt én azt mondom, hogy egy ilyen teljes átalakulás azért nem lesz megfigyelhető, illetve mindig az a kérdés, hogy milyen rendszer az, amit vizsgálunk. Mert vannak egyszerűen sérülékenyebb élőhelyek, meg vannak elég stabil élőhelyek. Nem mindenhova tud ugyanolyan sikerrel betörni egy-egy inváziós faj. Például nekem van egy olyan gyanú, hogy a városokban, tehát én például itt Szegeden szerintem azért nem látok annyian ázsiai márványpoloskát, mert felzabálták őket az ázsiai imádkozó sáskák.
1: Tehát a természetes ellenség ott van.
2: Igen, igen. És most már nem csak a városokban, most már falun is. Uh-huh. Még egyelőre természetes élőhelyen nem, de ember lakta települések körül azért már megjelentek. Megmondom, kisebb falvakba is, kisebb-nagyobb falvakba is, tehát ami nem kifejezetten olyan városi élőhely, mert ugye a városi klíma az sokszor kedvező az ilyen inkább melegkedvelő fajoknak. Tehát ez még plusz rá segít. Nem véletlenül a városok sokszor gócpontjai az ilyen terjedésnek.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a japán cserebogárról hallottak, melynek kapcsán felhívást adott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A rovar észlelése, valamint már a gyanú felmerülése is bejelentési kötelezettséggel jár. A gyanús egyedek, illetve a feltételezett kártétel észlelésekor haladéktalanul értesíteni kell az illetékes vármegyei kormányhivatalt, valamint a Nébihet. Az időben megtett lakossági bejelentések ugyanis kulcs szerepet játszanak a károsító hazánkba történő behurcolásának és további terjedésének megelőzésében.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Magyar Köztársaság nem Sulyog Tamásé, nem is Orbán Viktoré, nem egy párté és nem egy politikai rendszeré, hanem a magyar emberek közös alkotása, mondta a miniszterelnök hétfőn a Sándor Palota előtt tartott rendkívüli sajtótájékoztatón, miután Görög Márta igazságügyi miniszterrel felkereste az államfőt. Magyar Péter hangsúlyozta, azért jött ma el az államfőhöz, hogy beszéljenek a felelősségéről, mert a Magyar Köztársaság egyik legfontosabb intézményének tekintélyét szeretnénk helyreállítani. Magyar Péter közölte, a találkozón nem mondott le Sulyog Tamás köztársasági elnök. Guinness rekord kísérlettel 5100 liter bölényhúsból készült gulyással ünnepelték a városalapítás 420. évfordulóját Nagyszalontán. A rekordkísérlettel a párciumi város idegenforgalmát fejlesztenék, közölte Török László polgármester a Krónika.ro portálnak. A Bihar megyei kisvárosban a hétvégén háromnapos rendezvénysorozattal emlékeztek arra, hogy Bocskai István fejedelem 1606-ban 300 hajdút telepített Nagyszalontára, és ezáltal a település városi rangot kapott. A 18.000 lakosú városban a hétvégén kulturális és sporteseményekkel, koncertekkel ünnepeltek. A református templomban tartott vasárnapi hálaadó istentiszteleten díszpolgári címet adományoztak Mikló Ferenc nyugalmazott esperesnek, egykori nagyszalontai lelkipásztornak a helyi magyarságért végzett elkötelezett munkájáért, közösségépítő tevékenységéért. A rekordkísérletből befolyt összegből turisztikai kisvonatot szeretne vásárolni a város, ezáltal fejlesztve az idegenforgalmat. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei pénzügyőrök rejtett kapcsolót találtak egy kamionban, ezzel pihenőidőre kapcsolhatta a digitális menetírót a sofőr. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szakemberei szerint a sofőr menet közben is kapcsolhatta a digitális menetírót, miközben a kamion haladt, a tahográf azt rögzítette, hogy a jármű egy helyben áll, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn. A közlemény szerint a járőrök az Arnóti mérlegállomásnál ellenőriztek egy lett rendszámú kamiont, amikor kiderült, hogy a jármű a megengedett legnagyobb ösztömegét meghaladva túlsúllyal közlekedett, ezért vizsgálták át alaposan, ekkor találták meg az eszközt. A teszt során a jármű sebesség visszajelzője végig a valós tempót mutatta ugyan, azonban a menetíró készülék pihenőidőt rögzített. Az ügyben a külföldi céggel szemben közigazgatási hatósági eljárást indítottak, és összesen 740.000 forint bírságot szabtak ki, amit a fuvarozó az ellenőrzés napján meg is fizetett, áll a közleményben. Egy magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze vasárnap délután Dél-Csehországban, közölte a cseh rendőrség. Az autóbuszban mintegy 30 ember utazott, közülük 9-en könnyebb sérüléseket szenvedtek. Nekik a helyszínre kiérkező mentők nyújtottak segítséget, majd újabb vizsgálatokra kórházba szállították őket, de időközben már mindenkit kiengedtek. A szlovák rendszámú személygépkocsi utasai közül egy nő súlyos, egy férfi pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett. A rendőrség azt feltételezi, hogy a síkos, vízes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó személyautó megcsúszott, átkerült az út másik oldalára és összeütközött a busszal. Csehországon esővel kísért vihar vonult át, mely sok helyen fákat csavart ki, villany- és telefonvezetékeket rongált meg. A baleset is éppen ilyen esőben, viharban történt.
0: Az időjárásról.
1: Több felé várható zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is lehet. Zivatarok környezetében megerősödik a szél. Kedden, keleten még sok lesz a felhő, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. Később egyre több helyen napos idő valószínű. Kedden délután 23 és 29 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinműsora, én pedig Huszár Kata vagyok. Kedves hallgatóink, mai magazinműsorunkban elsőként a szezonális gyümölcsökről és zöldségekről lesz szó, egészen pontosan ezeknek a megtisztításáról, tárolásáról. Egyre többféle szezonális zöldséget és gyümölcsöt kaphatunk, azonban nem szabad megfeledkeznünk a felhasználás vagy elfogyasztás előtt ezek alapos tisztításáról. Ebben segít majd, ebben ad majd tanácsokat Hellig Ferenc, a Nébi élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Fontos azt tudni, hogy ezeknek a termékeknél, főleg amik földből kihúzva fogyasztunk, tehát újhagymát, retket, maga a föld az különböző baktériumokat, kórokozókat hordozhat, ezek elfogyasztása gastroenterális tüneteket okozhat, tehát lényeg az, hogy ezeket mindenképpen pucoljuk meg alaposan, illetve az esetlegesen árusítás közben rárakódott por, egyéb szennyeződések eltávolítása is fontos. Azt is szokták mondani, hogy esetleg növényvédőszer maradék van rajta, azért szerencsére a gazdák betartják a permetezési napló vezetésének a kötelezettségét, tehát elméletek nem kerülhetnek már a piacokra, kereskedelmi egységbe olyan termékek, amin egészségügyi várakozási időn belüli növényvédőszer maradhat rajta, de a mosás mindenképpen hasznos itt is.
1: Ezt követően az év élőhelyéről lesz szó. Idén először megválasztották az év élőhelyét hazánkban, ez pedig a fáslegelő lett. A fáslegelők hazánk számos részén megtalálhatóak, például Borsodabúj Zempén vármegyében is, épp úgy Miskolc környékén, mint Mezőkövesd vagy Kesznyéten térségében. A témával kapcsolatban Kovács Gergely Károllyal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület élőhelyvédelmi szakosztályának titkárával beszélgetünk.
3: Egy nagyon szép és idős fáslegelőn, ilyen 100-200-300 éves, hatalmas, terebélyes, gyönyörű fák vannak, de fáslegelő az is, amin mondjuk ilyen 25 éves fák vannak, mert valahogy el kell kezdeni a folyamatot természetesen, és a legelőerdő meg a fáskaszáló pedig bizonyos különbségek mutatkoznak. A legelőerdő nyilván egy jóval zártabb, de azért nem ilyen gyufaszál vagy marokkópálca egyenességű, és valahol csak ott fönt 30 méter magasságban egy kis lombkoronát növesztő fákat tartalmaz, hanem a legelő jószág és az erdő kiélés, így mondják ezt a folyamatot, ami évezredek óta tart. Az emberi tevékenység megváltoztatta a zárt erdőt, akár megváltoztatta a ligetes erdőt, és kialakult valami, ami ember nélkül nem létezne.
1: Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok!
0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket!
1: Kedves hallgatóink, hogyan tisztítsuk meg helyesen a szezonális gyümölcsöket és zöldségeket? Ebben segít a Nébi. A miskolci piacokon és élelmiszerboltokban is egyre többféle szezonális zöldséget, gyümölcsöt kaphatunk, azonban nem szabad megfeledkeznünk a felhasználás vagy elfogyasztás előtt ezek alapos tisztításáról. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal oktatási programja ezzel kapcsolatban gyűjtött össze egyszerű és praktikus tanácsokat. Mindezekről Hellig Ferenccel, a Nébi élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesével beszélgetünk.
2: Már rengeteg friss, szezonális zöldséget és gyümölcsöt találunk a üzletek polcain, illetve a piacokon. Ezek nagyon magas tápértékűek és vitaminnal vannak tele. Viszont ahhoz, hogy az élelmiszerbiztonsági kockázatokat kiszűrjük, fontos azt tudni, hogy ezeket a termékeket hogy kell megtisztítani. Elsődlegesen a leveles zöldségeket, salátát, spenótot, azt mindenképpen szedjük szét levelekre, és áztassuk be hideg vízbe, hogy az esetleg benne lévő rovarszennyeződések fölúszanak a víz tetejére, és ezután fogyasszuk el őket. A keményhéjú zöldségeket, például uborkaretek, célszerű folyóvíz alatt egy arra szolgáló szivacsal jól megdörzsölni, leögríteni, és utána lehet fogyasztani, így akár a héjukat is meg tudjuk enni, amiben szintén sok hasznos tápanyag található. A puha, bogyós gyümölcseket, mint például az eper, málna, viszont nem célszerű se áztatni, se dörzsölni, Itt mindenképpen a hidegvizes mosást javasoljuk, azonban mosás előtt távolítsuk el az esetleges puha, perészes vagy rothadt szemeket, hogy ezek már ne kerüljenek a tányérra. Ha ezeket az alapvető szabályokat betartják a fogyasztók, akkor biztos, hogy jó ízűen és biztonságosan fogyaszthatják el a szezonális termékeket.
1: Mi történik egyébként, hogyha nem helyesen mossuk meg, vagy tisztítjuk meg a zöldségeket, gyümölcsöket? Mondjuk teszem azt, nem tudom, kimaradt pár szem, nem vagyunk elég alaposak, vagy ha például valaki mondjuk egyáltalán nem is mossa meg, bár ilyet már szerintem egyre kevésbé hallunk.
2: Hát reméljük, hogy nem, igen. Fontos azt tudni, hogy ezeknek a termékeknél, főleg amik földből kihúzva fogyasztunk, tehát újhagymát, retket, maga a föld az különböző baktériumokat, kórokozókat hordozhat, ezek elfogyasztása gastroenterális tüneteket okozhat, tehát lényeg az, hogy ezeket mindenképpen pucoljuk meg alaposan, illetve az esetlegesen árusítás közben rárakódott por, egyéb szennyeződések eltávolítása is fontos. Azt is szokták mondani, hogy esetleg növényvédőszer maradék van rajta, azért szerencsére a gazdák betartják a permetezési napló vezetésének a kötelezettségét, tehát elméletek nem kerülhetnek már a piacokra, kereskedelmi egységbe olyan termékek, amin egészségügyi várakozási időn belüli növényvédőszer maradhat rajta, de a mosás mindenképpen hasznos itt is.
1: Ilyenkor egyébként általában a növényvédőszerek eltávolítása a legfontosabb, mert bennem például felmerül olyan is, hogyha mondjuk valaki nem a piacon vásárol, hanem egy nagy áruházban, egy szupermarketben, akkor sokan össze is fogdoshatják azt a gyümölcsöt, vagy esetlegesen zöldséget, amit megveszünk, és azért, hogy sokszor én arra gondolok, hogy azokat a kórokozókat is szeretném eltávolítani a lemosáskor.
2: Így van, ez nagyon fontos, amit ön is mondott, hogy esetleg egy betegember beleköhög a kezébe, beletüsszent, és utána azzal a mozdulattal megfogja azokat a termékeket, amiket mi választunk. Ezért is fontos, hogy mindenképpen öblítsük le ezeket a zöldséggyümölcsöket.
1: Ha például csomagolása szerint mosott egy termék, általában szerintem salátákkal találkozunk ilyen állapotban, hogy be van csomagolva, és ha jól tudom, valami ilyesmi szerepel rajta, hogy mosott, fogyasztásra kész termék, azokban általában megbízhatunk?
2: Igen, ezeket mindenképpen engedélyezett üzemekben állítják elő megfelelő technológiával és hatósági felügyelet alatt, tehát azt mondom, hogy ezek biztonságosak és akár mosás nélkül is elfogyaszthatók.
1: Milyen szabályok érvényesek egyébként, hogy mondjam, a tisztaságukat tekintve a zöldségekre, gyümölcsökre? Mert ugye otthon például szerintem sokan, akik mondjuk termesztenek gyümölcsöt, zöldséget, ugye tisztában vannak azzal, hogy mondjuk ők nem permeteztek, tehát a fáról leszedve ehetik, nem tudom én, az almát, barackot. A répát sokan elvermelve, ha jól tudom, még mindig akár homok között tárolják. De hogyha egy boltban veszünk meg egy zöldséget vagy gyümölcsöt, mi az, amit alapvetően el kell, hogy várjunk a tisztaságát tekintve?
2: Itt mindenképpen nagyon fontos azt elmondani, hogy az élelmiszer vállalkozó felelőssége az, hogy a kereskedelmi egységekbe csak olyan termék kerülhessen, ami biztonságosan fogyasztható. Ezt az áruházak is egy saját minőségbiztosítási rendszer keretében ellenőrzik, illetve a NABI is szúrópróbaszerűen, illetve éves monitoring vizsgálatokat végez. Tehát azt lehet mondani, hogy ami már a boltok polcain vagy a piacokon megtalálható, az biztonságosan fogyasztható azzal, hogy amit a legelején beszéltünk, ezeket a termékeket megfelelő módon mosni, tisztítani kell.
1: Milyen gyakori egyébként a NABI részéről, illetve a hatóságok részéről ez az ellenőrzés? Mert ha jól tudom, például legutóbb arról adtak hírt, hogy egy soroksári parkolóban csaptak le olyan illegális árusra, akinél aztán nagyon nagy mennyiségű illegális gyümölcs volt.
2: Így van, a NABI, illetve fontos kihangsúlyozni, a megyei és járási hivatalokban lévő kollégáink folyamatosan végzik az ellenőrzést. Éves szinten majdnem 100 000 monitoring vizsgálat is történik, természetesen nem csak zöldség, gyümölcsre, hanem tejtermékekre, húsokra és egyéb termékekre, és ezért is mondjuk azt büszkén, hogy most már több évtizede Magyarországon élelmiszerbiztonsági szempontból messze az uniós átlag fölött van, tehát a vásárlók biztonságban vannak, mert a hatóság is figyel, és a vásárlók is egyre tudatosabbak.
1: Nagyon fontos azt gondolom, hogy hogyan tároljuk a megvásárolt zöldségeket, gyümölcsöket, hiszen azért például vannak olyan kényesebb gyümölcsök, gondolok itt esetleg is a málnára vagy az eperre, amit egyáltalán nem mindegy, hogy a konyhapulton tartunk, a hűtőbe tesszük. Itt ezeknél mire kell figyelni?
2: Nagyon fontos az, hogy amikor a kereskedelmi egységben megvásároljuk ezeket a termékeket, akkor látjuk, hogy hűtőből vesszük el, vagy kint a eladó térben van, és ezt a tárolási módot is folytassuk otthon. Felhasználásig nem mossuk meg a termékeket, kizárólag akkor kezdjük el őket megpucolni, mosni, amikor közvetlen felhasználásra kerül, mert ez mindenképpen minőségromlást okozhat. Figyeljünk arra is, hogy amikor a hűtőszekrénybe tesszük a termékeket, akkor az erre szolgáló alsó rekeszbe helyezzük el a zöldséggyümölcsöt. Ez egyrészt hőmérséklet szempontjából is fontos, illetve azért, hogy az esetleges földes áru ne szennyezze be a hűtőben lévő egyéb termékeket, húskészítményeket, tejtermékeket, és így biztos, hogy biztonságos lesz a termék fogyasztása.
1: Miben jó egyébként tárolni zöldséget, gyümölcsöt? Mert én például már személy szerint észrevettem, hogy mondjuk a sárgarépának emlékeim szerint nem teszi út, hogyha én nylon zacskóba teszem be a hűtőbe.
2: Így van, hát a sárgarépa esetében például azt is szoktuk mondani, hogy nem muszáj hűtőbe rakni, ha van egy olyan hűvös, száraz helység, ugye régen spájzok vagy pincékbe tárolták, akkor sokkal hosszabb ideig eltartható. Ami eleve csomagolva vesszük, tehát például málnát, amit ön is említett az előbb, vagy celofánba csomagolt spenótleveleket, vagy salátaleveleket, azokat az eredeti csomagolásába helyezzük el a hűtőszekrénybe.
1: Egy pici tippet én azt kérem, adjunk a hallgatóknak. Hol tudnak mindezeknek az információknak, tanácsoknak utána nézni?
2: A NEBI honlapján folyamatosan frissítjük ezeket az információkat, illetve minden közleményünk megtalálható ott. Tehát aki nem tudta megjegyezni pontosan ebből a műsorból, hogy hogyan kell a zöldséggyümölcsöket megmosni, ezt megtalálja a NEBI honlapján.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hellig Ferencet, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét hallották. Nem.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, idén először megválasztották az év élőhelyét hazánkban. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tavaly alakult legújabb szakosztálya, az élőhelyvédelmi szakosztály, három élőhelytípust nevezett meg, melyek közül lakossági szavazással döntötték el, hogy melyik legyen 2026-ban az év élőhelye. Az egy hónapig tartó szavazáson a Szikes-tó, a Láprét és a Fáslegelő vetélkedését utóbbi nyerte, így 2026-ban ez az érdekes másodlagos élőhely viselheti az év élőhelye címet. A fáslegelők hazánk számos részén megtalálhatóak, Miskolc környékén épp úgy, mint például Mezőkövesd vagy Kesznyéten térségében. Az év élőhelye programmal szeretné az Egyesület szakosztálya évről évre egy-egy élőhelytípust közelebb vinni az emberekhez, bemutatni szépségüket, jelentőségüket, élővilágukat, megvizsgálni az adott helyek állapotjavításának lehetőségeit, és el is végezni ilyen beavatkozásokat. Ebben az évben számos programot szerveznek majd ennek érdekében, többek között itt Borsod-Abaúj-Zemplénvár megyében. A témával kapcsolatban Kovács Gergely Károllyal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület élőhelyvédelmi szakosztályának titkárával beszélgetünk.
2: A Madártani és Természetvédelmi Egyesület élőhelyvédelmi szakosztály az 2025 májusában alakult. Ahogy így látom, az első ilyen országos jelentőség, vagy országos hírű akciónk ez az év élőhelye volt. Ugye nagyon sok ilyen évfaja, vagy most már nem csak fajokra, hanem ásvány, ősmaradvány, nyersanyag, nagyon sok mindenből választanak év valamiét, és

és egy újabb lehetőség arra, hogy jobban megismerjük testvéreinket, hogy tudjuk valóban élő templommá növekedni a te lelked által. Könyörgünk, maradj velünk, és hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen.

Szabó Lőrinc, az első vers. Első versemet egy nyári napon írtam a hortobágyi vonaton. Magam voltam. Dél, tücskök, vad meleg, durúzsoltak, álltak a kerekek. Vártunk, döcögtünk, ett az unalom. Ohatnál végigdőltem a padon, úgy kábított már a tücsök zene meg a sínek egyhangú üteme. Így lesz ez Balmazik, Debrecenig. Ásítoztam. Dúdoltam valamit, valami zsongót. Zsongott, kattogott a vonat és világ. És egyszer csak, ahogy rakosgattam a ringó szavakat, rímbe kattant bennem két gondolat. Ez felébresztett, mint valami vicc. Vers. Nagyot néztem. Hogy is volt csak? Így? Egész jó játék. De fog menni? Ment. Felfrissülve értem el Debrecen.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. A kőerdő óriásai. Megy tovább Palkó, megy, s a 12. napon eléri szikkasztó szomjú pusztaságának a szélét. Már éppen ideje volt, mert a szeme belefáradt az örökös, száraz semmi nézésébe. Amint megy, egyszerűen észreveszi, hogy szép zöld füvön lépeget, és nem sívó homokon. A szemhatáron pedig erdő emelkedik, lombos koronájú, de nem akármilyen, mert olyan fák állottak abban, hogy na, égig ugyan nem értek, de a felhők hasát meg-megbirizgálták. Ahogy közelebb került, hallja, hogy ugyan csattog a fejsze az erdőben. Beljebb megy és látja, hogy három óriás vágja a fát. Akkor a fejsze a kezükben, hogy azt még megemelni se tréfa. De hiába csapkodják a fák törzsét, egy forgács nem sok, de annyi se pattant le róluk. De nem is pattanhatott, mert azok a fejszék fából voltak, a fák meg csupa merő kőből. Márpedig, amióta világ a világ, fával még nem vágtak követ. A három óriás oda volt láncolva az erdő közepében álló irdatlan sziklához. Csörömpölt a lánc, csattogott a fejsze, fújtak az óriások a fáradtságtól, de semmire sem mentek. Megálljatok, hé! Kiáltotta el magát Gyöngyharmad Palkó, de igen-igen nagyot kellett kiáltania, hogy ebben a lármában meghallják. Éppen háromszor kellett ordítania, mire az egyik óriás, a legkisebbik, de ez is volt akkora, mint egy nagyra nőtt torony, leeresztette a fejszét és elkezdett körülnézegetni.
1: Ho-ho-ho!
0: Bömpölt el magát. Ember szagot érzek! Erre mind a három kezd körbe szimatolni és nézegetnek. Na hát, ha ember szagot érzel, akkor jól érzed, gondolta Palkó, és előugrott a sűrűségből. A csodálkozástól egyszerre mind a három óriás leült a földre. Megtán azért, hogy így közelebbről lássák Palkót.
1: Hát, te emberizing, hogy kerülsz ide, ahol még a madár se jár?
0: Én biz a kacskaringi bújtorján keresem.
1: Na, azt rosszul teszed, fiam,
0: mondta a legnagyobb óriás, akit úgy hívtak, hogy Faraki.
1: Nem tudod te, kiféle, miféle ő, sokkal erősebb nálunknál. Hát ide néz, látod rajtunk ezeket a láncokat? Ezeket kacskaringi bújtorján verette ránk 77 esztendő, meg 7 hónapnak és 7 napnak előtt. Akkor győzött le bennünket töménytelen seregével. Az büntetésül azt szabta ki ránk, hogy vágjuk ki ezt a legnagyobbik kőfát fabaltával, és a kőfa kellős közepéből faragjunk neki egy pálcát, de az olyan legyen, hogy ha akarja, szóljon, mint a furuja, meg mérges kígyóvá is változhassék. Ha meg úgy tartja a kedve, hát kard is legyen, és helyette hadakozzék. De nem tudjuk ezt a fát kivágni, mert kőből van. Ez kőerdő, és hiába öljük, pusztítjuk magunkat, annyira se jutottunk, hogy bár egy forgácsot lepattintsunk a törzséről.
0: A három behemót óriás, amint ezt elbeszélte, nagy búba bánatba esett. Úgy folyt a könnyük, hogy abból mentem patak támadt, és ha Palkó félre nem szökik, tám még el is sodorja.
1: Nem is járt erre élő ember azóta, csak egyetlen egy,
0: magyarázta Maraki, a legkisebb az óriások közül.
1: Azt megkértük, hogy szabadítson meg bennünket, de hiába kértük, mert azt válaszolta, hogy sietős a dolga, azt nem ér rá velünk bajlódni, aztán megjárta, de úgy megjárta.
0: Ugyan bizony. Hogy hívták azt az embert? Kérdezte Palkó.
1: Hát valami Gyöngyharmadnak vagy, hogy
0: felelte a közbelső óriás Karaki.
1: De nem juthatott messzire, mert oda át az erdőn túl megfogták Kacskaringi bújtorján istrázsai, és hogy mi lett vele, azt ne is kérdezd, mert rosszak azok az istrázsák, kegyetlenek. Élve még senki nem szabadult a markukból. Van nekik egy kapitányuk, úgy hívják, hogy Déligevő. Az a Kacskaringi bújtorján főkamarásának az inasa, az parancsol felettük. Az olyan kegyetlenül rossz ember, ha meglát, menten lecsapatja a fejedet. Annak a gyöngyharmatnak is az lett a sorsa.
0: No hát, úgy tudjátok meg, ti három óriások, felelte Palkó, hogy én az unokája vagyok annak az embernek. Én, gyöngyharmat Palkó, és olyan egy igaz szavamra mondom, ahogy itt állok, hogy megszabadítlak benneteket, ha addig élek is. Felugrott a három óriás örömében, és elkezdett táncolni. Rengett a föld, csörömpölt, verdesett, csattogott a lánc. A legkisebbik felkapta Palkót, és feldobta, de olyan magasra, hogy csak repült, repült egy órán át, csak azután kezdett megint lefelé esni. Palkó bizony először megijedt, hogy mint lesz, s hogy lesz, tám vissza se ér többet a földre, hanem aztán úgy gondolta, hogy ha már megtették madárnak, akkor legyen haszna is belőle, és igen-igen nézegetett mindenfelé. A messzeségben, de olyan messze, hogy annál messzébb már nem is lehetett volna látni, hát lát valami nagy csillogást, villogást, de olyant, hogy még ebből a rettentő nagy messzeségből is megfájdította a szemét. Azon innen lát szép sejem réteket, virágba borult fákat, meg patakok ezüstpántlikáját, még azon is innen egy olyan szakadékot, hogy mire az aljára ért a tekintete, egészen belefáradt. A szakadék fenekén pedig, hát ott bizony nem látott semmit, mert mit is láthatott volna. Ami ott rejtőzködött, azt jobb volt neki nem is látnia. Lassan-lassan kezdett visszafelé esni Palkó, és elgondolta magában, hogy ugyan mi lesz belőle, amikor a földre ér. Bizony úgy szétlapul, hogy még vakaró kanállal se szedik össze, legkisebb porcikáját sem. Na hát, ha így gondolta, rosszul gondolta, mert azért volt eszük az óriásoknak is. Nagy bőrkötényüket oda tartották Palkó alá, és ő úgy belehuppant a faraki kötőjébe, mint ha egyenesen tollupárnába esett volna. Az óriás pedig szép csendesen letette a földre, aztán oda kuporodtak mind a hárman, Faraki, Karaki, meg Maraki, Palkó mellé.
1: Most aztán mondd meg nekünk, gyöngyharmat Palkó, hogyan szabadítasz meg bennünket a nehéz rabságból? De ha igazán meg nem teszed, amit ígértél, akkor baj lesz. De ha megteszed, úgy tudd meg, hogy holtig szolgálunk neked.
0: Palkó ezt felelte.
1: Ha én egyszer azt mondtam, hogy igen, hát akkor igen. Nem szekér a szavam, hogy vissza lehessen fordítani, hanem ide hallgassatok. Mondjátok meg nekem, próbáltátok-e már elszakítani a láncot?
2: Ne bolondoz, hát már hogy ne próbáltuk volna.
1: Igen, de hogy?
2: Hát úgy, hogy rángattam én is, meg tépték ők is, de hát erős ez a lánc. Olyan kovácsai vannak Kacskaringi bújtorjának, akik értik a mesterségüket.
1: Hát hárman egyszerre próbáltátok-e?
0: A három nagy idétlen óriás, Faraki, Karaki és Maraki egymásra bámult.
2: Egyszerre?
1: Ha úgy bizony még nem.
0: No, akkor próbáljátok meg most. A három óriás nekiugrik a láncnak. Húzzák, de úgy, hogy még a szemük fehérje is beleveresedik. De a lánc nem enged.
1: Na még egyszer,
0: biztatta őket Palkó.
1: Segítek én is,
0: gondolták az óriások, amit gondoltak, hogy ugyan mit számít az ő rettentő nagy erejük mellett ennek a figyfirigy Palkónak a szúnyogni segítsége, de azért nem akarták csúffát tenni, és nem szóltak, hanem megint nekiveselkedtek a lánctépésnek. Húzzák egyszer, húzzák kétszer, húzzák háromszor, a lánc nem enged. Hanem aztán, amikor negyedszer is nekifeküdtek, odaugrik Palkó, ránt egyet, s a lánc úgy elpattant, hogy ányóriás, annyi felé vágódott. Mert van az úgy, hogy már éppen csak egy cseppecske erőfeszítés kell ahhoz, hogy a legvastagabb lánc is elpattanjon, és ezt a szikrányi erőt éppen Palkó adta bele.
1: Na, volt is hálálkodás, és a Palkó rájuk nem parancsol, talán megint felhajítják veszett boldogságukban. De alig szólt rájuk, úgy megjámborodtak, mint a komondorok a juhász szavára. Mik parancsolsz, kicsi gazdánk? No, ide hallgassatok, kedves szolgáim, Faraki, Karaki, Maraki. Én most elmegyek Kacskaringi bújtorjához, be a kastély a legbelső szobájába. Abban áll egy vasláda, a vasládában ezüstláda, az ezüstben aranyláda, az aranyban gyémántláda. És abban a gyémántládában van az, amit én keresek. Azt én Kacskaringi bújtorjántól elveszem. Ha lehet szép szóval, ha kell ravassággal, ha másképpen nem megy, akkor erővel.
2: Hát kezdjed mindjárt a harmadikon,
1: tanácsolta a legnagyobbik óriás.
2: És ha erő kell, akkor itt a miénk. De úgy vigyázz, hogy erről a Kacskaringi bújtorjáról mindenki azt beszéli, olyan erős, hogy még hármunkkal is elbír. Pedig nálunk erősebb még nem született erre a világra. Egy ujjával elnyom, mint téged, Palkó gazdánk.
1: No, ha olyan nagyon erős, kapja tenyerére a földet, és hajítsa keresztül a holdon, tréfálkozott Palkó. Egyet se féljetek, amíg engem láttok.

eger, a földet, a folyót, a helyeket. Köszönöm a légzéshez szükséges levegőt, és hogy boldogabb vagyok, mint bármikor azelőtt, amit a le-

Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ha Súlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Magyar Péter kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, melyet az elmúlt évek hallgatásai és mulasztásai, vállalhatatlan döntései megtépáztak. A miniszterelnök elmondta, tájékoztatta az elnököt arról, hogy ha nem mond le önként, a döntéséről tájékoztatja a Tisza párt frakcióját, és haladéktalanul megkezdik a szükséges eljárásokat. Jelentette ki, Magyar Péter azt is elmondta, a köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. Magyar Péter rámutatott, a köztársasági elnök leváltása vagy lemondása esetén az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök megválasztásáig az országgyűlés elnöke látja el a hivatalát, abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat. A vasutasok szakszervezete hétvégi kongresszusán kiállt a MÁV személyszállítási ZRT-től elbocsátott tisztségviselője mellett, és felszólítja a cégvezetést, hogy azonnal vegye vissza Nika Istvánt, közölte az érdekképviselet hétfőn. A tájékoztatás szerint Meleg János a vasutasok szakszervezete elnöke a szakszervezet kongresszusán felidézte, hogy a munkáltató május 8-án azonnali hatállyal felmondott a békéscsabai szakszervezeti tisztségviselőnek, aki rendre felhívta a munkaadó figyelmét a számtalan, balesetveszélyes műszaki problémára és egy nagyértékű közbeszerzési csalásra is. Elindult az EduMod, az első magyar felsőoktatási pedagógiai módszertani tudástár, melyet a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem fejlesztett az intézmény oktatásfejlesztési irodájának szakmai koordinációjával, közölte a felsőoktatási intézmény hétfőn. A közlemény szerint az online platformon módszerleírások, segédanyagok, sablonok, feladatok és értékelési eszközök érhetők el, melyek támogatják a korszerű oktatási megoldások mindennapi alkalmazását. A rendszer bevezetési szakaszában több mint 70 módszert töltöttek fel az oktatásfejlesztési szakértők, azonban mostantól a tudástár bárki számára nyitott, hogy feltöltse a közösség számára az általa kipróbált módszertani megoldásokat, tették hozzá. Májusban túllépett a lakáspiaci kereslet és kínálat az idei mélyponton. Élénkült a lakáspiac mindkét oldala, a kínálat 2%-ot meghaladó bővülésével párhuzamosan a kereslet 1,2%-kal erősödött havi összevetésben, közölte az ingatlan.com hétfőn. Kiemelték, éves szinten kicsit árnyaltabb a kép, bár a kínálat majdnem 6%-kal nőtt, így jelenleg már 144 ezer lakás és ház hirdetéséből válogathatnak a vevők, ugyanakkor a kereslet még 9%-kal elmaradt a tavalyitól. Hozzátették, hogy az országon belül jelentős különbségek vannak, valamint az új és a használt lakások is teljesen eltérő pályán mozognak. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője hangsúlyozta, a növekedés motorját inkább a társasházi lakások jelentik a házakkal szemben. A szakértő szerint azonban az egyelőre kérdés, hogy mennyire lesz tartós a növekedés. Egyre több a kullancsok száma az országban, az időjárás alakulásának függvényében márciustól júniusig, júliusig, majd újra szeptembertől októberig, illetve novemberig fordulnak elő nagy számban. A kullancs főként a kutyákat veszélyezteti, ma már számos korszerű gyógyszer és kezelési módszer is ismert. A legelterjedtebb a rácseppentő oldatok havi rendszerességgel történő alkalmazása, mondta dr. Kis Daniella, a Miskolci Állatkórház orvosa.
0: Az időjárásról.
2: Többfelé várható zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is lehet. Zivatarok környezetében megerősödik a szél. Kedden, keleten még sok lesz a felhő, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. Később egyre több helyen napos idő valószínű. Kedden délután 23 és 29 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazin műsorát hallják. Kisnéveres Viktória vagyok. Mai adásunkban nagy tiszteletű Almási Ferenccel, a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség vezető lelkipásztorával beszélgetünk.
2: A vasárnapi imaközösség nagyon régóta vágyott cél volt a gyülekezetben, de éveken át nem találtuk meg a megfelelő időt meg helyet. És most, hogy néhány éve a gyülekezeti házat sikerült átépíteni egyházkerületi támogatással, segítséggel, azóta van most már egy fix helyünk, fix időpont, össze tudunk gyűlni, és kényelmesen, nyugodtan tud folyni minden egyes istentisztelet előtt az ima közösség, és hát nem is lehet elmondani talán, hogy ennek mennyi áldása van, mert valóban azt tapasztaljuk, hogy az Isten igéje hat.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: the prodigal.
1: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
2: Kedves hallgatóink, nagy tiszteletű Almási Ferencet, a Miskolc Tetemvári Református Egyházközség vezető lelkipásztorát köszöntöm műsorunkban. Áldás békesség, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
3: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Ugye 2026 a Magyarországi Református Egyházban az imádság éve. Az előttünk álló órában ehhez kapcsolódóan beszélgetünk nagy tiszteletű úrral. Így meg is kérném, hogy idézze vissza nekünk itt az elmúlt hónapokból azokat az eseményeket, amelyek az imádság évéhez kapcsolódó alkalomként említhető meg.
3: Valóban az imádság éve megjelölést, felhívást komolyan vettük a gyülekezetben, és ezért egy olyan döntést hoztam, hogy a böjti időszakban minden egyes vasárnapi istentiszteleten az imádságról lesz szó. Körbejártuk az imádság témáját, amik pedig a következőképpen először is megpróbáltam megalapozni azzal a témával, hogy mi az imádság. És utána pedig arra törekedtem, hogy előhozzak az imádsággal kapcsolatban egyrészt olyan kérdéseket, amelyek talán túl triviálisnak is tűnhetnek, de éppen azért, mert nagyon könnyen természetesnek vesszük azokat, jónak láttam tisztázó alapokat lefektetni, és elővettem rázós témákat is, amelyek megint csak akár problémát, kísértést is jelenthetnek a hívő emberi ima életében, vagy kétségeket ébreszthetnek. És akkor ilyen kérdések kerültek elő, hogy megválaszol-e Isten minden imádságot? Vagy hogy az imádság megváltoztatja-e Isten akaratát? Hogy elég-e sokszor könyörögni? Lehetséges-e, hogy addig imánkodunk Istennek, hogy végül úgy is úgy lesz, ahogyan azt mi akarjuk? Vagy talán a leghúzósabb kérdés volt, hogy lehet-e, szabad-e a halottakért imádkozni, halottakkal beszélni, halottakat idézni, és így tovább. Aztán előjött olyan kérdés is, hogy mit jelent a lélek által imádkozni, mit jelent Jézus nevében imádkozni, illetve mit jelent a közbenjárás. Nagyon hasznosak voltak ezek az alkalmak. A gyülekezeti tagok minden egyes istentisztelet után úgy jöttek ki, hogy nagyon sokat épültek, és sok mindenen elgondolkodtak, örültek, hogy rengeteg minden tisztázódott is a gondolataikban, amit pedig jól gondoltak, azokban megerősödhettek, szóval nagyon-nagyon hasznos volt. És ez nekem is egy segítség, meg megerősítés volt abban a tekintetben, hogy tényleg jó, sokszor rendkívül egyszerűnek, meg egyértelműnek tűnő dolgokat is elővenni és körbejárni, mégpedig úgy, hogy az a mai emberek mai helyzetére reflektáljon, amik most nekik kérdések.
2: Hogyha szabad kérnem, akkor az imént említett kérdéseket, amelyek közül úgy gondolom, hogy sok hallgatóinkat is foglalkoztatja, illetve ahogy ön is indította ezeket az alkalmakat, ezeknek az alkalmaknak a sorát, hogy mi az imádság, most megkérném, hogy velünk is osztam meg ezeket a gondolatokat, amelyet így az elmúlt hetekben, hónapokban a gyülekezet tagjai szívére helyezett.
3: Uh-huh. Ugye az imádságnak az legalapvetőbb definíciója az, hogy beszélgetés Istennel. Ez megint egy lényeges kérdés, hogy tényleg így gondoljuk-e, mert ahogyan mondani szoktuk itt lelkészi körökben, nagyon sokan azt gondolják, hogy az imádság az kívánságlista, amit odatárunk Isten elé, és akkor ezt kérjük, ezt kérjük, ezt kérjük, és akkor amen. Az imádságnak sok része lehetséges, ugye nyilván elmondhatjuk a kéréseinket, de benne van a dicsőítés, a hálaadás, másokért való közbenjárás, és így tovább. Mégis a legjobban ez fejezi ki a lényeget, hogy beszélgetés Istennel, mert hogyha mi Krisztus által az Istennek a gyermekeivé lettünk, akkor az egy bizalmi kapcsolatot jelent. És éppen ezért természetesnek vesszük, de megint mennyivel másképpen gondolunk rá, hogy ide tartozik a bűnvallás is. Annyira jó, hogy Jézus erről beszélt, hogy mi olyanok vagyunk, mint az Istennek a gyermekei, Istenről úgy beszélt, mint a mi mennyei atyánkról, mert akkor elég visszagondolni arra, hogy milyen volt nekünk gyerekként. Betörtük otthon az ablakot, akkor mi a megoldás? Lehet titkolni, de akkor folyamatosan ideges vagyok, hazudni kell, és így tovább. Mennyivel egyszerűbb oda menni? Tudom, hogy lesz következménye, tudom. De ez a dolgok rendje, kell is, hogy legyen következménye. Viszont mégis egy hihetetlen felszabadító dolog, és azért tudok oda menni, elmondani, mert tudom, hogy az apám meg az anyám, akkor is az apám meg az anyám lesz, ha az összes ablakot betöröm. Nem fognak megdicsérni, de az, hogy a gyermekük vagyok, azon semmi nem változtathat, és ez jelent bizalmat, ami miatt el tudok menni, elmondani a bűneimet, el tudom mondani az örömömet, a hálaadásomat, és minden mást. Tehát tényleg nagy mélysége van ennek, hogy beszélgetés Istennel, és akkor beszélgetés Istennel, hogyha ő nekem tényleg a mennyei atyám. Ha nem, akkor valóban csak a kívánságlista marad, az óhajok, a panaszok, a sirámok, hogy engedheti meg Isten, meg ehhez hasonló. Szóval az egésznek az alapja, hogy az imádság az az legyen, ami az, hogy Jézus Krisztussal milyen viszonyban vagyok. Ha ő a megváltóm, és Istennek gyermeke vagyok, akkor egy ilyen beszélgetés. És akkor felvetődött az a kérdés is, hogy megválaszolja Isten az imádságokat. Úgy tűnik, hogy olykor nincsen válasz, de ha nincsen válasz, az is válasz. Mert elképzelhető, hogy valamire tanítani akar, mondjuk például türelemre, vagy még nem érkezett el annak az ideje, hogy én azt megkapjam, vagy nem is akarja. Vagy azt mondja, hogy figyelj, szállj már le erről az ügyről, mert valami másra akarlak megtanítani, és te csak erre vagy rácsavarodva, csak mondod nekem, de én meg valami más szeretnék, és megint csak újra és újra előjön az, hogy gyermekként próbáljuk meg magunkat az Istennel elképzelni, hogyha ő az én mennyei atyám, és valamire nem válaszol, akkor annak oka van. Sose azért van, mert nem szeret, mert nem érdeklem őt, és így tovább, hanem azért, mert valamit el szeretne azzal érni. És fontos téma volt az ige hirdetésekben a közbenjárás is, amikor másokat oda viszünk Isten elé, és imádkozunk akár a gyógyulásukért, akár helyreállásukért valamilyen bűnből, és így tovább. És ez egy nagyon jó dolog, mert a közbenjárás az megnyitja számunkra a gyülekezet közösségét, és egyre több testvért jobban látunk. Egyrészt az ember saját magával kevesebbet foglalkozik, észreveszi a másiknak a problémáit, és a közbenjárás az mindig erősít is egy közösséget. Minél többet tudunk másokért imádkozni, annál erősebb a közössége egy gyülekezetnek. És hát mi próbálunk is a közösség tekintetében minél szélesebbre tárni a templomnak, a gyülekezetünknek a kapuit. Ugye a gyülekezet fenntartásában működik a Jókai iskola, de emellett vannak világi iskoláink is, ahová járunk itt tanórákat tartani, a Rónai és a Petőfi iskola. Ezekbe az intézményekbe elmentünk a gyerekeknek húsvét előtti alkalmat tartani, a hittanórákon felül, ez egy külön alkalom volt, és nagyon élvezték a gyerekek. Ami nekünk külön öröm, hogy egy lelkes gyülekezeti tagunk tartotta, mi csak segítettünk neki, illetve a József Attila könyvtárba is át szoktunk menni évente egy-két alkalommal, ahová szintén az iskolákból várunk át gyerekeket, és próbáljuk számukra a keresztény üzenetet, Krisztust felmutatni. És emellett most már évek óta folyik a levelezőklub. Ez azt jelenti, hogy a Vasárnapi Iskolai Szövetségtől kapunk anyagot, ilyen úgynevezett levelezős anyagot, tehát hogy egy kis történetek, bibliai történet van a gyerekeknek leírva, és ehhez kapcsolódóan vannak kérdések, és a kérdéseket a gyerekek leírják, visszajuttatják hozzánk, mi ezt kijavítjuk, és akik ebben a legaktívabbak, azok nyilván nagyon sokat fejlődnek hitben is, illetve legügyesebbeket meg szoktuk jutalmazni. Már tavaly is, és idén is az a jutalom, hogy mind a két iskolában a legtöbb választ beküldő gyermek számára ingyenessé tesszük a gyülekezetünk napközis táborában való részvételt. Ennek az ünnepélyes átadója egyébként két hét múlva lesz vasárnap, nagyjából két hét múlva, június 14-én.
2: És még maradjunk itt a gyermekeknél, akár itt az óvodásokról is szólva, hiszen óvodáskorú gyermekekkel is találkoznak, és még itt az iskola intézményében tanulókról, vagy a gyülekezet fiataljairól is szólva itt a következőben, illetve a családokról, a szülőkről, hogy hogyan lehet velük is megtalálni a kapcsolatot, így a gyermekeken keresztül is.
3: Éppen most készítjük elő azt, hogy szeretnénk a szülők felé is nyitni, például itt ezekben a világi intézményekben. Szeptembertől kezdődően egy ilyen videósorozatot tervezünk vetíteni a szülőknek gyerekneveléssel kapcsolatban, keresztjén gyerekneveléssel kapcsolatban, ami után pedig beszélgetést is szervezünk a szülők számára. Hát reméljük, hogy nyitottak lesznek, és eljönnek. Olyan két havonta tervezünk egy alkalmat, és akinek nem lesz hova tenni a gyereket, ott megoldjuk a gyermekfelügyeletet is. Tehát ott az iskolákban van ilyen tervünk. És ugyanígy fontosnak tartjuk a mi iskolánkban, a Jókai iskolában levő gyerekek felé és a családok felé is a szolgálatot. Például az iskolánk főigazgatója, Gólya Zoltán szervezett a szülőknek, a szülők számára egy kiváló előadást, Uzsajné Pécsi Rita vezetésével, aki különösképpen is a hangsúlyt a gyermekek képernyő használatára helyezte. Rendkívül megrendítő volt, amiket elmondott, hogy mennyire káros tud lenni, amikor a gyermekek iszonyatosan sok időt töltenek az internet, a számítógép, a mobiltelefon előtt, és Istennek hála sokan is voltak, hogy 80-90 szülő vett részt ezen az alkalmon.
2: Ez is egy olyan terület, amivel azért a mindennapokban találkozunk, hogy látja ugye, lelkipásztorként, édesapaként, intézményben, fiatalokkal, a mindennapokban találkozó lelkipásztorként is ezt a dolgot.
3: Egy különleges kegyelemnek érzem azt, hogy Amerikában tapasztalható ma már, legalábbis a hírek erről szólnak, hogy egyre több fiatal önmagától teszi le a mobiltelefont, mert azt mondják, hogy egyszerűen nem bírják, már elég volt abból, hogy szüntelenül, állandó jelleggel elérhetők, pittyeg jelez a telefon, és így tovább. Úgyhogy ezt valahol tényleg Isten kegyelmének érzem, hogy képesek ide eljutni. Nagyon sajnálom, hogy felnőtt egy-két generáció úgy, akik eltékozolták a gyerekségüket, azért, mert nem voltunk felnőttek képesek határt szabni. És egy óriási problémának tartom ebben a tekintetben a liberális nevelési elveket, amit persze nagyon sokan nem éreznek annak, mert hogy olló nyílik az elképzelések és a gyakorlat között, és azt látom, hogy a szülők számára, még ha tudják is, hogy mi lenne a jó, nem merik felvállalni a döntést, mert rettegnek, hogy a gyereknek talán szeretetét elveszítik, és nem merik azt mondani, hogy elég, tedd le a telefont, és így tovább. Illetve van egy másik oldala is, hogy maguk a szülők is ezt művelik, nyomogatják szüntelenül a telefont, állandóan a kezükben van, és akkor nyilván a gyerek számára is ez a minta, a példa. Mindenképpen rendkívül károsnak ítélem, és azt gondolom, hogy ahogyan nálam ennél sokkal okosabb emberek meg a témában jár.

0: aggódtak, mert ott még igyekeztek alaposan utána járni dolgoknak, meg információkat közölni, ma pedig azt látjuk, hogy vélemények hangzanak el tények helyett, valódi kutatások helyett, és így tovább. Szóval minden szempontból nagyon károsnak tartom ezeknek az eszközöknek a túlzott használatát, mert ha lehet nagyon jól használni őket, mint eszköz, csak ma nagyon sok ember nem eszközként használja, hanem társként, vagy nem is tudom. A legaggasztóbb talán az, amikor a mesterséges intelligenciát kérdezgetik a szülők, éppen most a beosztott lelkészünk Tóth Tamás tiszteletes úr prédikált róla, vagy az ige hirdetésében előhozta, hogy egy nagyon jó barátja alig várt, hogy nagypapa legyen, nagypapa lett, eltelt vagy 10 év, beszélgettek, és kérdezte, hogy na, milyen nagypapának lenni? És azt mondta, hogy sajnos nem olyan, mint gondoltam. Nem tudok, azt mondja, szinte semmit megtanítani az unokáimnak, mert nem érdekli őket. Mindent az interneten néznek meg, és velem nem is nagyon tárgyalnak, nem fontos, amit nagypapa mondani akar, vagy tanítani akar. Pedig hát az valós tapasztalat az interneten, meg azt keresi, meg találja meg, amit csak kedve van.
1: Ebben a témában talán egy másik műsor keretében is ugye lehetne hosszan folytatni a gondolatokat. Itt az imádság évéhez kapcsolódó programokkal folytatjuk hamarosan a beszélgetést. Nagy tiszteletű Almási Ferenccel, a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség vezető lelkipásztorával. Ha tehetünk, maradjanak velünk a folytatásban is.

0: Sor református közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Ismerjük meg egymást című magazin műsorunk. Almási Ferenc nagytiszteletű úrral beszélgettünk, a Miskolc Tetemvári Református Egyházközség vezető lelkipásztorával, és ugye mind a Jókai iskola diákjaihoz, illetve szüleikhez szóló programokról is beszéltünk már, illetve a gyülekezeti alkalmakról, és most itt még mind a két közösség életében már megvalósult alkalmakról. Kérem, hogy folytassa itt a beszámolót, nagy tiszteletű úr.
2: Egy dolgot elfelejtettem az előbb az imádság évéhez kapcsolódóan, hogy bődben, illetve adventben mindig kiszoktunk adni a gyülekezet számára minden vasárnap valamilyen útmutatást, kérdéseket, amit azt kérjük, hogy egész héten forgassák a szívükben. És most ebben a bődben John Wesley-nek az önvizsgálati kérdéseit osztottuk ki, ez 21 néhány kérdés, ha jól emlékszem, és ez is nagyon hasznos volt. Ő ezen minden egyes nap végigment, és mi arra bátorítottuk az embereket, hogy ilyen módon is készüljenek a húsvéti alkalomra, úrvacsorára. És visszatérve a Jókai iskolára, mert ott fejeztem be az előbb, egy nagy örömünk, hogy a gyülekezettel és az iskolával közös szervezésben elindíthattuk az elmúlt évben az angol nyelvű bibliai értő versenyt, mivel hogy két tanítási nyelvű, angol-magyar két tanítási nyelvű az intézmény, ezért szerettük volna ezt a bibliai kapcsolatot erősíteni a nyelvoktatással, és ezért találtuk ezt ki. Tavaly egy belső ilyen verseny volt az iskolán belül, és most pedig a tavasz folyamán egy Miskolc és környéki iskolák számára tartottuk meg ezt a versenyt. Nagyon jó alkalom volt, örültünk neki, és az a tervünk, hogy mivel jövőre az intézménynek lesz a 25 éves évfordulója, hogy a Deszkatemplom fenntartásában működik, mint református intézmény, jövőre egy országos, angol nyelvű, bibliai értő versenyt fogunk szervezni. Aztán nagyon megerősítő szokott lenni az egész gyülekezet számára, hogy október közepén kezdjük mindig a felnőtt konfirmációra előkészítő alkalmunkat, a keresztkérdések kurzust. Idén is voltak jelentkezők, nagyon elkötelezetten járták végig minden egyes alkalmat, és annyira felemelő a bizonyságtételüket hallani a felnőtt konfirmáció alkalmával. Ezt mi minden esztendőben most már hagyományosan virágvasárnap szoktuk tartani. Tudok is buzdítani mindenkit felmenni a honlapunkra, és meg lehet ott nézni videón is az ő bizonyságtételüket, nagyon megerősítő hallani. Húsvétra készülve játszóházat is tartunk mindig, minden esztendőben a gyülekezetbe járó gyermekek számára, illetve húsvét után a Care Songs együttest hívtuk egy koncertet tartani, nagyon áldott alkalom volt. A felnőtt konfirmáción résztvevőknek a száma lassan vetekszik a gyermekkonfirmandusokéval. Ezt már régóta látom, ezt a tendenciát, mivel hogy megváltozik a világ, lehet ezen nyafogni, siránkozni, vagy lehet tudomásul venni, és ennek megfelelően ehhez illeszkedve végezni a missziónkat. A mi gyülekezetünkben például most 9 gyermek konfirmált, és ez gondolom, hogy sokak számára mellbevágó, hogy egy ekkora gyülekezetben csak 9 gyerek konfirmál, de ennek két oka van. Az egyik ez, hogy egyszerűen már a konfirmáció az nem olyan, mint 100 évvel ezelőtt, hogy magától értetődően természetes. Csökken a nagyszülők részéről is a presszió a gyerekek felé, hogy azért kellene, illene. Másrészt pedig ott van az, hogy mi a gyermekeket, mindenkit visszaküldünk, például a Jóka iskolából a saját gyülekezetébe. Tehát mi nem halászunk vödörből, nem vesszük el senkitől a gyereket, hanem igyekszünk arra, hogy menjen vissza. Az az egy gyerek, aki valamelyik faluban talán egyedül konfirmál, annak a gyülekezetnek mérhetetlenül fontos, hogy legalább egy gyerek van. Nálunk meg volt 9. Örülünk ennek a 9-nek is, annak különösen, hogy úgy látjuk, szívesen be is integrálódnak a gyülekezetbe, a szeretteikkel, szüleikkel együtt. Igyekeztünk is ezért sok mindent megtenni az imádságunk felül. Például elvittük őket többször kirándulni, voltunk a hegyközben, vagy Vizsolyban is, és most is hívjuk majd a szülőket egy közös sütögetésre, a gyerekeket pedig már ifire. Aztán a Biblia köreink, meg az egész gyülekezeti életnek természetes, hogy az ige van a középpontjában, de azért igyekszünk arra, hogy más módon is megpróbáljuk megélni a közösséget, úgyhogy például a szenior körrel elmentünk Mezőkövesdre kirándulni, elmentünk a Római Katolikus templomba, megnéztük a Takács István múzeumot és gyűjteményt, majd pedig a református templomban voltunk, és onnan indultunk haza, egy nagyon felemelő, szép napot töltöttünk együtt. Igyekszünk egyre nagyobb hangsúlyt fektetni az ifjúsági munkára, úgyhogy a fiatalok, az egyre növekvő ifjúsági csoportnak az életét is igyekszünk még inkább inspirálni, erősíteni. Azzal indult, hogy az ima közösségeinken, amiket minden vasárnap az Isten tisztelet előtt tartunk, azt éveken át hordoztuk imádságban, hogy adjon Isten erősödő ifjúsági kört, és hála az Úrnak, hogy most már 10-en felül van a létszám, és 3 ifist Debrecenbe el tudtunk küldeni ifi vezetőképzőbe is, úgyhogy szeretnénk, hogy majd legyenek munkatársaink is ebben a szolgálatban.
1: És ugye itt is megemlíthetjük, amikor egy ima közösségről beszélünk, hogy ha egymásért imádkozunk, az mit adhat mindannak, akiért imádkoznak, illetve annak is, aki elmondja azt az imát.
2: Igen. A vasárnapi ima közösség nagyon régóta vágyott cél volt a gyülekezetben, de éveken át nem találtuk meg a megfelelő időt meg helyet. És most, hogy néhány éve a gyülekezeti házat sikerült átépíteni egyházkerületi támogatással, segítséggel, azóta van most már egy fix helyünk, fix időpont, össze tudunk gyűlni, és kényelmesen, nyugodtan tud folyni minden egyes istentisztelet előtt az ima közösség, és hát nem is lehet elmondani talán, hogy ennek mennyi áldása van, mert valóban azt tapasztaljuk, hogy az Isten igéje hat, hogy az emberek kijönnek az Isten tiszteletről, és nem az időjárásról, vagy a politikáról beszélgetnek, hanem arról, amit hallottak az igében. És ez ennek a száma egyre növekszik. Tehát folyamatosan egyre többen vannak, akik vagy nekem visszajeleznek arról, vagy kérdéseket tesznek föl, ami elhangzott az ige hirdetésben, vagy látom, hogy egymással beszélgetnek. De ez nem hiszem, hogy az én érdemem, ez meggyőződésem azért van, mert Istentől kérjük, várjuk az áldást, és ő meghallgatja ezeket az imádságokat. Illetve valóban hordozzuk folyamatosan betegeknek a terheit, visszük Isten elé őket. Vannak régóta betegek, akiket hordozunk, hogy Isten adjon nekik, ha ez kedves előtt, egy gyógyulást, vannak, akik rosszabbul vannak, és el tudunk oda is jutni, hogy szabadulást kérünk Istentől, hogy ne szenvedjem. És ezt sokszor visszajelezzük, elmondjuk hozzátartozóknak, vagy az illetőnek, nagyon hálásak érte, mondják sokszor, hogy érzik, tudják, tapasztalják. De nem csak az Isten tisztelet előtt vannak ima közösségeink, hanem ugye minden egyes bibliakört azzal kezdünk, ugye 12 bibliakör működik a gyülekezetben is, például a szenior bibliakörben is mindig, aki beteg, azt odavisszük Isten elé. Nem minden alkalommal, sőt, nem úgy kezdődnek az alkalmaink, hogy beszámolunk róla, kivel mi a helyzet, mert akkor nem marad idő a magára az igére. De mégis megvan az a bizalom, meg az a felszabadultság, hogy a résztvevők, ha valami olyan történik velük, akkor azt igenis megosztják, és ennek nagyon örülök. Tehát ha valaki mondjuk kórházba kerül, most is volt egy ilyen jelezte is nekem az illető előtte, hogy kórházba került, és most pedig a legutóbbi alkalmunkon az egyik résztvevő mondta arról, aki kórházba került, hogy sajnos a műtéti beavatkozása nem olyan jól sikerült, tovább kell benn maradnia, és így tovább. És ez olyan jó, mert nem csak ott abban az egy órában imádkoztunk érte, hanem akik hazamennek, azok is továbbra is fognak érte imádkozni, ebben biztos vagyok. Szóval az imádságnak óriási ereje van, amit meg is tudunk tapasztalni.
1: És hogy számon tartjuk egymást.
2: Így van, így van.
1: A templom falai között, a gyülekezeti házban és egyéb helyszínen is vannak ugye olyan találkozási lehetőségek, olyan együtt töltött idő, amikor egymásra tudnak figyelni a gyülekezet tagjai, és Isten igéje mellett elcsendesedve imádságban együtt lenni. Milyen egyéb alkalomról tud az eddig elhangzottakon túl beszámolni, nagy tiszteletű úr?
2: Nagyon örültünk annak, hogy az egyházunk vezetése az imádság évét akár anyagilag is hajlandó volt támogatni. Kiíratott egy pályázat, és mi erre pályáztunk is. Lehetett csendes napra, imasétányra, csendes hétvégére, mi egy csendes napra pályáztunk. És azért is örültünk, mert mi mindenképpen el akartunk menni, de így kaptunk hozzá egy kis anyagi támogatást is. Tibor Darócon voltunk már egy alkalommal, a presbitériummal egy közös napon, minden esztendőben elmegyünk a presbiterekkel egy ilyen egynapos elvonulásra, és mivel ismerjük már azt a helyet, ezért most oda szerveztünk egy csendes napot. És itt megint ugyanaz volt a cél, hogy a csendes nap körbejárja az imádságot, az imádság témáját minél jobban. És három előadót hívtunk, három témában, és tényleg az volt a cél, hogy minél szélesebb körben tudjunk rátekinteni az imádságra. Ugyanakkor az is fontos volt, hogy gyakorlati szempontból, tehát nem újabb meg újabb előadásokat és fejtágításokat akartunk csak, hanem azt is szerettük volna, hogy ezt mindezt azonnal próbáljuk is ki. Úgyhogy hívtunk három remek előadót három felekezetből. Paim Gilbert Antalt, ferences szerzetest, őt a szemlélődő imádsággal kapcsolatban kértük előadásra, és mind a három előadónak feladatul adtuk, hogy adjanak támpontot is arra nézve, hogy ezeket hogy lehet, amiket elmondanak az előadásban, minél jobban megélni, megvalósítani. És ez azt jelenti, hogy minden előadásra fél órát adtunk, és egy újabb fél óra volt az elvonulás. Azért is mentünk oda Tibor Darócra, mert az volt a cél, hogy ha jó idő van, akkor ott a parókia udvar elég nagy, mindenki le tudott volna ülni egymástól kellő távolságban, és el tud csendesedni Isten előtt. Hát így egy kicsit szorosabban voltunk, de így is mindenki megtalálta maga helyét a parókián, illetve a templomban, és valóban mindenki, volt, aki az autójába ült be, mindenki azt a fél órát ezzel töltötte, hogy amiket hallott, próbáljon meg azoknak az instrukcióknak megfelelően imádkozni. Nagyon jó volt ez az előadás, különösen is azért, mert mi reformátusok sajnos még mindig hajlamosak vagyunk arra, hogy az legyen az identitás képzőnk egy része, hogy nem vagyunk katolikusok, de lehet mindenkitől tanulni, és tőlük is nagyon sokat lehet tanulni, és olyan jó volt megélni ezt a testvéri közösséget a katolikus szerzetes testvérrel. Nagy szeretettel tartotta az előadást, és nagyon hasznos volt. És utána, amikor véget ért ez az elvonulás, akkor azt kértük, hogy negyed órában számoljanak be a résztvevők a tapasztalataikról. És ez is nagyon jó volt. A következő előadásra Péter András református, most már nyugdíjazott református lelkészt kértük, az azzal a címmel, hogy dicsőítés az imádságban. És nagyon jó volt, hogy erre is felhívta a figyelmet, hogy mennyire szükséges Istennel ilyen módon is kapcsolatban lenni, dicsőíteni őt, mit jelent, mi a mélysége, miért fontos, és így tovább. És a harmadik előadást pedig Kovács Zoltán tartotta, azzal a címmel, hogy a lélekben való imádság. Ő metodista lelkipásztor, és mind a három előadás nagyszerű, felemelő, megerősítő volt, egészen odáig, hogy amikor véget ért a nap, akkor szinte egy emberként mondta az összes több mint 30 résztvevő, hogy mindenképpen folytassuk, legyen még ilyen alkalom, mert hogy ez nagyon jó volt. És valóban én bennem is az az egy hiányérzet volt, hogy tényleg még több kellett volna. Tehát egyszerűen egy viszonylag feszített napnak éreztem, mert az volt bennem, hogy még többet kellett volna. Olyan jó volt. Tehát a legpozitívabb értelemben tudok csak beszélni róla. Minden nagyon jó volt, és nagyon örülök, hogy más is így volt vele, hogy ezt még folytatni kell, és kiteljesedni ebben.
1: Ahogy az imént hallottuk, a jelenlévők nagyon pozitív visszajelzéseket adtak önfelé is, és bizonyára egymás között is megbeszélték a megélteket, megtapasztaltakat. Mit lehetne kiemelni, hogy mire tanította őket ez a nap, ez az alkalom, a résztvevőket, önöket?
2: Hogy minél egyértelműbb legyek, elmondok egy példát. Például a Pam Gilbert Antal szerzetes testvérnek az előadása, szemlélődő imádság. Olyan jó volt, hogy felhívta a figyelmet rá, hogy mennyire lényeges kiüresíteni az elménket. Ugye ezt rengetegszer halljuk, borzasztóan sokat halljuk a mai világban, ebben a sokszor elszellemiesített gondolatokban. Nekünk szinte szitokszónak tűnik ez, vagy az a szó, hogy meditáció. Mi itt református keresztények ezt majdnem megbotránkoztatónak érezzük, mert nekünk olyan furcsa dolgok jutnak az eszünkbe róla, vagy valami távol-keleti misztikum, de ez nem erről szól. És annyira jó volt, hogy ő ezt tisztába tette, elmagyarázta nekünk, és azt mondta, hogy akkor tudjuk ezt megvalósítani, akkor tudjuk ezt megélni, hogyha időt szánunk erre az imádságra. És ez nagyon lényeges, hogy a szemlélődő imádság az nem működhet 5 perc alatt, hanem ennek az a lényege, hogy leülünk az Úr elé, és mindent elmondunk. Mindent. Tehát az, hogy kiüresítés, az nem egy ilyen mesterkélt, meditatív állapot, amit megpróbálok valami mantrázással például létrehozni, szó nincsen róla, hanem megint egy gyermeki közösség, amikor az ember már mindent elmondott, de mindent. A legkisebb problémámat is, a legutolsóig, az összes bajomat, sirámomat elsírtam, és amikor az ember ide eljut, akkor megnyugszik, és akkor végre nyitott arra, hogy majd Isten is tud szólni. És akkor azt mondta, hogy na, ezután kell elővenni az igét, és akkor ahhoz is adott támpontokat, hogy olvassuk, mire figyeljünk. Ott is elmondta, hogy elolvasni többször, végig gondolni, ki mit mondott. Tulajdonképpen, aki járatos ebben, Gyökös Endrének van egy kis könyvecskéje, 3 meditáció a meditációról, hasonló dolgokat ír le benne, református lelkipásztorként, úgyhogy tényleg annyira jó volt, hogy egy katolikus testvérnek egybe csengett a tanítása azzal, amit a néhai Gyökös Endre is elmondott, és hogy az igére alapult, annyira biblikus volt minden, amit elmondott, semmi rosszat nem tudnék, ha legnagyobb rossz indulattal se előhozni belőle, mert minden a Biblián alapuló tiszta tanítás volt, nagyon sokat épülhettünk belőle. És akkor az volt a cél, hogy erre szánni időt, egyébként 45 perc, erre az egyre 45 percet akartunk pont hagyni, de volt egy kis időbeli csúszás, de pont azért akartunk időt hagyni, hogy például ezt meg lehessen valósítani, mert ehhez, ahogy elmondta a szerzetes testvér, idő kell. Idő, hogy mindent az ember elmondjon, és amikor már semmi, de semmi nem feszíti, mert már mindent elmondtam, akkor az Isten békesség át tud járni, és akkor így már értjük, mit jelent az, hogy megüresíteni magamat, hogy ez nem egy misztikus, távol-keleti akármi, hanem az, hogy mindent elmondtam az Úrnak, és már akkor nem pörgök még ezen, még azon, hanem tudok arra figyelni, ami az igében van, és aztán ehhez kapcsolódóan értem, mi az Istennek az üzenete, és tudok erre reflektálni majd már az ő szavára, a saját szavaimmal imádságban.
1: mostani beszélgetésünk végén, hiszen hamarosan műsoridőnk végéhez érkezünk, azt szeretném kérni, hogy ezeknek a napoknak a történéseiről szóljunk még, illetve picit tekintsünk a jövő felé. Az imádság évéhez kapcsolódóan.
2: Az egyházunk, hogy az imádság évének nevezte a 2026-ot, az egy nagyon különösen áldásos a számunkra, mert tulajdonképpen olyan dolgokra kaptunk folyamatosan támogatást, amit mi is szerettünk volna megvalósítani. Ilyen volt például, amit mondtam, ez a csendes nap, hogy mindenképpen szerettünk volna az imádsággal kapcsolatosan csendes napot tartani, és egyszer csak megjelent a pályázat. Tulajdonképpen csak be kellett illeszteni a dolgokat a pályázat keretébe, és még anyagi támogatást is kaptunk hozzá. És annyira jó volt az is, hogy már évek óta, vagy hát talán az túlzási évek óta, de egy másfél-két éve megfogalmazódott az a gondolat is bennünk, hogy ott a templomunk előtt egy ima sétányt olyan jó lenne csinálni. És hát sokáig csak a tervezési fázisban volt, egész konkrétan csak a gondolatainkban, ott tartottunk, hogy majd gondolkozunk, hogy milyen nyomvonalra lenne szükség, mi lenne jó, hány megálló, és így tovább. És akkor egyszer csak kaptunk egy telefont, hogy van egy turisztikai pályázat, van-e valamilyen elképzelésünk. És akkor annyira döbbenetes volt, hogy pontosan ezen gondolkoztunk, és azonnal rá tudtam vágni, hogy igen, pontosan van. Egy ima sétányt szeretnénk megvalósítani, úgyhogy ennek az átadása, a gyülekezeten belüli átadása éppen tegnap volt, május 31-én. Egyelőre gyülekezeti keretek között, majd meglátjuk, hogy lesz esetleg valami nagyobb körben, valami ünnepélyesebb átadás, de nagyon örülünk neki, hogy ez létrejöhetett, mert ott a templom előtti rész, az nekünk eddig arról szólt, hogy nyírni kell a füvet. És most pedig egy annyira szép és hasznos területté vált azzal, hogy ott, aki jön az Isten házába, az még inkább megélheti az Istennel való közösséget, és imádsággal készülhet, akár Isten tiszteletre, akár bármilyen alkalomra. Azt nem tudjuk, hogy mennyire lesz majd látogatott ez az ima sétány. Mi azért nagyon bízunk benne, hogy különösen azok, akik korábban érkeznek az Isten tiszteletekre, szívesen használják majd, illetve bármilyen más alkalommal, akár hétköznapokban is fel lehet jönni, és végig lehet menni ezen az ima sétányon. Illetve az a tervünk, hogy ezeket a táblákat, amelyeket most felhelyeztünk az ima sétányra, ezeket fogjuk cserélgetni idővel. Tehát nem azt szeretnénk, hogy ez az örökké valóság ott maradjon, hanem például változtatnánk rajta bizonyos időszakokban, nyilván valami más lenne kitéve, halottak napja felé közeledve, és így tovább. Tehát ilyen terveink vannak még az ima sétánnyal a jövőre nézve, hogy azt szeretnénk egy élő dologgá tenni. Nekünk az ima sétány nem csak annyi, hogy megcsináltuk és készen van.
1: Esetleg, aki most hallott erről, vagy a későbbiekben hall, de nem a gyülekezet tagja, ő is ellátogathat ide, és erőt meríthet itt az ima sétányból.
2: Igen, nagyon szívesen, örömmel várunk mindenkit. Három pad is el van helyezve az ima sétány mentén, meg lehet pihenni is. Van olyan része az ima sétánynak, ahol jobban körbeveszik a fák, a bokrok, szóval kevésbé van az ember szem előtt, nem zavarja meg a valakinek a látványa, el tud sokkal jobban csendesedni. Arra kell számítani, hogy az éjszakai órákra a templom kert, a templom az be lesz zárva, be lesz csukva, mert azt viszont nem szeretnénk, hogy ott olyanok használják a padokat, akik szórakozni járnának oda, ez egy szent dolognak szántuk.
1: Almási Ferenc nagytiszteletű úrnak, a Miskolc-Tetenvári Református Egyházközség vezető lelkipásztorának köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy műsorunk vendége volt. Áldásbékesség.
2: Én is köszönöm, áldásbékesség.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, az elmúlt órában az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazinműsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisneveres Viktória búcsúzik önöktől, viszont hallásra.
0: Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vett át a kormány a Gyermekjogi Civil Koalíciótól, közölte a szervezet. Tájékoztatásuk szerint a hálózat vezetői gyermeknap alkalmából személyesen adták át Búdis Krisztina társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak a dokumentumot, mely többek között gyermekjogi és gyermekvédelmi, valamint oktatási és egészségügyi területet érintő intézkedéseket sürget. A több mint 100 oldalas reformcsomag célja, hogy rendszer szintű válaszokat adjon a magyar gyermekvédelmi, oktatási, egészségügyi, szociális és a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerében tapasztalható súlyos hiányosságokra, továbbá a gyermekjogokat valódi, ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelvét tegye, áll a dokumentumban. A szakmai anyag kiemelten foglalkozik a fokozottan sérülékeny helyzetben lévő, így például roma fogyatékossággal, illetve szegénységben élő vagy gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyerekekkel, olvasható a közleményben. Petíciót indítottak a Kazincbarszika és Miskolc közötti biztonságos kerékpárút megépítéséért, írta a Minap. A lakossági kezdeményezés célja a 26-os számú főút mentén már meglévő kerékpárút szakaszok összekapcsolása és a hiányzó szakaszok kiépítése annak érdekében, hogy létrejöhessen egy folyamatos, biztonságos kerékpáros útvonal Putnok, Vadna, Kazincbarszika, Sajó-Szentpéter és Miskolc között. A kezdeményezéshez online petíció is indult, mely folyamatosan gyűjti a támogatók aláírásait, hívta fel a figyelmet Kazincbarcika egyik kerékpáros csoportja. Úgy gondoljuk, tették hozzá, hogy a fejlesztés több tízezer ember számára jelentene biztonságosabb, egészségesebb és környezetbarát közlekedési lehetőséget a térségben. Éjszakai zajjal járó munkavégzésre hívja fel a figyelmet a Magyar Államvasutak. A munkálatok a Miskolc 60, a Miskolc Hídasnémeti vasútvonalat, valamint a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti pályaszakaszt érinti júniusban. A Nyíregyháza és Mezőzombor közötti szakaszon karbantartást végeznek Tarcalon Tokajban, valamint Tokaj és Rakamasz között. A Hídasnémeti Miskolc vasútvonal mentén Hídasnémeti és Novaidrány között, illetve a Hídasnémeti állomáson dolgoznak. A 60 Miskolc vasútvonal viszonylatában Mezőkövesd és Mezőkeresztes mezőnyárát közötti szakaszon, valamint Miskolc rendező pályaudvarán is előre tervezett éjszakai zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán, írt a közleményében a MÁV ZRT kommunikációs igazgatósága. Online platformként működik tovább a Miskolc Televízió, adta hírül a minap.hu internetes portál. Június 1-től a Miskolc Televízió tartalmai kizárólag online lesznek elérhetőek. A döntést a médiapiac folyamatos átalakulása, a fogyasztói szokások változása indokolja, írták a közleményben. A Miskolc TV egy modernebb szemlélettel és a kor követelményeinek megfelelve folytatja a nézők tájékoztatását. Azt is írták, a cél, hogy rugalmasabb, interaktívabb és könnyebben hozzáférhető módon szolgálják ki a miskolciakat. A Miskolc Televízió tartalmaival ezentúl a minap.hu-n, a Minap YouTube, Facebook, Instagram és TikTok csatornáin találkozhatnak a nézők.
0: Az időjárásról.
1: Többfelé várható zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is lehet. Zivatarok környezetében megerősödik a szél. Kedden, keleten még sok lesz a felhő, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. Később egyre több helyen napos idő valószínű. Kedden délután 23 és 29 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: A tudós. A Königsbergi Tudományegyetem lépcsőházában 12-t ütött az óra. Habicht professzor néhány rövid szabatos mondattal befejezte előadását, megbicentette fejét a hallgatók felé, és sietős léptekkel hagyta el a kémia tantermet. A dübörgés, melyet 101 néhány helyéről felpattanó fiatalember lábának katonás dobbantása okozott, már csak az ajtóban érte utol, aztán kint volt a folyosón. A folyosó üres volt még, de a teremből kihallatszott a beszéd zsivaja, és valahol kicsapódott egy ajtó. A professzor a szokottnál gyorsabban igyekezett lefelé a széles kőlépcsőkön. Ez az idegesség tegnap óta volt benne, és nem tudott tenni ellene semmit. A nagy találmány 12 év fáradtságos munkájának eredménye sikerült. Legalábbis tegnap éjjel a laboratóriumban úgy látszott. Ma délután még le kell vezetni a kontrollkísérleteket, és akkor tiszta lesz a kép. De valahogy még mindig nem hitt benne. A kétség ott ült a tarkóján, és rágta. Lehetséges lenne igazán, hogy 12 év makacs munkája elérkezett volna a megálmodott eredményhez. Nem mert hinni benne. Olyan valószínűtlen volt még mindig. Ilyen hosszú és néha már egészen kilátástalannak tetsző kísérletezés után, hogy csak így egyszerre megvalósulna mégis a nagy álom, amit nagy képzettségű szaktársak annyiszor mosolyogtak le gúnyosan és elérhetetlen utópiának neveztek. Forrongó örömet és remegtető félelmet érzett egyszerre az idegeiben, és arra gondolt, már csak ott lennék a laboratóriumban, csak már tudnék biztosat. A lépcső aljában a portás tisztelettudóan emelte meg a sapkáját, és kinyitotta előtte a kaput. Jó étvágyat, professzor úr, mondta mély borízű hangján, mint 12 esztendő óta mindig. A professzor gépiesen válaszolta megszokott szavakkal. Köszönöm, Müller, viszont! Kint szemébe kacagott a május. A zöld gyepkockákban tarkán ragyogtak a virágok, s a hársfák frissen bomlott leveleivel könnyű kezű langyos tavaszi szél játszott. Rigók flótáztak az orgonabokrok között, s a napfény, mint egy meleg aranyzuhata gömlött alá a felhőtlen kék égből. Az idén még nem is voltam kint az erdőkben, jutott hirtelen az eszébe, amikor a hársfákat meglátta. Nagyon lefoglalt a munkám, nem jó, kezdek ideges lenni, vasárnap feltétlenül kimegyek, megjárom magam a bükkösben. Szép lehet ott most. Ma délután úgy is kiderül. Ma délután. Kalap nélkül ment az utcán, s a szél megborzolta ritkuló sárgás hajszálait. Nem nézett se jobbra, se balra. Azt a néhány lépést, amit a lakásáig meg kellett tennie, akár csukott szemmel is megtehette volna. Az úttesten egy szakasz katona haladt át döngő léptekkel, de csak úgy félig vette tudomásul őket, mint minden egyebet, ami a háborúhoz tartozott. Nem ért rá gondolkozni fölötte. Ott volt a nagy feladat, amit 12 évvel ezelőtt maga elé tűzött, és ez minden idegszálát lekötötte. És ma délután talán már kimondhatja, odavághatja a gúnyosan mosolygó kollégák elé. Nem álom volt, hanem valóság. A lakásajtó előtt egy ideig keresgélt a zsebeiben, de a kulcs megint nem volt sehol. Végül is szégyenkezve becsöngetett. A felesége nyitott ajtót, Adéle. Ez a magas, energikus szőke asszony, akivel abban az évben lépett házasságra éppen, amikor először érezte meg a nagy titkot a vegyi képletek bonyolult hálózata mögött. Nem találom a kulcsomat, mondta bűntudatosan, és egy futó csókot adott az asszony hűvös arcára. Igazán azt hiszem, az lenne a legjobb, ha egy madzaggal kötnéd a nyakamba. Az asszony el sem mosolyodott. Két úr van itt, mondta, és a hangja nagyon komoly volt. Bent várnak rád. Berlinből jöttek, a hadügyminisztériumból. Berlinből? Kérdezte csodálkozva a professzor. A katonaságtól? Hát mi dolgom van nekem a katonasággal? Méghozzá ebédidőben. Az asszony felelet helyett kinyitotta a dolgozószoba ajtaját. Két fekete, párt egyenruhába öltözött úr emelkedett föl a karosszékből. A professzor egy pillanatra megtorpant a küszöbön. Mintha valami furcsa rossz előérzet szele legyintette volna meg, de csak egy pillanatig tartott. Aztán belépett, és üdvözölte az ismeretlen urakat. A találmány miatt jöttünk, kezdte el az idősebbik minden bevezetés nélkül, amikor újra helyet foglaltak. Hallottuk, hogy professzor úrnak valami új felfedezése van. Habicht professzor elvörösödött zavarában. De uraim, hebegte szinte, elérzékenyülve az örömtől, nem is értem, honnan tudhatták meg ilyen hamar. Tulajdonképpen még nem biztos. Még hátra vannak a kontrollkísérletek. Még... honnan tudják mégis az urak? A két fekete ruhás elmosolyodott. Kisé lenéző volt a mosolyuk és döjfös, de ezt a professzor nem is vette észre izgalmában. Mi mindenről tudunk. Már régen figyelemmel kísérjük a professzor úr kísérleteit. Szóval pozitív eredmény még nincs? Na nem, azt nem mondhatom, hogy nincs, tiltakozott Habicht professzor. A látszat szerint minden azt igazolja, hogy számításaim helyesek voltak. Azonban, amíg nem vagyok egészen biztos benne. És mikor tud biztosat mondani? Szólt közbe újra az idősebbik. Holnap, esetleg már ma este, ugyanis ma délután a kontrollkísérletek. Most a fiatalabbik szakította félbe. Előre hajolt a székén, és a hangja metsző volt, éles, katonás. Szeretném a véleményét hallani arra vonatkozólag, hogy a haditechnika szempontjából milyen jelentőséget lehet tulajdonítani ennek a felfedezésnek. A professzor csodálkozva nézett rá. Haditechnika? Hogy értsem ezt? Háborúban állunk, professzor úr, felelte a fekete egyenruhás kicsit rendre utasítóan. Tehát minden felfedezést elsősorban abból a szempontból bírálunk el. Ez csak természetes, nem? Lehet, igen, ez lehet. Erre még nem is gondoltam. Habicht professzor arca egyszerre nagyon gondtelt lett. Szinte öreg. Sovány madárfeje előre csüngött a vékony nyakon, és a szeme mereven nézett egy foltot a szőnyegen. Az idősebbik egyenruhás elnevette magát. Nem tesz az semmit, mondta vidáman, és a térdére csapott. Megszoktuk, hogy a tudósok általában a felhők között járnak. A gyakorlati lehetőségeket majd kivizsgáljuk magunk a hadügyminisztérium laboratóriumaiban. Szóval megkapjuk az adatokat, igen? Nagyszerű. Akkor most nem is zavarjuk tovább. Búcsúzáskor a fiatalabbik még odafordult hozzá, és éles katonás hangon mondta... Természetesen figyelmeztetem professzor urat, hogy hazafias kötelessége felfedezését mindaddig titokban tartani, amíg a legfelsőbb hadvezetőség szakértői a nyilvánosságra hozatalt nem engedélyezték. Aztán elmentek, és Herbert Habicht professzor sokáig állt még megdöbbenve az előszobában, és az ajtóra merett, amely becsukódott a minisztérium emberei mögött. Mikor Adéle kijött a konyhából, még ott találta. Érdekli őket a találmányod, mondta, és hangja büszkén csengett. A végén még híres ember leszel, Herbert. A professzor ránézett, és lassan kivörösödött az arca. Hallatlan, mondta indulatosan. Még nem is biztos, hogy sikerült, és már is azt akarják tudni, hogy lehet-e embert ölni vele. Hallatlan. Mintha ez lenne a világon a legfontosabb. Az asszony szemöldöke felszaladt a homlokára, tekintete rendre utasító volt és szigorú. Ez is a legfontosabb ma, Herbert. Nemzetünk történelmének legnagyobb háborúját vívjuk, és minden németnek kötelessége, hogy erejéhez és képességeihez mérten hozzájáruljon a végső győzelemhez. Tovább nem mondhatta, mert a lépcsőházban felharsant az iskolából hazatérő gyermekek lármája, és rikoltani kezdett a csengő. A professzor fáradtan legyintett és bement a dolgozószobájába. Ebédnél a két fiú, Kurt és Jürgen, A Hitlerjugendről beszélt, és lelkes áradozásukkal megtöltötték a szűk kis ebédlőt. Krista, a kislány, aki még csak 8 éves volt, csillogó szemmel hallgatta bátyjait, és irigyelte őket. Mama, kiáltott föl hirtelen Kurt, mondj valakit, aki maradandót alkotott a földön, és nem volt német. Nincs ilyen, felelte Adéle asszony szórakozottan, és kitette a tányérokra a grüccét. S tudod, miért nincs? Mert maradandót csak a német szellem tud alkotni ezen a földön. A professzor elképedve csapta le a villáját. Hát ezt a szamárságot hol tanultad már megint? Förmett rá idegesen a fiára. Az iskolában, felelte Kurt harciasan. Benne van a könyvben is. Hát Archimédész, Galilei, Dante, Liszt és a többiek mik voltak? A professzor hangja remegett az ingerültségtől, mint mindig, ha elfogultság és butaság ellen kellett küzdenie a családon belül. A fiú meglepetten nézett az apjára, és nem tudta, hogy mit feleljen. Ezeket a neveket nem hallotta még soha. Először is Liszt német volt, jelentette ki Adéle, és félretette az üres tálat. Hiába mondják magukénak a magyarok. S másodszor nagyon jól teszik, ha egy kis nemzeti öntudatot nevelnek bele az ifjúságba. Győzni csak akkor tudunk, ha tisztában vagyunk azzal, hogy különbek vagyunk, mint a többi nép. És különbek is vagyunk. A professzor nem szólt többet. Bár tárgyilagossághoz szoktatott agya tiltakozott minden elfogultság ellen, de megszokta, hogy Adélével nem lehet vitatkozni, mert Adéle nem vitatkozik, hanem tényeket szögez le, mondásokat, amelyeket valamilyen propaganda iratból felszedett, s mert nyomtatásban látta őket, tehát makacsul vallotta, hogy igazak. Nem, Adélével nem lehet vitatkozni. Adélét ugyanúgy, mint a gyermekeket, elfogta valamilyen tömegőrület, valamilyen ragályos hisztéria, mely ellen a logika nem használ, sem a higgadt, okos szó. Szótlanul evett, és arra gondolt, hogy vajon akik ezt a tömegőrületet életre hívták, és azóta is naponta növelik, nem tudják, hogy hazugságokra nem lehet huzamosabb ideig építeni? Nem érzik, hogy nem lehet egy birodalmat gyűlöletre alapozni? Ostobaság, gondolta, attól nem leszek több, hogy másokat lenézek, és attól sem leszek több, ha naponta 100-szor beleordítom a világba, hogy tökéletes vagyok, és nálam tökéletesebb nincsen. Mi németek nem szorultunk rá, hogy döngessük a mellünket, és olyasmivel hencegjünk, ami nincs. Elég, ha dolgozunk, s a munkánk elmondja helyettünk is a világnak, hogy mit érünk. De mindezt nem mondta el ott az ebédnél, mert felesleges lett volna, azt tudta jól. Evett, hallgatott, és amikor elkészült, fölkelt az asztaltól. Bocsáss meg, szólt oda az asszonyhoz, megyek a laboratóriumba. Bement a szobájába, és megkereste a lakáskulcsot. A másik kabát zsebében volt, persze abban, amit tegnap viselt. Már az előszöbb ajtót nyitotta, amikor Adéle kiszólt utána. Megint nem jössz haza vacsorára? Tegyek félre valamit? Nem tudom, kedves, onnan tudjam, felelte idegesen. Minden attól függ, hogy a kísérlettel mi lesz. Az asszony ingerülten sóhajtott, ahogy szokott ilyenkor, és sértődötten visszahúzódott. Hallani lehetett, ahogy pattogó hangon rendelkezett a szobalánynak. De Habicht professzor akkor már behúzta maga mögött a lakásajtót. Kár, hogy Adéle ilyen, gondolta, tulajdonképpen nem lett volna szabad megházasodnom, vagy ha igen, akkor olyan valakit kellett volna elvegyek feleségül, mint Fräulein Böhmke. Fräulein Böhmke 2 éve dolgozott már mellette, mint asszisztensnő. Az egyetemi laborban. Csöndes, szorgalmas, komoly lány volt. Nem csinos, de Habicht professzor különben sem kedvelte a csinos nőket. Rendszerint léhák és üresek voltak belül, de ettől eltekintve, ha a kis Böhmke levette a szemüvegét, egészen kedves arcocskája volt. És ami fontos, ugyanaz a szenvedély ízott benne is a világegyetem titkaival szemben, ugyanaz a láz, ugyanaz a feszült akarat belepillantani a nagy titkok összefüggésébe. Igen, a nagy titkok. Ifjúsága óta vonzották és lelkesítették. És Habicht professzor, mi alatt lakásáról lassan átsétált az egyetem mögötti laboratóriumba, ezekre a nagy titkokra gondolt. Milyen keveset ismert meg belőlük. 12 év. Milyen rövid idő 12 év, milyen rövid egy ember élete. Lassan haladt a jó meleg májusi napsütésen át. Néha megállt és végignézett a fák üdezöld lombján, az egyetem komoly öreg épületén, a napfényben ragyogó templomtornyon, és arra gondolt, az én városom. És valami szép, meghatott melegséget érzett a szíve táján. Az álmos délutáni csöndbe trombita szó recsent a kaszárnyák felől. A hang fölrázta, és eszébe juttatta a két fekete egyenruhás látogatót. Arca elkomolyodott, és meggyorsította a lépteit. A kis bömke már ott várta a lombikok között. Minden készen van, professzor úr, jelentette hűségesen, szintelen hanghagján. A reakciós vegyületeket előre összeállítottam a képletek szerint. A professzor lassan magára öltötte a munkaköpenyt, és közben kinézett az ablakon. Köszönöm, Bömke kisasszony, mondta lassan, és a hangja fáradtan csengett. Maga nagyon sokat dolgozik. Többet kellene pihenjen. A leány néhány pillanatig csodálkozva nézte a professzor hátát, aki még mindig az ablaknak fordulva állott, aztán halkan szerényen mondta, nekem öröm a professzor úrral dolgozni. Elpirult a szemüvege mögött, és gyorsan a munkaasztal fölé hajolt, hogy elrejtse az arcát. A professzor ott az ablaknál megfordult, és lassan előre jött. Egy pillanatig ott állt, mintha gondolkozott volna valamin, aztán végig simított széles, fehér homlokán. Akkor kezdjünk hozzá, kis Bömke, mondta, és a hangja szokatlanul fáradt volt. 6 órát dolgoztak a lombikok között. Az asztal megtelt képletekkel, teleírt papírosok halmazával. Hosszú, idegfeszítő munka volt, de a professzor már az első percek után elfelejtett mindent, ami a külvilágra vonatkozott, és lázas szemekkel, összeszorított szájjal, a kutatás szívdobogtató izgalmával végezte a munkát. Újra izzott benne az a lázas öröm, a 12 évi munka eredményeként megoldott nagy titok öröme. Folytott szavak röpködtek, fortak, sisterektek, szikráztak a lombikok mélyére zárt erők, s két kipirult arcú ember lihegő izgalommal érezte maga körül a teremtés szédületét.

1998-ban a Jászberényi Jász Múzeum felkérésére a Vidék dalait énekelte fel Adatközlőkkel együtt kazettára. A címe a Jászsági Zöld Erdőben, a zenét pedig a Jártató zenekar szerezte. Mai műsorunk zenei anyagát is a fent említett dalokból állítottuk össze.

0: az a ronda pofája.
1: Kökény Richarddal közösen gyermek és felnőtt együtteseknél tanít. Munkáik láthatóak voltak a Szolnoki Fesztiválon és a Magyar Néptánc antológia műsorán. Az ifjú koreográfusok versenyén szerepelt két koreográfiája, melyben mint a táncanyagot betanító dolgozott. Igen.

Én nekem ez se szép, az se szép. Olyan vagyok, mint a csillagos ég. Olyan vagyok, mint az engedelem, a két orcámon nyílik a szerelem a sötétbe. Olyan vagyok, mint az engedelem, a két orcámon nyílik a szerelem a sötétbe.

0: Zeneszámi műsorunkat hallották, melyben Majorosi Marianna kosúdias énekes és táncművész pedagógus a jársági Zölderdőben a jártató zenekar kíséretében 1998-ban megjelent albumával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ha Súlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Magyar Péter kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, melyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai, vállalhatatlan döntései megtépáztak. A miniszterelnök elmondta, tájékoztatta az elnököt arról, hogy ha nem mond le önként, a döntéséről tájékoztatja a Tisza párt frakcióját, és haladéktalanul megkezdik a szükséges eljárásokat. Jelentette ki, Magyar Péter azt is elmondta, a köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. Magyar Péter rámutatott, a köztársasági elnök leváltása vagy lemondása esetén az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök megválasztásáig az országgyűlés elnöke látja el a hivatalát, abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat. A vasutasok szakszervezete hétvégi kongresszusán kiállt a MÁV személyszállítási ZRT-től elbocsátott tisztségviselője mellett, és felszólítja a cégvezetést, hogy azonnal vegye vissza Nika Istvánt, közölte az érdekképviselet hétfőn. A tájékoztatás szerint Meleg János a vasutasok szakszervezete elnöke, a szakszervezet kongresszusán felidézte, hogy a munkáltató május 8-án azonnali hatállyal felmondott a békéscsabai szakszervezeti tisztségviselőnek, aki rendre felhívta a munkaadó figyelmét a számtalan, balesetveszélyes műszaki problémára és egy nagyértékű közbeszerzési csalásra is. Elindult az EduMod, az első magyar felsőoktatási pedagógiai módszertani tudástár, melyet a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem fejlesztett az intézmény oktatásfejlesztési irodájának szakmai koordinációjával, közölte a felsőoktatási intézmény hétfőn. A közlemény szerint az online platformon módszerleírások, segédanyagok, sablonok, feladatok és értékelési eszközök érhetők el, melyek támogatják a korszerű oktatási megoldások mindennapi alkalmazását. A rendszer bevezetési szakaszában több mint 70 módszert töltöttek fel az oktatásfejlesztési szakértők, azonban mostantól a tudástár bárki számára nyitott, hogy feltöltse a közösség számára az általa kipróbált módszertani megoldásokat, tették hozzá. Májusban túllépett a lakáspiaci kereslet és kínálat az idei mélyponton. Élénkült a lakáspiac mindkét oldala, a kínálat 2%-ot meghaladó bővülésével párhuzamosan a kereslet 1,2%-kal erősödött havi összevetésben, közölte az ingatlan.com hétfőn. Kiemelték, éves szinten kicsit árnyaltabb a kép, bár a kínálat majdnem 6%-kal nőtt, így jelenleg már 144 ezer lakás és ház hirdetéséből válogathatnak a vevők, ugyanakkor a kereslet még 9%-kal elmaradt a tavalyitól. Hozzátették, hogy az országon belül jelentős különbségek vannak, valamint az új és a használt lakások is teljesen eltérő pályán mozognak. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője hangsúlyozta, a növekedés motorját inkább a társasházi lakások jelentik a házakkal szemben. A szakértő szerint azonban az egyelőre kérdés, hogy mennyire lesz tartós a növekedés. Egyre több a kullancsok száma az országban az időjárás alakulásának függvényében márciustól júniusig, júliusig, majd újra szeptembertől októberig, illetve novemberig fordulnak elő nagy számban. A kullancs főként a kutyákat veszélyezteti, ma már számos korszerű gyógyszer és kezelési módszer is ismert. A legelterjedtebb a rácseppentő oldatok havi rendszerességgel történő alkalmazása, mondta dr. Kis Daniella, a Miskolci Állatkórház orvosa.
0: Az időjárásról.
1: Többfelé várható zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is lehet. Zivatarok környezetében megerősödik a szél. Kedden, keleten még sok lesz a felhő, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. Később egyre több helyen napos idő valószínű. Kedden délután 23 és 29 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Új altató és lélegeztetőgéppel bővült a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház a Kegyes Alapítvány jóvoltából.
2: Mondjuk úgy könnyű dolgunk van, amikor azt kell megtudni, hogy mire van valójában szükségük, egy nagyon jó bizalmi kapcsolat van közöttünk, és azt tudom mondani, hogy ennek köszönhetően, és annak köszönhetően is, hogy ugye a doktornő volt igazgatónő Bíró Elsébet, ő Magyarországra ment, de a Jónak lenni jó kampányban ő korábban is részt vettek, és korábban is érkeztek a kampányból már a Munkácsi Kórházba eszközök. Úgy most is ez köztudott tény volt, hogy ez most is így lesz.
1: A Kisteleki Református Gyülekezet.
3: 2021 nyarán volt, amikor is 2021 május 1-én költöztünk, 5 évvel ezelőtt május 1-én költöztünk ide ki, és előtte bent jártunk a Calvin téri gyülekezetbe, és akkor ott már megérdeklődtük, hogy amikor ide kiköltözünk, akkor van-e kontakt, kit tudunk fölkeresni, és kaptunk egy nevet, illetve aztán kaptunk egy címet, és mivel sem gyülekezeti terem, sem templom, semmi nem volt akkor, Széchenyi utca 15 szám alatti kapuajba csöngettünk be, ahol az egyik kedves testvérünk, Fodor Katalin nyitott ajtót, és máig melengettető érzést ad, amilyen fogadtatásban részesültünk, és bejutottunk egy udvarba, ahol az a nagy diófa alatt meg volt gyakorlatilag terítve egy Isten tiszteletnek.
1: Méra világzenei csűrfesztivál.
4: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismertném a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Pasellán, aki az elmúlt években egyre többek lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Csomor András egy zenekara, de sokan mások is megmutatkoznak a csűrszínpadon, például a Mérai Cifra Néptánc Együttes első ízbe fog egy nagy estés előadással a pénteki napon fellépni a fesztiválon, ami ugye egy olyan dedikált nap a fesztivál, ami a Kárpát-medencei autentikus népzenének szól.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Új altató és lélegeztető géppel bővült a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház eszközparkja. A több mint 2,6 millió hrivnya értékű berendezést a Kegyes Jótékonysági Alapítvány adományozta a Jónak lenni jó adománygyűjtő kampányban felajánlott támogatásnak köszönhetően. A kórház tájékoztatása szerint a készüléket már üzembe helyezték, és az első két napban már 4 műtét során is használták. A befolyt összegből a jótékonysági szervezet a Nagy Dobronyi Református Gyermekotthont, a Ráti Szent Mihály Gyermekotthont, illetve a Munkácsi Gyermekkórházat is segíteni tudja. Erről Sipos József református lelkipásztor, a kegyes elnöke számol be rádiónknak, aki kérdez Birta Zoltán és Gogola István.
5: Nagyon modern eszközt sikerült támogatásból eljutatni. Mit kell tudni ennek a hátteréről? És persze kicsit beszélgessünk ennek a kapcsolatnak a munkájáról, mert egy sok éves kapcsolat van a kegyes, illetve a Munkácsi Megyei Gyermekkórháznak az életében munkájában.
2: Valóban nagyon fontos, amikor valahova elérsz, hogy mondjuk úgy, hogy csúcsra, elgondolkozol, hogy honnan indultál, és voltam már hegyet mászni egy néhányszor, viszont tényleg ott az elején, amikor így felnézel a hegyre, és hogy oda kell felmászni, el se hinnéd, hogy ez sikerülhet neked. Én sem gondoltam volna soha életemben, hogy valamikor a Munkácsi Megyei Gyermekkórházba rajtam keresztül egy ilyen nagyon komoly lélegeztetőgép, vagy egy évvel ezelőtt se gondoltam volna. Azt viszont már évek óta csináljuk, hogy ott vagyunk a gyermekkórházban, és hát egy cipős doboz akció keretében, amit a Pulzus Rádió hirdetett meg, úgy kerültünk oda valamikor, még veled mentünk, és osztottuk ki ezt a cipős dobozt, és ugye így ismerkedtünk meg a dr. Biró Erzsébettel, aki akkor a kórháznak az igazgatónője volt, és aztán egy nagyon szép kapcsolat kiépült közöttünk egészen odáig, hogy már korábban egy ilyen külön gyermekszobát tudtunk kialakítani a kórház területén, nagyon jó kapcsolatban voltunk a pulmonológiának a főosztályvezetőjével, aki most a kórháznak a igazgató helyettese. Tehát nagyon-nagyon, mondjuk úgy, könnyű dolgunk van, amikor azt kell megtudni, hogy mire van valójában szükségük, egy nagyon jó bizalmi kapcsolat van közöttünk, és azt tudom mondani, hogy ennek köszönhetően, és annak köszönhetően is, hogy ugye a doktornő volt igazgatónő Biró Erzsébet, ő Magyarországra ment, de a Jónak lenni jó kampányban ő korábban is részt vettek, és korábban is érkeztek a kampányból már a Munkácsi Kórházba eszközök. Úgy most is ez köztudott tény volt, hogy ez most is így lesz, és valóban nagy értékű műszert fogunk tudni megvásárolni. És hát ugye már lezárult a kampány december 31-én, de hát ez ennek az egésznek a landolását előkészíteni, más országból érkezett az adomány Magyarországról, és eleve a kampányt is le kellett zárni, tehát ezért eltelt ennyi idő. Én magam áprilisra terveztem ezt az egészet, de az se baj, hogy ez mondjuk most májusban valósult meg, viszont már bevetették, és két nap alatt 4 gyereknek az életét mentette meg, mert ez pont a műtőben használják, és nagyon-nagyon egy fontos eszköz.
6: Sok apró részlet áll itt egybe, ilyen különös gondviselés ez odafentről.
2: Én folyamatosan tapasztalom ezt a saját életemben, a kegyes életében, és Isten vezetését ebben. A tegnap reggeli ige is egy olyan volt a YouVersion-ből, hogy hogyan kell adakozni, nem kényszerűségből, hanem ugye jó szívvel, és a jókedvű adakozót szereti az Isten is. Hát tényleg életem eddigi legnagyobb, mondjuk úgy, nem a legnagyobb, már volt egy nagyobb ettől az elmúlt időben, de hogy egy ilyen nagy adakozás, az Isten a reggel ad egy ilyen igét, akkor én azt mondom, hogy köszönöm, Uram, megerősítette azt, hogy ezt milyen szívvel kell csinálni, és hogy szeret bennünket, hogy ezt tehetjük, hogy ezt csinálhatjuk, és így megyünk minden nap. Tehát ez nekünk nagyon fontos, az isteni vezetés, az isteni gondviselés, hogy tényleg ő mutassa meg, vagy olyan beszélgetések legyenek, hogy mi is a legfontosabb. És azért egy lélegeztetőgép olyan, ami nincs a Munkácsi Kórházban, tehát Kárpátalja területén, ami 500 grammos gyerektől kezdve fogja tudni megmenteni az életeket, és hát hadd ne képzeljük el, hogy mi volt eddig azokkal, akiknek ez a súlya volt. De most már ez megoldódott, és hogy Isten ebbe használ bennünket, minket, engem, ez nagyon megható.
5: Folyamatos a gyermekeknek a szolgálata, mert ugye amellett, hogy rengeteg projektről számolunk be a következő percekben is, de a kegyes azért a tevékenységét nem hagyta abba egy perce sem. Gyermekek mellett áll és segíti az ott lévő időszakban az ott töltött időt.
2: Ez így van, már januártól is legutóbb egy 5 testvér, most egy 7 fős gyerek sereg van ott, szintén testvérek, és nekünk 24 órán belül szólnak a nővérek, hiszen hirtelen olyan problémával találják szembe magukat, ruha, cipő, tisztálkodási szerv, pelenka, stb. Nincs, a kórház nincs készen erre egyik napról a másikra. Mi viszont igen, a kontakt megvan, és tényleg 24 órán belül ott tudunk menni tüzet oltani elsősorban, mindig ez a legelső, hogy tüzet oltunk, aztán már számoljuk fel a romokat, úgymond. Attól függ, hogy mennyi ideig van bent egy család, a gyámügy, a rendőrség, a bíróság a háttérben, mennyi idő alatt végzik el a munkájukat, és aztán tovább kerülnek, de most is láttam azokat a szemeket, 14 éves a legidősebb lány, 12, 10, 8, 6 lefele, azt a kétségbeesést és azt, hogy most nyugtasd meg, hogy minden rendben lesz, most mit mondasz ilyenkor egy gyereknek, ugye ezt a krízist ott a kezeink között élik át, vagy amikor a legkisebbet a kezembe veszem és próbálom megnyugtatni, de a gyerek át sarkából valahogy összekaparni, tehát hogy ezeket átéljük, és ezt végezzük. Ez ugye nekünk ez a legfontosabb, ezért alakultunk, ezért vagyunk. Azon kívül pedig, hogy már hova jutottunk, meg még mi minden lett, az más kérdés, de mindig ugyanide térünk vissza, hogy amíg ez a probléma van, addig mi mindig ott legyünk.
5: Gondoljunk abban bele, amikor egy saját gyermekünk kerül kórházba, ijegység, félelem, mindenféle...
2: És ott akarod hagyni egy napra.
5: És ugye nem is a szülő mindig ott van mellette, ha van anyuka, apuka, valaki váltja egymást, és ott van mellette a gyermek, de mi van, hogy ez a háttér nincs ott, és ebben talán a kegyesnek a szolgálattevő nagyon nagy segítség lehetnek, hogy apuka helyett, anyuka helyett tudnak ott lenni, legalább egy biztató gondolattal, egy ödeléssel, egy ruhával, amit a szülő kéne behozni.
2: Rögtön elmúlik minden bajuk, tehát hogy beviszed és elfelejti, hogy hol van. Tehát ez nagyon-nagyon nagy öröm látni, átélni, hogy amikor hol van a jég. Tehát hogy tud egy gyerek, nem tudom én, egy néhány óra alatt, egyetlen egy szutka alatt, hogy így mondjam, olyanná válni, megszerezni azt a bizalmat, ami fantasztikus, hogy ezt el tudjuk érni, és Isten ebben nagyon-nagyon használ bennünket ott azon a helyen.
6: Távlati tervekben mi az, ami szerepel most akár a közeljövőben, akár picikét távolabbi jövőben?
2: A legfontosabb az volt, hogy vége lett a kampánynak. Itt úgymond rendezni mindent, ami ezzel járt. Rögtön elkezdtük szakmailag tanulmányozni a következő évek, évtizedeknek a terveit. Ugye a nagy terv, hogy létesüljön egy saját olyan otthon, egy ilyen befogadó otthon, ilyen anyák részéről, akik krízisben vannak, gyerekkel, hát sok minden történhet, bármi történhet. Ebben a családban is volt korábban egy tűzeset, az egyik gyereknek az arca teljesen le van égve. Tehát már meg van gyógyulva, de innen is látszik, hogy itt a probléma nem most kezdődött ennél a családnál valószínűleg. De hogyha például utcára kerülne valaki, vagy bármi, tehát hogy legyen egy ilyen hely a közelben, itt Kárpátalján nekünk ez lesz a következő nagyon-nagyon nagy lépés, amit próbálunk ugye előkészíteni is lépni. De ezen kívül pedig azok az ígéretek, amelyek voltak a Dobrony gyermekotthon felé, vagy Ráti családi típusú gyermekotthon felé, vagy a kórház felé, hogy ezek mind-mind egyen-egyenként megvalósuljanak a Jónak lenni jó adománygyűjtő kampányból, és év második felében rá fogunk térni a saját nagy, hosszú távú céljainkra, terveinkre, de minden nap pedig ott vagyunk a kórházban.
5: Rát, az egy izgalmas terület, sok fejlesztésre van szükség. Mik az a terület, amiken próbálják segíteni a munkájukat?
2: A Ráti gyermekotthon, családi típusú gyermekotthonnak a vezetőjével egyeztettünk, hogy mire lenne a legnagyobb szükségük. Ők nekik egy kinti műfűes focipálya, ami az ott lévő öt nagy családnak nagyon-nagyon nagy segítség lesz, illetve ott egy rehabilitációs központ is van, és egy közös udvar, a közös udvaron pedig egy játszótér, ami hát felújításra szorul, de nagyon nagy fejlesztésre is lesz, ahol fogyatékkal élő gyerekek is kint, amíg várkoznak, vagy szüleikkel ott vannak, akkor ők játszhatnak majd ezeken a játékokon. Erre is oda fogunk figyelni, hogy olyan játék is legyen, ami fogyatékkal élő gyerekeknek is segítség lesz ott az udvaron. Nagyon szép lesz, alig várom, hogy a látványterveket már a jövő héten a kezünkbe fogjuk fogni. Már ott is vállalkozó szerződéskötések történnek, és hamarosan ott is az volt a cél, hogy nyáron már, ezen a mostani nyáron ezt már használhassák, tehát ne várjunk vele őszig, vagy ilyesmi. Úgyhogy fantasztikus lesz, és nagyon-nagyon várom, hogy teljesüljön.
5: A kegyesnek a munkája folyamatos, és az igények azok egyre több és egyre nagyobb területet próbál felölelni. Ha van lehetőség és van szándék, akkor milyen formában van szükség segítségre, akár önkéntes munka, akár egyéb adományok vagy egyéb tételeknek a összekötésében?
2: Nekünk a legnagyobb az, hogy olyan emberek álljanak oda, akik valóban tudják csinálni ezt az egészet. Mindig kirendelte még Isten azt, hogy valahol hiány volt, vagy munkatársba volt hiány, vagy önkéntes volt hiány, akkor valahogy ez megoldódjon. Én ebben is Isten vezetését látom. Van egy ilyen kemény magunk, akikre támaszként, háttérként mindig is számíthatok, viszont az is tény, hogy jelenlegi helyzet, háborús helyzet, vannak olyan önkénteseim, akiknek muszáj volt tovább menni, férjéhez menni, munkát vállalni, nem egyszerű a helyzet Kárpátalján, viszont ezek úgy kialakulnak mindig, hogy jönnek mások. Mi nagyon nyitottak vagyunk mindenkire, aki érdeklődik, hogy önkéntes be akar jönni velünk, akkor megnézi, hogy miből áll ez. Én nagyon-nagyon gondolkodok egy ilyen önkéntes képzésben, amikor úgymond nem a kórházban, meg nem ilyen élesben, hogy már találkozik is valaki ezzel a 7 gyerekes családdal, hanem még csak úgy beszélgetés szintjén, de ha valakit ez tényleg érdekel, és komolyan érdekli, akkor megkereshet, és akár egy hosszú távú dolog. Nyilván ez nagyon sok mindentől függ, de mindig is nyitottak voltunk arra, hogy valaki mondjuk belépjen hozzánk, és megnézze. Voltak ilyen próbálkozások, de sajnos az van, hogy ez annyira nehéz szerintem, hogy volt olyan nyár, hogy 4 ember is bejött, és el is ment, mert látta, hogy ez azért nem gyerekjáték.
6: De jó néhányan megmaradtak.
2: Igen, megmaradnak, ez nem tőlem függ. Én minden úgymond kínálok ehhez, de ehhez tényleg olyan ember kell, aki nagyon elkötelezett. Na, van néhány kritérium is, ukrán tudás, azért az nagyon jól jön. Ha autója van, az megint csak nagyon jó, hogy könnyen tud közlekedni, mert azért Kárpátalja egész területéről van szó, de tényleg tegnap is ma egy olyan ember van bent, aki először van bent. Tehát, hogy ezek igazak, amit mondok, és működik.
5: Köszönjük szépen, hogy elfogadtad felkérésünket, és beszélgetettünk a témáról, és kitartást kívánunk. Próbáljuk nyomon követni az eseményeket, és sok erőt ehhez a szolgálathoz.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, és az imádságokat, azt nagyon kérem mindenkitől, hogy ez nekünk nagyon fontos, hogy legyen ima hátterünk.
1: Az elmúlt percekben Sipos Józsefet, református lelkipásztort, a Kegyes Jótékonysági Alapítvány elnökét hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A Csongrádi Református Egyházmegyéhez tartozó Kisteleki Református Gyülekezet a megye legfiatalabb közössége. 2 éve kezdődött el az a jogi folyamat, amely révén egyházjogi értelemben önállóak lettek, vagyis különváltak az újszegedi reformátusoktól. Utolsó lépésként saját presbitériumot is kellett választaniuk. Szabó János Bence lelkésszel és Török Zsolt főgondnokkal Hegedűs Márk beszélgetett.
2: A mindkét beszélgető társamhoz szól a kérdés, hogy mi az első emlék a Kisteleki Református közösségről, mikor voltatok itt először istentiszteleten vagy valamilyen alkalmon, még független attól, hogy akkor Török Zsolt nem volt főgondnok, és Szabó János Bence nem volt kisteleki lelkipásztor. Török Zsolt, főgondnok.
3: 2021 nyarán volt, amikor is 2021 május

0: Iskolába, és szerintem a nagykövet úr azzal, hogy eljött, nagyon megtisztelte az iskolánkat.
1: Miért szeretitek ezt a nyelvet tanulni? Mi az érdekessége? Gondolom a kultúrát is megismeritek vele. Milyen pluszt ad az életetekhez, ha fogalmazhatok így?
0: Hát magának Kínának nagyon hosszú kultúrája van, nagyon régi a történelme, és szerintem minél több nyelvet tud egy ember, annál jobban hely tud állni a világban.
1: És Flóra, te hogyan élted meg ezt a mai napot? Te is részt veszel a programban, gondolom neked is sokat jelent.
2: Hát nekem nagyon sokat jelent, hogy az iskolánk megadja a lehetőséget, hogy be tudjunk tekinteni az ázsiai kultúrában, mert a kínai kultúrába, mert engem nagyon érdekel személyesen az ázsiai kultúra, mert nagyon más, mint az európai, és szeretnék is kimenni majd Kínába, majd ha eljutok arra a szintre. És nagyon megtisztelő volt, hogy megnézték az előadásunkat, sokat készültünk rá, és ezt a tanárunknak köszönhetjük, hogy sikerült, a Karinának.
1: Mi az, ami ennyire érdekel téged, miért csatlakoztál ehhez a tanulmányhoz, ehhez a programhoz? Említetted, hogy nagyon érdekel téged az ázsiai, a kínai kultúra.
2: Hát mindig is érdekelt így az egész világ igazából, majd később, majd ha nagyobb leszek, szeretnék majd a világomon mindenfelé elmenni, elutazni, és leginkább Ázsia érdekel, mert tényleg nagyon más, mint Európa, és igazából amikor itt Európában utazok, így nagyon egyszínűnek érzem Európát, és érdekelnek más kultúrák is, és mivel megadta ezt a lehetőséget az iskola, hogy kínait tanulhatok, ezért éltem ezzel a lehetőséggel.
1: Eszter, még egy kérdés erejéig hozzád ide fordulok, hiszen ha jól tudom, utaztok ki, vagy te benne vagy a csapatban, aki kiutazik Kínában. Mit vársz ettől a tanulmányútól? Mi is lesz ez? Mit lehet róla tudni? Vagy tudtok-e már valamit?
3: Még sok mindent nem tudunk, viszont tisztában vagyunk az, hogy sokat fogunk tanulni. Ez így a hetünket körülöleli, viszont a hétvégénk szabadon fognak maradni. Ezáltal több lehetőségünk marad megismerni magát Kínát, akár hétvégére is elutazni. Ez nagy lehetőséget nyit számunkra megismerni egy más kultúrát, más nézőpontból nézni a világra, és egy jobb ember, egy sokkal tájékozottabbak lehessünk a világgal.
4: Kedves hallgatóink, Miskolcra látogatott Magyarország kínai nagykövete, a Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban egy rendhagyó programon vett részt a delegáció. A rendezvény során Holzinger Ferenc igazgató bemutatta az iskolát, és a bejárás végén egy kis műsorral fogadták a diákok a nagykövetet és feleségét. Az intézményben 15 éve van kínai nyelvoktatás, az ELTE Konfúciusz intézetével kötött megállapodás alapján kínai anyanyelvű tanárok közreműködésével. Ennek során körülbelül 70 diák tanulja a kínai nyelvet, és ismerkedik a kínai kultúrával is. A tervek szerint idén 7 tanuló látogathat Kínába a tanulmányi útra. Sütő Dávid Peré összeállítását hallották.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt időszakban már bemutattuk az ongai Wingendorf lillát annak apropóján, hogy több éve sikeres pálinkákat, párlatokat nevez a Quintessence ongai pálinka versenyre. Korábban a pálinka készítésről, hitvallásról és elvárásokról beszélgettünk az új csanálosi dombtetőn. Wingendorf Lilla meggyőződése, hogy isteni gondviselés és sugallat kellett ahhoz, hogy sikerüljenek elképzelései.
2: Igazából ez sem volt tervbevéve. Nekünk a Herná túlpartján, az Árvai tanyán volt egy kis horgásztanyánk, és mi nagyon jól el voltunk, hogy ott volt néhány gyümölcsfánk, volt egy kis konyhakert, saját ott ettünk, és mégis természet, hiszen hát ne ongán a város belsejébe éljük a falusi életet, de aztán egyszer egy véletlen folytán én keveredtem ide az új csanálosi partra, és pont naplemente időszak volt, ami itt festménybe illő a naplementénk. Utána ez igazából nem is volt róla szó, hogy mit bármit tennénk, és adódott egy lehetőség az egyik ingatlan megvásárlására. Megvettük, hogy majd jó lesz nyaralónak, hiszen azért legalább 10 kilométer van az otthonunktól, tehát itt már lehet majd nyaralni. Aztán valahogy úgy adódott, hogy abból az egy portából kialakult ez a birtok, amit sikerült megvásárolnunk, soha nem rábeszélés útján, hanem mindig adottak a lehetőségek, és ezt nagyon sokszor elmondtam már, hogy valami valaki segített ebben az egészben, hiszen volt, amikor éppen nem volt rá pénzünk, akkor lehetett részletekben megvásárolni, vagy éppen annyit mondtak, amennyit akkor ki tudtunk érte adni, és amennyi nem hiányzott máshonnan, tehát valahogy ennek így kellett történni, és ez szent meggyőződésem.
3: Tehát egy felsőbbrendű dolog.
2: Én azt gondolom, hogy végig a jó Istenke segített minket, mert ha én akkor ide nem jövök, és otthon nem ájulok el attól, hogy milyen naplementét láttam, és véletlenül nem beszélgetek egy ismerőssel, aki ismerte azt az illetőt, aki el szerette volna adni az ingatlan, de itt senki nem akart házat venni, mert minek menjenek egy olyan települést észre, ami kettő utcából áll, nincs szennyvíz, nincs gáz, nincs bolt, nincs semmi, és a következő, az anyatelepülés az 5 kilométer
3: buszmegálló. Az anyatelepülés az
2: új csanálos. Igen. A másik település útcsanálos közel van ugyan, de a Hernát ketté választja, és már a komp sem működik. Tehát ez egy igazából egy kicsit ilyen periférikus terület volt. Most azt a vélekedést is hallottam, hogyha mi nem kerülünk ide, akkor lehet, hogy Jukó sorsára jutott volna az egész. Mi nem ezt láttuk benne. És aztán utána ez így valahogy ebbe is, ugyanúgy, mint a pálinka készítésbe, ugyanúgy belesodródtunk, akkor elkezdtük a gyümölcsfákat ültetni, elkezdtük rendbe rakni a területeket, és utána rájöttünk, hogy bárki meglátogatott itt minket, vagy bárki idejött, és ez szintén nem a mi érdemünk, de a kilátás, a táj, a nyugalom, az mindenki azt mondta, hogy itt kezdeni kell valamit, de jó lenne itt lakni, itt élni.
3: Ez mikor indult el? Tehát mikor volt az, amikor itt az első területet
2: 2005-ben
3: megvettétek?
2: 2005-ben tettük ide a lábunkat.
3: 2005-ben? Több mint 20 éve.
2: Igen, több mint 20 éve, és ez igazából elmondhatjuk, hogy ez 20 év munkája alatt alakult ki. Maga ez az ingatlan, az épület, ahol most vagyunk, ezt igazából most már lassan tényleg teljesen befejezzük a melléképületet is, de ez is 6 évig épült folyamatosan. Egy régi épületet újítottunk és bővítettünk ki jócskán, közben a kerítések, tehát nagyon-nagyon sok minden van. Vendégházat alakítottunk ki, most már a másodikat, különálló apartmant alakítunk ki, parkosítottunk, füvesítettünk, gyümölcsöt ültettünk, most már 600 tő szőlőt is elültettünk ide. Ez is azért került ide, mert egy különlegesebb szőlőfajta, a jázmin, ami még nem annyira ismert szőlőfajta Magyarországon, nagyon-nagyon magas minőségű csemegeszőlő, ami pálinka készítésre tökéletesen alkalmas lesz, és nem mertük szikszóna szőlőbe elültetni, illetve erdőbényése.
3: Erdőbényése, tehát...
2: Nem, azért, mert a terület és az adottságok tökéletesek lettek volna, csak a két lábon járó, és nem repülő károkozóktól. Tehát hát féltettük, hogy ellopják magyarán. Sajnos ez a mai magyar valóság. Szikszón és a csemege szőlőt azt vagy zölden megkóstolom, vagy nem fogok enni belőle. Erdőbényén szintén ugyanez a helyzet.
3: És itt új csanároson, itt, ahol már majdnem azt lehet mondani, hogy csak ti vagytok.
2: A madár saját. Igen, itt körbe van kerítve, tehát itt a portán
3: máshol
2: legjobban
3: is körbe van.
2: Igen, de itt be is van kamerázva, és itt vagyunk állandóan, tehát azért itt nyomon követhető. Mm-hmm. Itt nem feltételezem, hogy itt valaki ellopná.
3: De amikor legelőször 2005-ben kijöttetek, azért ilyen elvárásaitok nem voltak, gondolom. Tehát itt bárki bárhová bement, és
2: itt, még 2005-ben még...
3: Amit tudtak, csak, vittek, nem?
2: Nem, itt még 2005-ben még nagyon sokan laktak. Igen? Ahol itt ülünk, itt is egy nagyon kedves házas pár lakott, akiktől mi a szomszédos telket megvettük, amit ők kertnek használtak, és eszünkbe se jutott az, hogy mi megvásároljuk az ő házukat, csak sajnos az elmúlt 21 év során elmentek. Itt idősek laktak javarészt, olyanok, akik szépen egymás után szó szerint mondhatjuk azt, hogy egy-két éven belül követték a szomszédokat.
3: És akkor ti, amikor megüresedett, vagy éppen nem üresedett meg valami, akkor mindig ajánlatot tettetek, és megvásároltátok?
2: Volt, hogy szóba került, de volt, amikor már eleve úgy hiszen látták, hogy ráadásul nem rombolunk, hanem hogy építünk folyamatosan, és volt is, aki azt mondta, hogy azért, mert látja, hogy akkor ez fent fog maradni. És esetlegesen azok a fák, azok a gyümölcsfák, amit az ő édesanyja vagy édesapja elültetett 60 évvel ezelőtt, vannak rengeteg régi diófánk, van a nagy eperfák, meg vannak. Tehát, hogy mi ezeket, igen, nagyon sok olyan gyümölcsünk van itt is, és a Hernád túlpartján is, amit itt vadon, tehát elvadult fák alól magoncokat szedtünk ki. Ezen veszekedtünk is, amikor elültettünk körülbelül 50 darab seprűnyelet, és én mondtam, hogy ezzel dolgozni, és erre pénzt költeni, hogy ilyen karókat ültetünk, és azt mondta a férjem, hogy várjam ki, ez bírs lesz. És nem akartam hinni neki. A leggyönyörűbb bírsalmák lettek belőle, nem hatalmas nagy.
3: Na most várjál, tényleg seprű.
2: Tehát úgy nézett ki, mint a seprűnyél, tehát volt egy hatalmas nagy dzsungel, volt mondjuk egy 50 négyzetméteren egy átjárhatatlan dzsungel, és ő igenis meglátta benne, ő mindig meglátja, mindig előre lát sok 10 évvel, mint ahogy én, és ő látja a lehetőségeket, és meglátta, hogy igen, ezt ki kell próbálni. Azt már hozzáteszem, hogy Takács Laci valaki a pálinka versenyt, illetve a pálinka főzőmestere, mi már azért beszélgettek, ők nagyon sokat is beszélgettünk arról, hogy ezek az igazi régi gyümölcsök, nem a túl nemesített gyümölcsök adják az igazi szamatos pálinkát, és akkor folyamatosan éveken keresztül, tavasszal, ősszel tisztítottuk ki ezeket a területeket, szedte ki ezeket az úgymond seprűnyeleket, ültett el, és most például a bírsalma, amikor érik, vagy virágzáskor egy csoda. Olyan, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy addig, amíg megveszünk egy nemesített fát, gyönyörű fél kilós termés van rajta, és mihelyt ketté vágod, szerintem ismerős a helyzet a bírsalma készítésnél, vagy kompótnál ketté vágod, és úgy van, amikor ki is dobod az egészet, mert a belseje az annyira férges és rohadt, addig ezek lehet, hogy nem olyan nagyok, nem olyan szépek, de szinte minden része felhasználható. És ezt a mai napig nem értem, hogy történik a természetben, de ez így működik. És a medgyet és a szilvát is így ültettük rengeteget.
3: Ahhoz, hogy ti ezt meg tudjátok, vagy létre tudjátok hozni, azért kellett egy olyan hátország, ami biztos alapot, anyagi alapot adott. Most a hallgatók biztos azt gondolják egy része, hogy na hát felvásároltatok mindent, de azt tegyük hozzá, hogy van egy vállalkozásotok, ami ad egy hátteret. Erre szükség van a mai napig ahhoz, hogy ti fent tudjátok tartani ezt a területet, ezt a birtokot?
2: Hát ez egy összetett dolog, tehát, hogy itt az egyik a másikat erősíti és viszi. Nagyon régóta vállalkozók vagyunk. Igazából mondhatjuk azt, hogy ez a birtok, amit létrehoztunk, ez az életünk munkája. Ebben benne van az is, hogy 17 évig nem megy az ember nyaralni, mert folyamatosan van valami munka, mert meg kell tenni, és igazából mi mindent erre amikor már elhatároztuk, hogy ezt igenis felépítjük, és megpróbáljuk, akkor már mindent ennek rendeltünk alá, tehát hogy igazából igen, a másik munkánkból, illetve van még más vállalkozás rész is, tehát nagyon sokat dolgozunk ahhoz, hogy megteremtsük azt az anyagi lehetőséget, hogy ezt tudjuk mindig fejleszteni.
3: Ez, ahol most ülünk, meg amiről beszélgetünk, meg még szerintem a pálinka főzés is, ez még mindig hobbi?
2: már nem hobbi, mm-hmm. tehát most lassan már eljutunk odáig, hogy igazából a befektetett energia, a munka és a befektetett pénz nem megtérül, hanem most már elkezd egy kicsit talán visszahozni mm-hmm. belőle. Azt gondolom, hogy a mi életünkben ez már nem fog nullára megtérülni. Mm-hmm. Nem is ez volt a cél, de most már eljutottunk odáig, hogy most már a pálinkára is vannak úgymond mosolyogva mondom, de törzsvásárlóink. Igenis, itt a birtokon már tartottunk egyre több olyan rendezvényt, ahova szívesen jönnek, legalábbis a visszajelzések alapján és a fényképek alapján. Most már tudjuk az egész infrastruktúrát úgy működtetni, hogy ki tudjuk a birtokot adni, akár esküvők, születésnapok, csapatépítő tréningek megtartására alkalmas. Tehát most eljutunk abba a fázisba, nagyon sok munkával fog járni, és még folyamatosan fejlesztenünk kell, és folyamatosan visszafordítanunk, visszaforgatnunk a bevételeket, vagy a bevételek egy részét, de talán most már majd elkezdi hozni is.
1: De ezt akartátok, amikor elindult az, hogy vegyünk itt egy portát, vagy teljesen mást, és ez hozta magát?
2: Nem, én azt szerettem volna, hogy legyen itt egy olyan ház, ahova szomszéd Pista bácsival, Isten nyugosztalja, aki azóta meghalt, akivel Pista bácsival kiülünk az árokpartra egy pohár borral, és nézzük a naplementét. Innen indultunk.
1: Ez volt 20 évvel ezelőtt.
2: Igen.
1: Na, akkor emeljük már fel a hátsónkat, és nézzünk már meg itt azt a... Igaz, hogy most nem naplementét fogunk nézni, de hát Miskolc felé ellátni, Szikszó felé ellátni, nagyon szép a kirátás. Bükk, és még talán a Tátrát is látni.
2: Igen, jó időben halljuk. Hogyha tiszta és nem párás az idő, akkor tökéletesen látni. Tegnap előtt gyönyörűek voltak a havas csúcsok.
1: Itt csináltatok egy ilyen terasz részt, ahol kikönyökölve, aztán itt, itt a fáktól balra, nem, de még mondtad, hogy emődöt is látni.
2: Igen, igen. Tehát itt igazából, hogyha megnézed, ha kilométerben számolnánk, jó, a Tátrát vegyük ki, de akkor is tehát, hogy egészen Szikszón túl, ott a Szikszóval
1: szemben.
2: Aszalói rész, igen. Tehát nagyon sokat látni, ugye Miskolcot teljes egészébe be lehet látni, és igen, a diófák ugyan bekavarnak, de Alsó Zsolca tökéletesen látszik Sajulát felé, és uh-huh. a Bükknek egy hatalmas nagy karéja.
1: Na és itt előttünk meg itt a birtok. Hát azt mondtad nekem, hogy itt a betonkerítésig tart, de jobbra például a végét nem lehet látni, balra lehet.
2: Azért nem, mert kanyarba van.
1: Köszönöm szépen. Ezt hogy tudjátok fenntartani? Ketten vagytok a pároddal. Ha egész nap benne vagytok, akkor sem lehetetlen ezt rendben tartani. Ráadásul olyan szinten, mint ahogy kinéz.
2: Hát van a vállalkozásunkban alkalmazottak, és velük dolgozunk uh-huh. együtt.
1: Mi itt most a cél? Mert annak idején ugye mondtad, hogy hát legyen hol megpihenni, kiülni Pista bácsival, de hát Pista bácsi már nincs itt, sőt, már nagyrészt csak ti vagytok itt. Mi most a cél?
2: Igazából egy olyan rendezvényhelyszínt, vagy közösségi teret létrehozni, egyez a gyümölcsösöket tovább művelni, és mit a tervek azokat napestig sorolhatnám. Szeretnénk gyermektáborokat, szabadtéri gyermektáborokat, esetlegesen zenés rendezvényeket, szabadtéri rendezvényeket tartani, előadásokat, konferenciákat. Sok mindennel kerestek már meg minket ötlettel, például akár egy gyermekeknek egy olyan, mint a nagymamánál tábor ötlete. Tehát amikor nem a műanyag, nem a telefon nyomkodás, hanem itt a természetben lehet szaladgálni, megismerni. Itt, mivel a Hernád itt folyik a birtok alatt, nem messze, itt akár horgászni lehet. Most a turizmus, a vízi turizmusról is van szó a Hernád esetében, hogy fejlesztések lennének. Akár ezzel összekapcsolódva egy vízitúra központ. Mivel nekem nagy szerelmem a lovaglás, ezért akár abban is tudnánk gondolkodni későbbiek során, hogy akár a lovas infrastruktúra fejlesztés, akár szálláshely lovasoknak, most már ugye Magyarországon is van egy olyan túraútvonal, ami lóháton bejárható, akár oda bekapcsolódni. Nem tudom, ez ugyanolyan, mint hogy amikor elkezdtük, és csak a naplementés borozgatásból eljutottunk idáig, nem tudom pontosan, hogy jövő ilyenkor, hogyha beszélgetünk, akkor mi lesz az, ami igazán a profilja lett a helynek. Most már az udvart és a teraszt többen megnézték esküvő szempontjából. Gyerekrendezvények voltak, húsvéti, halloweeni, Mikulás rendezvény, születésnapra kibérlik tőlünk a termet, tehát itt tartják. Nem tudom, hogy mi lesz egy év múlva pontosan.
4: Most soroltad a terveket. Nekem az jutott eszembe szemtelenül, hogy ugye már nem leszünk fiatalabbak. 50 felettiek vagyunk, ráadásul a párod már a 60-hoz közelebb van. Hát nagyon gyorsan kell ezeket aztán csinálni, mert ugye már az életünk nagy részét leéltük. Hogy lesz ennek a sok tervnek a megvalósítása? Mi lesz belőle?
2: Hát ahogy eddig. Lehet, hogy egy picit lassabban, lehet, hogy már ha legugolok, akkor nem azonnal állok fel, hanem egyet számolok és rugózok, de...
4: Vagy egymást felsegítitek.
2: Vagy egymást felsegítjük, igen, de igazából én amúgy is úgy tervezem, hogy 82 éves koromig fogok élni, addig még pontosan 29 év van. A 29-ből legalább 28-at aktívan szeretnék eltölteni, ugyanúgy, ahogy eddig. Eddig sem gondoltuk, hogy idáig jutunk. Én meg vagyok győződve róla, hogy a Jóisten segítségével történt, és bízom benne, hogy látja az akaratot, a terveket, a szándékot, és ugyanúgy csak az erőt megadja hozzá, meg az egészséget, többit majd intézzük.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt időszakban már bemutattuk az ongai Wingendorf lillát annak apropóján, hogy több éve sikeres pálinkákat, párlatokat nevez a Quintessence ongai pálinka versenyre. Korábban a pálinka készítésről, hitvallásról és elvárásokról beszélgettünk az új csanálosi dombtetőn. Wingendorf Lilla meggyőződése, hogy isteni gondviselés és sugallat kellett ahhoz, hogy sikerüljenek elképzelései.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Magyar Köztársaság nem Sulyog Tamásé, nem is Orbán Viktoré, nem egy párté és nem egy politikai rendszeré, hanem a magyar emberek közös alkotása, mondta a miniszterelnök hétfőn a Sándor Palota előtt tartott rendkívüli sajtótájékoztatón, miután Görög Márta igazságügyi miniszterrel felkereste az államfőt. Magyar Péter hangsúlyozta, azért jött ma el az államfőhöz, hogy beszéljenek a felelősségéről, mert a Magyar Köztársaság egyik legfontosabb intézményének tekintélyét szeretnénk helyreállítani. Magyar Péter közölte, a találkozón nem mondott le Sulyog Tamás köztársasági elnök. Guinness rekord kísérlettel 5100 liter bölényhúsból készült gulyással ünnepelték a városalapítás 420. évfordulóját Nagyszalontán. A rekordkísérlettel a párciumi város idegenforgalmát fejlesztenék, közölte Török László polgármester a Krónika.ro portálnak. A Bihar megyei kisvárosban a hétvégén háromnapos rendezvénysorozattal emlékeztek arra, hogy Bocskai István fejedelem 1606-ban 300 hajdút telepített Nagyszalontára, és ezáltal a település városi rangot kapott. A 18.000 lakosú városban a hétvégén kulturális és sporteseményekkel, koncertekkel ünnepeltek. A református templomban tartott vasárnapi hálaadó istentiszteleten díszpolgári címet adományoztak Mikló Ferenc nyugalmazott esperesnek, egykori nagyszalontai lelkipásztornak a helyi magyarságért végzett elkötelezett munkájáért, közösségépítő tevékenységéért. A rekordkísérletből befolyt összegből turisztikai kisvonatot szeretne vásárolni a város, ezáltal fejlesztve az idegenforgalmat. A Borsodabói-Zemplén vármegyei pénzügyőrök rejtett kapcsolót találtak egy kamionban, ezzel pihenőidőre kapcsolhatta a digitális menetírót a sofőr. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szakemberei szerint a sofőr menet közben is kapcsolhatta a digitális menetírót, miközben a kamion haladt, a tahográf azt rögzítette, hogy a jármű egy helyben áll, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn. A közlemény szerint a járőrök az Arnóti mérlegállomásnál ellenőriztek egy lett rendszámú kamiont, amikor kiderült, hogy a jármű a megengedett legnagyobb ösztömegét meghaladva túlsúllyal közlekedett, ezért vizsgálták át alaposan, ekkor találták meg az eszközt. A teszt során a jármű sebesség visszajelzője végig a valós tempót mutatta ugyan, azonban a menetíró készülék pihenőidőt rögzített. Az ügyben a külföldi céggel szemben közigazgatási hatósági eljárást indítottak, és összesen 740 000 forint bírságot szabtak ki, amit a fuvarozó az ellenőrzés napján meg is fizetett, áll a közleményben. Egy magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze vasárnap délután Dél-Csehországban, közölte a cseh rendőrség. Az autóbuszban mintegy 30 ember utazott, közülük 9-en könnyebb sérüléseket szenvedtek. Nekik a helyszínre kiérkező mentők nyújtottak segítséget, majd újabb vizsgálatokra kórházba szállították őket, de időközben már mindenkit kiengedtek. A szlovák rendszámú személygépkocsi utasai közül egy nő súlyos, egy férfi pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett. A rendőrség azt feltételezi, hogy a síkos, vízes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó személyautó megcsúszott, átkerült az út másik oldalára és összeütközött a busszal. Csehországon esővel kísért vihar vonult át, mely sok helyen fákat csavart ki, villany- és telefonvezetékeket rongált meg. A baleset is éppen ilyen esőben, viharban történt.
0: Az időjárásról.
2: Többfelé várható zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is lehet. Zivatarok környezetében megerősödik a szél. Kedden, keleten még sok lesz a felhő, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. Később egyre több helyen napos idő valószínű. Kedden délután 23 és 29 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Major Orsi Marianna, Kossuth Díjas énekes és táncművész, pedagógus a Jássági Zölderdőben, a Jártató Zenekar kíséretében 1998-ban megjelent albumával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Majorosi Marianna Békés Csabán szülei kezdeményezésére 9 éves korában kezdett énekelni és táncolni. A táncos szamár létrát végigjárva a Ballasi Bálint felnőtt táncegyüttes tagja lett. A felnőtt együttesben táncos feladatok mellett szóló énekeket is előadott. Iskolai és egyéb rendezvényeken önálló műsorszámként szerepelt.

Az általános és középiskolai tanulmányok elvégzését követően 1988-tól Szarvason a Brunswick Therese Óvó képző főiskolán szerzett óvodapedagógusi diplomát, mellé gyermektánc oktatói képesítést. Szarvason a Tessedik táncegyüttesben táncolt, mellette az alsó tagozatos utánpótlást tanította.

1994-ben készült el az első olyan kazetta, amelyen énekelt bácskai dallamokat dolgoztak fel a magyar Tambura zenekarral. A következő években pályázati úton felkerült a Táncház találkozó és az Új élő népzene című lemezekre szóló és zenekari számokkal. A Bekegy zenekar eredeti anyagok gyűjtése és feldolgozása után készítette a Szól a kakas című kazettát, amelyen szintén énekelt.

1998-ban a Jászberényi Jász Múzeum felkérésére a Vidék dalait énekelte fel adatközlőkkel együtt kazettára. A címe a Jászsági Zöld Erdőben, a zenét pedig a Jártató zenekar szerezte. Mai műsorunk zenei anyagát is a fent említett dalokból állítottuk össze.

0: az a ronda pofája.
1: Kökény Richarddal közösen gyermek és felnőtt együtteseknél tanít. Munkáik láthatóak voltak a Szolnoki Fesztiválon és a Magyar Néptánc antológia műsorán. Az ifjú koreográfusok versenyén szerepelt két koreográfiája, melyben mint a táncanyagot betanító dolgozott.

Hallogató mosötétre, már én nekem, ez se szép, az se szép. Olyan vagyok, mint a csillagos ég, olyan vagyok, mint az engedelem, a két orcámon nyílik a szerelem a sötétbe. Olyan vagyok, mint az engedelem, a két orcámon nyílik a szerelem a sötétbe.

0: Zenesál című műsorunkat hallották, melyben Majorosi Marianna, Kossuth Díjas énekes és táncművész pedagógus a jársági Zölderdőben a jártatók zenekar kíséretében 1998-ban megjelent albumával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ha Súlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Magyar Péter kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, melyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai, vállalhatatlan döntései megtépáztak. A miniszterelnök elmondta, tájékoztatta az elnököt arról, hogy ha nem mond le önként, a döntéséről tájékoztatja a Tisza párt frakcióját, és haladéktalanul megkezdik a szükséges eljárásokat. Jelentette ki, Magyar Péter azt is elmondta, a köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. Magyar Péter rámutatott, a köztársasági elnök leváltása vagy lemondása esetén az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök megválasztásáig az országgyűlés elnöke látja el a hivatalát, abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat. A vasutasok szakszervezete hétvégi kongresszusán kiállt a MÁV személyszállítási ZRT-től elbocsátott tisztségviselője mellett, és felszólítja a cégvezetést, hogy azonnal vegye vissza Nika Istvánt, közölte az érdekképviselet hétfőn. A tájékoztatás szerint Meleg János a vasutasok szakszervezete elnöke a szakszervezet kongresszusán felidézte, hogy a munkáltató május 8-án azonnali hatállyal felmondott a békéscsabai szakszervezeti tisztségviselőnek, aki rendre felhívta a munkaadó figyelmét a számtalan, balesetveszélyes műszaki problémára és egy nagyértékű közbeszerzési csalásra is. Elindult az EduMod, az első magyar felsőoktatási pedagógiai módszertani tudástár, melyet a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem fejlesztett az intézmény oktatásfejlesztési irodájának szakmai koordinációjával, közölte a felsőoktatási intézmény hétfőn. A közlemény szerint az online platformon módszerleírások, segédanyagok, sablonok, feladatok és értékelési eszközök érhetők el, melyek támogatják a korszerű oktatási megoldások mindennapi alkalmazását. A rendszer bevezetési szakaszában több mint 70 módszert töltöttek fel az oktatásfejlesztési szakértők, azonban mostantól a tudástár bárki számára nyitott, hogy feltöltse a közösség számára az általa kipróbált módszertani megoldásokat, tették hozzá. Májusban